0: biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory. Years ago, I started a podcast, and I have guests on, and we share.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére.
1: You get one life, and it's your story for his

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nos, könyvemben, melynek címe Bátran élni, természetesen sok különböző dologról tanítok. Foglalkozom néhány nagyon konkrét félelemmel, az egyike ezeknek az irányítás elvesztésétől való félelem. Talán nem mindnyájan tapasztaltátok ezt meg, én azonban bizonyosan küzdöttem ezzel. Tudjátok, rengeteg bántást kaptam a múltban. Az apám bántalmazott, nagyon csúnyán sérültem az első férjemmel való kapcsolatban, sokan megsebeztek. És valahogy azt tanultam ezekből a tapasztalatokból, hogy nem bízhatok meg az emberekben. Jól lehet, valahogy nekem is túl kellett jutnom ezeken. Ebben a folyamatban egy leuraló emberré váltam. Miután amúgy is erős személyiségem van, ez nem volt túl nehéz számomra. Rá kellett azonban jönnöm, hogy az irányításhoz való ragaszkodásom abból a félelemből fakad, hogy megint megbántanak vagy kihasználnak. Szeretnélek ma bátorítani. Amire szükségünk van, az az, hogy hagyjuk Istent irányítani. Senki sem akar olyan kapcsolatban lenni, ahol folyamatosan uralkodni akar rajta valaki. És tudjátok, ezt végül a férjemnek kellett nekem megmondania. Azt mondta, úgy érzem, azt kell gondolnom, amit te gondolsz. Azt kell tennem, amit te akarsz. Úgy érzem, manipulálsz engem. Ez nem volt egy egészséges kapcsolat. És hát találjátok ki, mi történt. Változnom kellett. Biztos vagyok benne, hogy ha olyan pozícióban vagy, ahol úgy érzem, te mozgatod a szálakat, hogy mindent kontrollálj, akkor már igazán belefáradtál ebbe, kimerültél, és te is változtatni akarsz. Ezt csak úgy tehetjük meg, mikor bennünk van az irányítás elvesztésétől való félelem, vagy mikor félünk attól, hogy megbántanak, hogy nem vesszük a nyakunkba, hogy minden döntést mi hozzunk meg. Az egyetlen út az az, hogy megtanulunk bízni Istenben. Tudod, senki sem tudja neked megígérni, hogy soha nem fognak bántani. Meg sem próbálnám ezt. Azt azonban megígérhetem, hogy Krisztus a te gyógyítód, és ha beléveted a bizalmadat, még ha bántanak is, ő jönni fog és meggyógyít, és meg fogod tanulni, valahányszor keresztül mész ezen, hogy bíz Istenben egyre jobban és jobban és jobban. Tudjátok, a bizalom egy igen erős dolog. Rengeteget gondolkozom róla, mert minden helyzetben, amivel szembe találjuk magunkat, bízhatunk vagy félhetünk. Bízhatunk benne, hogy Isten gondoskodni fog rólunk, vagy megpróbálhatjuk magunk megoldani a problémát. És ha olyan vagy, mint én, vagy megtapasztaltad, amit én, akkor te is megtanultad, hogy sokszor, mikor megpróbáltam belenyúlni a dolgokba és megtenni, amit csak Isten tud tökéletesen jól megcsinálni, csak rontottam a helyzeten. Tehát arra szeretnélek bátorítani ma, hogy nem kell félned attól, hogy elveszíted az irányítást. Tudod, mindig mondom, ha megpróbálod irányítani az egész világot, az nagy munka. Én ilyen voltam, mintha én akartam volna felelős lenni mindenért. Mindent tudni akartam, mindenbe bele akartam szólni, és ezt félre kell tennünk ahhoz, hogy miénk lehessen az az élet, amiért Jézus meghalt. Ő azt akarja, hogy elég bátrak legyünk ahhoz, hogy bízzunk benne, bízzunk, hogy ő bölcsebb nálunk, olyan szeretettel szeret, amit el sem tudunk képzelni, és Istennek jó terve van az életünkkel, és gondoskodni fog rólunk.

0: Nos, a könyvemben, melynek címe Bátran élni, természetesen sok különböző dologról tanítok. Szeretjük az ígédet, szeretjük, szeretjük, szeretjük, és megbecsüljük, és köszönjük a benne rejlő erőt. Jézus nevében, amen. Ezen a hétvégén az egészséges életről, szellemről, lélekről és testről beszélünk. Hogyan ne legyél megtört ember, az talán segít azon a területen, de egy csomó más területre nincs hatással. Hogyan legyél teljes szellemben? A szellemi egészség mindenek előtt abból fakad, hogy elfogadod Krisztust, mint megváltódat. Jézus azt mondta, gyertek hozzám, ez egyszerű, meg tudjuk tenni. Tegnap este az alkalom végén 588 lélek jött Jézushoz. Ez nagyszerű, és ma este hiszem, hogy legalább ennyi ember lesz, ha nem több, aki azt mondja, nem tudok tovább élni így saját erőből, hogy mindent egyedül próbálok megoldani, és Jézushoz akarok jönni, és hiszem, hogy ő elfogad úgy, ahogy vagyok, és segít, hogy azzá legyek, akivé az akarata szerint lennem kell. Azon túl, hogy elfogadjuk Krisztust, a szellemi teljesség folytatódik, ahogy megtanulunk Isten igéje szerint járni, ahogy megtanulunk Istennek engedelmeskedni, és rájövünk, hogy a Szent Szellemre kell hagyatkoznunk abban, hogy ez megtörténjen, és nem történik meg egy csapásra egyszerre, hanem lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre, napról napra, szóval türelmesnek kell lennünk az úton. Évek óta tanítom arra az embereket, hogy higgyenek, és azt mondják, nem vagyok ott, ahol lennem kell, de hála Istennek már ott sem, ahol voltam. Jól vagyok, és az utamat járom. Bár még a közepén tartok, úton vagyok valami nagyszerű felé. Amen. Ma délelőtt a testi egészségről beszéltünk, jókat szórakoztunk, mikor arról volt szó, hogy hogyan törődj a testeddel, és ne bántsd magad. Rengeteg jó visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban. Szóval azt gondolom, nem csak jól szórakoztunk, de néhányatoknak Isten igéje felnyitotta a szemét, hogy ne legyetek hazárdjátékosok többé, hanem kezdjetek el befektetni. Ne hazárdíroz azzal, hogy kizsákmányolod a testedet, nem alszol, nem eszel rendesen, túl sok stressz van az életedben, túl sokat dolgozol, minden területen felborult az egyensúly, és nem foglalkozol ezzel. Nem monopolizunk, ahol dobsz a kockával, és reménykedsz benne, hogy valami jót kapsz, és mikor bajba kerülsz, kihúzhatod a szabadulás a börtönből kártyát, és minden megy tovább. Nekünk nem szerencsejátékosoknak kell lennünk, hanem befektetőknek. Bele kell, hogy fektess magadba, mert értékes vagy. Ma este a mentális egészségről fogunk beszélni. Talán fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd, hogy szolgál a mentális egészséged. Tudjátok, ez sokkal viccesebben hangzik, mint amilyen valójában. Egyetértetek azzal, hogy az elménk valószínűleg több bajt okoz nekünk, mint bármi más. Tudjátok, miért van ez? Mert az elménk a küzdőtér, ahol a sátán jön és megtámad minket. Ez a címe a könyvnek is, amit írtam. Az elme küzdőtere. Ha meg tudod nyerni a csatát az elmédben, meg tudod nyerni az életben is. Amerre az elme megy, az ember követi. Tehát egy engedelmes elme engedelmes élethez fog vezetni. Az engedetlen elme engedetlen élethez vezet. Tehát nem tudom, hoztál-e döntést tegnap este, vagy bármikor az életedben, hogy nem csak keresztény akarok lenni, hanem engedelmes keresztény akarok lenni. Isten gyermeke akarok lenni, aki azt akarja tenni, ami a helyes, és megteszi, ami helyes, és megdicsőíti Istent. Nem akarok középszerű és megalkuvó lenni, és azt nézni, mit tudok megúszni, hogy aztán még becsúszak valahogy a mennyország hátsó ajtaján. Teljes szívemmel akarom Istent szeretni, és helyesen akarok cselekedni. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben hoztatok már ilyen döntést. Sokszor van azonban, hogy az emberek döntést hoznak, de ez sohasem valósul meg, mert bár jó döntést hoztak, és bennük van a jó szándék, nem változtatják meg a gondolkodásukat. Még mindig hulladék gondolataik vannak, bűzlik a gondolkozásuk, és mikor a gondolkozásunk bűzlik, az életünk is bűzleni fog. Amen. Nem így van. Szóval a gonosz folyamatosan támadja a gondolatainkat. De hiszed vagy sem, kezdetben először meg kell próbálnod Isten szellemével együttműködni, hogy helyes dolgokon tudj gondolkodni. Úgy fogod érezni magad, mint aki reggeltől estig csatázik, és annyira kimerülsz benne, hogy az ellenség ellen küzdj egész nap, hogy nem nagyon fogod tudni, mit tegyél. De elmondhatom neked, hogy megveted a lábad a földön, és egyre jobb, jobb és jobb lesz. És tudod, Tudod, az elmém még mindig támadás alatt van, mert mindig vannak dolgok, melyeket az ellenség sugalmaz a gondolataimban. De sok év gyakorlás után ezeket már elég gyorsan felismerem, és egyáltalán nem nehéz ezt mondanom. Nem, nem, nem megyek oda. Már jártam ott, már csináltam azt, tudom, mi az eredménye, és nem fogok ilyen dolgot tenni. Van egy Dave sztorim a számotokra ma. Amen. Nos, lehetnek a fejünkben bizonyos gondolatok, melyek rengeteg küzdelmet okozhatnak. Hányan tudjátok, hogy milyen küzdelemről van szó? Mintha dühös hangulat ülne az otthonodon. Ez lehet cívódás, vitatkozás, nyílt harc, ordítozás, kiabálás, de sokszor csak egy dühös hangulat. Mintha mindenki úgy tenne, hogy dicsőség az Úrnak, és mégis fortyog benned a düh, mert nem tetszik, ami otthon folyik. Nem tudtad keresztülvinni az akaratodat, vagy bármi legyen is a helyzet. Meg kell tanulnod, lezárnod az elméd a stresszes gondolatok előtt. És ahogy eszedbe jut ilyen, azt kell mondanod, ez sehová nem vezet. Már voltam ott, csináltam már, és meg fogom változtatni a gondolkozásomat, egyességet kötök Istennel, és hagyom, hogy ő gondoskodjon a helyzetről. Nézzük meg a 2 Timóteus második rész 23. versét. Vicces, milyen Isten, azt gondoltam, ezzel a sztorival fejezem be, és éppen itt kezdek bele. 2 Timóteus 2.23. Az ostoba, a tévesen informált, partalan és értelmetlen, éretlen vitatkozások elől térj ki. Szeretem ezt a magyarázatos Bibliát. Hogyan térsz ki? Lezárod előtte az elméd, nem foglalkozol vele, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. Hogy őszinte legyek, azt kívánom, bárcsak a férfiak megtanulnák egy kicsit jobban, hogyan működik ez nálunk, a nőknél, de sok év után sem megy nekik. Tudjátok? Szóval, egy este már az ágyamban voltam. Dave elment valahová a fiammal. Hova mentetek, srácok? Hol voltatok aznap este? Hol voltatok, mikor elmentetek ahhoz az autókereskedőhöz? Elmentek valahová. Mindegy, elmentek valahova, és utána úgy döntöttek, hogy bemennek az autókereskedőhöz, és csak körülnéznek. Hányan tudjátok, hogy ha egy férfi elmegy a 34 éves fiával körülnézni, abból baj lehet? Nem tudom, mi ez a férfiakkal meg az autókkal. Én addig tudom vezetni az enyémet, amíg le nem esnek a kerekei, és nem érdekel, amíg elfogadhatóan néz ki, és elvisz, ahová kell. Nekem jó. A férfiak viszont újat akarnak. Valahányszor pislogsz egyet. És nem számít, milyen idősek, jó hangos kocsit akarnak, amibe, ha beleülsz, ilyen hangot ad ki. Rum, rum. Szóval ott tartottam, hogy fekszem az ágyamban, nagyon álmos vagyok. Kezdek el aludni, csöng a telefon. Hello, drágám! Én és Dan itt vagyunk az autókereskedőnél. Hát, én már kerülgettem ezt a hegyet azelőtt, szóval már is jön az érzés. Gyerünk, hölgyek, figyelnetek kell erre a viselkedésre, mert ahogy felbukkan, már mentek is a levesbe. És Dave azt mondta, nagyon szeretném ezt megvenni. Tudod, ez olyan, azt mondják, már csak ebben az évben gyártják. Utoljára úgy 8-9 évvel ezelőtt játszódott ez le, akkor az eladó fickó azt mondta, ez az országban az utolsó darab. Csak 4-et gyártottak ebből, és ez az egyike ennek a 4 utolsó darabnak az országban, szóval gyorsan le kell rácsapni. Nem lehetett kihagyni. Szóval, tudjátok, a férjem igazán bölcsember. Általában nem lehet csak úgy megvezetni akármivel. Nehéz átverni, de ha kocsikról vagy golfklubról van szó, veszett fejszenyele. De ez rendben van. Mindnyájunknak megvan a maga bolondériája. Szóval mondom, Dave, ne mondd, hogy meg akarod venni azt az autót. Neked most nem kell autó. Nincs szükséged egy versenyautóra. 74 éves vagy. Mit akarsz egy versenyautóval? És aztán elkövettem az első számú női baklövést. Azt mondtam, túl öreg vagy már egy olyan kocsihoz. Nem jó. Ez nagyon nem volt jó. Aztán a fiam átvette a telefont, ő nagyon közel áll hozzám, és ő az én kisbabám, szóval rá tud beszélni egy csomó mindenre. Ó, gyerünk, anya! Én és apa akarjuk ezt az autót. Itt lesz nekünk, jókat fogunk szórakozni. Ez olyan apa-fia dolog lesz. Én meg, Danny, apádnak nincs szüksége autóra. Van egy szép kocsia. Nincs szükségünk autóra. Szóval, rövidre fogva, Dave így állt hozzá. Tényleg azt gondolom, megveszem ezt a kocsit. Tehát látjuk, hogy bár én nem akartam az autót, mégis megvettük, és ez, tudjátok, itt jön fel ez a behódolás dolog. Oké, hogyan fogok viselkedni ezután? Igen, dicsőség az Úrnak. Tehát, hölgyeim, hányan sejtitek, mire akarok ma este kiukadni? Ez nem alakul jól. Szóval leraktam a telefont, és hát, hogy mondjam, nem voltam boldog. És egyszer csak hirtelen kijelentést kaptam. Dave megveszi az autót. Lehetek dühös, vagy lehetek boldog. Szerethetem eléggé ahhoz, hogy hagyjam, hogy meglegyen, amit akar, és lehetek boldog, mert ő boldog, hiszen Dave is olyan jól elvisel engem. Szinte mindig hagyja, hogy azt tegyem, amit akarok. Szóval felhívtam, és azt mondtam, oké, tudod, nem arról van szó, hogy nem akarom, hogy megvedd az autót. Pedig én tényleg nem nagyon akartam, hogy megvegye, de azt mondtam, nem arról van szó, hogy én nem akarom, hogy megvedd az autót. Azt akarom, hogy boldog legyél. Szóval, ha a boldogságodhoz kell ez a kocsi, akkor vedd meg. Ó, köszönöm, drágám. Újra letettem a telefont, aztán azt gondoltam, nincs elég hely a garázsban. Azon gondolkodtam, hova fog állni ezzel a kocsival. Nekem egy kis autón van, amit 7 évvel ezelőtt kaptam Dave-től, és nem vezetem sokat. 12 ezer mérföld volt benne, de Dave nekem vette, és olyan kis aranyos, szeretem. És tudjátok, már sokszor mondtam neki, tudod, alig vezetem ezt az autót, talán el kellene adnom, vagy odaadni az egyik gyereknek. Nem, nem szabadulhatsz meg tőle, azt én vettem neked, meg kell tartanod azt a kocsit. Azt akarom, hogy megtartsd. Aztán, amikor megkérdeztem Dave-től, akkor hol is fogsz parkolni ezzel az új autóval, azt felelte, hát arra gondoltam, talán megszabadulhatnánk a te autódtól. Újra át kellett gondolnom az egészet. Ó, ez nem szép, én megszabadulhatok a kocsimtól, neked meg ott lesz kettő, az egyikhez ráadásul, és akkor gyerünk, hölgyek, voltatok már így? És azt mondtam, Dave, miért van, hogy valahányszor beszéltünk a kocsim eladásáról, azt mondtad, tartsd meg az autót, tartsd meg. Nem akarhatod eladni. Azt mondta, készen álltok? Kegyetlen. Azt mondta, hát a prédikátor azt mondja, mindennek megvan az ideje. Mármint valóban rossz dolog, mikor arra használod az igét, hogy megkapd, amit akarsz. Amen. Gyerünk, nagy tapsot Dave-nek. A kocsi egyébként botváltos, és rengeteg lóerő van benne. Dave elvitt egy körre, és annyira régen vezetett botváltos kocsit, hogy hát nem ment valami jól. Azt gondoltam, csontkovácshoz kell majd mennem, hogy helyre rakja a nyakamat, de komolyan, olyan volt. Azt mondtam, ha azt gondolod, ebben a micsodában fogok furikázni, őrült vagy, soha többet nem fogok beleülni. Aztán elment, és még hangosabb kipufogókat vett rá. A fickó 74 éves, és bőgeti az autót, mikor a fiam is vele van, és felhív olyan, hogy brum, brum, brum, brum, brum. Dave azt mondta, alig várom, hogy hazaérj, és elvigyelek egy körre. Figyelj, imádkoznátok, értem, elvesztettem a parkolóhelyemet, az autómat. Próbálok kedves, engedelmes feleség lenni, de itt van a lényeg, ami miatt ez a sztori beleillik a ma esti üzenetembe. Évekkel ezelőtt emiatt hetekig dühös lettem volna, és miután beszéltem volna Dave-vel, tovább háborogtam volna a szívemben, és keserű gondolataim lettek volna, talán hónapokig. Ó, igen, jó neked, megkaptad, amit akartál. És tudod, mit mondhatok? Ez az egész ügy számomra úgy 7 percig tartott. Vége volt, és ennyi. Úgy voltam vele, hogy Istenem, te foglalkozz ezzel, ez nem az én problémám. Remélem, boldog az autójával. Tovább lépek, és boldogan élem az életemet. Gyerünk, nem kell hagynunk, hogy az elménk leuraljon minket. Amúgy férfiak, csak ez nem egy felhívás a keringőre, hogy most akkor mehettek autót venni, azt gondolva, hogy a feleségetek hallotta ezt az üzenetet, és kedvesen fogja majd fogadni. Van itt ma este néhány fickó, aki egy kicsit túl lelkes ezzel kapcsolatban. Nem tudom, nézzük meg a 2 Korintus 10, 4. 5. versét. Szeretek gyakorlati példákat hozni, melyek segíthetnek, hogy Isten igéjét megérthessük olyan szinten, hogy az otthonunkban is aszerint éljünk minden nap. Nem kell állandóan harcolnod. Hagyd, hogy Isten vívja meg a csatáidat. Rájöttem, hogyha Isten azt akarja, hogy Dave-nek legyen autója, akkor hasztalan ez ellen harcolnom. Tudjátok, ez jó. Úgy értem, ha Dave szempontjából nézem, van fogalmatok róla, hány ezerszer kellett már Dave-nek ott ülnie, és tőlem ezt végighallgatnia. Megérdemel egy ajándékot. Amen. Hát nem vagyok édes, gyerünk! 2 Korintus 10, 4. 5. vers. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, nem test és vér fegyverei, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Nézd, ha van egy önző, énközpontú erősség az elmédben, akkor lehetetlen, hogy ne legyél dühös, mikor nem teljesül az akaratod. De ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten igaz ismeretével szemben emeltek. Most ezt figyeljétek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus, a Mesiás iránti engedelmességre. Tehát ez így működik. Megtanulod az igét, és olyan lesz benned az ige, mint egy fény. És mikor jön egy rossz gondolat, az, amelyik bajba akar keverni, a Szent Szellem súg neked, hogy emlékeztessen, Jézus mit akar, hogy mit tegyél. És ott döntést kell hoznod. Nem gondolkozhatsz a rossz dolgon, és teheted meg a jót. Hallottátok? Nem gondolkozhatsz tovább a rossz dolgon, és teheted meg a jót. Azt mondtam, nem gondolkozhatsz tovább a rossz dolgon, és teheted meg a jót. Mondjuk, valaki pornófüggőséggel küzd, sok ember van így manapság. Oké, nem ülhetsz és nézhetsz, és képzeleghetsz pornográf anyagokon, hogy közben azt reméled, nem kerülsz bajba. Hirtelen felindulásból senki sem szokott paráznaságot elkövetni. Rengeteg gondolkodás előzi meg, és a problémát ott tudod megállítani, amikor legelőször eszedbe jut egy ilyen gondolat, fogjul ejted a Jézus Krisztusnak való engedelmességre, és azt mondod, Istenem, segíts nekem! Nem fogok így gondolkodni, nem megyek arra az elmémmel, mert ha az elméd oda megy, az életed nagy valószínűséggel követni fogja. Gyerünk! Ha nem akarsz túl sokat enni, ne gondolj állandóan az ételre. Ilyen egyszerű. Ha edzeni és tornázni akarsz, ne ücsörögj úgy, hogy azon gondolkozol, és erről beszélsz, mennyire nehéz, olyan nehéz, ez annyira nehéz, nem hiszem, hogy meg tudom csinálni. Amerre az elme megy, az ember követi. Megosztottam veletek néhány érdekes dolgot ma este, hiszem, nem lehet engedelmes életünk és engedetlen elménk egyszerre. Józsué 1:8. Nem hiszem, hogy valaha bele lehet fáradni abba, hogy a gondolatainkról szóló üzeneteket hallgassuk. Egy szellemi elme békés elme. Nem olyan, ami tele van háborgással, aggódással, szorongással, ítélkezéssel és kritizálással, meg mindenféle ilyen dologgal. Istennek nagyszerű terve volt Józsué számára, és hatalmas módon akarta használni. És a legelején, amikor Isten elhívta, erre a nagy dologra hívta el. Elindul Józsué, és azt mondja a 7. vers. Csak légy bátor, igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térdj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Tehát azt mondja, oké, itt van az igém számodra. Engedelmeskedj neki, legyen az életed középpontjában, és ne fordulj el tőle se jobbra, se balra. Elmondhatom, hogy büszke vagyok rátok, hogy ma este itt vagytok. Sokan egész hétvégén. Büszke vagyok rátok is, akik most ezt a tévéműsort nézitek, és sokan közületek minden nap. Ez arról beszél számomra, hogy szeretitek az igét, belefektettek Isten igéjébe, és remélem, és imádkozom érte, hogy azért hallgassátok az üzeneteket, hogy azt meg is cselekedjétek. Amen. Hiszem, hogy mikor hallgatjuk az igét, a benne rejlő erő feltölt minket erővel, hogy képesek legyünk megcselekedni. Egy jobb dolog van az ige hallgatásánál, az az, amikor te magad tanulmányozod. Azt gondolom, ha ezt a két dolgot összerakod, az már egy erőmű lesz. Azt mondja Isten, ha ezt teszed, boldogulni fogsz, amerre csak jársz. 8. vers. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól. Más szavakkal mondd ki. Én állandóan Isten igéjéről beszélek. Nem tudom, vetted-e az üzenetet vagy sem, de ki kell mondanod hangosan az igét, mikor egyedül vagy otthon, mikor az autódban ülsz. Az egyik legerőteljesebb dolog, amit tehetsz, az, hogy Isten igét hangosan megvallod a saját száddal. A Biblia azt mondja az Ézsaiás 55-ben, hogy beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen. Hiszem, hogy Isten nem csak a saját szájáról beszél, hanem azoknak a szájáról is, akik hozzá tartoznak. Mikor a száddal kimondod Isten igéjét, az segít megújítani az elméd, az ige friss marad benned, és erőt ad ahhoz, hogy megcselekedd.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában folytatjuk János evangéliumát, pontosabban annak a szétszálazását, érthetővé vagy érthetőbbé tételét. Révész Lajos, a baptista szeretetszolgálat vezető lelkésze a vendégem ma is. Vele folytatjuk a beszélgetést, pont úgy, hogy az első részben is vele beszélgettem. Ő a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze is, édesapa és nagypapa, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy állandó vendég a Hitem szerintnek, aminek én nagyon örülök. Szia, köszi, hogy újra
2: jöttél. Kíváson.
1: Folytassuk a János evangéliumát, de kérlek, hogy egy pici összefoglalót adj nekünk, hogy eddig hol tartottunk, és honnan folytatjuk.
2: Jó, kezdjük ott talán, hogy ha egy kicsit nagyobb kontextusba helyezzük bele, akkor az Istennek, a láthatatlan Istennek, aki ennek ellenére örökkévaló és létező, és gyakorlatilag szerető Isten, mindegy az előző adásból ezt körüljártuk, mindig volt arra gondja és módja, hogy az ő saját tervét, annak ellenére, hogy eltávolodtunk. Isten és ember már nem ismeri egymást, legalábbis az ember nem ismeri az Istent, ezért mindig azon gondoskodott az Isten, mint atyai jó szívével, hogy valahogy megismerhetővé váljon. Ennek egy nagyon nagy központi eleme és történése az, amikor a Betlehemben megszületik Jézus Krisztus, és az ő megszületése után gyakorlatilag 30 évig nevelkedett, 30 éves korában elkezdte a rabbi szolgálatát, a tanítói szolgálatát. Fontos azt megérteni, hogy a papok azok inkább a vallással kötötték össze az igét, a vallási cselekedetekkel, a rabbik pedig azok az emberek voltak, akik a néppel tartottak inkább, és a népnek próbálták mondjuk a népi teológiát megértetni, ezért, hogy minél hatékonyabbak legyenek, nekik is voltak tanítványaik, és ez érdekes dolog, hogy a tanítványok körbeállták a rabbit, a rabbi ült, és aki pedig az ő kedvence volt abban az értelemben, hogy ő lesz majd az utódja, az leülhetett a lábaihoz. És Jézus ebbe a millióbe kezdi a munkát, elkezd tanítóként tevékenykedni, azaz rabbiként, és elkezd összegyűjteni 12 embert, és ez a 12 ember nem egy szó szerint épületbeni iskolához kötődik, hanem feladat az, hogy körbejárja Izraelt, és tanítsa az embereket a mindennapi dolgokra. Ez azt jelenti, hogy velük legyen, stb. Ennek a 12 kiválasztott embernek az egyike volt János. Érdekessége, hogy ebből a 12 emberből 3 ember ír evangéliumot, Máté, Márk és János.
1: Fontos egyébként, hogy miért csak 3?
2: Nem tudom. Valószínű azért, hogy ugye a törvényben meghatározott száma volt annak, hogyha valaki valamit állít, és valaki tanúskodik amellett, akkor legalább 2 tanú kellett. Tehát az 1 tanú az kevés volt.
1: És a 2 tanú az egy bibliai?
2: Igen. Igen.
1: Eredet?
2: Igen, igen. Tehát minimum 2 tanúnak kellett lennie.
1: Tehát ha valaki valamit állít.
2: Valamit állít, akkor 2 tanú kellett, hogy tanúskodjon mellett, hogy elfogadják. Igen. Ezért van az, hogy Jézust, amikor bevádolják, akkor 2 hamis tanút szólítanak meg. Úgy érezik, az elegyvel egy néptől, tehát gyakorlatilag az utca népétől. Mondjuk így hajléktalan emberkéket megbíznak azzal, hogy 2 állítsátok azt, hogy káromolta Jézus Istent, és akkor már is lehetett ítélni. De visszatérve azért a kedvező boldalra, annak ellenére, hogy nem ismertük az Istent, és fogalmunk sem volt róla, hogy mi láttunk egy rendszert, amit úgy hívnak, hogy Izrael vallása, ami ma is működik, és nagyon szeretjük, és nagyon tiszteljük őket, én magam is.
1: A zsidó vallást?
2: Igen, a zsidó vallást, és ebből úgy gondolta Isten az ő bölcsesség alapján, hogy ebből emeli ki azt, aki majd mindenkinek a messiása lesz. Tehát nem csak a zsidóké, hanem az egész világnak a messiása, és ne felejtsük el, hogy Ábrahámnak erre tett ígéretet, hogy benned áldatik meg, és a fiadban a világ összes népe. Na most egy ekkora világ méretű munka nem úgy kezdődik, hogy mi azt gondolnánk, hogy különböző trendeket beállítva, és különböző kommunikációs eszközöket használva, és megfelelő magasságokból szóljon az Isten igéje, úgy gondolta, hogy az ő küldöttjét, a fiút leküldi ugyanolyan módon, ahogy te beérkeztél ebbe a világba. Azaz csecsemőként született meg, sőt, Istennek még arra is volt bölcsessége, hogy azt mondja, hogy és olyan helyre születik, ahova általában ember nem. Tehát istállóban állatok közé. Bár ez valószínű, hogy ugye korábban beszéltünk erről, a legelfogadóbb hely. Okay. A másrészt pedig nagyon kevesen tudták ezt, hogy ki ő. Akik megtudták a betlehemi történetben, ők is kijelentés alapján tudták meg, azaz az angyalokat elküldte, és azt mondta, hogy akár egyet, akár kórust, hogy mondjátok el, hogy ő ki. Ő nem csak egy csecsemő ott ilyen szerencsétlen állapotjában, hanem ő az Isten fia. És itt kezdődik egy érdekes dolog, amit János nagyon jól felold, hogy a mi értelmünk ugye ezeket nem nagyon szereti, mi az, hogy az Isten fia, van-e Isten, és ha van is, akkor miért oda küldte, jobb helyet is szerezhetett volna neki. Ezek legitim kérdések lennének, hogyha mi közegünkben gondolkoznánk, mint emberek. De ne felejtsük el, hogy az Isten szuverén úr, és úgy döntött, hogy az ő fiát így küldi be, talán éppen azért, hogy ne azt mondják, hogy hát én nem vagyok abban a társadalmi magasságban, tehát én soha nem találkozhatom Jézussal, ennél lejjebb társadalmi rang nincs, ahogy Jézus megérkezett. Ráadásul, hogyha beletekintünk Jézus családjába, apuka-anyuka kérdése, tehát ezek is izgalmas dolgok. Aztán, ami tulajdonképpen most előttünk áll a János evangélium, mint Jánosnak mind a személyisége, ő egy olyan bensőséges kapcsolattal élt Jézus Krisztussal, ami bárkinek a számára lehetséges lett volna, de mégis fontosnak tartja az ige kiemelni azt, tehát az evangéliumok több helyen kiemelik, hogy János volt az, aki nagyon közeli, mondjuk így szeretett kontaktálni Jézussal. És
1: gyakorlatilag testvéri pozícióban volt majd, hogy
2: igen,
1: nem, ugye?
2: Igen, testvéri pozícióban volt. Vagy például érdekes, hogy ő nem ír le példázatokat. Az összes evangélium, mert a három mások evangélium a példázatait megosztja az evangélista, Jézusnak a példázatait, de Jánosnál nem ír példázatokat, mint hogyha azt mondaná János, hogy ugorjunk már át ezen, ezt sokkal közelebb kell kerülnünk Jézushoz, vagy sokkal közelebb vagyunk, vagy az olvasóiról feltételez, hogy ezen már túl vagyunk, hogy a százbárány története, hogy az atyának a szívét megosztja, hogy milyen ő és miért jött, és ezért ezeket kihagyja, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen teológiai felütéssel kezdi a János az ő evangéliumát. Például az, hogy ilyen testélet közöttünk lakozott. És akkor akik János evangéliumát olvassák, azoknak hadd ajánljam azt, hogy tegyük egy kicsit félre, arra az időszakra legalább, ami logikánkat, mert egy olyan területen mozog János, ami nem feltétlenül logikus, ami nem azt jelenti, hogy nincs logika benne, csak nem a mi földi időhöz, térhez kötött logikánk van.
1: Nagyon érdekes, hogy talán ez az evangélium, vagy ő az, akinek az írása, a szavai, a története, ugye a Jelenések könyvéről is beszéltünk az előző epizódban, a leginkább hozza a transzcendenst. Uh-huh. Ugye? Tehát igen. Ezért is mondta te is, hogy vonatkoztassunk igen. el, és adjunk teret annak, hogy bármi lehetséges. Igen. És akkor így próbáljuk megvizsgálni János evangéliumát, meg igen. a Jelenések könyvét is.
2: Igen, és ez, amire az előző adásban is utaltunk, ilyen röviden, hogy egy különleges látogatása lehetett Jánosnak a mennyben, mint olyan, és hát itt is van egy érdekes kérdés, tehát hogyha egy kicsit távolabbról, szekulárisan nézem, akkor mi az, hogy lehet, hogy egy flash-e volt, vagy nem tudom én mi, de azt mondja Isten, hogy figyeljetek, én ezt az embert, mivel közel áll hozzám, beviszem ott, ahol én vagyok, ahol én lakom. Ti, ahol laktok, az egy ideiglenes hely, én, ahol lakom, az örökkivaló. Jó lenne ide átkerülni, ahol én vagyok, mert itt megosztanám veletek az örökké valóságnak a tényét. Uh-huh. És tulajdonképpen erről szól az evangélium, hogy hogyan működik ez. És ami érdekes, hogy az evangéliumhoz való hozzáférhetőség az ott kezdődik, hogy nagyon egyszerű, de nagyon mély dolgokat mond, hogy az ige testélet közöttünk lakozik. Az ige az a szó, amit az Isten kimondott, vagy maga az Isten, testélet, és itt lakozott közöttünk, és azt mondja, hogy láttuk az Istennek a dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Na most itt egy érdekes dolgot kezd el feszegetni János, hogy a törvény az egyértelműen az igazságot képviselte. Akár a 10 ige, vagy mi 10 parancsolatnak mondjuk, amit Isten megosztott, az tulajdonképpen nem azért mondta, hogy fel tudjatok állítani ilyen, hogy is mondjam, ilyen egyházi bíróságokat, hogy egymást kivégezzétek, szó szerint, vagy karakteresen, vagy bárhogy, vagy egymást tiporjátok ott a törvénnyel, mert én ezt a 9-et betartom, te meg 2-t nem, tehát én jobb vagyok. Hanem azt mondja Isten, hogy az igazságom nagyon fontos, de ott megelőzi a kegyelemmel. Tehát, hogy megérkezett közénk, és telve volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát a kegyelem Jézus Krisztusban nem kerüli meg az igazságot. Uh-huh. Hanem a kegyelem gyakorlatilag olyan pozícióba hoz, amit én nem érdemlek meg, de a kegyelemért mindenképp ebben az esetben fizetett valaki, Jézus Krisztus a saját életével fizetett, amikor eljött erre a földre, és amikor azt gondoltuk, hogy de szép volt ez a 33 év és az utolsó háromban, amikor rabbiként tanított, és hány embernek segített, és hány nyomort megszüntetett, stb. És most megszűnt az ő élete, mert kivégezték a nagyhatalmak. Erre a tényre ugye mindenki elszomorodott. Ebben a történelmi pontban ott volt János, ő volt az egyetlen, aki a keresztig elmerészkedett a kivégzéskor. És Jézus anyjával, akinek tört forgattak a szívében ilyenkor, tehát, hogy meghasadt a szíve, úgy fájt neki, ezt a nehéz, gyászos állapotot Jézus még utolsó szavai közül annyit mondta, hogy János, ott van a te anyád, Mária, ott van a te fiad. És összekapcsol mondjuk így két vadidegen embert.
1: Látod, hogy a testvérség.
2: Igen. És tulajdonképpen Jézusnak ez a munkája, hogy a földön lévő embereket is összekapcsolja, számtalan olyan ember van a világon, akiket testvéreknek tartok, mert Krisztusban hisznek.
1: Vagy pedig azt érzem, hogy sokkal inkább testvérem, mint mondjuk az, aki vér szerint oda született mellém. Tehát akkor valószínűleg ezen is van egy áldás. Igen. Hogy megtalálhatom azt.
2: Igen.
1: Így is a nagyvilágban. Aki a testvérem.
2: Így van. És nyilván az, hogy testvérek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy akkor már így hirtelen megtökéletesedtünk. Kell még dolgoznunk magunkon, meg nagyon fontos például az önismeret, meg a másik elfogadása, meg a bizalom. De
1: mai világban mondjuk,
2: mondjuk két ember tökéletesen összekapcsolódik, akár családi, akár baráti szinten, akár testvéri szinten, ez nagyon jó, és meggazdagítja az életét. De ez erre az életszakaszra vonatkozik, amit itt élünk. És ezért érdekes, mert Krisztus egyrészt vertikálisan is össze akar kapcsolni az Istennel, tehát nem csak horizontálisan az embert és embert önmagában, hanem függőlegesen is össze akar kapcsolni az Istennel, és ez volt a leglényegesebb hívása az Istennek. És akkortájt ugye nagy hiánya volt annak, hogy milyen az Isten, hiszen volt egy istentiszteleti rend a zsidóknál, amiben nem volt hiánya sajnos korrupciónak sem, tehát benne volt a korrupció, benne volt a ha te vagy valaki, stb. Úgyhogy én eleve azt mondom, ahol a pénz, vagy a korrupció, vagy a hatalom kerül elő, akár gyülekezeti, vagy egyházi szinten, én azt mondom, hogy az bátran nagyébe kerülj el mindenki, mert az nem fog az Istenhez elvezetni. Ahogy az Izrael vallása, vagy a vallási vezetők sem tudták megismertetni az Istennel az embert. Uh-huh. Eljött Krisztus, aki viszont Krisztus előtt viszont volt egy nagyon érdekes jelenség, őt is Jánosnak hívták, de ő a keresztelő, vagy bemerítő János volt. Ő azt mondta, ő egy kicsit már többet mondott, és többet tett, és az emberek, nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, Júdea pusztája, sivatag a sivatagban, és ott, ahogy átszeli a Jordán folyó, egyszerűen csak kimennek az emberek, és megvallják a bűneiket, és János ezért felnőttként, vagy hitvallóként bemeríti őket. És azt mondja, hogy akkor menjetek el, és többé ne vétkezzetek. Ami Jézusnak egy központi tanítása volt. És mindenki azt gondolta, hogy ő János, bemerítő János lesz a megoldásunk. És Jánosunk, ami evangélistánk, ezt is tisztázza, hogy bemerítő János, ő előkészítette Jézusnak az útját, és volt egy találkozási pontjuk, amikor Jézus kiment a pusztába, és látta bemerítő János, hogy jön Jézus, és azt mondta, hogy ó, itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanis a zsidó hagyomány és a zsidó szokás szerint bárányokat, illetve állatokat kellett feláldozni az embereknek a bűneiért, és azt mondta, hogy ő az a bárány, nyilván ez még akkor nem volt így kifejtve, ő az a bárány, aki ti bűneitekért fog meghalni. És akkor még nem tudta senki, hogy de fel is fog támadni. Ugyanis az a léttér, ahol az Isten lakik, ott a bűnnél erősebb erőtér van, és az élet erősebb a halálnál. Mi ezt fordítva éljük meg, élve bejövünk, és hát bocsánat, halva megyünk ki ebből a létből, halottat senki nem tud visszahozni, e fölött nincs hatalmunk. És azt mondja Isten, én fordítva vagyok, én a halottból tudok élőt csinálni. És ahogy halottak voltunk, azaz Istennel nem volt kapcsolatunk, nem voltunk összekötve, ezért az Isten azt mondta, hogy én életet akarok hozni, és ennek a hogyanját és a hátterét annyira jól megérzi János. És amikor bemerítő János Jézust, akkor mond egy mondatot, hogy nekem alább kell szállnom, én a libikókán most lefelé fogok mozogni azért, hogy ő fellebb emeltessen. Ez például egy
1: Krisztus... És ezt ki mondja?
2: Ezt bemerítő János mondja Jézusról, mert minden szemek rá volt.

0: Csepet, szóval, hogy az élet iskolája, de belevitte őket az életbe. Például nagyon
1: mentek, gyalogoltak, sétáltak, igen, megfigyeltek.
0: Például nagyon érdekes, hogy az első olyan dolog, amiben így felkapták a fejüket, emberek és tanítványok, az, amikor tett egy olyan csodát, ami egy esküvőnek a legnehezebb pillanata volt. Ha voltunk már Lagziba, ugye akkor tudjuk, hogy ott kiemelt ételek és italok vannak, és a borválasztékot is szeretnénk azért nem ilyen kerítésszaggatót inni, meg nem gugolós bort várunk, hanem valami jó fajtát. Na, az történt, hogy elfogyott a bor. Ez egy nagyon kellemetlen dolog volt. A közeltávolban nem volt Tesco, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen most lerövidítem, Jézus válaszol erre a nagyon kellemetlen kihívásra. A válasza nem az volt, hogy és galád emberek, hogy gondoljátok, hogy itt részegeskedtek, és már majdnem be vagytok rúgva, vagy már sokan be vagytok rúgva.
1: Azt még mindig kell a bor.
0: Már megint ez a sok halkesz, meg nem tudom én mit, és Jézusnak nem ez volt a válasz, hanem tulajdonképpen ránézett a násznagyra, akinek gondolom ilyen rémült tekintete lehetett, és azt mondja, oké, hat kővedret tölts meg vízzel. És a fölött imádkozott, és olyan bort szolgáltak föl, hogy még a, hogy is mondjam, ittas, illuminált állapotban lévő emberek is meg tudták jegyezni, hogy hát ez sokkal jobb, hát ti hogy csináljátok? Általában úgy szokott lenni, hogy az elején kapjuk, amíg józanok vagyunk, a jó bort, a tokait, utána jön meg a kertaljai kannás bor. És ti meg hogy fordítva csináltátok? Egyszerűen olyan dolgokba áll bele Jézus, ami a mi életünkről szól, a mi problémánkról szól, és így megyünk végig tulajdonképpen, amikor végigmegyünk a kánai mennyegzőn, vagy Nikodémussal találkozik Jézus. Tehát ez is tetszik nagyon, hogy Jézus nem azzal foglalkozott, hogy na, te milyen státuszú ember vagy, milyen ruhát viselsz, vagy azért foglalkozom veled, mert te nem vagy gazdag, vagy azért foglalkozom, mert nagyon gazdag vagy. Tehát ő nem ez szerint nézte az embereknek a szívét, hanem valahogy így belátott a szívükbe. És ez az, amit János át tud adni, mert hogy Jézus belelátott az embereknek a szívébe, és például volt egy farizeus ember, Nikodémus, aki köztudottan nem egy szívbéli barát, már a farizeusok nem szívbéli barátok voltak Jézussal. De nem azt mondta, hogy milyen galádok vagytok, és hogy félre csavarjátok az igét, hanem nyitott szívvel jött egy Nikodémus. Ráadásul az éj leple alatt. Na most, hogyha valaki tőlem akar valamit, és az éjlapra a sunyiba eljön, akkor azt mondanám, hogy na, ide figyelj, hát hogy ennyit érek én neked. De Jézus nem ezzel foglalkozik, hanem azt nézi, hogy ennek a Nikodémusnak még annyira van csak hite, már arra van hite, hogy megkérdezzen engem, még arra nincs, hogy fölvállaljon. Aztán majd később majd találkozik Nikodémus nevűvel, hogy többször fölvállalta Jézus például a temetéssel kapcsolatban a kereszt halál után is. De az a lényeg, hogy itt Nikodémusnál például olyan mély teológiai dolgokat fejteget, hogy tehát a beszélgetés, az éjszakai beszélgetés, ami feltétlenül egy háztetőn volt, lapos tetejű házakról beszélünk, fölmentek a háztetőre, hogy senki ne zavarja, meg hogy közel legyen egy kicsit az Istenhez, de a lényeg az, hogy ott a maguk bensőséges beszélgetésében Nikodémus eljut, aki egy borzasztó bölcs és okos ember, és tudós ember volt, eljut a lehetőségének a határig, és azt mondja, hogy hát figyelj, innentől kezdve nem tudlak követni. Te azt mondod, hogy szülessünk újjá. Hát figyelj, az anyám már nem él, de ha élne is, nem tudok visszamenni a méhébe. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát ezt jól mondod, ezt jól látod. Én nem arról beszélek, hogy még egyszer fizikailag szüles meg, hanem ahogy a létünknek van egy megérkezése, és innentől kezdve kirobban az élet, és megkapunk egy teljesen merőben új lehetőséget, így kap meg gyakorlatilag az, aki az Isten által újjászületik. Tulajdonképpen ezeket a teológiai mély dolgokat magyarázza el nekünk János úgy, hogy azt mondom, hogy nagy előképzés nem kell hozzá, hogy ezt megértsük. Vagy ami nem érthető, abban meg bátran kérdezünk meg olyan embert, aki a közelünkben van, de ha nincs közelünkben ember, akkor pedig bátran üssük be, hogy a netre, lehetőleg keresztény oldalakra, és Bibliát forgató oldalakra, hogy ami kérdésünk van, az abban a dologban kapjunk megértést.
1: Azt akartam kérdezni tőled, hogy miért kell, ugye mondtad, hogy a láthatatlan Isten, miért kell, hogy láthatatlan legyen? Miért nem teszi magát láthatóvá a földi

0: világ értelmében láthatóvá. Tehát amikor több beszélgetésemben a Hitem szerintben hallottam a beszélgető társaimtól, hogy lehet kérni Istent, hogy adjon megértést, hogy tegye egyértelművé, hogy ő az és segít, és a többi. Akkor ezt is kérhetnénk tőled, hadd lássam őt.
1: Igen.
0: Vagy csak nem veszem észre, hogy minden jóság, minden segítség az az. Vagy hogyha én arra gondolok, hogy én szeretném látni ezt, hogy ő hogy néz ki, hogyha ilyen egyszerű kis gyerekes példával élek, egyébként ez sok mindenkibe felmerül.
1: Talán kezdjük ott, ameddig én eljutottam ebbe a kérdéskörbe, nyilván én nem tudok teljes körű választ adni erre, de igyekszem. Először is az, hogy nem látjuk az Isten, ez egy ideiglenes dolog. Ugyanis korábban a teremtéskor látható volt az Isten, és láthatóvá tette magát. Úgy írja, amikor Ádám és Éva megkapta a feladatot, hogy mi lesz a kertben a dolguk, az Éden kertjében, akkor azt mondta, úgy írja az ige, hogy hűvös alkonyatkor, tehát nap végén, amikor kellemesen ellazultak már, meglátogatta őket az Isten, és kommunikációs lehetőséget adott, hogy ilyen szofisztikáltan fogalmazzak, tehát beszélgettek. Látták egymást, tudtak egymásról. Abban a pillanatban, amikor bejött a bűn kérdése, tehát Ádám és Éva azt választotta, hogy bár az Istent nagyon jó fejnek látjuk, de mégis gondoljunk egy alternatív utat, amiről nem gondolták, hogy egy céltévesztett út lesz. Amikor ebbe belementek, akkor szó szerint hátat fordítottak az Istennek, és azt mondta az Isten, hogy így, mivel a bűnt választottátok, ezért kénytelen vagyok elrejteni magamat előletek, mert az Istennek ne felejtsük el, hogy nem csak egy úgymond aurája van neki, az ő dicsősége hatalmas, hogy a pont János által írt jelenések könyvében arról beszél az ige, hogy az ő dicsősége az mindent legyőz, és mindenfele győz. Egy olyan, mondjuk így, egy olyan kisugárzást.
0: Szinte nem tudnánk elhordani, vagy elviselni azt a ragyogást, vagy azt az erőt.
1: Nem. Hát gondoljuk el, hogy a proféták az Ószövetségben, amikor találkoztak ugye üzenetet kaptak az Istentől, néha álomban, néha hallották, néha angyal hozta nekik, de János is, amikor bemegy a mennybe, azt mondja, hogy erőtlenül rogytam össze, mert megláttam egy angyalt. Tehát nem az Isten, hanem az angyalt. Tehát ez valami olyasmi lehet, hogy mint amikor ahhoz hasonlítanám, amikor nincs hozzászokva valaki a fényhez. És talán emlékszünk, hogy a középkor végén, vagy az újkornak a kezdetén angliai bányalovak, és akkor éjszaka hozták ki legelni őket, mert nem voltak hozzászokva a fényhez. És ha kihozzák őket nappal, akkor ott ők ugyan nem biztos, hogy meghalnak, de hogy megvakulnak. És ezt mondanám, valami ilyesmi szerencsétlen példát próbálok hozni, hogy az Istenhez nem vagyunk hozzászokva, nincsen eszközünk, nem vagyunk partiban az Istennel, mert mi úgy döntöttük, hogy a céltévesztésnek az útját járjuk. Akár tudatosan, akár nem.
0: Igen.
1: És gyakorlatilag ez lehetetlenné teszi azt, hogy az Istent lássuk színről színre, vagy egyáltalán. És azért mondtam, hogy ez egy ideiglenes állapot, bár jó hosszú ide tart, mert valamikor látta az ember az Istent, és lesz egy idő, amikor viszont mindenki meglátja őt. Tehát lesz egy olyan, a földi életnek az utolsó napja, arról fog szólni, hogy az atya beül az ő trónjába, és elé gyűjtetnek minden népek, és megítéltetnek az ő cselekedeteik szerint, illetve azt szerint, hogy ezek a cselekedetek Krisztusban voltak, vagy nem. És gyakorlatilag...
0: Felmerül bennem a kérdés, hogy egy magát kereszténynek való ember, hogy mer abszolút nem keresztényi dolgokat tenni, miközben pontosan jól tudja, hogy a sztorinak a vége az ez.
1: Nagy vakmerőség. Nagy vakmerőség, és ez nem azt jelenti, hogy keresztényként nem teszünk néha olyat, ami... De az, amikor tudatosan fenntartunk...
0: Igen, azért vannak...
1: Igen, akár...
0: Súlyozás, megkülönbség.
1: Akár, tehát, hogy én azt látom, hogy mint a szülő úgy gondoljunk az Isten, mint egy jó apuka vagy anyuka, hogy ha a gyereked egyszer leejtette a poharat, hát nem fogod leszidni érte, legfeljebb megmutatni neki, hogy kell összetakarítani, és legközelebb jobban figyelj, és szeretlek, és veszek egy másikat neked, és megveszem a macis poharat. Ezen nem volt semmi jelölés, tehát így vagyunk szülők. De amikor azt látom, hogy a gyerekem így rám néz, rám mosolyog, és így leejti a poharat az asztal mellett, na, az már nem ugyanaz. Tehát az már a lázadás.
0: Csapja.
1: Igen, vagy a földcsős csapja, és ezt minden nap megcsinálja. És néha így megengedik keresztények is maguknak, akár anyagi előnyökért, akár politikai előnyökért, társadalomnak a legkülönböző területén, a legmagasabb szintől a legalacsonyabb szintig, hogy mi ezzel úgy gondoljuk, hogy úgy leszünk istenesek, és úgy leszünk Isten követők, ahogy mi gondoljuk. Ebbe egyetlen egy aprócska, egész pontosan orbitális tévedés van, hogy nem mi állítottuk fel ezt a rendszert, amiben élünk, és az Istenhez kapcsolódásnak a rendjét sem mi határozzuk meg. És az Isten követésnek a módját sem mi határozzuk meg. És ezért érdekes, hogy a Biblia úgy tudósít bennünket, a Máté evangélium a 25-26-ban, hogy Jézus, amikor az utolsó alkalommal, amikor összegyűjtik az ő népét, vagy az atya, összegyűjtik minden embert, akkor kétfelé osztja az embereket. Azt mondja, hogy az egyik csoport álljon balra, és őket elnevezi kecskéknek. A másikat pedig báránynak nevezi. Nem feltétlenül minőséget jelent ez, hanem ahogy egy pásztor egyértelműen, lehet, hogy mi városi gyerekként nem tudunk egy nyájba kecske meg a birka között különbséget tenni, de egy kicsit közelebb menjünk, akkor egyből. És hogyha figyeljük a habitusokat, akkor meg egyértelműen lejön, hogy melyik a bárány, melyik a kecske. És azt mondja, hogy ilyen határozott különbség lesz a között, aki úgy csinált, mintha keresztény lenne, és a között, aki valóban az volt. És sőt, akik kereszténynek, vagy Krisztus, vagy Isten követőnek mondták magukat, azt mondja az igen, hogy ők mondják, hogy nézd, ezt és ezt megtettük, érted? Nagy dolgokat, még gyógyultak is, megszabadultak a kezünk alatt, stb. És így rájuk néz Jézus, és talán egy kicsit összevont szemöldökkel, azt mondja, hogy egy aprócska gond van, én nem ismerlek benneteket. Tehát a földi létben mi nem találkoztunk. Nem szólítottatok meg. Ugyanis János azt mondja az első részben, hogy mindazok, akik befogadták Jézust, hatalmat kaptak arra, hogy Isten gyermekeinek neveztessenek. Azaz...
0: Az ajánlnak előjogok, mondjuk úgy.
1: Igen. Ugye a befogadás szót szoktuk azt mondani, hogy befogad, valakit a szívembe zárok, vagy egy emléket a szívembe zárok. És akkor az azt jelenti, hogy van egy kötődésem hozzá. És Jézus is ezt használja, hogy akik befogadtak engem, akik a szívükbe zártak engem, és kérték, hogy az életüket változtassam már meg, mert soha nem fogok eltalálni az Istenhez. Na, ezek az emberek viszont, tehát azok, akik a kecskék táborában vannak, azoknak azt mondja Isten, hogy nem is ismertelek benneteket. Távozzatok, és vegyétek át, ami ennek az életstílusnak az egyértelmű folyamánya, vagy díja, vagy következménye. Azaz az örök kárhozat, és ne felejtsük el, hogy minden ember örökkivaló lelket kapott, csak az a nem mindegy, hogy a halálunk után ez az örökkivaló lék hol fog az örökkivalóságban elhelyezkedni. Aha. És a Biblia szerint két lehetőségünk van. Vagy az Istennel, amit a bárányoknak ajánl föl, hogy és ezek a bárányokhoz nagyon érdekes, azt mondják ezek a bárányok, a báránycsoport, hogy hát figyelj, hogyha mi nem emlékszünk ilyesmire, hogy a másik csoportnak mondta, hogy éheztem, és nem adtatok ennem. Börtönben voltam, oda se figyeltetek, oda se elderítettetek, és mond egy pár ilyen dolgot, hogy mit nem tettek, és a másik csoport pedig mondja, hogy hát figyelj, atyám, mi nem tettünk ilyet, nem emlékszünk, hogy veled találkoztunk volna. És azt mondja az atya, igen, de az én rendszerem úgy működik, amikor elétek küldtem egy csavargót, elétek küldtem egy börtönlakót, elétek küldtem egy elvált nőt, aki kínlódik a három gyerekével és nagy válságban van, elétek küldtem egy haldoklót, elétek küldtem egy nagymamát, elétek küldtem a hülye szomszédodat, hogy bírd már el egy kicsit, mert nem attól ilyen, ami nem miattad ilyen, hanem van valami deficit az életében. Na, ezekre ti reagáltatok, akkor olyan, mintha velem tettétek volna. Tehát nagyon érdekes, hogy nem a magukat nagy hangon hangoztató keresztények mellé áll oda Jézus. Ja, azt mondtátok, hogy keresztény vagyok, akkor hát, akkor tényleg most már gyertek, mert ezt
0: mondtátok.
1: Ez
0: nem bemondásra
1: működik. Hanem élet. És ha valakinek az életében a legmagasabb szintől a legalacsonyabbig azt látjátok, hogy Jézusról beszél, de nem Jézus szerint él, akkor azt mondom, hogy kerüljétek el nagy évbe. Az soha nem
0: az
1: lesz.
0: Az még rosszabb, mint aki semmit nem mond, nem?
1: Igen. Igen. És ennek a bárányka csoportnak, nevezzük így őket, azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, amikor észrevettétek ezeket az embereket, ti reagáltatok rá. és az én voltam ott abban a helyzetben. És gyakorlatilag azt jelenti, hogy az újjászületéssel, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, létrehoz bennünk egy újjászületést. Erről János nagyon sokat beszél, hogy nem tudjuk magunkat behozni ebbe a létbe. Senki nem döntött el születés előtt, hogy én most ebbe az időszakba szeretnék megszületni, és abba a városba, és ebbe a családba. Ez így nem a mi hatalmunkban van. Soha senki nem gondolkozik ezen. Ez rajtunk kívülállók, a szüleinknek az akarata. Viszont van egy lelki szülőség, amit fölvállal az Isten, és azt mondja, hogy lelki atyaként, az Új Szövetségnek ez a nagy kijelentése, hogy apukánk ő az Isten. Azt mondja, hogy ti nem tudtok rólam, de megteszek mindent, hogy megismerjetek, és megismerjetek azt, akit elküldtem értetek, a fiút. És ha őt befogadjátok, nála lesz az az erő, amikor őt befogadjátok, akkor lehet, hogy ez csak egy este, lehet, hogy sírás és könny között, lehet, hogy betegségben és nyomorúságban, mert az hajtod az Isten kereséshez, lehet, hogy örömödben, de amikor befogadod, akkor ez azt jelenti, hogy megszületik egy új szellemi élet benned. Ez az újjászületés. És erről nagyon sokat beszél, főleg a János az elején, és ezt mondja el Nikodémusnak, hogy nézd, az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És ez azért érdekes, mert a mai PC korrektségünkben azt gondoljuk, hogy hát a kényelmetlen témákat ne feszegessük. De az a helyzet, hogy van egy ennél kényelmetlenebb témánk, hogy nem mindig maradunk itt az élettérben. Ha mi lennénk a legszuperebb emberek, és mi lennénk a legkiegyensúlyozottabb emberek, és a legmódosabb emberek, és a legirigyésre méltóbb életet élnénk is, önmagába ez, hogy jók vagyunk, nem tud bevinni az Isten országába. Van egy hamis tudat, vagy egy gondolkodás, vagy úgy mondanám, hogy városi legenda, ha valaki elég jó ember, akkor majd ezt az Isten a jóságáért elfogadja. Csak az a baj, hogy az Istennél ott van a másik serpenyőben, nincs olyan jó ember, aki legalább egy bűnt el ne vétett volna. És ez az, ami úgy elzárta tőlünk az Isten, mármint a bűn kérdése. És ha valaki, hát most olyan, megint egy nem PC szót fogok használni, aki mer olyan alázattal lenni, hogy azt mondja, hogy nézd Istenem, te nagyobb vagy nálam, jóval nagyobb. Hát akkor miért ne fogadnám el azt, amit te akarsz? És hol beszéltél te nekünk arról, hogy mit akarsz? Hát például itt a János által, a János evangéliumban. Még egy aprócska dolgot hadd említsek meg kitérőként, ha valaki megvesz egy Bibliát, vagy kinyit egy Bibliát, egy alkalmazást, nagyon szépen kérem minden könyvvel ellentétben, hogy ne az elején kezdje, hanem éppen talán Jánosnál. És amikor ezt megérted, akkor előre és hátra menet mindent megértesz. Nem fog semmiről lemaradni, ugyanis itt nem feltétlenül...
0: Ez a tengely?
1: Ez a tengely, igen. Igen. Ezt én úgy hívnám, mint a Bibliának a magja. 66 könyvnek, ez a János 3. levelében, a 16. versben, tehát a János 3.16-ban van a Bibliának a magja, hogy mert annyira szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki, történetesen te, hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebben vannak olyan szavak, amikkel nem szeretünk találkozni, mint az elveszettség. De ezt akarja feloldani, és János tulajdonképpen erre tette fel az életét, hogy miután egy jól menő vállalkozásból kihívta őt az Isten, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a tanítványok azok nem egy ilyen, hát nem tudtak beilleszkedni a társadalomba, ezért így hát szociális okokból kivonta őket Jézus, és akkor hát kicsit olyan lagymata, kicsit olyan pipotya, kicsit olyan mihez kezdjek típusú emberek lennének, nem. János például az ő testvérével, meg az apjukkal hárman vállalkozást vittek. kemény halászemberek voltak. És mindenkinek volt egy értelmes háttere, Máté például, amiről nem olyan rég beszéltünk, Máté vámszedő volt. Tehát a NAV-hoz rendesen be volt ágyazva, és gyakorlatilag...
0: És teljesen az anyagi világhoz volt beköltve.
1: Abszolút. És mégis volt egy olyan éjség bennük, ami a jól menő vállalkozásnál is azt mondta, hogy beleharaptam a NAV-ságba, beleharaptam a vállalkozó létbe, beleharaptam ebbe, abba, amabba, de egyik se adta azt az ízt, és mindegyik után éhes lettem. És amikor mondjuk nem beleharaptam, de belekóstoltam Istennek az üzenetébe, az elkezdett megelégíteni engem.
0: Nem lehetséges, hogy az evangelisták, fogalmazzunk így, ők gyakorlatilag az emberiségnek az alapvető archetípusai úgy lettek idézőjelben kiválasztva? Mindegyik képvisel valamit? Egy lelkiséget, az anyagi világhoz való kötődés, szigorúságot, stb.
1: Ezzel már én is gondolkoztam, de kicsit mélyebben kell ennek utána néznem, de igen.
0: Mert lehetséges, hogy egy kicsit könnyebb kapcsolódni ehhez, vagy könnyebben hoz megértést különböző típusú embereknek, nem?
1: Egyébként is a világunkat, ahogy így vizsgáljuk, nyilván egy hatalmas tömb, és több részre fel tudjuk osztani, ezért nagyon jók a tudományok, például a társadalomtudomány, de azt még gondoljuk, hogy minimum férfiakra, nőkre oszlunk, aztán korosztályosan is le lehet osztani, és mi nagyon sokféleképp tudjuk ezt így meg felosztani magunkba.
0: Sokféleképpen tagozók.
1: Igen. Aha. Nyugati, keleti, szegény, gazdag, hajléktalan, milliárdos, stb. Tehát sokfelé fel tudjuk osztani. Nem nagyon tudnék olyan dolgot mondani, ami minden bármelyik rétegében és bármelyik szegmensében éljen valaki, akkor az mindenképp igaz rá. Nyilván azért vannak ilyen dolgok, ételital és kapcsolatok, stb. De hogy az, hogy hogyan közelítsünk emberekhez, egyrészt van Istennek egy ilyen kedvessége ebben, úgy gondolom, hogy azt is megmondom őszintén, fiatal sráckoromban én János nem annyira szerettem, én azt gondoltam, hogy ő egy ilyen érzelgősebb valaki, akit szeretek, de nem annyira mondjuk, mint Mátét.
0: Nem pasis.
1: Nem olyan pasis. Most meg azt mondom, hogy nagyon klassz ez a Máté, de szeretnék János lenni. Tehát ez is érdekes, hogy már lehet, hogy egy pár évtizedet meg kell ehhez élni. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ami érdekesebben, hogy az Isten gondoskodik arról, nem véletlen 27 könyvet írt az Új Szövetség, vagy tartalmaz az Új Szövetség, tehát ennyi maradt meg a kánonba. A kánon szó az azt jelenti, hogy a kánon szó önmagában azt jelenti, hogy nád, mérővesző, tehát az, amihez igazodunk.
0: Ez mérce.
1: Egy mérce. És mondjuk így, hogy az istenes mérce úgy alakult ki, hogy két módon tud kialakulni egy istenes mérce. Vagy leküld egy angyalt egy kijelentéssel, és akkor az megfelebezhetetlen, amit ő mond, akkor az úgy lesz. Vagy pedig vannak olyan emberek, akik olyan mélységben kapcsolódnak az Istenhez, nevezzük őket szent embereknek, vagy prófétáknak, akik sokkal mélyebben ismerték meg az Istent. És ezért bátran bízhatunk abban, hogy amit mondanak, azok megbízhatóak. Másrészt pedig van a próbált ki elv, tehát hogy ezeket az igéket, ha valaki kipróbálja, ugye van ez a népmesei fordulat, ha valaki nem hiszi, járjon utána. Én ezt szoktam mondani így komolyan, hogy hát figyelj, ha nem hiszed ezt az Istent, akkor járj utána. Tehát ne arról legyen meggyőződés, hogy szerintem nincs Isten, hanem hogyha a szerintemet próbáld meg abban, hogy Istenem, te hogy látod magad? Adnál nekem arra esélyt, lehetőséget, hogy megismerjelek? És ha valaki egy ilyen kicsi nyitottsággal, még szkeptikusan is, de nyitottság, Istenem, ha vagy, egyáltalán ha vagy, akkor szólj nekem. Na, ezekre a kérdésekre ad választ nagyon egyértelműen János, és ahogy kicsit eltértünk a fonaltól, ahogy végigvezeti János az ő evangéliumát, tulajdonképpen az első nagy találkozások, mint a kánai mennyegző, ami egy teljesen természetes szociális hiányt, vagy család, inkább azt mondani, egy családi problémát, egy nagyon kellemetlen problémát old föl. Képzeljük el azt a családot, akiről beszéltem, hogy az marad meg, hogy na ez az az esküvő, ahol még inni se kaptunk. És akkor az ember már mit csinál? Hozzáteszi, hogy enni, inni se volt. És akkor már fáma már így konzerválja. Na most egy csomó ilyen dolog van, hogy az Istenről gondolunk valamit, de ez csak az én fámám, az én mesém, az én gondolatom, ahhoz képest, a tényhez képest, amit Isten kijelent magáról. És mivel az ő országa, az ő világa örökkévaló, még akkor is, hogyha nem látom, de egyszer nyilvánvalóvá lesz az Isten. Azt írja az Isten az ő látogatásakor, amikor az utolsó nap megérkezik, minden ember meglátja őt, és elismeri az ő hatalmát, és minden ember letérdel előtte az ő tekintélyét elismerve, még azok is, akik átszegezték az ő fiát a kereszten. Tehát ez ennyire valós és egyértelmű lesz. Csak ugye mi a tapasztalat emberei vagyunk, és gondoljuk, hát ilyen még nem volt a világban. Igen, nagyon sok dolog nem volt még a világban. Olyan se volt, hogy én meghalljak. De készülök rá, hogy amikor eljön ez a pillanat, akkor Krisztusban tudom, hogy biztosítva legyek. Én nagyon sokat utazom, és aki úton van, azt tudjuk, hogy kicsit életveszélyben is van, és amikor én nem mondom, hogy minden reggel, de sokszor elmondom, hogy Istenem, köszönöm, hogy megóvsz ezen az úton, ha valami oknál fogva másként döntesz, tudom, hogy hozzád megyek. Szóval, hogy ezt azért mondom, mert ennek a bizonyosságnak teljesen érthető ez a jaj szó. Egészen addig, ameddig én meg nem értettem, hogy az Istentől még a halál sem választ el. Nyilván nem erre készülök. Meg szeretnék én is 90 éves lenni, meg igyekszem megtenni mindent, hogy akár testben, akár lélekben, akár mentálisan ez megtörténhessen, de ha nem így történne, akkor is van egy bizonyosságom, hogy mondjuk így a mennyei biztosításom megkötetett Jézus Krisztusban, és ennek nem én fizetem az árát, mint hogy a biztosítóknál ezt nem kerülhetem el. És gyakorlatilag erről a bizonyosságról beszél János, hogy aki befogadja a bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Például ezt a harmadik részben mondja. Pecsétet tenni azt jelenti, hogy ez nem kell nagyon messzire mennünk, akár egy hivatal, vagy igen a király, ha valamire pecsétet tett, az azt jelenti, hogy onnan kezdve oké, mondjuk azt mondanánk, hogy kóser dolog, vagy jó dolog, vagy mehet, tekintélyt, hatalmat, pénzt, paripát, fegyvert, az a dolog megkap.
0: Hitelesített.
1: Hitelesített, igen. Tehát ha te mered bátran hitelesíteni benne a látható, kézzelfogható világban, a számunkra nem látható szellemi világnak a valóságát, és először csak azt mondta, hogy akarom elhinni. Van olyan ember, aki közeledett Jézushoz, és azt mondta, hogy hiszek neked, Uram, de segíts a hitetlenségemen. Ugye ez ilyen ellentétnek tűnik, de ez azt jelenti, hogy már egy picit hiszek, de még messze vagyok attól, hogy teljesen higgyek benned. És szabad így közeledni az Istenhez.
0: Hogy vigyel a kételyt.
1: Igen, aha. Igen. És az az érdekes, hogy ahogy megismered Krisztust, akkor a bizonyságod és belső támaszod lesz, hogy ahogy mondtam, nekem még a halál kérdésem olyan kérdés most már, hogy jaj, most mi lesz? Ez egy szomorú kérdés lesz, és nyilván minden egyes embert, akik közel álltak hozzám, elsiratok, meggyászolok, tehát nem azt jelenti, hogy akkor vidámkodunk, meg keresztények vagyunk, hanem ez azt jelenti, hogy az érzelmünkön átmegy ez, de belül a belső legbensőnket, amit Isten újjászült, azt nem rázza meg, mert rájövök, hogy a halál az nem más, mint egy kapu, ami benyílik a mennyországba. De ezt csak onnan tudják intézni nekem a mennyből. Tehát innen nem tudok akkora létrát összetákolni jóságból, szeretetből, nagy lelkűségből, adokozásból, stb. Nem tudok olyan létrát összetákolni, ami fölérne a menny. A küszöbéig, hogy legalább behuppanhassak.
0: Ez az újjászületés, a megtérés, a bemerítkezés?
1: Ez, amit mondtál, ez egy folyamat, tehát először elkezdünk Isten felé érdeklődni. Uh-huh. Vagy lehet, hogy valakinél van olyan is, amikor valaki felcsattan, hogy szerintem nincs Isten, és bosszankodik azon, hogy nincs Isten, érted? Uh-huh. Tehát, hogy haragszik az általa el nem ismert Istenre.
0: De közökire haragszik, ha nincs.
1: Igen, ha közökire haragszik.
0: Ez már ilyen filozófiai kérdés.
1: Igen, de most ebben nem nagyon megyünk bele mélyen, mert én nem egy filozófikus típus ember vagyok, de hogy sokszor találkozok ilyen emberekkel, tehát önmagában ez, hogy megtaláljuk a haragunk okát, hogy ezt Isten tehette, ez közel vihet Istenhez, mert hogyha azt mondjuk, hogy jó, eddig haragudtam az Istenre, meg most is haragszom, de tudom én, hogy az Isten mit tett, értem? Néha olyan dolgokért haragszunk, amit, tehát egyértelműen nem az Isten számlájáról beszélünk. Tehát amikor elém jönnek, és azt mondják, hogy és akkor az én unokahúgom 4 évesen miért kellett, miért engedte meg az Isten, hogy meghaljon? És akkor azért úgy néha megkérdezném azt, hogy biztos, hogy mindenért Isten a felelős? Nyilván egy borzasztó szomorú helyzet. De néha olyan dolgokat varunk a nyakába, és e mögé a palánk mögé bújunk. De ez a palánk olyan, mint amikor minket tanítottak, a kommunista rendszer voltam katona, sorkatona, és kaptunk egy ilyen, mint egy ilyen gumipléc-szerű valami, egy köpenyt, és azt mondták, hogy ez az atomvédelem elleni köpeny. És amikor jön az atomvillanás, akkor ezt magunkra kell teríteni. Hát el tudjuk képzelni, hogy mekkora védelem.
0: Nagyon sokat segített.
1: Nagyon sokat, igen. Belső biztonságot adott. Szóval, hogy ezért beszélek arról őszintén, hogy ez egy belső harc az Istenhez közel kerül, nem az Isten miatt, hanem egy olyan világot élünk, ahol nagyon le vannak határolva a dolgok, ki kicsoda egyrészt, kit kinek gondolhatok, és nem szoktuk belegondolni az Istent.
0: Meg nagyon nagyok az egók manapság már, az elmúlt 10 években azért gondoljunk, mondjuk az elmúlt 30 évben az egók azok egyre nőnek, már mint olyan értelemben mondom én ezt, hogy azt mondom, hogy na majd én tudom.
1: Igen.
0: Na majd én megcsinálom, nem kell nekem ehhez segítség, hát majd én ezt tudom. És tovább megyek, vannak olyan típusú egotrippes emberek, akik még azt is mondják, hogy hát az Isten adott mindent, akkor az Isten adta a tudásomat, az egómat, hát akkor majd én tudom, nekem nem kell az ő segítsége, hát ez is tőle van. Tehát még olyan ügyesen meg is csavarják ezeket a dolgokat, hogy a saját igazukat bizonyítsák vele, a vélt igazukat, szerintem.
1: Úgyhogy
0: János evangéliumával kezdjük.
1: Igen.
0: Tulajdonképpen a lényeg ennek az elmúlt 2 epizódnak, amit Révész Lajossal készítettünk el nektek János evangéliumával kapcsolatban, hogy ezzel kell kezdeni.
1: Igen, igen. Legalábbis érdemes ezzel kezdeni. És tudom, hogy most nem szabatosan végigmegyünk az evangéliumon, és nem egy igehirdetés jellegű kifilézése ez a dolgoknak, de én úgy gondolom, hogyha valakit érdekel, akkor vagy a Bibliáját megnyitja, vagy az alkalmazását, rá tud menni, el tudja olvasni ezeket.
0: Vagy elkezdi erre is használni az internetet.
1: Igen. Én azokról a háttér információkról szeretnék csak benneteket bátorítani, ha kell, ha lehet meggyőzni, hogy ne engedjetek egy ilyen kincset az életetek mellett csak úgy elzúgni, hanem ha volt 4 ember, akit megbízott Isten azzal, hogy az én legfontosabb küldetésemet képviseljék, és leírják nektek, és az évezredek, tehát 2000 évnek a megsemmisítő történelmi viharaiban is túlélte ez a 4 mű, egész pontosan a 66 mű, ami a Bibliában van, akkor én azt gondolom, hogy bátran érdemes ebbe belekezdeni. Nem kell félni, nem kell teológusnak lenni ahhoz, hogy értsük az igét. Bár fordítva is igaz, hogy ha nem vagyunk teológusok, nem biztos, hogy mindent megértünk. De az igének a lényegét, a velejét mindenki megérti. Az előbb említettem a János 3.16-ot, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez úgy gondolom, hogy ez egy megérthető és felfogható mondat. És ha valaki ennek azt mondja, hogy nem értem ennek a mélységét, nem tudom, hogy miről szól, de akarok ebbe elmélyedni, és akarom magamévá tenni, akkor tegye azt, hogy hát nézd, kedves Úr Jézus, én nem nagyon tudom, hogy ki vagy te, és ha te tényleg azt mondod magadról, hogy te kész vagy beköltözni az emberek életébe, akkor költöz most be az életembe, és átadom az életemet. És ezt tudom, hogy kell egy alázat, ami megint nem egy túl gyakori szó manapság, hiszen pont az ellentétéből élnek nagyon sokan.
0: Meg bizalom.
1: Igen. Tehát az alázat nem azt jelenti, hogy ilyen alázatoskodó mindig valaki a vállamon lév följebb típusú ember, hanem azt jelenti, hogy ha én megállok az Isten előtt alázattal, az azt jelenti, hogy minden ellenszenvemet és minden ellenérvemet most félreteszem. És fegyverszünetet kötök veled, Istenem, mert eddig én lőttem rád, ő nem. Hát, ha ő lőtt volna, akkor nem eddig éltünk volna. De most fegyverszünetet kötök, Isten, veled, és azt szeretném, hogy te magad mutasd meg, hogy működsz, mit akarsz. És ehhez írásbeli bizonyítékaink vannak, amit az akkor élő ugyanolyan emberek megértettek és leírtak.
0: Révész Lajos volt a vendégem, János evangéliumáról szólt a Hitem szerint epizódja és az előző is, két részben szálasztuk ezt szét. Lenne még róla mit beszélni, de inkább most elengedünk mindenkit szeretetben azzal, hogy olvassa el, és ezzel kezdje. Tehát, hogyha valahol fel szeretné csapni a Bibliát, és akár csak ismeretterjesztő jelleggel egy kicsit közeledni elfelé, akkor János evangéliuma az, amivel érdemes kezdeni. Révész Lajos volt a vendégem, a Baptista Szeretetszolgálat vezető lelkésze és a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze, édesapa és nagypapa, visszatérő vendégünk. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változóan napos, felhős időre számíthatunk. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt-szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret tájékoztatott az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először itt végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat.
0: Időjárás.
2: Szerdán eleinte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Hét István Dániellel.
1: Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát. Budapest ismét gazdagabb lett egy impozáns köztéri alkotással. A 13. kerületben a Váci út egyik irodaházának oldalán elkészült a város legújabb tűzfal festménye, ami nem csak vizuálisan lenyűgöző, hanem mély gondolatiságot is hordoz. A 600 négyzetméteres monumentális falfestményt a Neopaint Works alkotócsoport készítette, akik az elmúlt másfél évtizedben Budapest utcáinak, tűzfalainak és közterületeinek megújítását tűzték zászlajukra. A most bemutatott mű egy amerikai székhelyű biotechnológiai vállalat megbízásából valósult meg, amelynek filozófiája szerint a tudomány és az innováció ereje képes hozzájárulni egy egészségesebb, tisztább, fenntarthatóbb és biztonságosabb világ megteremtéséhez. A kompozíció középpontjában egy hatalmas lombos fa áll, a földgolyó szívébe gyökerezve. A fa az élet, a növekedés és a megújulás örök szimbóluma, ugyanakkor a természet és az emberi tudás közti egyensúlyt is jelképezi. Körülötte molekulák és képletek lebegnek. A tudomány fejlődésének ikonikus mérföldkövei, amik mind hozzájárultak ahhoz, hogy az emberiség hosszabb, egészségesebb és jobb életet él. A festményen megjelenő vegyületek között ott találjuk a penicillingét, a modern orvostudomány hajnalát jelentette. Ez a bizonyos anyag a lovastatint, ami a szív- és érrendszeri betegségek elleni harcban hozott áttörést, valamint a plakitaxelt, ami a rák terápiák egyik kulcsfontosságú gyógyszere. Emellett megjelenik a C-vitamin, valamint az adenin és a timin, illetve az aspirin, az emberiség egyik legismertebb gyógyszere. Mindezek együtt a tudomány fejlődésének mérföldköveit, az emberi kíváncsiságot és a kitartás diadalát idézik meg. A festmény tetején olvasható szlogán: innováció egy jobb világért, tömören össze lélegzi az üzenetet, a tudományos felfedezések iránti elkötelezettséget és a világ jobbá tételére irányuló törekvést. A Neopaint Works alkotócsoport 2005 óta több tucat hatalmas falfestményt hozott létre, amik a város szövetébe illeszkedve új dimenziót adnak az utcaképnek. Alkotásai közé tartozik a Rubik kocka falfestmény a Dob utcában, a Bud Spencer emlékfal vagy Szinyei Mersepál lila ruhás nőjének monumentális reinterpretációja. A Böszörményi úton találjuk a legfrissebb Budán megfestett tűzfalat, amelyre a hegyvidék meghatározó állatait és növényeit festették. Közben új fejlesztések érkeztek a Budapest Go-ba, megújult a térképes funkció, gyorsabbá vált a keresés, és a felszálló gombot is könnyebb lett használni. Az újdonságok több funkciót is érintenek, például az útvonal tervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés. Az útvonal tervnézetben továbbá láthatóvá váltak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kapott az útvonal tervek lista nézete is. Fejlesztést kap a bérletesek és napi jegyesek felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő felszálló gomb is. A funkció mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. A megállóban vagy a végállomásokon a felszálló gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi 2 percen belül induló járműveket jeleníti meg. A megfelelő jármű kiválasztása után a beolvasás is egyszerűsödik, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen elvégezhető. Budapestet nem csak a külföldi filmesek szeretik forgatási helyszínnek használni, hanem a hazaiak is. Néhány példát szedett össze a Világ Budapest középpontban forgalmas terekkel. Az első állomás a Teleki tér. 1988-ban készült Bereményi Géza második filmje az Eldorado, és szinte az egészet a Teleki téren forgatták. Nem véletlenül. Az író rendező a saját gyerekkoráról mesélt ebben az 1945 és 56 között játszódó moziban. Központi alakja Monori Sándor, akit életkortól, nemtől és társadalmi státusztól függetlenül mindenki Sanyi bácsinak szólít. Ő volt Bereményi nagyapja, egyben a Teleki téri piasz koronázatlan királya. Sanyi bácsi Teperjes Károly alakította, annyira átlényegülve, hogy játékát nyugodtan nevezhetjük színészi karrierje csúcs teljesítményének. A filmben rajta kívül egy sor kiváló színészt láthatunk, Pogány Judittól kezdve Andorai Péteren át Balkai Gézáig. Bereményi rendezését külföldön is értékelték, az Eldorádót több kategóriában jelölték európai filmdíjra, melyre közül a legjobb rendezőit is elnyerte. Maradjunk Teperjes Károlynál, viszont a 8. kerületből sétáljunk a 9-be, bár Tímár Péter 1999-es filmjét, a 6-3-at nem teljes egészében Ferencváros első számú terén forgatták, viszont egy nagyon fontos jelenetet itt rögzítettek a Bakács téren. 40 évvel a nagyszerű győzelem után járunk 1993-ban. A focimániás köztisztasági alkalmazott, magyarul Kukás, az Eperjes alakította Boksai Rezső a legendás focimeccs utolsó perceiben látta meg a napvilágot. Hősünk lomtalanítás közben az aranycsapat relikviáira bukkan, köztük Hidegkuti Rándor mezére, amit magára húz, majd elájul, és 40 évvel korábban tér magához, a legendás meccs napján a Bakács téren. A film igazi sztárparádé. Eperjes mellett felbukkan benne többek között Szalai Kriszta, Cseh Tamás, Kállai Ferenc, Kern András, Máté Gábor, de a sor még hosszan folytatható lenne. A Ferenc tér a 9. kerület másik fontos közterülete, mellette fut a Bokréta utca, amelynek 15-ös számú háza éppen a térre néz. Az épület homlokzatán üres betűkkel az áll, hogy Emmanuel Sonnenschein. Ő nem élő személy volt, hanem egy filmes karakter, viszont egy élő személy adta mintát a figurához. Az 1943-ban munkaszolgálatosként meggyilkolt Pesauer Attila olimpiai barnok törvívó. Szabó István 99-es filmje a Napfény íze egy budapesti zsidó család 3 generációjának történetét meséli el. A magyar színjátszás színejava látható ebben a moziban, ám a fontos szerepeket világhíres aktorok formálták meg, Ralph Fiennes, William Hurt és Rachel Weisz többek között. A film számos díjat nyert, európai filmdíjból 3-at is, forgatókönyv, operatőr és színész kategóriákban. A forgatás után a rendező iránti tiszteletből a homlokzaton hagyták a feliratot. A következő a Szél Kálmán tér. Hát szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmet forgatták ott. 2011-ben nem változott meg a közterület neve, szóval melyik filmet forgatták a Moszkva téren? Hát a Moszkva teret. Török Ferenc 2001-es bemutatkozó mozia végül is ez volt a vizsgafilmje. Akkora sikert aratott, hogy azóta is kultuszfilmnek számít, sőt egyesek szerint máig ez a rendező legjobb munkája. A Moszkva tér a rendszerváltás időszakába repít vissza bennünket, amit akkor érettségiző, állandóan házi bulizó és a Moszkván találkozgató fiatalok szemén keresztül mutat be. Tökéletes, pontos és imádnivaló korrajz.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A Duna alacsony vízállása miatt kellett beavatkozni a kelenföldi erőműnél. Közel 1000-en túráztak éjszaka a budapesti Hárshegyen. Szinte teljesen kiszáradt a Páty melletti Kozáromi tó. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rendkívüli beavatkozásra volt szükség a kelenföldi erőműnél a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A lágmányos jövből egy szakaszán kotrással mélyítették a medret, hogy továbbra is biztosítani lehessen az erőmű folyamatos vízellátását. A munkálatok mintegy 20 millió forintba kerültek. A beavatkozást rekord gyorsasággal készítették elő. A szakemberek mindössze 2 nap alatt megtervezték a szükséges munkálatokat, amelyeket augusztus első hetében végeztek el. A lágmányos jövből mintegy 50 méteres partszakaszán 50-100 cm-rel mélyítették a medret. A kotrás során 300-400 köbméter hordalékot távolítottak el, amelyet a part mentén terítettek szét. A több mint 110 éves kelenföldi erőmű történetében korábban még nem volt szükség hasonló beavatkozásra a biztonságos működés fenntartásához. Az erőmű ugyanis a villamos energia termeléshez szükséges hűtő és nyers vizet a lágmányosi öbölből nyeri. Ha a víz utánpótlás nem megfelelő, az üzemzavarokat okozhat, és végső soron az energiatermelés biztonságát is veszélyeztetheti. A helyzetet nehezítette, hogy a rekordhőség idején az ország villamosenergia igénye is jelentősen megemelkedett. Az erőmű szakembereinek ezért egyszerre kellett kezelniük az alacsony vízállás okozta kockázatot, és fenntartaniuk a folyamatos energiatermelést. A kelenföldi erőmű budapesti energia ellátásában is jelentős szerepet tölt be, több mint 41 ezer lakás, valamint mindegy 1800 további fogyasztó hő- és melegvíz ellátásához járul hozzá. Egyebek mellett Örmező, Gazdagrét, a lágmányosi lakótelep, a Budai Vár, Ferencváros és Józsefváros távhőszolgáltatásában vesz részt. A rendkívüli munkálatok alatt a lakossági melegvíz ellátás zavartalan maradt. A kotrásnak ráadásul környezetvédelmi szempontból is van jelentősége. Az erőmű vízkivétele folyamatos áramlást biztosít a lágmányosi öbölben, ami segíti az állóvíz cserélődését és oxigén ellátását, ezzel pedig az öböl élővilágának fennmaradását is. A Duna rendkívül alacsony vízállása korábban a paksi atomerőmű működését is érintette, ahol a hűtéshez szükséges vízellátás került veszélybe. A kelenföldi beavatkozás újabb példája annak, hogy a tartósan alacsony dunai vízállás már nem csak a hajózást és a folyó élővilágát, hanem az energiatermelés biztonságát is közvetlenül befolyásolhatja. Már bankkártyával is lehet fizetni a járművezetőnél megvásárolt vonaljegyért 3 fővárosi buszjáraton. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az új fizetési lehetőség célja, hogy egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye a helyszíni jegyvásárlást. A szolgáltatás egyelőre 3 buszvonalon érhető el, de a tapasztalatok alapján a későbbiekben további járatokra is kiterjeszthetik. Így az utasoknak ezeken a buszokon már nem szükséges készpénzzel rendelkezniük, ha a járművezetőtől szeretnének vonaljegyet vásárolni. A tervek szerint a következő bővítés október közepén várható. Ekkortól a 200E repülőtéri buszjáraton is elérhetővé válhat a bankkártyás fizetés a járművezetőnél történő jegyvásárláskor. Közel 1000 résztvevő járta be sötétedés után a budapesti Hárshegyet az Erdők Éjszakája alkalmából. Az Országos Erdészeti Egyesület szeptember 4-i rendezvényén családok, baráti társaságok és túrázók fejlámpákkal indulhattak útnak, hogy az esti órákban is megismerjék a fővárosi erdőt. Az esemény egyben az erdei vándortábor program 10 éves jubileumához is kapcsolódott. A délutántól késő estig tartó rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az erdők jelentőségére és a természetben eltöltött idő fontosságára. Szakmai beszélgetéseken foglalkoztak egyebek mellett az éghajlatváltozással, az asszály és a vízhiány erdőkre gyakorolt hatásaival, valamint azzal is, hogyan változhatnak a hazai erdők a következő évtizedekben. Külön téma volt a fiatalok és a természet kapcsolata. A szakemberek arról beszéltek, hogyan befolyásolhatja a gyerekek jólétét a digitális térben eltöltött idő növekedése, és milyen szerepe lehet az erdőnek, illetve a természetjárásnak a lelki egyensúly támogatásában. Az idén 10 éves erdei vándortábor programban az elmúlt évtizedben csak nem 40 ezer fiatal vett részt. Sötétedés után Szép Juhásznétól két kijelölt útvonalon indulhattak el a résztvevők. Rövidebb és hosszabb túra közül lehetett választani, az útvonalak pedig a Makkovec Imre kilátót és a Kán Károly kilátót is érintették. Az ösvények mentén több ismeretterjesztő állomást is kialakítottak, ahol az erdőgazdálkodással, valamint a terület növény- és állatvilágával is megismerkedhettek a látogatók. A programhoz a Pilisi Parkerdő, a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is csatlakoztak. A túrázók egyebek mellett állati szőröket és csontokat vizsgálhattak meg, életnagyságú vadállat ábrázolásokat kereshettek az erdőben, és azt is megtudhatták, hogy hogyan dolgoznak az erdészek a Hárshegy folyamatos erdőborításának fenntartásáért. Az éjszakai túrára sok család kisgyerekekkel érkezett, de párok, baráti társaságok és kutyás kirándulók is nekivágtak az útvonalaknak. A szervezők szerint a program azt is megmutatta, hogy Budapesten belül komolyabb utazás nélkül is könnyen elérhető olyan természeti környezet, amely néhány órára kiszakíthatja a résztvevőket a városi és digitális hétköznapokból. Átadták a Váci Bernát Kálmán Református Gimnázium és Szakképzőiskola új épület részeit. A szeptember 4-én megtartott ünnepséggel lezárult beruházás mintegy 1,5 milliárd forintos állami támogatásból és egyházi önrészből valósult meg. A fejlesztés részeként az oktatási intézmény egy új tornateremmel és szabadtéri sportpályával bővült. Emellett főzőkonyhát, étkezőt és aulát is kialakítottak, az iskola környezetében pedig új parkot hoztak létre. A beruházást még 2022. márciusában jelentették be Vácon. A kivitelezési munkálatok 3 évvel később, 2025. márciusában kezdődtek meg. A fejlesztés a tervezett ütemben haladt, így az új épületrészek a kitűzött határidőre el is készültek. Az új létesítmények a tanításhoz kapcsolódó közösségi és sportolási lehetőségeket, valamint az iskola étkeztetési feltételeit is bővítik. Szinte teljesen kiszáradt a Pátty közelében található Kozáromi tó, ezért jelenleg tilos megközelíteni a területet. A Horgász Egyesület tájékoztatása szerint a tó környékén életveszélyessé vált a tartózkodás, miközben a szakemberek már dolgoznak a terület rendbetételén. A kialakult helyzet miatt kényszerhalászatot is végeztek a Magyarországos Horgászszövetség segítségével. A még életben lévő halakat sikerült kimenteni a tóból, majd a Dunába telepítették át őket. A kiszáradás különösen gyorsan következett be, hiszen május végén még horgászversenyt és családi napot is rendeztek a tónál, amelyen sokan vettek részt. Nyáron még egy októberi családi program előkészítése is megkezdődött, mostanra azonban már nem csak a horgászat szünetel, hanem a tó egész területének megközelítését is megtiltották. A Kozáromi tó vízellátása hosszabb ideje problémát jelent. A tóba az elmúlt években szinte kizárólag csapadékból érkezett utánpótlás, ez azonban egyre kevésbé volt elegendő a megfelelő vízszint fenntartásához. Az idei száraz időjárás tovább súlyosbította a helyzetet, és a vízfelület mostanra szinte teljesen eltűnt. A helyi horgászegyesület korábban hosszabb távú célként fogalmazta meg a tó és környezetének megtisztítását, valamint a halállomány javítását. A jelenlegi állapot miatt azonban elsőként a veszélyessé vált terület rendezésére van szükség. A korlátozás feloldásáig arra kérnek mindenkit, hogy ne menjen a tóhoz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Hogy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Eső és lehűlés érkezik. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Idén is népszerű úti cél volt a magyaroknak Horvátország. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány, először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Megújult a közadatportál és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorú elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 ezer magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
1: Időjárás.
4: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél, a hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: This is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
1: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
0: His presence and his love undeniable.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordóasszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
0: Időjárás.
2: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Új szezon, új kedvencek! Itt az idő, hogy lecsapj rájuk! Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklám hangzott el.
9: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
0: Időjárás.
9: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
10: Nagyon mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, szeptember 9-e van, már is nyitom a Budapest Update-ben a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy miről híres a mai nap. Ma született például Latinovi Zoltán 1931-ben, de majd egyéb információk is érkeznek, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Szokás szerint sok mindenről olvastam, a tavalyi rekordot is megdöntve, több mint 24-re neveztek az idei 44. Vizer Budapest félmaraton versenyre, illetőleg majd arról is lesz szó, szeptember végén megteri koreai filmekkel a Corvin mozi.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Nyílik a kalendárium szeptember 9-énél, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 95 éve született például Latinovich Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, maga a színész király, érdemes művész, a magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth díjas. Édesanyja Gundel Katalin a legendás vendéglátós família sarja. Második férjétől Fren Reisz Istvántól születtek Latinovich féltestvérei, Bújtor István és Fren Reisz Károly. Építész diplomát szerzett, majd a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 62-ben került a fővárosba, a Víg Színházhoz. Játszott és rendezett Veszprémben. Utoljára a fővárosi Operett Színházban lépett fel. Szuggesszív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. 1959-ben filmezett először. Több mint 50 filmen játszott, legemlékezetesebbet az Isten hozta Őrnagy úr és a Huszárik Zoltán rendezte, Szindbád szerepében alakított. Kiváló volt Adi, József Attila, I. és Gyula verseinek előadójaként is. Rendezőként is a megszállottság és a kérlelhetetlen igényesség jellemezte. Latinovich sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel, igazságkeresését, jobbító szendékát írásban is megfogalmazta a Köd szurkáló című önéletrajzi kötetében. A kortársak meg nem értése felülrőlte idegeit. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson véletlen baleset történt-e vele, vagy öngyilkos lett. 31 éve 1995-ben hunyt el Móricz Virág író, Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban nyerte meg a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. 474 éve a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a mai napon a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. Az akkori naptár szerint szeptember 1-én. A mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött a vár körbevétele. A támadások szeptember 16-án indultak a vár ellen, és október 17-én vonult el a török sereg. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. 714 éve, 51 éves korában hunyt el Otto, magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként. 1261-ben született Henrik bajor hercegnek és Erzsébetnek, negyedik Béla magyar király leánya annak gyermekeként. A hatalmon és a hercegi javadalomokon kénytelen volt megosztozni fiú testvéreivel. A német koronáért vívott küzdelemben szembe került a Habsburgokkal. 1300-ban fegyverrel segítette második Vencel cseh királyt, 1301-ben pedig kibékült Habsburg Alberttel, és őt támogatta a koronáért folyó harcba. 197 éve hunyt el Vitkovics Mihály, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Nyelvújító, költő, meseíró volt. Vitkovics részt vett a Tudományos Akadémia felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és rege átdolgozásai az első eredmények műfajban. Jó nevű ügyvédként kerül kapcsolatba több tekintélyes családdal és kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, és ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. 195 éve született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. 160 éve hunyt el Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. Ő a 45-66 közötti időszakban az akadémia megbízásából élete végéig kisebb-nagyobb megszakításokkal a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. 1848 végén Kossuth hírlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riadót, ezért Világos után 6 évi várfogságra ítélték. 1851-ben szabadult Kufsteinből. Ettől kezdve ismét a szótáron dolgozott, illetve a Nemzeti Színházban volt dramaturg. Munkássága kiterjedt történelmi, földrajzi és más tárgyú ismeretterjesztő művekre, fordításokra. A magyar romantikus nemzeti eposz egyik megteremtője, főműve az Augsburgi ütközet, amely a kalandozó magyarok 901. évi győzelméről szól. Ódái és balladái a hazafias liberalizmus eszmét fejezik ki a romantika eszközeivel. Ma igazi hamisítatlan meleg nyári idő várató, csapadékra is számítani lehet záporok, zivatarok formájában, emellett a hőmérséklet még 32 fok körül tetőzik, holnaptól hűvösebb, ősziesebbre vált az időjárás. Nem sokára arról lesz szó majd a Budapest Update-ben, hogy a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek az idei 41. Vizer Budapest félmaraton versenyére.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Ma is rengeteg mindenről olvastam a főváros kapcsán, mondom is ezeket. Például a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek az idei 41. Vízer Budapest félmaraton versenyére. Csak ha a rajtolás folyamat közel 50 percig tartott, 10 kilométeres távon is lehetett indulni. Az idei szeptemberi félmaratonra 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek fotók. Karsai Gábor és az augusztusi Birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lilianna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket. A mezei futó országos bajnok Karsai mögött Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos lett a második, illetve a harmadik, míg az óriási egyéni rekordot futó Vindics Tóth közel 10 perccel volt gyorsabb az ezüstérmes Nice Viktóriánál és bronzérmes Nagy Nóránál. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. A mezőnyben 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott. Szeptember végén megtelik koreai filmekkel a Corvin mozi, ahol 8 nap alatt 24 nagy játékfilmet vetítenek a 19. koreai filmfesztiválon. A kínálat a történelmi drámától, a romantikától, az okkult akciófilmeken át egészen a zombi vígjátékig terjed. A Koreai Kulturális Központ szervezésében szeptember 25 és október 2-e között rendezik meg az eseményt. Idén 3 koreai rendező is személyesen érkezik a magyar fővárosba, a vetítések után pedig közönség találkozókon lehet velük beszélgetni. A program 4 blokkra, friss, arcok, fókusz és extra épül, így a nemzetközileg ismert koreai popkulturális jelenségeken túl a kortárs filmművészet jóval szélesebb szeletét mutatják be. A nyitófilm szeptember 25-én Chang Hang-yun történelmi drámája a király gondviselője lesz. A 15. századi Csoszonban játszódó történetben egy szegény hegyi falu vezetőire bízzák a trónjáról letaszított gyermek királyt. A friss blokk műfajilag jóval vadabb, romantikus történet, családi rejtély és akciófilm is helyet kap benne. A szentély démonvadászok például egy természetfeletti képességekkel rendelkező triót követ, amely egy ördögimádó bűnszervezettől próbálja megmenteni Szöult. Közben győztek a 100 millió forint feletti ingatlanok a fővárosban. Augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet. A piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Tavaly óta jelentősen csökkent az 50 millió forint alatti ingatlanokra irányuló érdeklődések keresleten belüli aránya, míg az 50 millió forint felettieké növekedett, derül ki a zenga.hu elemzéséből. Országosan és Budapesten is stagnálást mutattak a zenga.hu adatai az ingatlan érdeklődések, vagyis a telefonszám felfedezések és üzenetküldések számában augusztusban, júliushoz képest, tehát a nyár utolsó hónapja sem hozott élénkülést. Ezzel idén nyáron országosan 28, Budapesten 47%-kal volt gyengébb a kereslet a tavaly nyárinál, miután akkor az otthonstart program bejelentése aktivizálta főként az érdeklődőket. A piacon maradó érdeklődők viszont egyre inkább alkalmazkodnak a magasabb árszintekhez. Míg tavaly országosan a kereslet 66%-a irányult 50 millió forint alatti ingatlanokra, idén nyáron már csak 58%-a, az 50 millió forint feletti ingatlanok részesedése pedig 34-ről 42%-ra emelkedett, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Budapesten tavaly az érdeklődők 42%-a keresett 50 millió forint alatti ingatlant, idén nyáron már csak 19%-uk. Eközben a 100 millió forint feletti fővárosi ingatlanok iránti érdeklődések aránya 14-ről 24%-ra nőtt. Budapesten tehát ma már többen keresnek 100 millió forint feletti otthont, mint 50 millió alattit. A legnépszerűbb az 50-75 millió forintos ársáv, míg országosan a 25-50 milliós kategória jellemző. Szeptember 12-én ingyenes szabadtéri koncertet ad a budapesti fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével a Hősök terén. A műsorban Schubert és Prokofjev művei szerepelnek többek között. A budapesti fesztiválzenekar 18.30-tól adja ingyenes szabadtéri koncertét. A hangversenyen Schubert befejezetlen szimfóniája és Prokofjev hamupipőke szvítje csendül majd fel mások mellett, illetőleg bemutatkozik a BFZ új gyermekkórusa is. A részvételhez nem kell regisztráció. Szeptember 10-én indul a Kraft Sörfesztivál a budapesti Dürer kertben. Idén 30 sörfőzde közel 300 különleges itala várja az érdeklődőket. A fesztiválon minden nap koncertekkel, DJ és szelektor szettekkel, valamint változatos street food kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényen 5 különböző food truck, valamint szájderek, koktélok és alkoholmentes craft üdítők is elérhetőek lesznek. A Craft Sörfesztivált először 10 éve, 2016-ban szervezték meg Kőbányán. Az esemény azóta a hazai kisüzemi szint tér egyik legfontosabb találkozójává nőtte ki magát a Budapest Beer Weeken túl.

maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információk egyébként a MÁV csoport honlapján érhetőek el. 100 felújított klasszikussal várja a nézőket szeptember 15 és 20 között a budapesti klasszikus filmmaraton. Műsoron lesz a Csodacsatár eredeti, Puskás Ferenccel forgatott változata is. A program egyik különlegessége Keleti Márton filmje, ami Puskás Ferenccel forgatott változat. Látható lesz többek között az Amélie csodálatos élete, a Thelma és Louise, a zongorista és David Bowie kultfilmje az Éjség is. A Nemzeti Filmintézet eljuttatott közleménye szerint a fesztivál programjában az ikonikus alkotások mellett legendás némafilmek, élőzenés vetítések, szakmai programok, beszélgetések és workshopok is szerepelnek. Az esemény kiemelt témája az 56-os forradalom 70. évfordulója lesz. A programban olyan közönségkedvencek és filmtörténeti klasszikusok kapnak helyet, mint például az Amélie csodálatos élete, Audrey Tatóval vagy Ridley Scott Thelma és Louise című road movie-ja, Susan Sarandonnal, Gina Davis-szel és Harvey Keitellel, valamint Sára Sándor 80-huszár című történelmi filmje. A maraton egyik különlegessége Keleti Márton 56-ban készült a Csoda csatár című szatírájának felújított, eredetileg Puskás Ferenccel forgatott változata lesz. A film az Aranycsapat sikereinek időszakában készült, és éles társadalomkritikát fogalmazott meg. A történetben egy képzeletbeli ország lakói akkor is ünneplik két balkezes futballsztárjukat, amikor ő látványosan kudarcot vall, miközben a cselekmény végén a tömeg fellázad a teljhatalmú miniszter ellen. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Eső és lehűlés érkezik. Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trump-pal. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak.
0: Időjárás.
1: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola a Fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kulcs szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Car című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorstolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgászkunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződdiget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, szint, aminek csak az eleje biztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a Gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát, pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a földeltették egy elővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük, bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadsághíd és a Petőfi között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a budai arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék, ez persze semmit nem von le az értékéből, az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 000 négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körút épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranda szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a PTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a COVID óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő őspark, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.
2: Volt

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Nem láttad a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem!
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
10: Majd elmúlik.
11: Ezt mondtad múlt héten is.
10: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
11: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
12: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
3: Reklám hangzott el.
13: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizetőhelyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket, erről döntött tegnap az országgyűlés. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre, a vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kiutasítottak 10 orosz diplomatát Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a külképviselet munkatársai a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet végeztek. Az orosz külügyi szóvivő a budapesti bejelentésre úgy reagált, Moszkva kemény és fájdalmas választ fogadni a kiutasításra. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić ma délben írja alá a rendeletet a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
0: Időjárás.
13: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A vendégem ebben az órában a műsorban Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, akivel a tudatos légzésről és a légzés technikákról, azoknak a csodájáról és az elképesztő jó hatásáról fogunk beszélgetni. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A vendégem Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, akivel a stresszoldásnak egy egészen speciális módszeréről fogunk most beszélgetni. A légzés, illetve a légzés technikáknak a varázsáról. Szia Alma, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, mindenkit köszöntök szeretettel, itt vagyok ismét.
1: No, kezdjük onnan, hogy a légzés nagyon-nagyon sok mindenre tud gyógyír lenni, hogyha elkezdünk vele tudatosan foglalkozni, odafigyelni rá, és nem csak reflexből hagyni, hogy ugye lélegezzen a testünk, mert ez egy olyan automatizmus, ami mindannyiunkban megvan.
2: Így van, szerencsére nem kell rá odafigyelni, tehát ugye teljesen automatán működik a légzés, viszont pont ezért nem használjuk a légzést tudatosan, pedig gyakorlatilag, hogyha elkezdenénk tudatosan használni, akkor teljesen ki tudnánk egyensúlyozni az idegrendszerünket, és bizonyos szituációkban, amikor akár stresszesnek, frusztráltnak, vagy dekoncentráltnak érezzük magunkat, akkor rögtön tudnánk összpontosítani és központosítani, és hát a légzés az, ami ingyen van, mindig ott van kéznél, tehát nem kell hozzá edzőruhába öltözni, vagy akár elmenni otthonról, és akár pár perc légző gyakorlat is nagyon pozitív hatással tud lenni önmagunkra, csak nagyon kevesen használják.
1: Sokszor hallani például arról a típusú légző gyakorlatról, amit az amerikai tengerész gyalogosoknál is alkalmaznak, pontosabban amit ők alkalmaznak, hiszen megtanítják nekik, hogy hogyan tudnak egészen rövid idő alatt nyugvó pontra kerülni és pihenni, hogy aztán tovább tudják tenni a dolgokat. Hát gondolhatjuk, hogy ők milyen stressz alatt vannak. Hogyan tudjuk a légzést, a lélegzés tudatosítását mint jó szelet befogni a vitorlánkba, Alma?
2: Először is tudatosnak kell lennünk a légzésünkkel kapcsolatban. Érdemes egy nagyon egyszerű gyakorlatot megpróbálni. Az egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra, és csak lélegezzünk úgy, ahogy eddig is tettük. Semmiféle egyéb változtatást nem kell. Viszont nézzük meg, hogy az alsó vagy a felső karunk emelkedik először a kezünk, tehát mellkasba vagy inkább hasba lélegzünk. Ezzel rögtön ki tudjuk azt deríteni, hogy felületesen lélegzünk, tehát kapkodjuk a levegőt, piciket lélegzünk a mellkasunkba, vagy mi lassabb légzésen vagyunk, és mondjuk a hasunk kezd el elsőként emelkedni, tehát mint hogyha egy lufi lenne a hasban, ami minden irányba, előre, hátra, jobbra és balra is tágul. Így már rögtön kiderül az, hogy egyfajta folyamatos hiperventilációban vagyunk, ami eleve egy idegesség érzetet is generál, és azáltal belekerülünk egy ördögi körbe, vagy kihasználva a légzés erejét, mélyeket és lassabban lélegzünk, ezáltal a percenkénti légzés számunk ugye alacsonyabb, ami normál esetben azért jó lenne, hogyha olyan 10-12 körül, maximum 14 körül lenne légzés per perc egy embernél, de hát ez általában akár több is lehet, 16-18-20 légzés is percenként, amikor pedig kifejezetten lassú, mély légző gyakorlatokat végzünk, akkor akár ez lemehet 4-6 légzésre is percenként.
1: Mit tud adni nekünk a tudatos légzés?
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát a légzés az nem valami ezó-mizó dolog, hogy akkor megváltoztatja az embert, és rögtön elkezd az univerzummal csatlakozni, tehát nem erről szól a történet, hanem arról, hogy egész konkrét fizikai hatásai is vannak a stresszre, kiegyensúlyozza például a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert, ugye a szimpatikus idegrendszer a pörgésért, a cselekvésért, a csekkbefizetésért felel, és ugye általában ez működik túl normál állapotunkban, amikor tesszük a dolgunkat, és ugye megyünk abba a bizonyos taposómalomba, míg a paraszimpatikus idegrendszer pedig ugye az emésztésért és a pihenésért felel, ugye az úgynevezett rest and digest üzemmód. És ugye az a probléma ezzel, hogyha egyszerre nyomjuk a féket és a gázt, akkor ugye túl sok hatást az autóban sem érhetünk el. Tehát lényeges lenne az, hogy ebben megtaláljuk a harmóniát. Mind a kettőre szükség van, viszont az, amikor túlműködik valakinek a szimpatikus idegrendszere, akkor jönnek ugye az alvás problémák és az emésztési problémák, hiszen ugye nem tud átkapcsolni paraszimpatikus működésbe. Ugye ez az egyik dolog, tehát azáltal, hogy tudatosítom a légzésemet és légzőgyakorlatokat végzek, megnyugtatom magam pár perces légzőgyakorlatokkal, ezáltal ezt például azonnal ki tudom egyensúlyozni, illetve hogyha mondjuk szeretnék energiát nyerni a légzésből, akkor is egy más típusú légzést csinálunk, vagy amikor szeretném magam megnyugtatni, akkor is egy más típusú légzést alkalmazunk, vagy amikor például szeretném lecsendesíteni az elmémet, a testemet, és még szeretnék nyugovóra térni. Tehát nagyon sokféle légzőgyakorlat van, ezt az alapján változtatjuk, hogy a belégzés milyen gyors vagy lassú, és a kilégzés mennyire gyors vagy lassú, illetve vannak-e légzés visszatartások, úgynevezett pozitív légzés visszatartás, amikor beszívom a levegőt és bent tartom, ezt nevezik pozitív légzés visszatartásnak, vagy pedig amikor kifújom és nem veszek levegőt egy pár másodpercig, ugye ezt nevezik negatív légzés visszatartásnak. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindenre, ahogy elmondtam, használható, csak sajnos nagyon kevesen élnek ezzel, sokkal előfordulnak mondjuk az emberek egy nyugtatóhoz, egy altatóhoz, mint hogy elkezdjenek rendszeresen légzőgyakorlatot végezni. Nekem azért nagyon masszív személyes tapasztalataim is vannak, én 2020-ban pánikrohamokkal küzdöttem, és hát amikor ugye elmentem az orvoshoz egyébként szívinfarktus gyanújával, és te hatalmas kivizsgáláson vettem részt, azt mondták, hogy mindent rendben találnak, viszont hát menjek fel ugye a neurológiára, mert hát valószínűleg itt ugye pánikrohamokról van szó, és akkor hát ott nyilván az orvos mit ajánl, azt mondta, hogy kezdjek el nyugtatót szedni, és hogyha beveszek napi 2-3 szemet, akkor biztosan jobban leszek, mert hát általában ugye így kezelik a pánikrohamosokat, emellett ugye menjek egy pszichológushoz, és akkor kezeltessem magam. Na most ez volt az a pont, amikor én a légzéshez fordultam, és teljesen alternatív módon elkezdtem légzőgyakorlatokkal meggyógyítani saját magam, és 4 hónap alatt sikerült teljesen és végérvényesen megszabadulni a pánikrohamoktól, úgyhogy semmilyen gyógyszert soha nem kellett bevennem.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. Hamarosan beszélgetünk tovább a légzés fontosságáról, a légzés tudatosságról és arról, hogy mi mindenen tud segíteni, például a stresszoldásban, vagy például a szorongás oldásában. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, stresszoldás, pánikbetegség oldása, vagy annak a tompítása, szorongás oldás, illetve még egyéb sok dolog, amiben a légzés tudatosság, vagy a tudatos légzés, illetve légzés technikák segíteni tudnak. Alma, egyrészt köszi, hogy itt vagy, másrészt pedig akkor adódik nyilván a kérdés, hogy itt van, említetted a pánikbetegséget, nagyon-nagyon sok szorongó fiatal is van. Szoronganak a vizsgák miatt, a tanulás miatt, a világnak való megfelelés miatt, köszönhetően ugye a social media felületeknek. Hogyan tudunk elkezdeni dolgozni úgy a légzéssel, hogy mondjuk segíteni tudjunk a srácoknak?
2: Elsőként nekünk kell tudatosítani a légzésünket, az, ahogy mondtam, hogy ne egy automatizmus legyen, hanem figyeljünk oda ugye a mély és egyenletes légzésre, hogy ne egyfajta felületes hiperbó legyen, ami által sokkal inkább elfáradunk, az agyunk is egy ilyen agyi köd jön létre, illetve ugye a pulzusunkat ezáltal folyamatosan magasan tartjuk. A másik az, hogy legyen a napi rutinunk része a légzőgyakorlat, már 2-3 perces légzőgyakorlatokkal rendkívüli eredményt lehet elérni, tehát ezt iktassuk be mondjuk egy reggeli rutinba, egy lefekvés előtti rutinba, meg napközben egy 2-3 percben, amikor úgy érezzük, hogy éppen olyan helyzetünk van, hogy szükséges egy picit megnyugodni, megpihenni, vagy valami fontosabb döntés előtt állunk, vagy egy olyan szituációban, amikor érezzük azt, hogy felülkerekedik a szorongás rajtunk, a félelem, akkor egyszerűen csak leülök, behunyom a szemem, tudatosítom a lélegzetemet, mélyeket és egyenletesen lélegzem, és arra figyelek oda, hogy a kilégzéseim hosszabbak legyenek, mint a belégzéseim. Nagyon egyszerű példa, mondjuk 4 másodperc alatt belélegzünk, 6 másodperc alatt kilélegzünk, vagy 4 másodperc alatt belélegzünk, 8 másodperc alatt kilélegzünk. Ahogy egyszerűen csak számolom a lélegzetemet. Már ezáltal, hogy odafókuszálok a lélegzetre, ennek a mélységére és ennek a lassítására már 2-3 perc alatt meg tudom nyugtatni saját magamat, és ki tudom egyensúlyozni azt a bizonyos szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert, illetve ugye az agynak is van egy különleges működése, az amigdala, illetve a prefrontális kéreg, ugye az amigdala felelős elsősorban a félelmekért, a szorongásokért, a dühért, egy csomó olyan érzelem,

0: mert amit ugye szabályoz, tehát nagyon egyszerűen, hogyha engem egyszer mondjuk megharapott egy kutya, akkor onnantól kezdve mindig, amikor meglátok egy kutyát, akkor az amigdala fogja azt jelezni az agyamnak ezen része, hogy félni kell a kutyától, mert a kutya veszélyes. Míg ugye a prefrontális kéreg az, ami felelős azért, hogy racionálisan gondolkodjunk, és amikor ugye az amigdala túlműködik, akkor a prefrontális kéreg az, ami ugye próbálja ezt kompenzálni, és végig gondolni, hogy jó, de hát nem minden kutya olyan, hogy feltétlen meg akar engem támadni. Tehát ahogy megértjük ennek a működését, hogy ugye ne legyen ez a diszfunkció, hogy túlműködik az amigdala, ez az érzelmi riasztórendszer tulajdonképpen az agynak, ezt is például a légzéssel lehet kiegyensúlyozni, hogy egyszerűen megpróbálok az itt és mostban jelen lenni, és nem előre predesztinálni olyan félelmeket, amik valószínűleg soha nem fognak megtörténni, de azáltal, hogy ugye elképzelem, hogy mi az, ami megtörténhet velem a jövőben, és ez egy negatív érzelem, ennek a negatív érzelemnek azonnal hatása lesz a szervezetünkre, és a szervezetünknek a biokémiai folyamatokra. Tehát úgy is mondhatnám, hogy saját magunkat paráztatjuk be sokszor így leegyszerűsítve, igen. És ezáltal van egy olyan fizikai hatás is, ami egyfajta szorongássá fog válni, és aztán ezekből a szorongásokból jönnek a pánikbetegség, pánikrohamok, vagy akár ugye az alvás problémák.
1: Olyan érdekes különben, hogyha belegondol az ember, akkor amikor valami nagyon nyomja az ember szívét, lelkét, akkor van olyan, hogy veszünk egy ilyen nagy levegőt, és olyan jól esik, és megnyugtat, és talán erre lenne érdemes elkezdeni figyelni. Például odáztam, hogy megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy mikor jönnek elő ezek a nagy sóhajok, amikor olyan óriási nagy levegőt vesz az ember, vagy amikor így csinál, és akkor utána kifújja a levegőt, hogy ezekre a pontokra érdemes lenne figyelni, hogy mikor érzem magam így, és akkor például beiktatni egy-egy X darabos belégzés-kilégzés sorozatot?
0: Amikor ezek az egyfajta sóhajtozások vannak, meg amikor egymásra veszik a levegőt, ez a bizonyos hüppögés, amit a gyerekek is csinálnak, igen. Vagy ezek a nagy sóhajok, akkor már ugye a szervezetünk tulajdonképpen önmaga is próbálja oldani a feszültséget. Tehát akkor már egy automatizmus ezáltal bekapcsol, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a szervezet ilyenkor próbálja lenyugtatni önmagát ezekkel a sóhajokkal, vagy akár a gyermekeknek, amikor sírnak ezzel a fajta hüppögésével, amikor egymásra veszik a levegőt. Tehát én inkább azt mondanám, hogy azáltal, hogy tudatosabban élünk, ezáltal kellene kiküszöbölni azt, hogy a szervezetnek már ilyen automatizmusokat kelljen alkalmazni. Tehát ne várjuk meg azt, amit nyilván az ember kap egy sírógörcsöt, aztán elkezd hüppögni, hanem azáltal, hogy én kezelem egyébként az érzelmeimet, úgy a pozitív, mint a negatívakat, tehát elkezdek figyelni a saját érzelmi szabályozásomra, arra, hogy hogyan is érzem magam. Van annyi önismeretem, hogy tudom, hogy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk félelmet kelt valami bennem, amikor szorongás, például be kell mennem a főnökömmel tárgyalni, ki kell állnom egy színpadra szerepelni, valakitől kell kérnem valamit, ami nekem diszkomfortos, akkor már mielőtt belemegyek ebbe a negatív szituációba, ami úgy hat számomra, hogy negatívan, már azelőtt érdemes fölkészülni. Egyfajta pár perces légző gyakorlattal. Tehát én sokkal inkább a prevencióban, a megelőzésben hiszek, és a rendszeres gyakorlásban. És a légzés gyakorlásnak egyébként az a fantasztikus előnye, nem csak az, hogy ingyen van, és mindig kéznél van. Tehát a kocsiban lehet gyakorolni, hogyha az ember úgy érzi, az irodában, hogyha fölbosszantották, be lehet menni a mosdóba 3 percre. Nem csak ez, hanem az, hogy nagyon gyorsan hatást érünk el. Tehát ez nem olyan, mint egy fogyókúra, hogy csinálni kell 1-2-3 hónapig, hogy lássam a tükörbe, hogy már vékonyodik a derék és kúsznak le a kiló. Hanem így gyakorlatilag rögtön mérhető is, okos eszközökkel, az, hogy igen, a pulzusom lejjebb ment, érzem azt, hogy megnyugodtam, érzem azt, hogy nem kapál már úgy a szívem, össze-vissza kapálódzik a mellkasomba. Tehát ezeket iktassuk be, és legyen egyfajta napi rutin része, amikor pedig tudom, hogy jön egy olyan szituáció, ami számomra szorongáskeltő, ez az én 7 éves vagy 9 éves gyerekemmel is ugyanígy van, 7 éves kora óta tanítom őt egyébként légzőgyakorlatra, illetve meditációra, most már 2 éve foglalkozunk ezzel, és ő is tudja, hogy vannak olyan szituációk, például amikor a fogorvosi székben ül, amit nyilván semmelyik gyerek nem szeret, akkor ha odafigyel a légzésére és arra koncentrál, akkor sokkal inkább meg fog tudni nyugodni. Tehát amikor tudom, hogy van egy szituáció, akkor tanítsuk meg erre, ahogy kérdezted a fiatalokat, a gyerekeket, általános iskolásokat, egész kicsi gyerekeket is már meg lehet erre tanítani játékosan.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzés technikákról, a légzés varázslatos segítő képességéről beszélgetünk. Érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzéstechnikákról, a stresszoldó, szorongásoldó, akár a pánikrohamoldó légzéstechnikákról, ezeknek az egyszerűségéről és fontosságáról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Alma eddig is. Amit én most szeretnék zárásképpen, Alma, kérlek, hogy azt mondd el nekem egy afféle útravaló csomagként, hogy hogyan induljunk el, hogyan kezdjünk el erre figyelni. Mik a legegyszerűbb módszerek, amikkel rá tudjuk szoktatni magunkat arra, hogy rendszeresen a légzéshez nyúljunk akkor, amikor valami kibillent minket az egyensúlyunkból, vagy amikor stresszelünk, szorongunk?
2: Elsőként azt, hogy tudatosítsuk a légzésünket, tehát minél többet egy nap próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy most én hogyan lélegzem. Akár be is lehet állítani egyébként a telefon emlékeztetőjét egy 2-3 alkalmat egy nap, hogy amikor az megjelenik és elkezd csilingelni, akkor figyeljek oda 1-2 percig csak a légzésemre, hogy hogyan is lélegzem, hogyan is tartom magam, mennyire egyenes a felső testem, mennyire vannak fölhúzva a vállak, begörnyesztve, vagy pedig mennyire tartom szépen ugye a felső testemet, ezáltal tud jól működni például a rekeszizom is, ezáltal tud jól működni, hogy a rekeszizom megfelelően mozog, akár az emésztés is, tehát itt, ahogy mondtam, fiziológiailag ugye minden mindennel összefügg. A tudatos légzés után, hogy tudatosítottam egy pár percig, kezdjem el olyan szituációkban használni a nyugtató légző gyakorlatot, amit annyit kell róla megjegyezni, hogyha számolok, akkor mondjuk 4 számolásig beszív a levegő, és 6 számolásig kifúj, vagy 4 számolásig beszív, 8 számolásig kifúj, kinek ez mennyire kényelmes, de ha valakinek nagyon nem megy a 4 belégzés, 4 számolás, akkor akár 2-vel is próbálkozhat, hogy 2-re beszív, 4-re kifúj. Az a lényeg, hogy hosszabb legyen a kifújás, mint ugye a belégzés, és orron át próbáljunk meg folyamatosan lélegezni, tehát szokjunk le a szájlégzésről, szokjunk le arról, hogy nyitva van a száj, és úgy kapkodjuk a levegőt, ugye erre is érdemes napközben odafigyelni. És amikor jön a stresszes szituáció, akkor tudom azt, hogy itt a légzésem, és ezáltal én tudom oldani a saját feszültségemet, és egy-két percig egyszerűen csak ismételgessem ezt a légzést, illetve lefekvés előtt, amikor már az ágyban vagyok, és a telefonomat már letettem, nem nyomkodom, semmi dolgom nincsen, akkor egyszerűen csak figyeljem meg a saját légzésemet, testtudatosításomat, hol érzek feszültséget a testembe, és figyeljek oda arra a légzésre, hogy ugye a kilégzés hosszabb legyen, és ugye mindig orron át történjen, mint a belégzés. Hogyha már ezt megteszem, és gyakorlom folyamatosan, és ez egyfajta rutinná tud válni, akkor már ugye nem kell erre ennyire sokat odafigyelni, de ugye nyilván az ember olyan, hogyha valamire nem kényszerül rá, akkor minek is foglalkozna ilyesmivel. Tehát általában ugye az emberek akkor kényszerülnek rá, hogy mondjuk foglalkozzanak mélyebben a légzés technikákkal, mint hogy én is 2020 óta foglalkozom vele, és most már ugye instruktorként is dolgozom, mert rá voltam kényszerítve arra, hogy elutasítottam a gyógyszert, és fontos volt, hogy találjak valami megoldást, amivel önmagamat is meg tudom gyógyítani, és ugye nekem ez ezért bizonyított, de nem mindenki jut el idáig. Az lenne a legjobb, hogyha ugye úgy használnánk a légzést, hogy még tök szuper állapotban vagyunk, és nem kell, hogy feltétlen szorongás vagy akár pánikbetegség legyen, de hogyha bárki ilyennel küzd, akkor javaslom, hogy próbálja meg, nyilvánvalóan konzultáljon az orvosával, de a legalapvetőbb dolgot használja, hiszen mi az, amit legelőször csinálunk, amikor megszületünk a légzés, és amit legutoljára, amikor meghalunk, a légzés.
1: Nagyon sokszor ez milyen szép gondolat, és tényleg, hogyha az ember belegondol, akkor ez egy olyan alapvetés, ami egy olyan eszköz a kezünkben, amit gyakorlatilag egy folyamatos mentőfként ott lehet körülöttünk, úgyhogy érdemes lenne ezzel elkezdeni foglalkozni azoknak is egyébként, akik például olyan folyamatos stresszben vannak a munkahelyükön, hogy ki kell menni cigizni, hogy föl kell állni, hogy mozogni kell egy kicsit, a légzés az, ami valóban, ahogy Alma is mondja, kéznél van. Mit csináljon az, aki mondjuk szédülős fajta, sokszor hallani azt is, hogyha kicsit visszatartom a levegőt, lassabban folyom ki, tovább tartom bent, akkor elszédülök.
2: Még egy gondolat a dohányzásra, amit mondtál. A dohányzás is erről szól egyébként, hogy a légzőgyakorlata nyugtatják saját magukat.
1: Pont, igen.
2: Ahogy beszív és kifúj, tehát teljesen ugyanezt csinálják, csak ezt meg lehet csinálni dohányzás nélkül is.
1: Igen.
2: Ugyanígy ki lehet menni a levegőre az irodából, és a cigi nélkül is ezt meg lehet csinálni. Visszatérve a kérdésedre, nyilván, hogyha valaki nem jól lélegez, és van egy rossz légzés mintája, ami berögzült hosszú évtizedeken keresztül, akkor ezt hosszú gyakorlással lehet csak felülírni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki nincs jó állapotban, és esetleg szédülés jön neki, esetleg pánikos érzések, szorongások, hogyha mondjuk akár vissza kell tartani a lélegzetét. Egyébként erre is van egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogyha még van esetleg időm, ezt szívesen
1: abszolút
2: elmondom,
1: kérlek.
2: Ezt mindenki meg tudja most rögtön csinálni, akár amikor végighallgat engem. Az lenne a lényeg, hogy normálisan lélegezve fújja ki a levegőt, tehát vegyen egy mély levegőt, fújja ki a levegőt, és indítson majd egy másodperc számlálót, tehát egy stoppert, és nézze meg az ember azt, hogy mennyi ideig tud kilélegzett állapotba maradni, úgyhogy még ne érezze azt, hogy mindenáron levegőt szeretne venni. Tehát egyszerűen csak kényelmesen kilélegzett állapotban hány másodperc lesz ez. Ezzel meg tudjuk mérni egyébként a BHT-nket, ez egy rövidítés, breath hold time, tehát a légzés visszatartási idő, és ez rengeteg információt tud rólunk adni, hogy például milyen állapotban vagyunk, hogy 50 másodpercig tudom kényelmesen visszatartani, vagy 30-ig, vagy 20 alatt, vagy 15. Ez például szervesen összefügg az egészségügyi állapotunkkal, szervesen összefügg azzal, hogy mennyire vagyunk vitálisak, illetve azzal is, hogy akár milyen betegségek lehetnek abból, hogyha ez a BHT nagyon alacsony.
1: 43, eddig számoltam. 43.
2: Szuper, akkor az egy nagyon jó szám egyébként, tehát egy nagyon klassz szám. Ezt lehet még felfelé tornázni különféle gyakorlatokkal, és ez rögtön ad egy mutatót arról, hogy egyébként milyen állapotban vagyunk. Nyilván ez minél alacsonyabb, annál rosszabb állapotban van az ember, és lehet is érezni, hogyha esetleg jön egy betegségünk, és megmérjük a BHT-nket reggel, amikor felkeltünk, és érezzük, hogy betegek vagyunk, a BHT-nk le fog esni.
1: Milyen
2: tehát
1: érdekes.
2: Ez kevesebb lesz, mint ahogy egyébként a HRV is párhuzamba le fog esni, ami meg ugye a szívfrekvencia variabilitásunk. Tehát ez mind kimérhető, okos eszközökkel is például, és azáltal, hogy ezt fejlesztem, azáltal ugye az egészségügyi állapotomat is fejlesztem, illetve ez kiváló egyébként a fiatalság megőrzésének szempontjából is, anti-aging szempontból is, mert rengeteg olyan légzőgyakorlat van, ami kifejezetten egy tisztító légzőgyakorlat, tehát bármire tulajdonképpen tudunk légzőgyakorlatot végezni.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy tudatosan megnöveljük a bevitt oxigén mennyiségét, ami nagyon-nagyon sok mindennek gyakorlatilag pontosan ugyanannyira fontos, mint a bevitt folyadék, sőt, talán még fontosabb az oxigén ebből a szempontból. Tehát, hogyha a vérünknek az oxigén szintje magas, aztán a javítsd, hogyha nem jól mondom, akkor a bőrünk, a látásunk, a hajunk, tehát mindenünk jobban működik.
2: Így van, illetve ugye ilyenkor muszáj beszélnünk a gerinc folyadék áramlásáról is, a különféle légzőgyakorlatokkal, ugye a gerinc folyadékot tudjuk áramoltatni és tisztítani, és ugye ez a nem mindegy, hogy amikor ez a gerinc folyadék tisztul, és fölmegy teljesen, ugye, és az agyat is tudja tisztítani, akkor mennyire válik tisztába a gondolkodás, mennyire válik például csillogóvá a szemünk fehérje, ezeket mind-mind észre lehet venni, akik különféle légzéstechnikákat alkalmaznak, például a kundalini jogában is vannak tűzlégzések, nem véletlen végzik ezeket a gyakorlatokat, ami egy tisztító légzés, gyakorlatilag az elmétől kezdve a testen át mindent kitisztít, és ugye azáltal, hogy visszatartjuk a lélegzetünket akár pozitívan, akár negatívan, tudjuk serkenteni a boldogsághormonok termelődését is a szervezetben, ami által ugye rögtön kiegyensúlyozottabban érzem magam, illetve az őssejt termelődést is tudjuk, ami által meg ugye vitalitásom fog növekedni, az immunrendszerem fog erősödni, illetve ugye a fiatalság szempontjából sem utolsó.
1: Alma, nagyon szépen köszönöm az idődet, természetesen Pinner Almával még fogunk találkozni sokszor itt a Manna délutánban, mert szükségünk van ezekre a jó tanácsokra, ezekben az időkben pláne, főleg úgy, hogyha az embernek stresszes a munkája. Érdemes tehát utána nézni ezeknek a légző gyakorlatoknak, a légzés technikáknak. A vendégem volt Pinner Alma, holisztikus egészségkocs. Nagyon szépen köszönöm az idődet, Alma.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok!

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Kis ágy, babakocsi, babaszoba?
7: Minden kész.
6: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
7: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
6: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
8: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12 790 000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
10: Volkswagen.
11: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
10: Reklám hangzott el.
13: Eső és lehűlés érkezik. Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Megszüntetni a megyei közgyűléseket a kormány. A miniszterelnök szerint a rendszer teljesen át kell alakítani, mert a települések semmit sem profitálnak az önkormányzatok munkájából. Magyar Péter az országgyűlésben úgy fogalmazott, az előző kormányok kiüresítették, kifizető helyé tették a megyei közgyűléseket, ezért teljesen át kell alakítani a rendszert. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. A valahamért legalacsonyabb, 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Eloltották a tegnap este keletkezett tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén mintegy 50 hektáron nádas, cserjés, bokros, bozótos terület kapott lángra. A tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat. Időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon.
1: Időjárás.
13: Délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Fitfet, mint testalkat, mint életérzés, mint életmód, és mint egy olyan, egyáltalán egy olyan mozgalom, ami tulajdonképpen a fitness és a body positivity, a test pozitivitás összemosódásából jött létre, ami tulajdonképpen egy sokkal megengedőbb életvitelt ad a hölgyeknek, egy sokkal nagyobb mozgásteret a külsejüket illetően, hogy miről is szól ez, hogy hogyan tud egészséges lenni a telt karcsú, és hogy hol van az egészség és az egészség veszélyeztetését elhatároló rész a testsúlyunkat tekintve, hogy ez mit jelent táplálkozásban, mozgásban és életérzésben, erről mind szó lesz a mai Vitamin Szerdában, hamarosan kezdünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Egy korábbi vitaminszerda alkalmával Kinga elejtette egy olyan kifejezést, amit úgy hívnak, hogy fit fat, úgyhogy most a mai vitaminszerdában erről lesz szó, természetesen állandó szakértőnkkel, Senker Horváth Kinga dietetikussal. Szia Kinga!
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Mit jelent az, hogy fit fat?
2: Igazából nem egy ördöngösség lefordítani, ez a kicsit nagyobb testmérettel rendelkezőknél is egy jó fittségi állapotot jelöl ez a dolog. És itt a fit fat mellett például van egy olyan irányzat is, amit úgy hívnak, hogy HS, ez a Health at Every Size angolul, magyarul pedig a minden méretben egészség, és ez egy közegészségügyi megközelítés igazából, nemzetközileg bejegyzett egészségügyi védjegyről beszélünk. Intuitív étkezésről is volt már szó, meg így a napjainkban ugye ez a testsúlyfókuszú rendszer is azért elég erőteljesen jelen van, és itt ez az intuitív étkezéssel is valamennyire összefügg, hogy ezt a HS irányzat, ez az egészségügyben, közegészségügyben alkalmazzák, még az intuitív étkezést pedig egyéni szinten lehet alkalmazni. És itt pont ez is erre vonatkozik, hogy egészséges az ugye nem csak az lehet, aki vékony például, és a BMI-je a 18,5 és 25 közötti normál tápláltsági állapotot jelző kategóriában van. Tehát sokszor van, ez a holdudvar hatásnak is hívják, ez egy pszichológiai jelenség, amikor egyetlen tulajdonság alapján következtetnek egy adott személy egyéb tulajdonságaira, jellemzőire, akár egészségügyi állapotára is, helyzetére. Tehát, hogyha valaki nagyobb testalkatú, testsúlyú, akkor a legtöbbeknek ilyen sztereotíp dolgok jutnak eszébe, hogy akkor biztos, hogy sokat eszik. Úgy is mondhatnám csúnya szóval, hogy zabál, vagy pedig, hogy nem jó, nem egészséges élelmiszereket fogyaszt. Tuti, hogy nem mozog, lusta lehet, tuti, hogy boldogtalan is, és vannak még ilyen egyéb következményes megállapítások. Nem tudom, te találkoztál ilyennel?
1: Persze? Hát persze, figyelj, ezzel van tele szinte minden. Tehát mikor megjelent Vigy annak idején ugye a divatvilágban, akkor tűnt el ez a gömbölydett forma a kifutókról is, és egy időre azért a filmvilágból is. Vissza-vissza köszön persze a Lolo Brigida és a Sofia Loren alkat, meg amit azért Isabella Gianninál is lehet látni például, vagy Monica Bellucci-nál is. Ami fontos szerintem, hogy egészséges legyen ezen a testalkaton belül az illető, és akkor én ilyenkor arra gondolok, hogy akkor a fit fat az tulajdonképpen az, aki nem sanyargatja magát, hanem eszik jókat, jól érzi magát a bőrében, de mozog.
2: Pontosan. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor ők tényleg csak rossz dolgokat esznek, sokat esznek, és nem mozognak. Hanem pont arról van szó, hogy megtaláljuk ez a minden méretben egészség, meg minden méretben a megfelelő mozgásformát. Tehát, hogyha többletsúlyról beszélünk, meg kell nézni, hogy milyen mértéki többletsúlyról beszélünk, akkor így az izületvédelem szempontjából, akkor nyilván nem futni fogjuk elküldeni, mondjuk betonon, hanem először lehet kezdeni simán csak elmegy sétálni. Egy tempós gyaloglás például. Lehet benne egy kis emelkedő, hogy azért a pulzusszám emelkedéshez meg tudjon történni. Tehát ott is be tudjuk lőni, hogy milyen intenzitáson végezze azt a fizikai aktivitást kezdetben. És itt a fit fetek azokkal szemben, akik nagyobb testmérettel rendelkeznek, igen, az első nagy különbség az az, hogy ők mozognak, és hogy olyan mozgásformát végeznek, ami az ő testalkatuknak megfelel, de erről is már beszéltünk többször, hogy ez sem elegendő, hogy én elmegyek mozogni, mert tudom, hogy kell, hanem mert azért mennek el, mert szeretik csinálni. És ez tényleg a gyaloglás is egy csodafegyver lehet, hogy semmi nem kell hozzá, és nem kell futni, nem kell mindenkinek futni, lehet trendi, divatos a futás, de nem kell mindenkinek futni. Tehát elég lehet egy gyaloglás, elég lehet egy nordic walking, vagy pedig tényleg csak az ember elmegy kirándulni, tehát hogy így ilyen nagyon egyszerű mozgásformákhoz lehet nyúlni, amikkel tudjuk javítani az állóképességünket. Arról már beszéltünk, hogy a mozgásnak mennyi pozitív hatása van, úgy szoktam mondani, hogy multidimenzionális hatásai vannak a fizikai aktivitásnak. Tehát aki fit-fet, lehet, hogy van rajta súly, viszont a szívérendszer szempontjából a kardiovaszkuláris betegségek elleni védőfunkció az már így, hogy rendszeresen mozognak, az megtörténik. Nekik hatékonyabb a szív munkája. Ezáltal, hogy mozognak, a szívizom és a szervek vérellátása is jobbá, hatékonyabbá válik. Szóval rengeteg minden olyan mutatóban érünk el javulást, amik szintén hozzátartoznak ahhoz, hogy kit hova sorolunk az egészségi állapota szempontjából, mennyi a vérnyomása, a laborparamétereiben milyen a vércukor szintje, a vérzsír értékei.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus állandó szakértőnk a vendégem, természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor mindig vitamin szerda itt a Manna délelőttben. A fit-fat jelenségről, testalkatról, életmódról beszélgetünk, tehát akkor is lehet valaki fit és egészséges, hogyha van egy kis túlsúly, hogy ez a túlsúly mennyi, hogyan mozogjunk, vagy hogyan kezdjünk el mondjuk duciként vagy dundiként mozogni, mire kell figyelni, mit érdemes enni, erről is szó lesz a következőkben itt a Vitamin Szerdán.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Schenker Horváth Kinga állandó szakértünk, dietetikusunk itt a Vitamin Szerda szakértőjeként természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor Vitamin Szerda. A fitfet jelenségről, életmódról, testalkatról beszélünk, ugye nagyon sok minden fontos dolgot elmondott már Kinga, hogy tulajdonképpen úgy is lehet valaki fit, boldog és egészséges, hogy túlsúllyal él. És ez az én szememben egy kicsit valahogy úgy jelenik meg, aztán javíts ki, hogyha nem így van, hogy az a különbség a között, aki túlsúllyal él és nem sportol, nem mozog, nyilván egészségügyi szempontból egy csomó minden, de hogy az egy kicsit olyan lazább kötőszövetű, míg mondjuk egy fit-fat hölgy vagy úr, az olyan sűrű és olyan markolható, szóval hogy olyan gusztusosan kemény a húsa attól, hogy mozog, nem?
2: Jaj, annyira szeretek vele szakmázni, nagyon jó megkötőzéseket hozol, amit akár később én is felhasználok különben a praxisomban. Igen, itt akkor vegyük azt is, ne csak a fit fat legyen, hanem legyen a skinny fat is, akkor hozzuk azt is ide be. Mert hogy ugye az is elmondtuk, hogy milyen stigmákat szoktak tenni azokra, akiknek mondjuk így testtömegtöbletük van, viszont aki meg kisebb testmérettel rendelkezik, akkor ott meg tényleg azt gondolják, hogy ő tuti, hogy egészségesen étkezik, rendszeresen aktívan sportol, ő biztos, hogy sikeres, van párkapcsolata, és egy boldog ember. Hogy ezek is megint olyan általán

0: azonosítások, amikkel bánjunk óvatosan. És ahogy behoztad ezt a dolgot, valóban én itt a testösszetétel mérés fontosságát akkor megint kihangsúlyoznám, hogy azon túl, hogy ráállunk a mérlegre, és azt se tegyük minden nap, teljesen felesleges borzolni magunkat itt a kilók számával, és akkor, hogy úristen, itt főleg nőknél itt a hormonális változások, és ugye a ciklust lekövet is, egyik napról a másikra hirtelen fél egy kiló testtömeg gyarapodást is észlelhetünk, és nagyon könnyen sodorhat minket ez például zavart étkezési szokásokba bele, amik meg aztán már így evészavarokhoz is vezethetnek akár. Tehát, hogy a mérleggel is okosan legyen otthon mérleg, néha álljunk rá, de ez a napi mérlegre állás, ezt semmiféleképpen nem javasolnám. És azon túl, hogy csak egy súlyt látunk, ezért jó, hogyha elmegyünk dietetikushoz, ahol történik a táplálkozási anamnézis felvétel részeként test összetételmérés, ahol azon túl, hogy nem csak azt látjuk, hogy 60 kiló az ember, hanem hogy az miből tevődik össze. Nagyon értékes paramétereket tudunk nézni egy testösszetétel vizsgálatnál, sejten belüli, sejten kívüli víztereket, mennyi a zsírtömeg, mennyi a testzsír százalék, ez szokott lenni a leginkább érdeklődésre számot tartó paraméter, és mennyi az izomtömeg, sőt ezeknek még a szegmentális eloszlását, tehát alsó test, felső test, törzs, de még külön a karok, lábakra is meg tudjuk nézni, hogy milyen az izomzatnak az eloszlása. Tehát, hogy itt ki szokott jönni az, hogyha valakinek nagyobb a BMI-je, amit mondjuk sportolóknál nem is nagyon szoktunk nézni, ez ugye a testtömegindexet jelöli, a BMI, a Body Mass Index, és ott vannak különböző tápláltsági állapot kategóriák, ez már több műsorban volt, de most egy kis ismétlésként gyorsan elmondom, 18,5 alatti BMI értéknél beszélünk alultápláltságról, 18,5 és 25 között, pontosan 24,99%, de most legyen 25 között beszélünk a normál tápláltsági állapot kategóriáról, 25 és 30 között van a túlsúly. Ezt is sokszor kihangsúlyoztuk már, hogy a túlsúly nem szinonimálja az elhízásnak, tehát ott kevesebb testtömegtöbletről beszélünk, és a 30 fölött van elhízás, 30-35 elhízás, és már a 35 fölött pedig vannak az elhízásnak különböző fokozatai. De azon túl, hogy most akkor ez alapján az embert betesszük valamilyen tápláltsági állapot kategóriába, nagyon nem mindegy, és sportolóknál is ezért nem használjuk, mert sokszor látjuk azt, hogy a túlsúly kategóriába kerülnek, de a BMI nem tesz különbséget, hogy ez a zsír, vagy az izomtömeg miatt történik az, hogy valakinek nagyobb a BMI-je. Tehát pont ezért érdemes mögé nézni, hogy, és ugye sportolóknál ez tényleg a nagyobb izomtömeg miatt lehet nekik magasabb a BMI-je, de amit a témánkhoz visszakanyarodva, hogy igen, a fitfeteknél is láthatjuk azt, hogy lehet, hogy van rajta testtömegtöblet, azonban nagy izomtömege is van, tehát, hogy így mindig viszonyítjuk ezeket a számokat, ha egy testösszetételmérés tud történni, hogy mennyi az izomtömeghez viszonyított testzsírnak az aránya. Mert azt látjuk, hogy sokszor mondjuk a fitfeteknél magas izomtömegük van, akiknek különben ezáltal magasabb is lehet az alapanyagcseréjük, mert minél több izom van rajtunk, annál nagyobb lesz az alapanyagcserénk. Az alapanyagcsere az az érték, ami ahhoz kell, hogy csak lélegzünk és ver a szívünk, és minél magasabb ez az alapanyagcsere érték, az annál jobb, mert az azt jelenti, hogy többet tehetünk anélkül, hogy híznánk, és az izomzatnak nagyobb az energiaigénye. Tehát, hogy ezért sem mindegy, hogy így, ahogyha valakin van egy pici vagy több plusz súly, akkor az miből tevődik össze. Még visszautalok a skinny fatre, ott pedig pont, hogy az van, hogy lehet, hogy a BMI alapján normál, sőt még a normálnak is az alsó részében van, viszont szinte nincs rajta izom, és nem látszik rajta, de mégis zsíros. Tehát a zsírtömege viszont magasabb. Itt különböző kategóriánként is nézzük a grafikonoknak az állását, és tényleg az van, hogy egy modell alkatú lánynál is megfogod a combját, és így elsüpped az ember keze a combjában, mert hogy nincs rajta izom. És ez nem egy jó irány, tehát nekik is ilyenkor mindenféleképpen felállítunk olyan célokat, testösszetételbeli változásokat, hogy lehet, hogy a súlya ugyanannyi marad, viszont a testzsír százalékot csökkenteni kellene, az izomtömeget pedig építeni, és ezen nagyon sokszor megijednek, hogy de hát én nem akarok izmos lenni, meg úristen elkezdek akkor edzőterembe járni, és akkor az hogy fog kinézni. Nagyon nehéz izmot építeni. És ez lehet úgy is, hogy az ember, amit te is mondtál, hogy tónusosabbá válik, olyan az ember érzi is magát, hogy megfogsz valamit, és az a jaj, milyen jó kemény izmos. Most pont két napja a kislányom fogta meg a szomomat, és mondta, hogy hát a maminak milyen izmos lába van, és ez olyan dicséret volt, hát hogy így a nyári forma télen készül, hogy akkor jó úton vagyok, tehát hogy így, ez nagyon sokat számít. Tehát, hogyha még nincs is testösszetételmérés, valóban ez alapján valakit megfogunk, már ott is érezni lehet, hogy akkor hogyan is áll a zsír és az izom.
1: Senker Horváth Kinga állandó szakértünk, dietetikusunk a vendégem, természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor vitamin szerda mindig. Itt a Manna délelőttben a fitfet jelenségről, alkatról, illetve a skinny fatről beszélgetünk. Figyeljetek nagyon, mert nagyon sok mindenkinek jelent ez most vígaszt, és egy új indulási lehetőséget hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A Manna délelőttben, ha szerda, akkor mindig vitamin szerda, állandó szakértőnkkel, Schenker Horváth Kinga dietetikussal a FitFat, illetve a SkinnyFat jelenségről, típusról, alkatról beszélgettünk idáig, és ami fontos nagyon ilyenkor, ugye én azt mondtam, hogy az embernek, hogyha örömében adódik kedves sportolni, tehát hogy nem azért sportol, hogy kínozza magát, hogy lefogyjon, és méreckedik, és mérlegel, és centizik, és adébé, hanem a mozgás öröméért mozog, akkor előbb-utóbb ezt a test elkezdi meghálálni, és nem csak azzal, hogy elkezd változni mondjuk a sűrűsége, a keménysége, a formája, hanem hogy másféle táplálékot fog üzenettel megkívántatni velünk. Így van ez, Kinga, jól gondolom? Szia újra!
2: Szia! Hát újra egyet kell, hogy értsek veled, Petra, mert itt az egészséges életmód részeként, ami ugye a fő alappilléreket, hogyha így újra elmondjuk, ez a kiegyensúlyozott táplálkozás, rendszeres testmozgás és lelki egészség. És ahogy mondtad, ezek elválaszthatatlan tényezők különben, komplex módon is hatást gyakorolnak egymásra. Például, hogyha megfelelően táplálkozunk, akkor energikusabbak leszünk, és akkor könnyebben tudunk mozogni. Ha rendszeresen mozgunk, az pozitív hatással lesz a pszichés egyensúlyunkra. Ha a lelkünk rendben van, akkor könnyebben változtatunk a berögzült rossz szokásainkon, tehát javul az életünk minősége. Erre szoktam azt mondani, hogy az ördögi körből tudunk csinálni egy angyali kört. Uh-huh. És valóban nagyon sok kutatás van azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kapcsolódik össze a sport, a táplálkozás és az egészség magatartás. Mert hogy nem csak életmód tényezőként és energiaegyensúly miatt fonódik össze a táplálkozás és a testmozgás, és tényleg nagyon komoly evidencia szintű kutatási eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy akár pár hónapos aktív testmozgás hatására, amit te is mondtál, kényszer nélkül, és nem azért, hogy most megettem egy kakaós csigát, és akkor annak a kalória értékét én most lemozogjam, és amúgy utálok futni, ha most azt a példát hoztam, de persze aki szeret futni, az ne vegye magára, mert mindenki találja meg a saját kedvelt mozgásformáját, vagy akkor aki szeret futni, akkor nem tudom, vegyünk nála egy másikat, lehet, hogy ő meg nem szereti akkor a Nordic Walkingot, mert neki akkor a rúluncsi. Tehát, hogy legyen meg benne az öröm, amiért úgy szinte várjuk is, hogy azt végezhessük, hogy ez egy ilyen stresszlevezetés, hogy kiszellőztetjük a fejünket, hogy beszívjuk az eső utáni illatot, vagy télen azt a frissítő hideget, vagy tavasszal a virágok illatát. Szóval, hogy annyi minden vagy, a szabad levegőn vagyunk, minél több természetes fényhez jut a szervezetünk, hogy ezek miatt, az örömhormonok, a szerotonin termelődés miatt, ahogy már mondtam, így a multidimenzionális hatásokon túl, hogy ezek mind-mind hatnak ránk, hogy szeressük azt a fajta mozgást. És ez, ha valakinek nem egyéni sport, akkor el lehet menni csapatsportot kipróbálni, lehet csatlakozni röpi csapatokhoz, foci, futszál, kosár, tehát, hogy meg lehet találni azt a mozgásformát, amit szívesen csinálunk, vagy táncolni. Hát mennyire jó, hogy jó zenére mozgunk. Ez lehet társas tánc, lehet szalsza. Nagyon sokféle válfaja van a táncnak is. Na, de hogy visszatérjek a kutatási eredményekhez, csak elvisz itt a hív. Tehát, hogy pár hónapos aktív testmozgás hatására felnőtteken, fiatal felnőtteken végezték ezt a nagy kutatást. Kényszer nélkül saját elhatározásukból változtattak az étkezési szokásaikon. Tehát, hogyha megtalálták azt a mozgásformát, amit szívesen csináltak, és rendszeresen végezték, akkor visszatükröződött, hogy nem azért, mert hogy tudják, hogy az egészségük megőrzése, fenntartása érdekében úgy kellene táplálkozni, ahogy a dietetikusa mondjuk mondja, hanem ő saját elhatározásokból már nem is akarta megenni mondjuk azt a kakaós csigát, vagy nem heti ötször akarta megenni azt a kakaós csigát. Elkezdtek tudatosabban táplálkozni, kevesebb gyors éttermi ételt, és kevesebb cukros üdítőt fogyasztottak, ritkábban nassoltak, és sokkal több zöldség, gyümölcsöt ettek. Tehát itt a kutatócsoport vezetője, ez a kutatás, hogyha valakit érdekel, akkor különben Tiger néven találja meg, Tigris, de amúgy Training Intervention and Genetics of Exercise Response, itt több ezer fiatalt vontak be, ez egy 2019-es vizsgálat, és itt a kutatócsoport vezetője az eredmények kapcsán kiemelte, hogy a rendszeres sport miatt érezzük azt, hogy törődünk magunkkal, hogy törekszünk az egészségünk megőrzésére, és ennek hatására egészségesebb táplálkozási szokásokat alakítunk ki, mindenféle kényszer nélkül. Ez egy óriási dolog, és ezt tényleg nagyon sokaknál tapasztalom én is így a munkám során, és saját magamon is észrevettem ezt, amikor mondjuk volt egy-egy olyan, még amikor aktív sportoló voltam, és sérülés után egy hosszabb rehabilitációs időszak volt, felpattant rám nem kevés kiló, és utána, ahogy elkezdtem visszafaragni ezeket, és hagytam időt arra, tehát nem egy hónap alatt akartam ezt lefaragni, én saját magamon is éreztem ezt, hogy ahogy tényleg elkezdtem többet mozogni, nem kívántam egyszerűen azokat a cukros dolgokat, azokat a nassolnivalókat és édességeket.
1: No hát ilyen az, amikor az ember elindul egy úton, és nem erőszakolja meg magát, csak élvezi azt, amiben van, odafigyel a testének az igényeire, a tempót, a mennyiséget mozgásban és ételben, úgy viszi be, hogy arra szüksége van. Vitamin szerda lesz a jövő héten is, akkor is természetesen állandó szakértőnkkel, Schenker Horváth Kingával. Köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm, sziasztok!

0: is az a deepfake, és hogyan függ össze, és hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia és az oktatás? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Dimitrova Desziszlava okleveles közgazdász villamosmérnökkel, AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz figyelni, előtte jönnek a friss hírek.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Eső és lehűlés érkezik, nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorossziszk kikötőváros elleni ukrán dróntámadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csaknem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberjogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között. A program célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-ig lehet jelentkezni.
1: Időjárás.
3: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Mi az a deepfake, és vajon veszélyezteti a mesterséges intelligencia az oktatást, vagy a tudás színvonalát? Erről is beszélgetek mai vendégemmel, Dimitrova Desziszlava, AI szakértő közgazdásszal. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának, másokra cserélésére, filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel a politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt, olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
2: Ennek óriási nagy veszélye van, így, ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat, óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
3: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, úgy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket javainteni, ugye ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénzt zsároljon tőlük.
2: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
3: Hát ugye nagyon jól kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen-e, is kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon is a bankszektorban már megvannak azok a javaintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küldte felhasználóiknak, hogy mire figyeljenek, és inkább kritikus legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
2: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök, közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban, erről beszélgetek ma állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Deszi a deepfake-ről. Arra még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt, hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
2: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készültek deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította a háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiában is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorban használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a panikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek híre politikai vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
1: Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
2: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal,

0: tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez terjed, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. Uh-huh. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csálók.
1: Hová fejlődhet ez, Deszi? Milyen mélységek vannak ebben?
0: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát, rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett ő hozzá. Ahogy mondjak, a DP-k, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csáljanak a felhasználóktól.
1: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desztiszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdője merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk, mi ez, honnan indult, mik a veszélyei, hogy milyen keretrendszerben szabályozható, és miért nincs még szabályozva. Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, állandó tanácsadónk, és most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódásáról és kapcsolatáról beszélgetünk, de ez itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük is az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinált stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákban. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk-e egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye, hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami, hát hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóvá hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció és az egymással váló együttműködés és akkor így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot helyettük olvassa el, és akkor két oldalba foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt széttrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akár a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk a áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgettünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.

0: te adtál.
1: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklám hangzott el.
9: Eső és lehűlés érkezik. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. Sűrűben jár a H7-es hív a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul működni a paksi atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy Ausztria az építkezés miatt panaszt tett Magyarország ellen Brüsszelben. A kormányfő úgy fogalmazott, jobb lenne, ha Ausztria az azbeszt ügyben lenne ilyen aktív. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Újra kezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29-en pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőváros elleni ukrán drón támadásban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csak nem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények, a megszokott 3 helyet 6 kocsival. Egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába.
2: Időjárás.
9: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

egy extra különlegesnek számító dal következik. Most itt a 98.6 Manna FM-en a zenei finomságok között a Brigádot úgy hívják, hogy Bare Naked Ladies. Egy kicsit ismerkedjünk meg a zenekarra, mert ugye amire hivatott a zenei finomságok órája, hogy olyan dalokat és olyan előadókat mutassunk meg nektek, amiket máshol nem hallottok, vagy csak alig-alig nagyon-nagyon ritkán. Hát ezek között például jelesül ott van a Bare Naked Ladies. Rövidítve BNM, mert hogy így is emlegetik őket, ez egy kanadai alternatív rock együttes, legalábbis, hogyha valahogyan apostrofálni kell őket. Nagyon erős jazz és folk hatások el ettől ennyire állati jó a muzsikájuk. A tagok között ott van Kevin Hernad, Robertson, Stephen Page, Tyler Stewart és Jim Cregan. Őket egyébként más zenekarokból és session zenészként is lehet ismerni. Ami a kezdeteket is illeti, hogy egy kicsit megismerkedjünk a Bare Naked Ladies brigáddal, 1988 óta létezik a zenekar, Torontóban, Scarborough-ban alakultak meg. Az első anyaguk még hangszalagon 1989-ben jelent meg, ez volt a Buck Naked, és pincékben, hálószobákban, itt-ott, ahol volt helyük, ott rögzítette Steve és Ed, akkor még csak így ketten, és aztán a 90-es Bare Naked Lunch, ismert még egyébként Pink Tape-ként is ez a kazetta, akkor ez megjelent kazettán, és akkor már Andy és Jim Cregan is szerepel a felvételek során. A rögzítés sajnos hibásan zajlott, tehát nyilván ilyen körülmények között ez azért valószínűsíthető volt. Gyorsított tempóban szól a zene azon a néhány, egyébként a rajongók körében természetesen igen értékes másolatokon, ami az eredetiről készült. Aztán Andy elutazott Ecuadorba, a billentyűknél Tyler Stewart vette át az ő helyét, és aztán amikor Andy visszatért a zenekarban, ő is ott maradt. Amikor a szélesebb nyilvánosság elé a Do It Yourself, vagyis a Csináld Magad mini stúdióban készítettek paródiájukat, már megismerte a világ, akkor igazából a torontói városi televízió is kapott az alkalmon, és levetítette ezeket a paródiákat, és akkor onnantól kezdve tulajdonképpen már datálható az, hogy a Bare Naked Ladies ismert lett. Az együttes teljes első kiadványa volt a Yellow Tape, ez 91-ben jelent meg, egy úgynevezett első független rockzenei album, ami egyébként platina lemez lett Kanadában, nagyon szerették őket, de azért azt tudni kell, szerintem ezt mindannyian tudjuk már az Így jártam anyátokkal című sorozat, vagy a South Park óta, hogy a kanadaiak nagyon kedvesek, és nagyon szeretik a sajátjukat, tehát ami az ő produktumuk, azt különösen nagyon szeretik, és emelik, és támogatják, úgyhogy így van ez természetesen az énekesekkel, meg a zenekarokkal is. Na hát ennek a kazettának aztán nagyon komoly reklámot csapott a June Rollins, akkori polgármester egyik munkatársa, aki levetette a BNL nevét egy Toronto City Hall-ban tartott koncert plakátjáról, mert úgy érezte, hogy a nők eltárgyasítását lehet kihallani ebből a névből, de hát aztán elkezdték még ugyanebben az évben igazából a Dangerous Times, Lovers in Dangerous Times dal feldolgozását, és onnantól kezdve pedig, amikor bejutott a top 40-be a daluk Kanadában, onnantól kezdve elkezdték őket nagyon sok helyen ismerni, és akkor még a történetükhöz hozzátartozik, hogy 1992-ben, amikor megjelent a Gordon című első lemezük, albumok, akkor a kiadáshoz szükséges pénz jó része a Be My Yoko Ono kislemezből jött össze, amire egyébként reflektált annak idején Yoko Ono is, szóval egy nagyon érdekes társaságról van szó, és ők is a számomra olyan fontos és olyan nagyon szeretett intelligens zenekarok, intelligens zenészek, és mondani valóval rendelkező, nagyon intelligens humorral rendelkező zenekarok és zenészek közé tartoznak. Na hát ilyen a Bare Naked Ladies, úgyhogy most jön az I Saw It, ami konkrétan egyébként a tínédzserkori, fiatal felnőttkori zaklatásról szól, és igazából, hogyha a szövegét figyelitek, akkor érteni is fogjátok, hogy miért mondtam én azt az imént, hogy azért is szeretem őket, mert ők az intelligens, mondani valóval rendelkező intelligens zenészek közé tartoznak. Szóval tessék jegyezni a nevet, Bare Naked Ladies, ez az I Saw It, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

kapcsán 10-es kislemez is készült, a Do You Know What It Takes, illetve a Show Me Love, és onnantól kezdve kezdtek egy kicsit azért behatóban foglalkozni vele, és az ő zeneiségével. Aztán megjelent később a második és a harmadik albuma is, a 2002-es a Don't Stop the Music a Svédországban, aztán később Európa többi részén és a tengeren túlon is ismert lett, és aztán amikor 2005-ben megjelent az új lemeze, akkor már a nemzetközi sikerek újra tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az életébe betörtek, mert ugye ez ilyen hullámokban jött el nála az ismertség is, illetve tulajdonképpen a siker is. Nagyon érdekes, hogy 1989-ben ő már használta a hangját, csak nem éneklésre. Szinkronizált egy animációs filmben, az Utazás Melóniába című filmben. Per Arlind rendezte, Miranda karakterének adta a hangját ő, és aztán igazából ezt érdemes megnézni, mert nagyon helyes maga az animációs film is. Nagyon lazán alapul ez William Shakespeare a The Tempest című művéhez. Igazából, ami Robint illeti, érdekes volt a magánélete is, nem véletlenül született meg a Call Your Girlfriend, ami először nagy port kavart, szóval, hogy ez nem mindenki osztotta azt, hogy ez így rendben van. Amikor megjelent a Body Talk, amin szerepel ez a dal is, akkor már egy kicsit elkezdtek azon gondolkodni, hogy mi van ezzel a lánnyal, hogy tulajdonképpen most a saját történetéről és a saját véleményéről, meg a saját párkapcsolatáról énekel, vagy pedig valaki másról, mert hogy konkrétan ez a dal, gyerekek, arról szól, hogy arra biztatja egy nő a pasiát, hogy szakítson az a meglévő, de régebbi barátnőjével, akivel párhuzamosan együtt van, a jelenlegivel, és a kvázi szerető, vagy az új barátnő, inkább így mondom, az tanácsokat ad, hogy hogyan kell ezt óvatosan és kíméletesen megtenni egy másik nővel, mert hogy ugye a felállás szerint és a dal szerint, illetve a dal háttere szerint, és hát nyilván azt szerint, amiket Robin interjúkban elmondott, itt tulajdonképpen arról van szó, arról a klasszikus helyzetről, amikor nem egy házasságról beszélünk, hanem csak pusztán egy párkapcsolatról, amiből nem mer kilépni a férfi, hogy jaj, ne bántsam meg a lányt, vagy jaj, most jön a születésnapja, vagy jaj, pont karácsony előtt, milyen személyiséget, tudjátok ilyeneket hallani. Akár még csak, hogyha televíziós sorozatokra gondolunk, amik párkapcsolatokról szólnak ott is. És akkor a jelenlegi lány, az új barátnő, akibe beleszeret a férfi, azt próbálja megmondani neki, hogy figyelj, hív föl, mondd el neki azt, hogy ennek eljött az ideje, indokold meg, hogy miért gondolod így, mondd el neki, hogy nem az ő hibája, de most találkoztál valakivel, akibe beleszerettél, és más irányba szeretnél menni, és más irányt vesz az életed. Nagyon fontos különben, és ez az ő szempontjából is nagyon fontos, hogy ez nem házasságról szól, hanem egy olyan fiatalkori kapcsolatról, ahol a fiú nem mer kilépni, ugye csak egyik kapcsolatból lép a másikba, van egy meglévő kapcsolata, de megismerkedik valakivel, és beleszeret egy másik lányba. Na hát, és akkor a szemfüles lány ez pedig adja jó tanácsokat, hogy hogyan legyen kíméletes a másik lányjal. Azt mondta Robin egy vele készült interjúban, hogy igazából ez egy nagyon kétélű történet, mert nem arról van szó feltétlenül, amiről hiszik, hogy egy lány arra biztatja a pasit, a fiút, a férfit, hogy hagyja ott a barátnőjét és vele legyen, hanem hogy hogyan kell ezt tisztességesen, kedvesen és óvatosan megcsinálni egy lánnyal. Szóval nagyon érdekes, hogy egy nőnek egy másik nő miként tudja, milyen sokféleképpen befolyásolni az életét. Ami a klippet illeti, érdemes megnézni, nagyon sikerült klip, különben ezt egy lélegzettel vették föl, egyedül táncol egy üres raktárban. Robin Max Vitali rendezte a klipjét, és egyetlen felvétellel készült, nem kezdtek el, kezdték újra, nem indították újra a kamerát, se a hangot, semmit, egy sunggal fölvették az egészet. Nagyon érdekes a klip is, és nagyon érdekesen sokrétű a dal is, illetve a dalnak a mondani valója. Robin és a Call Your Girlfriend most a zenei finomságok között.

0: Because I gotta have faith.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most az egyik legkedvencebb kedvencem a kedvencek közül is, Giovanotti, az olaszok közül legalábbis ő az egyik, de Toto Cutugno például a másik, vagy akár lehetne Neck nevű előadó is, de most szerencsére Giovanottiról beszélhetek. Giovanotti az, aki számomra nem csak azért kedves, mert állati jó zenét játszik, mert egy teljesen bolondos figura, és mert nagyon magas, hanem azért is, mert hogy ő rádiós műsorvezető volt, mielőtt híres zenész, énekes, néha rappernek is nevezik, de nem az. Tehát mielőtt híres énekessé vált volna, egy helyi rádióban dolgozott, 19 éves volt, amikor Milánóba költözött, és ott Claudio Cecchetto nevű producer vette a szárnyai alá, ő fedezte föl, és ő szerződtette le a saját rádiójában műsorvezetőnek. Hát annak idején ugye még voltak ilyen rádiók, és ott még vevők voltak az új hangokra, az új tehetségekre. Na hát így lett első körben ismert akkor még Lorenzo, de akkoriban már elnevezte magát Giovanottinak, őt egyébként úgy hívják, hogy Lorenzo Cherubini, 66-os születésű, Rómában született. Olasz énekes, dalszövegíró, dalszerző és rapper, de a rapperség az annyira azért nem, szerintem nem erős oldal, hogy ezt már mondtam. Szóval a lényeg az az, hogy amikor bekerült a rádióba, akkor ott felvette Milánóban a Giovanotti nevet, és 1988-ban már ismertebb lett Olaszországban a Giovanotti for President című albumával. Aztán 89-ben ott volt a Sanremói Dalfesztiválon, 2005-ben megjelent a Mi Fido di Te, vagyis a Bízom benned, és a Tutto l'amore che ho, vagyis a Minden szerelmem című dalai. Ennek a klipjét egyébként Budapesten forgatta. 2005-ben részt vett a Live Aid koncerten, és több alkalommal is itt volt a Szigeten, 96-ban volt is szerencsém látni. Hát ez a pasas olyan, mint egy nagyon szerethető, nagyon kedves, nagyon össze-vissza boldogan mindenhez odaszaladó kölyök kutya. A mozgása is olyan, mert annyira magas és olyan hosszúak a végtagjai, de ahogyan ő megjeleníti a világot a dalain keresztül, és most ez a Penso Positivo című dalában nagyon szépen ki fog ragyogni, az pedig egészen egyedülálló. Milyen érdekes, hogy a mai világban olyan sokszor mondják, gondolkozz pozitívan, légy pozitív. Hát itt most 94-ben járunk, amikor Lorenzo Giovanotti, mert hogy így is szokták nevezni, ezt elénekelte. Teljesen egyszerű a dalnak a szövege, a Lorenzo 94-es lemezen jelent meg, és tulajdonképpen arról szól, hogy mit is jelent az, hogyha az ember bízik és hisz abban, amik az alapvető értékek. Abban, hogy él, abban, hogy érzi a bőrén a levegőt, abban, hogy voltak olyan emberek, akiket egyébként név szerint meg is említ a dalában, az egyik legritmusosabb, leginkább ritmikus rész benne az, ahol ezeket az embereket, ezeket a nagyságokat említi, Malcolm X-et, Teréz anyát például, Che Guevarát például, és nagyon gyönyörűen mutatja meg azt ez a dal is, hogy hogy lehet a zenén keresztül egy olyan statementet felállítani, ami egy egész életre vonatkozik, sőt, a közönséghez elérve generációkon keresztül tudja képviselni ezt a világhoz való hozzáállást. Giovanotti ezért szerethető. Egyébként ő a Serenata Rap és a Lombelico del Mondo című dalnak köszönhető lett világhírű, bár én inkább azt mondanám, hogy azért a 90-es évek közepén őt már bőven ismerte az, aki éhes volt a különleges zenére, és akinek volt nyitva füle és szíve arra, hogy meghalljon egy ilyen európai olaszországi zenét, mint Giovanotti zenéje, ami szerencsére ugyanúgy a 90-es években olyan nagyon erősen jelenlévő meaning-driven muzsikák közé tartozik, vagyis a tartalomvezérelt muzsikák közé, ahol nem csak a zene a lényeg, és nem csak a dallam, meg a zene, meg a ritmus viszi el a dalt magát, hanem ott nagyon fontos mondani való van. Giovanotti és a Penso Positivo itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között most egy igazán legendásnak mondható, sőt mondhatom, hogy epikus dal következik. Ez a Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle, amit szerintem nincs ember a világon, aki ne ismerne tőlük. Érdemes tudni a Guns N' Roses-szel kapcsolatban néhány dolgot, hiszen bár legendásak is, az egész világ ismeri őket, vannak tények, amik érdekesek és érdemes róluk tudni, meg aztán majd a dalról is. 1985-ben alapították a zenekart Los Angelesben, és érdemes azt is tudni, hogy az alapítás előtt még, és akkor itt kapcsolódik be a Guns N' Roses történetébe a Welcome to the Jungle című dal. Az akkor alakult, amikor Axl Rose beköltözött Los Angelesbe, de Queensben az iskola udvaron ült egyszer, és ahogy annak idején 2007-ben a Rolling Stone magazinnak az Appetite for Destruction album 20. évfordulója alkalmából megjelent egy interjú, egy műsor kapcsán, akkor ott magyarázták el, hogy ez a híres dal és a dal szöveg akkor született meg, amikor, ahogy már mondtam az imént, Queensben az iskola udvaron ült Axl Rose, és ott ült mellett egy srác, és azt mondta neki, hogy figyelj, a dzsungelben vagy, itt nem tudsz életben maradni. Egy másik történet szerint viszont, és szerintem ez áll közelebb a valósághoz, a 93.1 WIBC FM rádióállomáson Indianapolisban Jay Kyrie, Axl Rose barátja azt mesélte el, hogy amikor Axl Rose az utolsó szakaszon haladt már Kaliforniába, Los Angelesbe, stoppal ment oda egyébként. Egy teherautó sofőr vitte őt Los Angelesbe, ő volt az, akinek a kocsiába kiszállt, és meg is érkezett oda, és amikor Axl Rose kiszállt a teherautóból, azt mondta neki a sofőr, hogy welcome to the jungle, vagyis üdvözöllek a dzsungában, mert hogy Los Angeles nagyon sok helyen és sok módon és nagyon sokféleképpen szokták jelölni és jellemezni, és ezek közül az egyik leggyakoribb a dzsungel, a sűrűsége miatt, a sokfélesége miatt, a kiismerhetetlensége miatt, még az időjárása miatt is akár. No hát, és így indult el ez, tehát amikor ez a bizonyos toppos érkezés Los Angelesbe Axl Rose részéről megtörtént, akkor utána 85-ben meg is alapították ott Los Angelesben a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarát. A 80-as évek végének és a 90-es évek elejének a legmeghatározóbb együttese volt. Világszerte több mint 100 millió albumot adtak el, és ebből csak az USA-ban 46 milliót, aztán 2012-ben beiktatták természetesen az együttest a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé. A Geffen kiadónál jelent meg az első nagy lemezük, 2 évvel a megalakulásuk után, ez volt ez a bizonyos Appetite for Destruction, ami a rock történet legsikeresebb debütálása lett, mert hogy akkor ugye, akkor még nem volt másfajta terjesztési mód, mint a lemez, vagy a CD, talán akkor még CD sem volt, több mint 50 millió eladott példánnyal dicsekedtek ők annak idején. Az albumról pedig 3 daluk is bekerült rögtön a top 10-be, az egyik a Sweet Child O' Mine, ami lista vezető is lett, és aztán természetesen bekerült a Welcome to the Jungle is. Azt érdemes tudni erről, hogy azért a dalszerzéshez hozzátartozik az is, hogy akkor jelent meg a fejében, ezután a teherautó sofőr mondata után az egész dalszöveg Axl Rose fejében, amikor eltöltött egy kis időt Seattle-ben, ugye akkoriban a grunge korszak már kialakulóban volt, és egészen más léptékű, stílusú, előadásmódú rockzenét játszottak Seattle-ben, gondoljunk csak mondjuk a Pearl Jam-re. És pontosan emiatt a távolságban és hát tulajdonképpen a perspektívát, amit adott neki Seattle Los Angeleshez képest, annak köszönhetően született meg ez a dalszöveg, és aztán ott voltak Slash, ugye a Guns N' Roses gitárosának a házában, meg volt már egy alapriff, egy gitárszóló Slashnél, és erre azonnal rárakták a dalszöveget, és tulajdonképpen ahogyan Slash elmesélte később egy interjúban, az egész úgy történt, és mindig így történt a Guns-nak a házatáján a dalszerzés. Meg volt egy zenei alap, valakinek volt hozzá egy szövege, valaki még hozzátett valamit, az egész mindig egy csapatmunka volt, és ez a Jungle-nál nagyon jól megmutatkozott, úgyhogy így született ez a legendás dal, Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle, itt a zenei finomságok között, a Manna.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
4: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
3: Reklám hangzott el.
6: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Kimagasló volt az érdeklődés a nyári diák munkaprogram iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsajbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya. Derül ki a mobil és webalkalmazásra épülő Europion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hiba határon belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a megyeszékhelyeken lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább megyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgó-Tarján. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
1: Időjárás.
6: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. Sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Tudjátok, hogy ha vannak bizonyos évszakok, most jön az ősz, hát akkor itt a fix 3 nap a kortárs magyar iparművészet jegyében érkezik a második fix iparművészeti fesztivál, és itt a fesztiválon van a hangsúly, és a vonal másik végén a fix alapító, illetve hát fesztivál igazgató nagyasszony Alt Andrea, aki most ugyanis sajnos nem tudott bejönni, de azért nem engedjük őt el, hogy ne beszéljünk a fixről, telefonon keresztül hallgatunk róla. Szervusz Andrea, hát ismételten nagyon nagy fába vágtad a fejszét, ugye tavaly már volt egy fesztivál, és azon felbozva idén is lesz egy fesztivál most. No, röviden mit kell tudni, aztán kivesézzük a helyzetet. Alt Andrea, szó.
2: Köszönöm szépen, Attila. Annyira jó volt a felvezetés, hogy ezzel, hogy 3 nap is fesztivál, hogy amit ezen kívül tudni kell róla, hogy ugye ismét jelen lesz 100 alkotó, 100 kitűnő iparművész, és az iparművészeti vásáron van a hangsúly, de emellett különböző programokkal fogjuk színesíteni a kínálatot, és próbáljuk még vonzóbbá tenni ezt a 3 napot.
1: Ugye itt lesznek mindenféle beszélgetések, sőt, nagyon sok beszélgetés, ez is nagyon érdekes beszélgetések. Rögtön az elsőnek, ha jól emlékszem, ezt fejben mondom, hogy merre tart a divat, vagy mi az új a divatban. Szóval be lehet ülni, és lehet hallgatni. Tudsz néhány témát mondani, hogy kik lesznek az alanyok, miről beszélgetnek ott az egyik teremben?
2: Igen, valóban, tehát hogy lesznek pódiumbeszélgetések is, ezek is a programok részét képezik, illetve hát a továbbiakban akkor remélem beszélünk a többi programról, de nagyon szívesen már péntek este kezdünk, este 19:30 egy izgalmas pódiumbeszélgetéssel újra szabva, merre tart a magyar divat címmel. Itt Csalár Bence fog Szentesi Rékával, illetve az artista egyik alapítójával, Stamp Katival beszélgetni. Nagyon érdekes téma, és mindazokat várjuk, akik egy kicsit is érdeklődnek a divat világát, vonzónak találják, illetve tényleg érdekli őket, hogy vajon merre tart a magyar divat.
1: Egyszer forgatom Szentesi Rékával, aki egy divat történész, és ezt fejtettük, hogy milyen jó, hogy valakinek tényleg az a munkája, ami tökre érdekli, hogy nagyon, nagyon impulzív hölgyről van szó, aki aztán mindent tud a divatról, és már így be is rúgjátok az ajtót egy ilyen komoly beszélgetéssel, merre tart a divat. No, aztán jön szombat vasárnap, amikor ezek a beszélgetések mind a mellett, hogy megy a kortárs iparművészeti vásár, folyamatos programok vannak jelen, ugye? Tehát aki egy kicsit elfárad, az beül és megnézi programot.
2: Így van. Maguk a beszélgetések is folytatódnak, mert szombat délelőtt egy másik pódiumbeszélgetéssel indítunk, az pedig Japán közelről címet viseli, és a japán kultúra, illetve a japán és magyar kultúra találkozási pontjairól, hasonlóságairól és különbözőségeiről fog szó esni. Itt akik beszélgetnek, Bayer Ilona, televíziós újságíró, és Tóth Vásárhelyi Réka, a magyar kokesi baba készítőiparművész, akit még a japán külügyminisztérium is díjazott és kitüntetett.
1: Ugye Bayer Ilona neve is olyan csenket, hiszen ő a magyar tévézés nagyasszonya, és hát ugye Japánhoz olyan köze van, hogy a gyermeke ott házasodott meg, ugye? Tehát Japánban él.
2: Pontosan.
1: Úgyhogy ha valakinek, akkor neki a japán hétköznapokról aztán tényleg vannak tapasztalatai. Mi lesz
2: olyan
1: még?
2: Annyira, hogy ő még könyvet is írt a témában, Anyós lettem Japánban címmel. Szóval ő tényleg test közelből ismeri, Réka pedig egy teljesen más vonatkozásból. Ez szerintem ez is egy nagyon izgalmas beszélgetés, hát biztos vagyok benne.
1: Összefoglalva, igazából a fesztivál attól különbözik egy vásártól, hogy itt eleve 3 napig tart, és hogy ugye vannak mindenféle más programok, amellett, hogy az ember körbe karikába járja a termeket, és megmerítkezik a magyar kreativitás valóságában.
2: Pontosan, jól mondtad, körbe karikába, kinn és benn, mert hogy végre megint kint is leszünk a Pinnek a gyönyörű udvarába, ugye ami össze van kapcsolva a Károlyi kerttel, illetve hát az épületpasszázsában is lesznek alkotók, már ott, ahogy belép az ember, teljesen mindegy, hogy az Astoria felől közelít, vagy a Ferenciek tere, vagy a Calvin tér felől, mindenhol
1: kikerülhetetlen
2: fog találkozni.
1: Kikerülhetetlen.
2: Reméljük, hogy kikerülhetetlen, igen.
1: No.
2: Ez is volt a törekvésünk, hogy egy kikerülhetetlen esemény, megkerülhetetlen esemény legyen ez a 3 nap.
1: Erről a kikerülhetetlen eseményről beszélgetünk még Altan, de mondom azt, hogy fesztivál igazgató, most ez tök jó hangzik ez a titulus. Vele most zenélünk, aztán folytatjuk, lesz még miről beszélnünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával. A témánk pedig a második FIX iparművészeti fesztivál. Ugye a FIX az a független iparművészeti kortárs szalon, egy remek szójáték, ezt annul megbeszéltük, hogy találták ki. Ennél jobb neve nem is lehet ennek az eseménynek. Ugye itt aztán megegyeztünk abba is, hogy kikerülhetetlen, mert bárhonnan mentek be, ugye szeptember 11-12-13 ez egy fontos dátum, az eseményre bele fogtok botlani, és ha már belebotoltok, akkor bizony végigjártok az egészet, mert olyan a vibe-ja, divatos szóval, hogy beszív az egész. Kevés programról beszéltünk még, átadom a szót Andrának, mi várható még ezen három nap alatt?
2: Akkor én folytatnám a pódium beszélgetésekkel, mert hogy lesz belőlük még, tehát hogy a szombat délelőttöt és a japán programot már említettem, de a szombaton este is egy pódium beszélgetéssel zárjuk a napot. Ennek a címe pedig a tálalás művészete, a művészet tálalása. Értelemszerűen a gasztronómia és dizájn kapcsolódását fogják boncolgatni a résztvevők. Moderátor pedig Havas Dóra lesz, a gasztroblogger, a sokak által ismert és kedvelt. Szerintem lehet, hogy nincs is olyan ember az országban, aki legalább valamelyik receptjét nekészítette volna már el. Ő fog beszélgetni Geiger Biancával, aki egy food designer, illetve az egyik fixes alkotóval, Fehér Eszter kerámikus művésszel, aki túl azon, hogy fantasztikus kerámia tárgyakat hoz létre, onnan ismer, mert hogy éttermeknek, vendéglátós helyeknek is készít tálaló edényeket és tányérokat.
1: A food designer az pontosan mit jelent, hogy csak egy kicsit lebbentsük fel a fájtat erről az egészről?
2: Őszintén szólva, én is nagyon kíváncsi vagyok és nyitott a témára. Egészen biztosan ki fog derülni 12-én este, mert hogy Bianca fog erről mesélni nekünk.
1: Én arra tippelek, hogy ugye ezeket tálalni kell, ezeket fotózni kell, hogy ilyesmi szinten, de hát aki ott van, az majd megtudja ezt, tehát hogy tágul a kör már a gasztronóm, és jelen van ugye itt a FIX fesztivál életében. És még mindig csak a programok nagyon kicsi részénél tartunk, még azért húzzál el még több mézes madzagot, miért érdemes eljönni erre, és meg bejönni, meghallgatni.
2: Akkor még mindig maradjunk a pódium beszélgetéseknél, mert hogy vasárnap is egy kiemelt pódium beszélgetéssel indítunk, az pedig a Romani Design fogja elhozni számunkra, illetve beavat bennünket abba, hogy honnan indult a Romani Design, hogyan jött létre, illetve ismerve őket egészen biztosan aktuális kulturális és társadalmi vonatkozású kérdéseket is fognak a vendégeikkel feszegetni, és a programjuk pedig egy zenés performanszal zárul, mert az egyik alapító Varga Helena énekelni fog nekünk, tehát ez is egy nagyon különleges, érdekes, izgalmas és bátor programnak ígérkezik. A pódium beszélgetéseket ezzel zártuk is, de lesznek ezen kívül workshopok, tehát műhelyfoglalkozások, mesterségbemutatók, szakmai előadások, melyek vetítéssel egybekötöttek, és gyerekfoglalkozások is.
1: Azért ezt a fesztivált nem lehet egy pikpak mondjuk egy két nap alatt összehozni, nem? De az egy óriási szervező munka van részedről benne.
2: Persze, de ez igazából az összes többi rendezvényre is elmondható, hogy nem két nap alatt születnek, tehát azért mi készülünk rá rendesen, ugyanis ami a FIX vásárokat, iparművészeti vásárokat részben megkülönbözteti mondjuk a többi design vásártól, az nem csak az, hogy itt alapvetően iparművészekkel találkozhatnak, hanem az is, hogy mindig van egy téma, egy tematika, amiköré orientálódik maga a rendezvény. Jelen alkalommal, ugye túl azon, hogy ez egy fesztivál, itt az alkotás és befogadás, mint motto vezérli az alkotókat abban, hogy meg tudjanak újulni erre a rendezvényre, és hogy hozzanak olyan tárgyakat, amelyeknek létrejöttét tulajdonképpen ez a gondolat kíséri.
1: Hogy ez, mi ez a gondolat, ez hamarosan kiderül, most azon zenélünk, aztán fellebentjük a fátat, zene, aztán folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával, fesztivál igazgatóval, ugye most lesz szeptember 11-12-13-án a második FIX iparművészeti fesztivál, erről beszélgetünk hamarosan még.

váltásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: sajátos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Alt Andreával, aki létrehozta anno a Fixet, ez nőttön nőtt. Tavaly volt egy Fix Fesztivál, idén pedig már a második Fix Fesztivál, iparművészeti fesztivál van. No, nem hiszem, hogy van olyan, aki nem hallott volna a Fixről, csak hogy néhány szót, hogy igazából az alapötlet miért jött létre, hogy teret és lehetőséget adjon a művészek, de szerintem ezt te jobban el tudod mondani, pontosan mi hozta létre magát a Fixet anno?
2: Hát pontosan ez az igény, amit megfogalmaztál, mert hát ugye amikor az Iparművészeti Múzeum bezárt, nagyon régen, szerintem senki nem emlékszik a pontos dátumra.
1: Hát így van.
2: Akkor az, hát 17 talán, de nem akarok hülyeséget mondani.
1: 10 éve. Igen.
2: Hát nagyságrendileg közeledünk, vagy valami hasonló. Szóval, hogy az Iparművészeti Múzeum éves periodikával megrendezte a Christmas Art fereket. Tehát ezek nevéből adódóan nyilván karácsonyi iparművészeti vásárok voltak, de hogy a lehetővé tették azokat a közönség találkozókat, amikor ugye művész és közönsége találkozik, kapcsolódik, vásárolnak, stb. Viszont a múzeum bezárásával ez a lehetőség, ez megszűnt, és ott egy óriási űr keletkezett, az igény pedig megvolt. És tulajdonképpen a Fix az ezért jött létre, hogy ezt tovább vigye. Aztán ez egy más dolog, hogy olyan népszerűvé vált a rendezvény, és olyan jó volt, hogy újra erre lehetőség nyílik, hogy úgy gondoltuk, hogy ez ne csak karácsonyra orientálódjon ez a dolog, hanem nyissunk az év más szakaszaira is. Úgyhogy először tavasszal, egy húsvéti vásárral bővítettük a dolgot, aztán most idén ugye a Fix June-nal, ami egy ilyen júniális volt, és igen, szeptemberben, tavalyi évben megrendeztük az első fesztivált, ami hát nagyon jól sikerült rendezvény volt, értelemszerű volt, hogy ennek folytatása lesz, évvégén pedig ugye megint már kapcsolódunk Adventhez.
1: Hát így van, arról majd beszélgetünk egy-két hónap múlva.
2: Így van, persze, és csak azt, hogy már négyszer lehet találkozni az alkotókkal az év során.
1: És én azt láttam, ugye rengeteg iparművésszel, dizájnnel forgattam, hogy bizony már évekkel korábban is rang volt megjelenni a Fixen, rang volt, hogyha a Fix zsűri beválasztotta őt, tehát jó érzés ott lenni, sőt egy ilyen viszonyítási pont, hogy aki ott van a Fixen, azért az a helyén van. Úgyhogy emiatt szerintem nagyon hálásak lehetnek neked az alkotók, hogy ezt így összegründoltad, ha szabad ezzel a szóval élnem.
2: Így van, tehát hogy most is nem is rejtjük vék alá, és ez nem titok, hogy napi szinten érkeznek megkeresések, hogy szeretnének csatlakozni, és mi tulajdonképpen azért tanúsítunk nyitottságot ebbe az irányba, hát ez egy más dolog, az állandó helyszínünk, a Petőfi Irodalmi Múzeum meghatározott terekkel rendelkezik, igen. Tehát hogy ez így nem bővíthető exponenciálisan, hanem a 10 helyiséget, ami rendelkezésre áll, azt egy adott számú művész tudja elfoglalni, vagy birtokba venni arra a pár napra.
1: És maximálisan ki van használva, ezt én mondhatom, az egész tér. És ami nagyon fontos, azt még nem mondtuk el, de szerintem aki Fix rajongó, vagy hallottam, hogy ezek mind ingyenesen látogatható programok. Tehát ez a mai világban az egy óriási kincs, hogy beül valaki, és egy igényes környezetben, egy igényes témában láthat egy beszélgetést, majd tesz egy sétát az alkotók között. No, beszélgetünk még itt Andreával, és akkor jön az ő kedvenc része, majd zenék után persze, amikor föl szoktam vele soroltatni, hogy milyen művészeti, illetve iparművész ágak képviseltetik ott magukat, kikkel lehet találkozni többek között. Zene, addig Andrea levegőt vesz, aztán jön a lista.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Alt Andrával, témánk pedig a szeptember 11-12-13-án megrendezésre kerülő második fix iparművészeti fesztivál. Alt Andrea az vonal másik végén. Andrea, megbeszéltük a pódium programokat, de azért még itt lesznek más programok is, hiszen 3 napról van szó. Mi az, ami még találkozik az odalátogató?
2: Így van. Említettem már, hogy lesznek mesterségbemutatók is. Az egyik kiemelt mesterségbemutató, mert hogy két teljes napon keresztül az udvarban Herceg István üzegművész üveget fog fújni, úgyhogy saját szemünkkel láthatjuk, ahogyan készülnek az ő gyönyörű parfümös fiolái, illetve még egy mesterségbemutató lesz a díszteremben, Mátis Veronika Zománc művész, pedig a Zománc készítésnek a tényleg igazán varázslatos, vagy szinte már misztikus világába vezeti be azokat, akik oda beülnek a díszterembe, és végignézik ezt a folyamatot. Ezen kívül pedig ugye lesznek workshopok. A workshopokkal hát elsősorban a hölgyeket szólítjuk meg, mert lesz két különböző ékszerkészítő workshop, az egyiken gyöngyös és ezüst ékszereket, a másikon pedig orchidea formájú ékszereket készíthetnek. Aztán lesz 2 kerámia workshopunk, szintén kerámia ékszerkészítésre lesz lehetőség, illetve kerámia dísztárgyakat lehet alkotni Hoffer Karolinával, és ezen kívül pedig egy üvegékszerkészítő workshop lesz, ahol viszont Móró Barbarával és Társánszki Annával találkozhatnak. Szakmai előadásokról nem volt még szó, akkor röviden, mert szerintem az is egy izgalmas terület. Strohmayer Ádám cizellőr fog beszélni a cizellálás művészetéről. Ádámról tudni kell, hogy hófoglaláskori ékszereket is, illetve kard rekonstruálásában vett részt, való igazi mester ennek a területnek. Előtte pedig Bajcsi Nagy Balázs ötvös művész fogja az új könyvét, aminek a címe Ötvös műhely praktikák bemutatni. Szinte felsorolni is nehéz egyébként a sok programot, de hogy a gyerekekről se feledkezzünk meg, a 2 nap folyamán több gyerekprogramot kínálunk, gyerek kreatív foglalkozásokat. Az egyiket Ince Kálmán Paparagó biztosítja, a másikat pedig az UNICEF. Kalandozni lehet az UNICEF-fel. A fűszerfestéstől kezdve különböző kreatív foglalkozásokat biztosítanak a legkisebbeknek.
1: Hát mit mondjak erre, hogyha csak a teljesség ilyenénk is, de hát egy óriási palettát vázoltál itt fel, hogy mennyire érdemes és mennyire jó elmenni ide, legyen az ember kicsi, felnőtt, férfi, nő. A Bajcsi Nagy Balázs könyvéről csak annyit, hogy a feleségem megvette, és én elkezdtem nézegetni, úgy is érdekes a könyv, hogy az ember nem ötvös, úgyhogy azt a beszélgetést is megnézném, úgyhogy ezek mind-mind jó dolgok. Azt mondd el nekem, hogy ezekből, ha valami érdekel téged, valami beszélgetés, akkor lesz időd, lehetőséged beülni, vagy ilyenkor neked ott topon kell lenni, minden annyi gyereked van, ahány kiállító van éppen, tehát tudom milyen érzés ez, de tudsz egy picikét szakítani magadnak, hogy na ez érdekes, most beülök és megnézem.
2: Hát tudok, meg fogok is mindenképpen.
1: Hát ezt el kell dönteni.
2: Két pódium beszélgetés az már a vásár zárása után lesz, tehát hogy ahhoz vannak igazítva, tehát hogyha jönnek a látogatók, és mondjuk egy kellemes délutáni programban szeretnének részt venni, akkor először körülnéznek, majd utána igazából úgyis zár a vásár, átmennek a díszterembe, ott helyet foglalnak, és kezdődik a pódium beszélgetés. Így az esti pódium beszélgetéseken egész biztos én is ott tudok lenni, de azért nagyon szeretnék a délelőttieken is a japán téma is borzasztóan érdekel, meg hát a romaniék is.
1: Aha, kedves hallgatók, ha még többet szeretnétek, vagy ezeket átismételnek, fix.hu, ott rajta van minden, a dátum ugye szeptember 11-12-13, ingyenesen látogatható, és akivel most beszélgettünk, az egésznek a mozgatórugója, a fesztivál nagyasszonya, Alt Andrea, ha éppen látok valakit, aki ott sietni fog, az ő éppen siet beülni valami jó kis beszélgetésre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nem voltál itt, de itt voltál, de legközebb ilyen nincs, mert ha kell, akkor én megyek házhoz, a karácsonyit azt csak is személyesen fogjuk megbeszélni. Itt kérlek, hogy ígérd meg, ez így lesz.
2: Mindenképpen, Attila, nekem is. Okay. Sokkal jobban kedvelem azokat az alkalmakat.
1: Na, köszönöm szépen, visszaengedni, mert nyilván van még mit szervezni, akkor találkoztatnak veled. Köszönöm szépen, és akkor még egyszer, tehát szeptember 11, 12, 13 az ingyenesen látogatható második fix iparművészeti fesztivál a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Köszönöm szépen, Andrea.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eső és lehűlés érkezik, ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Baromfi Pestist igazoltak Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írja a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több hajóra is csapást mért Irán a Perzsajbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázott a térségben. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust 2 Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyors hajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon délutántól, másút estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Bekapcsoltuk a Pacsirt a rádiót, hogyha a 424-es a magyar mozdony, akkor ez a magyar rádió. Keressünk, ha itt be kell melegedni, azért ez nem megy olyan könnyen.
2: És a cím.
1: Alakul? Na nézzük. Most tekergetem. I'm so ugly, that's okay, so na hát szól ezen sok minden, ez egy 1960-ban gyártott készülék, tehát az idén 65 éves. Úgy szeretném meghálálni, hogy van ilyen rádióm.
3: Bele is csaptunk a közepébe Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Ugye ő az, akit én már promóztam, hogy egyszer biztos, hogy föl fogok jönni hozzá, és megnézem a rádió gyűjteményét, és itt igazából, hát azt hiszem az egyik főszereplő van, ugye? A Pacsirt a rádió, mondtad. Hoppá, közben hírek, vagy valami van.
4: És nézd meg megint csak, mi történik, februárban került ez napvilágra.
3: És nézd meg, mi történik, szól ez a rádió. Igazából, kedves hallgatók, leírom nektek, kilóra mennyi ez a rádió körülbelül?
1: Kérlek szépen, ez tizenvalahány kiló, szép nagy darab. Most kiírtam neked a méreteket, én se tudtam fejből, de 42 cm magas, 68 centi hosszú és 28 centi mély, tehát majdnem 70 centi, amikor így elviszed egyik helyről a másikra.
3: Ez egy bútordarab igazából, nem? Ugye, amikor ezeket tervezték, akkor még a lakás díszének gondolták őket. Gyönyörű faanyagból van, míves anyagokból. Kicsit más volt a világ akkoriban jelentősen.
1: Igen, ez ráadásul, szerintem ez egy különlegesen szép darab, ez a Pacsirta, Orion 612-es egyébként. És az a vicc, hogy ugye ezt most a hallgatók nem látják, de ez egy ívelt formavilágú, és van egy legenda, amely szerint valaki beírt a gyárnak, hogy nem jó az ívelt Pacsirta, mert lebillen a tetejéről a váza. Úgyhogy ennek megcsinálták később 1963-ban a szögletes verzióját is. Nyilván nem emiatt, de a sztori akkor is jó. Egyébként ez volt az Orion utolsó rádiója, amit gyártott.
3: Tehát mikor gyártották ezt?
1: Ez 1959-ben kezdték ezt a típus gyártani, és 63-ban fejezték be. 63-ban került el az Orion gyártól, ugye KGST időszakot éltünk, a rossz nyelvek szerint már kész voltak a Pacsirta utódjának tervei, de Bulgáriában vagy Bulgáriában gyártották azokat később, és a terveket ingyen oda kellett adni a bulgároknak.
3: És mit nem lát még a kedves hallgató, ugye mi szorosan Széria tartozik hozzá, hát egy horgolt kis terítő, ugye, ha a váza le is billent, de a terítő az ott volt, ugye ez tévékészülékeken is rajta volt, ezzel együtt jött, vagy ez itt találta meg a párját?
1: Nem, ezek úgy kerültek hozzám, majdnem minden fontosabb rádióban egy ilyen horgolt terítő, hogy egy korabeli barátnőm, akinek az édesanyja ilyeneket készített, ő fölmérte a rádióimat, és gyártott rájuk külön ilyen kis takaró valamiket.
3: Mennyire egyszerű készülékek ezek, mennyire romlékonyak, vagy ez egy igazán egyszerű készülék, be kell kapcsolni, bemelegszik, már ez a bemelegedés is a mai fiatalnak egy kicsikét furcsa, nem? Hogy közben itt szól a rádió, persze, áttekerünk egy másik állomásra közben.
1: Nem tudom, hol a Manna, megtaláljuk-e. Valahol biztos megtalálnám.
3: Egy kicsikét megvan ez a készülék bingizva, azt mondta Zoli a retrológus, hogy a Manna is bejön a 98.6-on. Ezekre a Pacsirta hangjai.
1: Éppen megmakacsolta magát. Azért van megbingizve egyébként, mert eredetileg URH vételre alkalmas, de miután a keleti URH, most ebben nem megyek be, lényeg az, hogy nem lehetett rajta URH sávokat fogni, és egy pici ilyen hangolási trükkökkel, ezt nem én csináltam, hanem mesterek, megoldottuk, hogy lehessen rajta fogni a mai URH rádiókat. De ez így azért nagyon fontos, mert így látszik, hogy milyen jó hangja van ezeknek. Tehát mi azt hittük korábban, hogy a régi rádiók, majd hallunk ilyet odafönn a néprádiót. Nem, ezek gyönyörűen tudnak szólni, csak hát URH vétel kell hozzá. Most idegesít, hogy nem hoztam be neked egy jó URH csatornát, úgyhogy kérdezz valamit, addig keresek.
3: Teste van a hangjának igazából, ugye úgy van kialakítva az egész, hogy nagyon-nagyon jól szóljon, kellemes meleg hangra a rádiónak, közben Zoli tekergeti a rádiót, ugye itt ez az, amikor van két gomb, egy hangerő gomb, finomántó gomb, valamit van.
4: Egy nagyon jó kis cukorpótló lenni, akár süteményekben is, de hogyan tudunk édesíteni?
3: Neked is hallgatók, amíg a rádióban cukorpótlásról van szó, de mi elmegyünk, zenélünk, és folytatjuk a kanapét Eldézsi Zoltán retrológus barátommal. Valami bejött közben.
1: Júj, hallgass!
3: Na, mi is zenélünk.
1: Azért nem olyan rossz ez a zene.
3: Nem, sőt, mi is zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést Zoltánnal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a vendégem, tehát én vagyok az ő vendége, L. Dézsi Zoltán, a retrológus. Felékeztünk a szentélybe, itt vagyunk a házadban, a szentének nevezett emeleti szobában. Én most nem kezdem el megszámolni, hogy hány régi rádió van, de egy körülbelül számot te nyilván tudsz nekünk mondani. Hány rádió néz most velünk farkas szemet?
2: Hát itt ebben a szobában talán egy olyan 30-40 darab, de még legalább ennyi van raktárakban meg itt ott, de én ezen nagyon kis gyűjtő vagyok, tehát a Sík Béla bácsinak itt Budapesten, vagy Nádler Józsinak Keszthelyen, vagy Csige úrnak, nem is jut eszembe, Balmazújvárosban talán, vagy Verpeléti Ferinek, tehát vannak nagy gyűjtők, én egy ilyen picike gyűjtő vagyok, de nagyon-nagyon megnézem, hogy mi az, amit idehozok, és mi az, amit nem.
1: Miért pont a rádióba szerettél bele? Mi az, ami miatt az egészet elkezdted, és itt van esetleg az első darab, amivel az egész elkezdődött.
2: Az első darab az nincs itt, mert az annyira értéktelen volt, hogy az innen lekerült, de az, hogy honnan kezdődött, az a darab itt van. Ott a sarokban van egy Budapest feliratú rádió, ami azért vicces, mert Budapestnek hívják, de természetesen Bulgáriában gyártották, és Elprom. Ez volt, vagy ez lett volna a pacsirta utódja, amit aztán már nem Magyarországon gyártottak le a KGST relációban, hanem Bulgáriában. És úgy kezdődött az egész, hogy láttam egy mémet a Facebookon, ahol egy ilyen rádióból jött ki egy gondolat buborék, és bele volt írva valami, nem tudom, hogy mi. És akkor azt hiszem, de jó néz ki ez a rádió, nekem kell egy ilyen. Na hát így kezdődött ez az egész történet.
1: Ezeket bolhapiacon keresed, hirdetéseket böngészel, a neted bújod, esetleg már felajánlkoznak ezek a rádiók neked?
2: Egyetlen szóval tudok válaszolni, is. Tehát volt olyan, amit konkrétan a piacon vettem a földről, volt olyan, amit az interneten szúrtam ki, volt olyan, ahol én adtam föl hirdetést, hogy ilyet keresek, és vannak barátaim, például a kiváló művész úr, zenészünk Orosz Zoltán, aki harmonika művész, szerintem Magyarország egyik legjobb, hanem a legjobb harmonika művésze, és őtőle is többet vásároltam. Ő ugyanis, amikor éppen nem muzsikál, akkor rádiókat újít fel, elképesztő. És szóval mindenhonnan jöttek.
1: Na, ha már újítás, akkor felújítás, ezek a rádiók, ezek mindegyike működik, tehát bármelyiket be tudnánk kapcsolni, és akkor megszólalna mondjuk valamelyik adó?
2: Nem, itt az itt lévő rádióknak azt mondanám, hogy tudtommal körülbelül 80%-a működőképes, és azért mondom, hogy tudtommal, mert itt azért egy évig nem kapcsolsz be 80 éves készüléket, lehet, hogy egy év után nem indul el. Uh-huh. Úgyhogy van amelyik biztos, itt van mondjuk a kedvencem, hát ide kár, hogy nem látják a hallgatók, ez a Philips Olympia nevű, amit Bozzai Dezső tervezett 1936-ban a 36-os berlini olimpia tiszteletére, a Philips megrendelésére. Egyébként ő később, Bozzai, a többi között a Ganz villamost, ami a kettes villamos a mai napig Budapesten, azt is ő tervezte Lengyel Istvánnal.
1: Magát a villamost,
2: igen. Tehát ő aztán tényleg mindent is tervezett.
1: Az ipari csuklósnak kinevezett villamost. De kedves hallgató, most ugye csak el tud képzelni, miről van szó, hogy kettes villamos a mai napig így néz ki. Nem nagyon akadálymentes villamos, főleg nem a Vigadó téren felszállni rá. No, és ez egy 30-ban tervezett, gyönyörű forma tervezett rádió, még a Philips logóját is sikerült elrejteni benne, ugye egy hangszorójánál. Ez egy drága darab például?
2: Hát ez már azért viszonylag drágább, mert ebből olyan nagyon sok nem maradt meg, ugyanis gyönyörű szép rádió, de végtelen egyszerű szerkezetű, tehát nem nagyon koncentráltak akkor arra, hogy az örökké valóságnak tervezzenek. Én élek a gyanúperrel, de erre nincs bizonyíték, hogy ezt a 36-os olimpiára úgy rendelték meg, ezért olimpia a neve, és én szerintem ez egy akkori mondjuk így szóróajándék lehetett, de most lehet, hogy Sík Béla bácsi azt mondja, hogy Zoli, te nagyon hülye vagy, de ezt simán el tudom képzelni, hogy így volt.
1: Soha nem értettem, hogy ezek a városnak, amik itt vannak, ezek azt jelenti, hogyha oda tekerem a kurzort, a jelzőt, akkor például egy berlini állomást hallgatok, egy Breslaut, egy Belgrádit.
2: Milyen jó neked, hogy látod még ezeket, én nem látom, mondjuk rajtam most nincs is szemüveg. Hát figyelj, ez a világvevőségnek volt az egyik jellegzetessége, hogy elvileg tudtad fogni Brüsszelt, gyakorlatilag nekem a büdös életbe soha nem sikerült, még gyerekkoromban sem. Ma meg már nem is sikerülne, mert ugye ezek középhullámok, és középhullámon meg már egyáltalán nem biztos, hogy ott van bármi, és ami fogható.
1: De olyan szép, hogy egy sorban van Pécs, Magyaróvár, Berlin, Milánó, Firenze.
2: Igen, ez gyönyörű. Mutathatok valami mást is neked?
1: Na nézzük akkor. hogy gyorsan, hát, hopp, egy labda kerül a kézbe.
2: Egy labda kerül a kezembe, igen. Egy csíkos labda, csak azért, mert a rádió az én hülyeségemnek csak egy része, minden gyűjtök, ami régi. Ezt kérlek szépen, emlékszem még a Pancsoló kislány című darra?
1: Hát hogy nem, mindenki emlékszik.
2: Úgy élvezem én a strandot.
1: Hát forgattál is vele egy filmet a hölgyel, aki énekli.
2: Sikerült megtalálnunk a hölgyet, hála Istennek, jó egészségnek örvendett, aki akkor éneket, és ez 2019. szeptember 5-én ezt a kis strandlabdát ő dedikálta nekem, úgyhogy ez azóta is az egyik kedvenc relikviám itt az irodámban.
1: Kedves hallgató, most akkor megnézzenél. Nem ígérem, hogy a Pancsoló kislány következik két beszélgetés között, de valami jófajta zene érkezik a Manna FM stúdiójából, aztán folytatjuk a beszélgetést El Dézsi Zoltán retrológussal.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Hát nem hallgattuk meg akkor a pancsoló kislányt, ahogy az előbb ígértem, de remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Eldési Zoltán retrológussal. No, picit a gyűjtő szenvedély miként jelő lélektanáról. Mit jelent az neked, hogy feljössz ide a szobádba, és itt hát itt nagyon komoly technika, történeti csodák néznek veled farkas szemet. Miért jó gyűjteni? Általában a férfi ember az, akit a gyűjtő szenvedély elkap.
3: Ugye én riporter vagyok főállásban, ha elmondható, a Heti Napló Svábi Andrással című műsor riporter, és rengeteg retro tematikájú riportot készítek, és a múltkor pont ugyanezt a kérdést tettem föl valakinek, és azt mondta, hogy azért jó, mert csak. És akkor mondom, és mi van, ha az asszony ezt nem viseli el? A válasz így hangzott, olyan asszonyt kell választani, aki ezt elviseli. Szóval én is csak ezt tudom neked mondani, hogy ha én ide följövök, ugye én itt szoktam szerkeszteni, vágni az anyagaimat, ez egy kis stúdió tulajdonképpen, tehát a múlt meg a jelen találkozik, akkor nekem az, hogy mit tudom, én elnézek az egyik falra, és ott vannak a villamos plakátok a 70-es évekből. Egy kicsit hátrafordulok, ott vannak a retro fali órák, aztán a lapozós órák, ez az új szenvedélyem, a lapozós óra.
2: A lapozós óra az, ahol a szám félbe van vágva, és lelapozódik valami. Ez hogy jött például? Akkor kapjuk már bele, hogy valami, van egy hangulat, ezek is ilyen megtervezett, formatervezett dolgok, dizájnos dolgok a 70-es évekből?
3: Igen, bár ma is gyártják. Tehát én nem is olyan régen vettem egy vadi újat, hogy ne ezeket a régieket kelljen bekapcsolni, de ennek is konkrét története van. Néztem az Idétlen időkig című filmet, ami arról szól, hogy Bill Murray minden reggel ugyanarra a napra ébred. És mindig úgy ébred, hogy egy ilyen lapozós óra 7:00-ra ugrik, és rájön, hogy úristen, megint a tegnapi nap van. És akkor ez, gondoltam, hogy kell nekem egy ilyen. Csak az a baj, hogy utána jött a második, a harmadik, a hetedik, most tizenvalahány van már.
2: A gyűjtőszenvedés. Ide van készítve egy rádió, ez a Néprádió, talán az 50-es évek igazi propaganda eszköz, minden háztartásba el kellett jutatni. Ez az a rádió?
3: Ez konkrétan az, ugye Magyarországon Néprádió már volt korábban is, Hortinak is volt egy néprádiója. Azt 24 havi részletre lehetett megvásárolni, mert 57 pengő volt, ami ugye tudjuk, hogy a havi 200 pengő fixer az ember könnyen viccel, tehát gyakorlatilag egy heti fizetés volt. Na, ez olcsóbb volt, ez, ha jól emlékszem, 390 forint volt a Rákosi féle néprádió, de 12 havi részletet lehetett rá kérni. És ez azért különleges, mert Rákosi elvtársaik nagyon vigyáztak azért arra, hogy csak a propaganda jusson el az emberhez, tehát ilyen marhaságokkal a csatornakereső nem szerelték föl. Van egy gomb rajta, egy nulla van rajta, meg egy K, meg egy P.
2: Ez most működik? Be tudjuk kapcsolni?
3: Igen,
2: meglessük.
3: Ez lassabban fog, ez lassabban fog bemelegedni.
4: Akkor a kórát el nem rendeltnek kell tekinteni, és újra
2: ezt ülte körbe a család. Amit most mit csinálunk tulajdonképpen? Körbejük a rádiót, csak sokkal többen. Átjut a szomszédem, és hallgatták a híreket.
3: Abszolút. Várjál, most átkapcsoljunk. Hogy azt akarom, hogy Rákosi elvtárs vigyázott rá, hogy csak két csatornát hallgathass, a Kossuthot meg a Petőfit. A Kossuth mai napi Kossuth. Kapcsoljunk át a hajdani Petőfire.
2: Ez egy német nyelvű,
3: most valami német csatorna jön, ez egyébként a nemzetiségi csatorna most, nem a Petőfi már, tehát itt mindenféle zene szokott lenni egész nap, amúgy egész szeretem. Szóval ez egy nagyon egyszerű rádiókészülék, egy mondhatnám, nem mondom, hogy primitív, mert akkor sokan megsértődnek, de hát ez egy néprádió, sokan nem hajlandók ilyet a gyűjteményükbe fölvenni. Azt mondták, hogy Rákosi féle cucc, nekik nem kell. Én úgy voltam vele, hát ez is a történelmünk része.
2: Ennek is van egy formatervezése azért. Megvan terve, ki van találva az egész rádió, ugye egy ilyen minimál dizájnban talán ezt mondanánk rá erre a rádióra, de ez a formavilág, ez jön vissza, hogyha csak egy ilyen Bluetooth hangfalat megnézel, ilyenek előfordulnak.
3: Abszolút. Ez gyakorlatilag ez kívülről úgy néz ki, mint egy régi hangszóró, ami az iskolák falára volt annak idején felszerelve, csak ez nem műanyagból van, hanem fából, jóporos. Egyébként hajdan ezt alumínium dobozban kezdték el gyártani, mert az olcsóbb volt, mint a fakáva, a káva maga a doboz, de aztán rájöttek, hogy annyira jól sikerült megtervezni, hogy finoman fogalmazva érintés védelmileg aggodalmas, tehát simán megcsaphatta azt, aki fogta az alumíniumot. Hát ez a fadoboz, ez biztos, hogy nem csapja meg. Ez egyébként olyan száraz már, ez a fa, hogy erre rátennél egy kilós bármit, akár össze is szakadhatna.
2: Ne tegyük rá, inkább lenjünk, zenéljünk egyet, kedves hallgatók, aztán folytatjuk az érdekes beszélgetést. Eldési Zoltán a retrológus szobájából fogunk még jelentkezni egyet. Hát itt aztán van mit nézni, és van miről beszélni. Zene, aztán folytatjuk Zolival.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mi jön velem szembe? Egy MÁV 411-es tábla. Ugye, bocsánat, csak én meg egy vasútőrült vagyok, de kicsikét Zoli is vasútőrült. Szóval nem csak rádiók vannak itt, hanem azt hiszem, mind neked is, mind nekem is, talán még az egészséges jelzővel illethetjük ezt a retro szenvedélyünket. Van egyfajta gyűjtő szenvedélyünk. Sőt, neked van egy csatornád is erre felhúzva a YouTube-on, ugye retrológus néven, aki kíváncsian tartom, a kedves hallgatók, hát keressetek rá, vannak ott érdekességek. No, mi az, ami most még nagyon fókuszban van, hogy beszéltünk rádióról, beszéltünk a lehajtós órákról. Van olyan rádió, amit most nagyon keresel még, amit esetleg lehet, hogy valamelyik hallgatónak pont van, és azt mondom, oppa, ezt a Dézsi úrnak odaadom.
2: Olyan nem lesz, aki azt nekem ide adná, én egy standard rádiót keresek még nagyon. Most nem készültem, és szégyengyelzet nem jut eszembe, hogy hanyas számú, de mindegy, úgyse adja oda senki, gyönyörű, szép, imádnivaló, fantasztikus, van belőle még olyan is, ami nem hárommal, hanem akkumulátorral megy. Na, lényeg az, hogy olyat még nagyon szeretnék, de amúgy most már nagyjából a rádiók mellett egy csomó minden izgat, tehát jó, hogy megláttad ezt a mozdonytáblát, ez a 411-es, ez a Truman nevű gőzösöknek volt a mozdonytábla.
1: Ez igazi vagy replika?
2: Ez full igazi. Ez valóban, ez a 411-438-as mozdonyról került le annak idején.
1: Nekem egy 424-es van.
2: Igen, hát abból ugye 424-es a magyar mozdony, ez a 411-es az azért volt érdekes, mert az amerikaiak gyártották, és a második világháborúban áthozták Európába segélyként. Tehát főleg a britek kaptak belőle, és aztán a háború után az amerikaiak jó üzletemberek azt mondták, a franc fogja ezeket visszahajózni Amerikába, olcsón eladjuk. És a magyar államvasutaknál ugye nem nagyon maradt mozdony, mert szétbombázták a szövetségesek azokat, meg elvitték jóvátételben a szovjetek, ami maradt, és akkor ezért vettünk 500 darab ilyen Trumant olcsón. És ezek egészen sokáig, a 70-es évek végéig szolgáltak a magyar államvasúton.
1: 500 darab, az elképesztő mennyiség.
2: Én úgy tudom, hogy a MÁV illetékes vezetőit, akik az amerikaiakkal erről megállapodtak, később nagyon súlyosan meg is furcolták emiatt az úgynevezett szocialista rendszer hajnalán, hogy mertek ilyet tenni. Úgyhogy nem is volt olyan nagy becsülete a Trumanoknak, pedig egy nagyon jó mozdony volt a maga idejében.
1: Akár később ugye milyen nohabokat is beszereztük Svédországból, azt jött a parancs, hogy vannak itt szergeik is, kérem szépen. Na, nézzünk oda el, villamos plakátok, én 70-es vagyok, én tudom, hogy mit jelent ez, ilyen ferdek is falon voltak fenn ezek az úgynevezett villamos plakátok, volt tánc tanítás, Varjasiné tánciskola, Szénatér, ilyenek, ezek is onnan vannak? Kimondottan? Bolhapiacon keresed ezeket, neten keresed ezeket, vagy meg is a válasz. Jársz Bolhapiacra rendszeresen? Van időd?
2: Nem járok. Most ugyan voltam a múlt héten Pécsen, ott is van egy nagyon jó Bolhapiac. Vettem egy munkaérdemrendezős fokozatát.
1: Saját magadnak?
2: Saját magamnak. Ez a semmi értelme, de csak 3500 forint volt. Hát nem fogom ott hagyni ezért. Reinhardt Andrásnak állították ki annak idején. Utána néztem, hogy egy jogászember volt, és Losonci Pál írta alá. Tehát azért annak idején az nem volt olyan rossz. Egyébként ezeket a villamos plakátokat, ezeket, amiket itt látsz a falon, ezeket konkrétan egy helyről vettem. Van egy gyűjtő barátom, aki hát megszorult, és kért kölcsönpénzt, és mondtam, hogy inkább veszek a gyűjteményedből valamit, és akkor ezeket a villamos plakátokat tőle vettem.
1: És mint hogyha fogát húzták volna?
2: Nagyobb bajai voltak ennél, tehát megbocsájtó volt. De már megnézed, ott van például a Mesztelen diplomata filmplakátja, ami ugye a Vesztegzára Grand Hotelben című Rejtő Jenő regény alapján készült magyar film, de naponta ígyunk egy fél pohár igmándi vizet, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat.
1: Ez az a világ, amikor még egy műalkotás volt egy plakát, nem? Plakáttervezők voltak, kirakatrendezők Abszolút. Voltak akkoriban.
2: Nagyon érdekelnek a plakátok. Tehát odalent vannak olyan 40-es évekből származó filmplakátok, amik például a Katyi című filmnek az eredeti filmplakátja is megvan nekem, vagy az Én és a nagyapám 51-ből. De ott van egy mozi műsor, amit azért tudunk beazonosítani, hogy mikor csinálták, mert akkor mutatták be a Szafi című rajzfilmet, úgyhogy az nagyon-nagyon szeretem.
1: 1985, menjünk közül, mik voltak még akkor, kikém, ki nem kém, UFO Arizonában, a Király és a Madár, azt tudom, hogy tudod, hogy tudom.
2: Igen. Akarok még egy ilyet venni, pont attól a gyűjtőtől, akiről az előbb beszéltem, az a Pogány Madonna bemutatójának évéből származik, tehát 80-ból.
1: Hiszen a Pogány Madonna neked így bekattant, hiszen a Buj Túrnak is ugye a tagja vagy, a volt már kezedben az igazi Pogány Madonna, és többi. Ide kell egy ilyen plakát, igen.
2: Csak nem akarja eladni, pedig azt nagyon szeretném, azt a plakátot. Egyébként, ha már a Pogány Madonna szobrot említetted, az életem legnagyobb retrológusi büszkesége, hogy azt én vittem vissza a Tihany Kőbányai apátságba. Tehát azt a filmben 1980-ban Vályi Zoltán ellopta, és 2017-ben Dézsi Zoltán meg visszavitte, mert megkerestem, hogy hol van a szobor, fölhívtam az apátságot, hogy visszavihetjük-e, és mondták, hogy vissza, úgyhogy azóta Pogány Madonna turnékat szerveznek oda az apátságba. Bújtor Balázs ennek, Bújtor István fia a fő hát motorja, de az én vagyok, aki visszavitte, aki ezt az egészet kitalálta, úgyhogy erre tényleg büszke vagyok.
1: Kedves hallgatók, Dézsi Zoltánnal nem lehet befejezni, csak abba hagyni a beszélgetést. Szerintem ez folyt köv, kitesszük a folyt kövöt, lesz, amiről beszélgetünk. Azt vettem észre, hogy ti hallgatók, meg mi is szeretik a retrót, úgyhogy vissza-vissza fogunk ide térni, vagy uram, bocsánat, egyszer elcsábítom őt egy borlapiaci kalandozásra, és végigjárjuk élőben a borlapiacot, mi az, amit találunk. Jó, lesz ilyen. Addig is, ha retról vágytok, akkor keresétek a csatornáját, retrológus néven, kimondani is nehéz, mondd ki, de gyorsan.
2: A retrológus.
1: Na hát így kell kimondani helyesen, akkor ezt keresétek, és ott remek retró tartalmakat is találtok. Köszönöm szépen, hogy beengedtél ide a szentélyedbe. Maradjunk annyiba, hogy folyt köv, jó?
2: Legyen így, várlak szeretettel. Az meg egyébként tényleg jó ötlet, menjünk ki bolha piacozni.
1: Legközelebb akkor találkozunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Ismét emelkedett a kőolaj világpiaci ára. Éjfélig lehet kitölteni a közlekedésbiztonsági kérdőíveket. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult, írta a Reuters. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Közben több hajóra is csapást mért Irán a Perzsa-öbölben, válaszul az amerikai támadásokra. Az Egyesült Államok előzőleg 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő az iráni kőolajexportot meghatározó létesítményeket is bombázta a térségben. Itthon évtizedek óta először igazoltak baromfi pestist, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozására a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diák munkaprogramban, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok, sok helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Időjárás.
3: Holnap hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, lehűléssel. A következő napokban a maximumok 25 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel. Indul a hétközepi Manna délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk ma is együtt. Minden órát másképp alakítunk majd, úgyhogy unatkozni nem fogunk a változatosság jegyében. Mindjárt jönnek az óra sztárjai, Gabriela Csilmi és Zsori Mörs hármasa, aztán majd világhírű duók érkeznek majd, sokan egyébként testvérpárként, Oasis vagy a Veronicas, de itt lesz a Simon & Garfunkel vagy a Savage Garden formációja is. A délután végén pedig majd időutazunk 2004-be és 2014-be, viszem a Manna FM hallgatóit, Kelly Clarksonért vagy Taylor Swiftért. Egyelőre Meghan Trainor indítja az órát. Jó szórakozás nekünk mára is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Köszönjük meg az idei nyárnak. Nagy valószínűség szerint az igazi hamisítatlan nyári idő már csak ma jellemző. 30 fok feletti hőmérséklet értékel, este változás jön viharokkal, erős széllel, és holnapra abszolút visszajön majd szeptemberinek megfelelően a hőmérséklet, úgyhogy bravó nyár, tényleg tapsot érdemelsz, idén kitettél magadért. 0677098, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom egész délután, akár a közlekedési információkat. Miközben jönnek az óra sztárjai, ez mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó 3-3 dallal érkezik, így lesz ez mindjárt Gabriella Csirmivel, ő ausztrál énekesnő. Legismertebb dala talán a Suida volt, mi majd azt is hozom a következő hármasban. Jelenleg egyébként édesapjával Joe-val és édesanyjával Paulával él. Szülei olaszok Calabria városából települtek át Ausztráliába, van egy fiú testvére, Joseph. Fiatal korában megismerte és megszerette Nina Simone, a Led Zeppelin, Janis Joplin, a The Sweet, a T-Rex és Cat Stevens dalait. Janis Joplin felvételeit énekli egyébként a legszívesebben. 2004-ben a Warner Music-tól Michael Parisi felkérte, hogy a Melbourne-i Regent Street Festa fesztiválon énekelje el a Rolling Stones egyik dalát, a Jumping Jack Flash-t, 13 évesen pedig az Egyesült Államokba és Angliába ment, ahová elkísérte őt Adrian Hannan, és 4 jelentős ajánlatot kapott. Ezután írta alá élet első lemezszerződését az angol Island Records-al. Angliai debütálása a Sweet About Me című számmal történt 2007. decemberében a Later with Juice Holland című műsorban. Ugyanebben a hónapban a Sanctuary című száma felkerült a Saint Trianon's Nem a Párca Zárda című angol vígjátékfilm hivatalos soundtrackjére. Az ausztrál Echo Beat sorozatnak felvette az Echo Beat című számot, amit eredetileg Martha and the Muffins énekel. Az Egyesült Királyságban 2008. március 31-én jelent meg az első stúdióalbuma, a Lessons to be Learned, a Xenománia gondozásában. Az album megjelenése után sokan hasonlították a hangját egyébként Amy Winehouse-éhoz is. Az első kislemez a Sweet About Me címmel az angol kislemez eladási lista 68. helyén nyitott március 9-én, és a következő héten már az 50. volt. Végül az eddigi legjobb helye június 15-én a 6. hely. Az ír kislemez eladási listán mindössze a 17. volt, Ausztráliában a 13. helyen nyitott, és nem sokára első lett, de nyilván az a szülőhazája az énekesnőnek, úgyhogy nem csoda, hogy ott ment a legnagyobbat. A Rexona reklám is felhasználta a Sweet About Me című számát az egyik világméretű reklámjához. A második kislemez a Save the Lines lett, ami 2008. július 9-én jelent meg, de ez nem volt olyan sikeres, mint elődje a Sweet About Me. A dal premierje a Sun web oldalán volt, a harmadik kislemez a Don't Wanna Go To Bed Now, ez 28. volt az eladási listákon. 2008. márciusától májusáig támogatta a Sugar Babes együttest a Change turnéjukon, aztán júniusban ő nyitotta meg James Blunt ausztrál turnéját. Részt vett a 2008-as MTV Görögországi koncerten az R.E.M. és a Kaiser Chiefs oldalán. 2010. októberétől a harmadik stúdióalbumán dolgozik. A következőket nyilatkozta az albumot illetően: nagyon izgalmas, hiszen több időt szeretnék az új albumon dolgozni, nagyon szeretem Dolly Parton, a Roots zenéjét, Trickit és Enyát, szóval bármi kisület ebből. 2012. január 18-án meg is jelent róla az új dala és a klipje, ami a Wishes Love címet kapta. Láthatóan eltért ez a dal stílusa a többi nagy slágereitől, de nagyszerűnek ígérkezett ez a harmadik korong is. Jelenleg egyébként nagyon elfoglalt, sokat dolgozik az új albumán, szorgalmasan írja a dalszövegeket, amiket az új korongra szám. Úgyhogy bármennyire is furcsa, mi csak a Sweet About Me kapcsán ismerjük a hölgyet, de mégis egy rendkívül aktív zenészről van szó, de már is bizonyítandó, hogy sokkal több, mint ez az egy sláger, hozok még kettőt. Például pillanatokon belül érkezik majd a Sanctuary, aztán azon a Mission, de kétségkívül a nagy sláger indít. Itt van a Sweet About Me, Gabriella Csirmi hármasában, most a 98.6 Manna FM-en.

Ez a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jönnek az SMS-ek, hamarosan mondom, hogy mi a helyzet a közlekedéssel, a ti segítségetekkel is. Már is az angolok egyik büszkesége, érkezik egy ízzig-vélig angol srác, Oli Mörsz, aki maga a karrierjét is tehetségkutatóban kezdte, most pedig már arra adta a fejét, hogy ő találja meg a tehetségeket. Nagyon kis bókás fiú, csomót fogyott egyébként mostanában, és általában pontosan tudja, hogy mi az, ami elég neki. Ilyenkor ki szokott szállni, akár jó időre is. A közösségi oldalból, meg a show businessből, múltkor például eltörte a lábát, és ezt égi jelnek vette, és akkor így fél évig nem is posztolt például. Egyébként eredeti neve Oliver Mörsz, így lett belőle Oli Mörsz, szenzációs angol pop énekes. Oli egyébként 1984. május 14-én született. Van két testvére, és azt talán kevesen tudják, hogy egy ikerpárja is Ben. A lánytestvérük egyébként Faye, Oli az idősebb iker. Nem akar egyáltalán szerepelni az ikerpárja a show businessben, tehát teljesen két másik karakterről van szó. Tanulmányait a Hubridge Junior School kezdte Videnben, majd ezt követően a Brainbelly Nothing High Schoolba járt, tagja volt az iskolai foci csapatnak. A mai napig egyébként nagyon komolyan űzi a foci terület, csomót szokott posztolni, van egy baráti köre, akikkel általában rúgják közösen a bőrt. Az X-Faktor előtt is szerepelt a show businessben, a nálunk hogy áll az alkú, igen, az volt a címe, ebben a táskás játékban szerepelt a kinti változatban 2007-ben, aztán 2012-ben visszatért egy jótékonysági adásba is. Viszont a nagy hírnevet, az országos sírnevet 2009 hozta meg számára, akkor jelentkezett az X-Factor UK 6. szériájába, a válogatón Stevie Wonder Superstition című dalával nyűgözte le a zűrit. Számon kevül azt mondta a produkciójára, hogy ez volt a legkönnyebb igen, amit valaha adott. Szám lett a mentora is, és bejutatta az élősóba. A közönség igazán megkedvelte Olit, azonban a 7. élősóban párbajoznia kellett az akkori Jedward formációval. A zsűri 3-1 arányban Olit juttatta tovább. Be is jutott a fináléba, ahol példaképével Robbie Williams-el duettezhetett, végül a második helyet szerezte meg a versenyben. Milyen érdekes, hogy fogalmunk nincs, hogy ki győzött ebben a bizonyos versenyben, de Oli nevét azóta is megjegyeztük, és nagyon aranyos volt ez a Robbie Williams-es döntő, nyilván kint van minden az interneten, és Robbie legalább annyira izgult, mint Oli Mörsz a döntő duett kapcsán, és a saját dalát énekelték Robbie Williams-től, aki elrontotta a szöveget, és Oli Mörsz segített neki.

Polymers, úgyhogy amellett, hogy rádiós műsort is vezet, énekel, koncertezik, turnézik, már duplán napuka is. Már is három dallal érkezik hozzánk, jön a Wrapped Up, az Up, és aztán majd a Troublemaker. Itt a 98.6 Manna FM-en Polymers 3-asában. Now excuse

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, és mindjárt egy hazai kedvenccel, az Unisex formáció folytatja majd a program ajánlatok után. Mindjárt hív a nagyvirág.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Szeptember 18 és 20 között ismét bejárhatjuk a Rákosszentmihályi víztárolót. A fővárosi vízművek idén második alkalommal nyitja meg a különleges létesítményt, ahol egy rövid előadás után a medence oszlopai között is sétálhatunk. A Rákosszentmihályi víztároló 1972-ben épült, a létesítmény egy gépházból és egy 10.000 köbméteres medencéből áll. A zongora alakú feszített beton medence Magyarország első ilyen jellegű kísérleti építménye volt. Az itt szerzett tapasztalatokat később a Gellért-hegyi víztároló építésénél is hasznosították. A teljes program ezúttal is 30 perces. Egy körülbelül 10 perces Budapest vízellátását bemutató előadást követően lehet lesétálni a medence térbe. Az egyéni látogatókat szeptember 18-án pénteken délután 2 és 15 óra 40 között, szeptember 19-én és 20-án pedig 9 és 15 óra 40 között várják, míg péntek délelőtt iskolai csoportok érkezhetnek. A belépőért 14 éves kor felett kell fizetni, 14 éves vagy annál fiatalabb diákigazolvánnyal rendelkező gyerekek számára díjmentes jegyet kell váltani. Mi történik, ha egy forgalmas metró aluljáró üres üzlethelyisége kortárs kiállító térré változik? A Tekintet című csoportos tárlat a Móricz Zsigmond körtéren arra hívja fel a figyelmet, hogyan nézzünk a női testre, milyen társadalmi normák alakítják a nézőpontunkat, és mely tapasztalatok maradnak gyakran láthatatlanok. A kortárs művészet ezúttal nem egy megszokott galéria térben várja a látogatókat. Szeptember 25-ig a Móricz Zsigmond körtér metró aluljárójának egyik üres üzlethelyisége alakul ideiglenes kiállító térré, így a Tekintet olyan városi közegben jelenik meg, ahol naponta több ezer ember fordul meg. A három külön helyiségben megvalósuló tárlat tematikailag összefüggő, mégis eltérő nézőpontokból közelít a női kiszolgáltatottság kérdéséhez. Az egyik réteg a női test ábrázolását és tárgyasítását vizsgálja, majd a kiállítás a személyes és a kollektív tapasztalatok felé tágítja a fókuszt. A harmadik tér a patriarchális rendszer működését, annak társadalmi és politikai beágyazottságát helyezi középpontba. A három nézőpont együtt azt járja körül, hogy mennyire nem semleges az, ahogyan nézünk. A társadalmi normák és elvárások ugyanis már jóval azelőtt formálhatják a tekintetünket, hogy tudatosítanánk magunkban, miért látunk valakit vagy valamit éppen úgy, ahogy. A kiállítás a harmadik műszak kortárs vizuális művészeti kollektíva szervezésében valósul meg. A kollektíva célja, hogy a vizuális művészet eszközeivel olyan nyilvános, gondolkodásra ösztönző tereket hozzon létre, amik a női test és a női lét társadalmi, kulturális és jogi meghatározottságára irányítják a figyelmet. A harmadik műszak elnevezés az alkotásra fordított időre utal, arra az időre, ami gyakran csak a megélhetést biztosító munka és a háztartási feladatok után marad. Ez a maradék idővállat az alkotás, a kísérletezés és a kritikai gondolkodás terébe. A Tekintet kiállításon Antalka Zsófia, Cene Márta, Farkas Alíz és Kállai Eszter, Ivádi Holli, Kudela Gréta, Kaciba Andi, Kmetyó Anna Mária, Setényi Anna Eszter, Simon Zsuzsi, Széchenyi Szemerédi Judit és Turi Lili munkái láthatóak. A kurátorok Antman Kira és Ivádi Holli.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, váltás jön az időjárásban, de erről majd a friss információk végén, aztán indul egy megállás nélküli újabb zenei óra, ahol legendás világhírű duettek érkeznek. Igazából ez annyit tesz, ugye, hogy két fő alakítja a csapatot. Hát lesznek testvérpáros csapatok, itt lesz az Oasis például, vagy a Veronica's, de majd jönnek olyan klasszikusok is, mint a Simon & Garfunkel, vagy már a klasszikusnak mondható Lighthouse Family. Az óra pedig a Morcsibával indul, akik nemrégiben ismét Magyarországon koncerteztek, a szigeten egészen pontosan, ez lesz tőlük az óra indító Gimme Your Love.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Autódarú, Kossvéber.
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
9: Reklám hangzott el.
10: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Új közel-keleti úti célokra indít járatokat a Wizzair. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Filméternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizzair járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizzair a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, István Dániel vagyok. A világ leghíresebb zenei duettjei érkeznek pillanatokon belül. Itt lesz majd például a Simon & Garfunkel formáció, ők talán a legrégebbi motorosok, a Mrs. Robinson érkezik, ami ugye egy legendás filmbetétdal is volt, de jó, majd az Oasis, egy testvérpáros, szintén testvérek, ikrek, majd a Veronica az Ausztráliából, és aztán majd egy hazai formáció is, a Roy és Ádám duó, ami tulajdonképpen most arra már trió, de majd erről is mesélek. Egyelőre a Morcsibával indulunk, jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, kánikula, nyárrajongók, rossz ír, majd egy picit elbaltázódik az időjárás, de én már egyébként egyáltalán nem bánom, szerintem mindenki kinapozta, kistrandolta, kiizzadta magát. Az előző hónapokban most már beáll szépen majd a csendes őszi szakasz, 22 fokos hőmérséklettel és este vihar jöhet, úgyhogy majd az esti parkolásnál ezt is érdemes figyelembe venni. Közben SMS számunk működik, szokás szerint délután 5-ig én nézem, 0677-1986-at, Viber is be van kötve. Tematikánk pedig nagyon egyszerű, de szerintem mégis zseniális. Világhírű duók érkeznek, majd olyan csapatok, amik két főből állnak, rögtön egy testvérpárossal indulunk, ők lesznek majd a Gallagher fivérek az Oasisből, és ebben a körben rögtön jön majd a Simon & Garfunkel egy klasszikussal, a Mrs. Robinsonnal, és itt lesz majd a Savage Garden is Ausztráliából. Hát az Oasis elég régóta tolja, tulajdonképpen a Britpop, mint műfaj, meghonosítóiról van szó, őket követték aztán a későbbiek, például a Blur együttes is, ezt a műfajt tényleg ők honosították meg, volt rá idejük, hiszen 91-ben már léteztek, Manchesterből érkeznek hozzánk, Liam és Noel Gallagher alakítja a csapat főgerincét, már ha egyáltalán van formáció, hát ők olyan csúfra tudják vinni magukat egyébként, annak ellenére, hogy testvérek. Egyszer például egy koncertet el kellett halasztani, mert közvetlenül a színpadra lépés előtt vesztek össze, és aztán hosszú időre meg is szűnt különben az Oasis. Mindkét tagnak van különálló formációja is, de néhány hónapja megkínálták őket, azt hiszem tavaly egy elég komoly szerződéssel, ami egyébként Nagy-Britanniára egy koncert turnéra vonatkozott, hogy rögtön eldobták a csatabárdot, kibékültek, és aztán neki is álltak koncertezni. Őket majd egyébként a Simon & Garfunkel formáció követi, Paul Simonnal az élen, Art Garfunkel a másik tag. Hát Paul egyébként magyar zsidó család fiaként született az Amerikai Egyesült Államokban. Érdekes, hogy apja Lajos főiskolai tanár, nagybőgős basszusgitáros, Lee Sims zongoristától kölcsönzött néven, még tánczenekar vezető, és állítólag elsőként hegedült a magyar rádióban, később aztán nyelvész diplomát és doktorátus szerzett, egyetemen tanított, aztán 95-ben hunyt el, anyukája is elég szép kort megért, 97 évet, Bella 2007-ben hunyt elő tanítónő volt Amerikában. Hát kétségkívül egyébként ezzel a formációval robbantak be ők a köztudatban, leginkább a Sons of Silence-nek köszönhetően, aztán jött ez a bizonyos Mrs. Robinson, ami egy nagy sikerű film betétdala is volt, és aztán a végére majd egy ausztrál formáció érkezik, Darren Hayes és Daniel Jones, a 90-es évek végének nagy-nagy sikervárományosai, a Savage Garden formációról van szó. A 90-es évek végén és egy picit egyébként a 2000-es évek elején is aktívak voltak, 93 óta már léteztek, de a nagy sikerrel, a Truly Madly Deeply-re egy picit még várni kellett néhány évet. Egyébként nem voltak túl aktív együttes, de az a néhány album, amik kijött a kezeik közül, azért tartalmazott jó néhány slágert, ilyen volt például a To the Moon and Back, amit én mindjárt hozok, az előbb említett első nagy siker, az Animal Song, vagy az I Knew, I Love You. A duónak egyébként két stúdióalbuma jelent meg összesen. És néhány éve megkereste őket egy riporter, hogy így a nagy retro jegyében nem készülnek-e visszatérni a deszkákra, és akkor az egyik tag kategórikusan nemet mondott, és azt mondta, hogy neki közi szépen elég volt. Hát szerencsére van, miből csemegéznünk, ha rájuk gondolunk. A duettek sorát majd ők zárják ebben a körben, de egyelőre indulunk az Oasis-szel és az überklasszikussal, a Wonderwall-lal. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és nagyon híres dúókkal, duettekkel. Mindjárt egy újabb testvérpáros érkezik, ők lesznek a Veronicas, szintén Ausztráliából, ahonnét az előbb a Savage Garden-t hallottuk. Azt mondom, itt lesz a Lighthouse Family és a hazai képviselők Roy és Ádám is majd az első nagy sikerek egyikével, a Trambulinnal. Hát a Veronicas Ausztráliából jön, ahogy mondtam, Jessica és Lisa alakítják a formációt, 99 óta már léteznek, akkor alakultak Brisbane-ben, és hát annyira nagy dili volt az ő jelenlétük a Szigetországban, hogy még saját ruhamárkát is bejelentettek 2007-ben. Nekik is két stúdióalbumuk volt, viszont ez a kettő elég szépen ment. Nyilván a hazájukban mindkettő toplistás volt. Az első platinalemez minősítés kapott 280 000 példánnyal, és egyébként szépen ment a második korong is, az volt a Hook Me Up. Ez 2007-ben jelent meg. Az ausztrál albumlistán szintén második helyet elérve kétszeres platina minősítéssel. Nagyon sok sorozat, film kölcsönözte egyébként az ő dalaikat, többek között ezt is hallhatjuk sok filmben, ami már is érkezik. Aztán majd a Lighthouse Family érkezik hozzánk, egy újabb két tagból álló formáció, ők Angliából jönnek, a különös nevű Tünde, illetőleg Paul Tucker alakítják a csapatot, 93-ban alakultak meg Newcastle upon Tyne-ban. Hát a zenéjük szerintem jól ismert mindenki számára, nagyon szűrőzni kéne és behatárolni műfajilag, akkor azt mondhatnám, hogy Rhythm and Blues és Easy Listening a műfaj. A pályafutások során három nagy lemez dobtak piacra, a legismertebb daluk a High, ami tényleg az egész világon végigment, nálunk különösen nagy siker volt, hiszen a Vestel, akkor még létezett Vestel reklámjaiban is hallható volt. 2004-ben visszavonultak egy kicsit, ekkor az énekes szóló karrierbe kezdett és megjelentetett egy albumot 2004-ben. Nem volt annyira sikeres, mint a saját debütáló korongjuk, ami Lighthouse Family néven 95-ben debütált. Elképesztő 1,8 millió példányban kelt el, csak az Egyesült Királyságban ez a bizonyos Ocean Drive. Ők is készültek vissza, pont úgy a Covid járvány előtt szerepeltek egy angol reggeli műsorban, és akkor mondták, hogy abszolút

kivéve különböző más formációkban is megjelenik, és egyébként nem mozkodik a bulvár médiától sem. Láttam egyébként egyszer még vacsora csatában megmutatta a főző képességeit is. Szóval ők érkeznek most a duettek közül, vagy duók közül, Veronica's Lighthouse Family és Roy és Ádám itt a 98.6 Manna FM-en az Életöröm zenék között.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt egy DJ érkezik, akinek hangzatos neve van, azt gondolná az ember, hogy egy csapatot takar a Lost Frequencies, de nem, ez egy valaki. Félix, így hívják a srácot, aki még azért ünnepli a nyarat velünk együtt. Már is jön tőle a Sun is Shining.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek, idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Krull című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket, hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána, hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében. A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat hazafelé, vagy jó munkát, hogyha abból jut még. Együtt húzzuk az igát a következő 60 percben, de hát kedves iga lesz ez, hiszen nagyon jó zenékkel leszünk majd, köszönhetően az időutazásnak. Két évben kötünk majd ki. Megyünk 2004-be, Kelly Clarksonért és Rob Thomasért, és 2014 nagy slágere is itt lesznek, többek között már egy hazai formáció is, a Halott pénz, de egyelőre Kamrad indít, már is szól a Friends.
1: A műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víztörténete mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
9: Anya, megint fáj a hasam!
10: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
11: Reklám hangzott el.
12: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. fél méternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtő vízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatalembert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra elő mindenkinek. Időutazunk, az már régen volt. Ez mindig annyit tesz, hogy 2 évben kötünk ki. Ezúttal 2004-ben és 2014-ben is onnét hozom a slágerista vezetőket, megtámogatva némi információval az évről, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. Már is jön 2004-ből Kelly Clarkson, meg Rob Thomas, 2014-ből pedig majd Bruno Mars, illetőleg a Halott pénz. Az én nevem István Daniel, az órát pedig Kamrád indítja. Már is szól a Friends.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Ez itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat hazafelé. Ha van info, ma is bevő vagyok rá. 0677 1986, ez az SMS és Viber számunk. Itt tudunk értekezni, várom a közlekedési információkat, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Mi a helyzet kifelé a fővárosból, erre vagyok kíváncsi. Mi is utazunk egyébként, időutazós óránk van, ugyanis 2004-ben viszem már is a Manna FM hallgatóit. Onnét érkezik majd Kelly Clarkson, Rob Thomas, illetőleg a Maroon 5 nagy sláger, a She Will Be Loved. Tehát, hogy mi minden történt 2004-ben, azért nézzük meg, hogy el tudjuk magunkat helyezni az időben. Március 29-én például a NATO 7 új tagállammal bővült, ekkor csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia, és sportos év volt a 2004-es, ekkor rendezték a 28. olimpiai játékokat Görögország fővárosában, Athénban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyébként 97-ben döntött erről a városról. Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott. Hivatalosan, ahogy mondtam, a 28. újkori olimpia volt, de ténylegesen viszont csak a 25., amennyiben ugye nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Négy magyar csapat is szerepelt különben az olimpián, a férfi és a női vízilabda csapat és a két kézilabda csapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk volna eredményeket, a bravúrt végül a férfi kézisek negyedik helye jelentette. Na jöjjenek a zenék, azokkal mindig jobban elkapunk egy évet. Már is Kelly Clarkson érkezik, és a Since You Begun, ő egyébként Grammy-díjas amerikai poprock énekes, a 2002-ben futó American Idol tehetségkutató műsorban indult el, és aztán azt meg is nyerte, és aztán néhány évvel később még a szerkesztők, rendezők csináltak egy ilyen All-in Idol-t, ami ugye minden ország nyerteseit vette számba és vonultatta fel, és még azt is megnyerte egyébként Kelly Clarkson. Azóta egyébként eléggé kinőtte magát, természetesen énekel, brutásokat fogyott, ahogy egész Hollywood, és van egy most már több évadot megélt talk show-ja is, amiben különböző sztárok jönnek hozzá vendégségbe, és vagy velük, vagy a végén egyedül énekel ott nagy számokat, általában feldolgozásokat, ebből egyébként egy vadi új albumot is megjelentetett néhány éve. Most egy sajátdal érkezik majd tőle, itt lesz a Since You Been Gone. Aztán majd Rob Thomas érkezik ezúttal szólóban, azért mondom, hogy ezúttal, mert ő ugye a Matchbox 20 frontembere, akikkel egyébként már a 90-es években elképesztő slágereket értek el, gondoljunk csak a 3AM-re, vagy a Pushra. Folyamatosan egyébként aktív a csapat, csak Rob Thomas egyébként a saját jogán is énekelget. Santana fedezte fel magának a különleges hangú énekest, és annak idején, amikor duettalbumot jelentetett meg, akkor vele énekelt el a Smooth, ami óriási sikerrel ment. Most a Lonely No More érkezik tőle, ami érdekesség egyébként, hogy az NSK szülöttje Rob Thomas később ment ki a család az Egyesült Államokba. És aztán majd a végére a Maroon 5 érkezik, és a She Will Be Loved a legsikeresebb albumuk egyik húzó dala. Adam Levine énekel ezúttal is, aki egyébként nem túl barátságos fickó, legalábbis az interneten terjedő videók tanúsága szerint annyira nem belekerül különböző összeállításokba állandó jelleggel, ugye sokszor koncerteken meglepik a sztárokat a rajongók, vagy kevésbé rajongók meg is dobálják őket, és Adam Levine egyszer az fordult el, hogy felugrott egy rajongója, és nem éppen úgy reagált, ahogy egyébként szoktak általában, rögtön elugrott a mimikája is, undort, gyűlöletet keltett, úgyhogy ez nagyon sok helyütt bejárta a közösségi médiát, nem biztos, hogy építette a személyiségét, a hangja, az mindjárt bizonyítom, fantasztikus. Ők idézik meg 2004-et, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és jó kis időutazással 2004 nagy-nagy dalai szóltak. Tényleg közhely, de olyan, mint a tegnap lett volna. Ez a Sibbilbillam, mint a tegnap aludtam volna először. Most rádobunk azért egy tízes, de ezek sem mai történetek. Már 2014-ben megyünk pillanatokon belül újabb három dallal. Hát akkor március 2-án Los Angelesben a Hollywoodi Dolby Színházban rendezték meg az Oscar gálát. Itt a legjobb filmdíját a 12 év rabszolgaság, a legjobb rendezőjét Alfonso Cuarón, a legjobb férfi főszereplőjét Matthew McConaughey, a legjobb nőjét pedig Kate Blanchett kapta. Aztán volt Eurovízió, az 59. dalfesztivált a dán fővárosban rendezték. Itt egyébként minket Kálai Sanders András képviselt igen szépen, az 5. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. Ez volt a második mindenkori legjobb helyezés. Ugye az elsőt Bayer Friderika érte el még a 90-es években, akinek mondjam el vétkeimmel című dallal, és aztán december 14-én Kulcsár Edina is öregbítette a hírnevünket, hiszen minden idők legjobb magyar szereplését hozta egy szépségversenyben. 2014 Miss World-je ugyan nem ő lett, de a második helyen végzett, úgyhogy nagyon büszkék voltunk rá. Taylor Swift 2014-re már szinte az egész világot meghódította, mindjárt érkezik tőle a Shake It Off. Amit olvastam róla egyébként, hogy elég korán elkezdte a show business, 10 éves volt, amikor anyukájával karaoke versenyekre jártak, és nem sokkal később a demo felvételeivel már kiadóknál házalt, és bíztak benne anyukájával együtt, hogy lesz valaki. Aztán először nem is jártak sikerrel, de aztán a középiskolába járó Taylor Swiftet sem olyan fából faragták, aki könnyen feladta volna. Tudta, hogy sokat kell gyakorolnia, ha ki akar tűnni a tömegből, ezért minden délutánját dalok írásával töltötte. Elmondása szerint egyébként minden nap kijött a kezei közül egy-egy dal, amiből egyébként később óriási sláger lett. Először a country adók figyeltek fel rá, tulajdonképpen Amerikában ugye ennek a country műfajnak óriási hagyománya van, és aztán később nagyon ügyesen sikerült Taylor Swiftnek átlibbennie a populárisabb vonalra, és tulajdonképpen az hozta meg számára a világsikert. Mostanra abszolút rekorder, több szempontból is rendkívül gazdag, úgyhogy abszolút bejött neki a show business. Bruno Mars váltja majd Taylor Swiftet, az Uptown Funk jól meghatározta 2014-et, mint nagy-nagy sláger. Bruno is egyébként szépen kijárta a szamár létrát. Ha valaki utána akar nézni, akkor a YouTube-on a mai napig látható kisgyerekként, amikor még egyébként riporterként képzelt el a jövőjét. Később aztán producer lett, nagyon sokat vokálozott különböző előadók számára, és aztán nagyon jó együttállás volt, amikor Mark Ronsonnal megtalálták egymást, és számtalan sikert készítettek el, többek között ezt a bizonyos Uptown Funkot is, amit mindjárt hozok. A végére pedig majd a halott pénz érkezik hozzánk, akik pont 10 évesek voltak 2014-ben, hiszen 2004 óta működik a formáció, egy fonogramdíjas magyar hip-hop előadóról van szó. Ha azt mondom, hogy halott pénz, azért mondom egy valakinek a nevét, mert tulajdonképpen eredetileg Marsalkó Dávid szóló projektje volt ez még 2004-ben, és aztán később alakult ki körülötte az a bizonyos csapat, ami egyébként a születésnapja alkalmából a Puskás Arénát is megtöltötte 2024. június 8-án, akkor voltak ugye 20 évesek. Nálunk mindjárt jön a Van valami a levegőben, ami 2014 nagy dala volt, de egyelőre Taylor Swift indít, jön a Shake It Off, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Érdemes munka után, így kora este még tenni egy jó nagy sétát, jó időben tehetjük ezt. Ma még egyébként ilyen 30 fok körüli hőmérséklettel zárta a nyár az idei szezonját. Holnaptól jön a váltás, csak úgy hívják, hogy évszakváltó front, hiszen visszaesnek majd a hőmérséklet értékek, és remélhetőleg, ha Isten is úgy akarja, akkor jön majd a csapadék, amire mindenkinek szerintem most már iszonyú nagy szüksége van. Egyébként a Dótri folytatja, jön a Torches.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Ha marad egy-két óránk a városban, annyi időnk nincs, hogy kiruccanjunk, viszont kellemesen töltenénk el ezt a pár percet, akkor érdemes a Városligetbe ellátogatni. A Villám Budapest ajánl néhány programot, hogy mit érdemes ott meglátogatni. Talán a városnak egyetlen részesen fejlődött annyit az elmúlt években, mint a Városliget és környéke. A terület számos új attrakcióval lett gazdagabb, új kiállítóhelyekkel, múzeumokkal is. Bár az új néprajzi múzeum épülete megosztó, a gyűjteményre és az izgalmas programokra egészen biztosan nem lehet panasz. Az ingyenesen látogatható kerámia tér mellett a Claudia Andazsúr Indiánok lelkek túlélők című kiállítást is ajánlják, amely a magyar származású fotóművész képein keresztül az amazóniai esőerdők lakóinak világába enged bepillantást. A zeneháza úgy fest, mintha ismert épületek kollázsa lenne, de fantasztikus élmény, ahogy koncerttermében a zene mellett a természet is körülöleli, a májusban nyitó Divák & Ikonok tárlatot pedig nagyon várjuk már, hiszen a legnagyobb sztárok fellépő ruhái érkeznek majd Budapestre. A közelben lévő néhány éve felújított Millennium háza, az Olof Palma ház szintén egy csodás fotókiállítást tartogat, érdemes benézni ide is. Célba vehetjük a környék villáit, ha érdekes időtöltésre vágyunk, mert túl azon, hogy a legtöbb közülük végre régi fényében ragyog, több is fogad időről időre látogatókat. A Walter Rózsi villa csodás modernista épülete magyar építészeti múzeumként élet újra. Bár csak tárlatvezetések alkalmával van nyitva, érdemes figyelni az időpontokat és ellátogatni a korábban felújított, de a nagy közönség számára csak nem régiben megnyílt Körösi villába, ahol csodás zsolnai gyűjteményt is láthatunk. De nem csak a városligeti fasor környéke, hanem az Andrássy út is bővelkedik a nem régiben nyílt kiállítóhelyekben. Bár most rövid technikai szünetet tartanak, májustól már érdemes ellátogatni a HABBA, az MBH-ban komplex művészeti funkcióval rendelkező kiállítóhelyére. Az épület szomszédságában találjuk a Q Contemporary-t, ami 2-től szombatig látogatható. A magánmúzeum épületét már korábban felújították, de csak néhány éve ad otthont az érdekes magángyűjteménynek. A mostani kiállítás a hidegháborús időszak művészetéből válogat, és ingyenesen tekintetjük meg. A környék menő új galériái mellett számtalan olyan kis tematikus múzeumot is találunk, amit érdemes megnézni. A Vajdahunyad várában nem csak azért érdemes benézni, mert csodaszép, hanem az itt működő Magyar Mezőgazdasági Múzeum miatt is. A Rád György villában egy csodás szecessziós gyűjtemény legszebb darabjait csodálhatjuk meg. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum egyedülálló tematikájával, csodás kertjében pedig plakát kiállítással hívogat. Bár az épület csak bejelentkezés után látogatható, a Pénzügyőr és Adózás Történeti Múzeumban bemutatott józan, de érdekes témáról garantáltan elkalandozik néha a figyelmünk, hiszen a gyűjteménynek helyet adó Schiffer villában vannak a város legszebb szecessziós üvegablakai. A Posta Múzeumban pedig feltétlenül érdemes az új postás kisasszonyokról szóló kiállítást is megnézni, de célszerű előre bejelentkezni. Nehéz ellenállni a csodás idők fák suttogásának és a csodás zöld réteknek, néha nem is kell más, mint egy jó kis piknik. Ezen a környéken ez abszolút megtehető, akár az újonnan indult légbalon környékén.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéken. A szerda délután pipa hamar elment. Remélem holnap is találkozunk majd. Érdemes velünk tartani, hiszen itt hagyom az életöröm zenéket, de én István Dániel most búcsúzom. Holnap 2-kor remélhetőleg találkozunk. Addig is jó szórakozást!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
6: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
7: Nem látod a gördeszkámat?
8: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
9: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
8: Mégis mihez?
9: A győztes járgányhoz.
10: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
11: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
12: Reklám hangzott el.
13: A gázolaj drágulásáról is tárgyalnak a mai kormányülésen. Elfogták a budapesti villamoson szurkáló fiatalt. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. fél méternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatal embert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
2: Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.
1: So we can have confidence that his love toward us will never run out or change.

0: Manna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: te lesz még.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a

0: Hírek.
1: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Fél méternél is nagyobb a Dunai fenék küszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama, Budapestnél pedig a valahamért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenék küszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani, így viszont biztosított az atomerőmű hűtővízellátása és zavartalan működése. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jiddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. A kutyák elzárására kéri ügyfeleiket az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Elfogtak egy fiatal embert, aki délelőtt a 4-es villamoson többször megszúrt egy utast, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A 18 éves gyanúsított a Veselényi utca Erzsébet körút megállónál a belső combját szurkálta meg egy 33 éves férfinek, majd leszállt a járműről. A sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt perceken belül elfogták a 8. kerületben és előállították. Országszerte napos száraz idő várható, a Dunántúlon délutántól, másutt estétől lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody, all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless them in this place.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in your own life.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Autódarú, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Nem látod a gördeszkámat?
8: Én a lavort keresem.
7: A fotel is eltűnt.
8: És a bicikli kormányom?
9: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
8: Mégis mihez?
9: A győztes járgányhoz.
10: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
11: Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Reklám hangzott el.
13: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Több száz autóipari dolgozót bocsáthatnak el Győrben. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. 4 közel-keleti úti cél lesz ismét közvetlenül elérhető Budapestről a Wizz Air járataival. Októbertől Dubajba, Abu Dhabiba, Jeddába és Ammanba is újraindulnak a légitársaság gépei, hetente több alkalommal. A Wizz Air a térség biztonsági helyzetének változásával és az európai repülésbiztonsági ajánlások felülvizsgálatával indokolta a járatok fokozatos visszaállítását. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen kedd este 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagyfüst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt.
0: Időjárás.
13: Csütörtökön a front mögött változóan felhős, napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő. A folytatásban mérsékelten meleg, többnyire napos, őszi idő várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Egy újabb extrán izgalmas epizód itt a digitális hétköznapjaink sorozatban. A vendégünk ma Nagy Ferenc állandó biztonságtechnikai szakértőnk mellett ma Fülöp Tamás, igazságügyi informatikai szakértő, ami azt jelenti, hogy a titulus önmagában már előirányoz egy csomó izgalmas és érdekes dolgot, hogy ezek az informatikai dolgok, technológiák, módszerek igazságügyi szempontból hogyan is állnak, hogyan néznek ki, milyen jelentőségük van egy-egy esetnél. Szervusz Tamás, köszönjük szépen, hogy ránk érsz.
1: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Szervusz Tamás, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Egy nagyon izgalmas téma miatt hívtalak meg. Én azt szeretném, hogyha egy kicsit ismertebb lenne az a szakterület, ahol te dolgozol. Én ismerem nagyjából, de én sem tudok róla mindent. Kérlek, hogy avasd be a hallgatókat is abba, hogy nap mint nap mi az, amivel foglalkoztak, mi az, amiben kikérik a véleményeteket, mi az, amiben perdöntő tud lenni, és így tovább. És hogyha van egy-két olyan sztoria tarsolyodban, amit megoszthatsz velünk, akkor akár név nélkül is, de az érdekesebbek közül szívesen csemegéznénk egy-kettőből.
1: Oké, tehát ugye az igazságügyi szakértő az a szakmához értő emberek közül kerül ki, tehát azért felsőfokú végzettség és jelentősebb gyakorlat szükséges hozzá, meg amikor az ember szakértővé válik, akkor egy jogi vizsga. Tehát azért nagyjából kell tudni, hogy mondjuk egy rendőrségi vagy bírósági eljárásban mi a dörgés és hogyan kell működni. Tehát ennek azért vannak szabályai. Nyilván az igazságügyi szakértő, ez mindenféle szakmában van, tehát orvos szakértő, meg tudom én, gépjármű szakértő, ugye, amik a baleseteknél dolgozik. Informatikában, hát általában én kétfele osztanám a feladatokat. Egyik az, amikor rendőrségnek kell dolgozni, ahol lefoglalnak eszközöket és vizsgálni kell a tartalmát, hogy mi van rajta. Ugye törölt fájlokat megtalálni, helyreállítani, elemezni a tartalmat, ilyesmi. Esetleg bíróságon, hogy ott azért ilyen perek is vannak, hogy mondok egy példát, hogy mondjuk egy cég megbíz egy fejlesztőt valami szoftver kifejlesztésére, és gyakran előfordul, hogy teljesen mást gondol a fejlesztő, hogy mit kéne csinálni, meg a megrendelő, hogy mit szeretne, és utána jön a vita, hogy ez most az vagy nem az, annyit ér, nem annyit ér. Ilyenek is szoktak lenni, akkor különböző szoftverkódokat is kell elemezni. Mostanában meg elég gyakori ugye a banki csalások, meg romantikus csalások, az biztos tudjátok micsoda.
3: Nem tudjuk.
0: Arról mesélj.
1: Interneten a 40-es jópasi amerikai katona ír a 70 pluszos néninek, hogy beleszeretett, az meg elhiszi.
0: Igen, és még pénzt is küld neki, mert...
1: És akkor persze valami mesével, most volt egy fél éve, azt hiszem az a rendőrségi valami videóban is volt, hogy valami olajfúró volt az ember a mese szerint, és nincsen internetjük, ezért nem tud rendelni, mit tudom én, Japánból valami alkatrészt, és kell neki 7-8 millió forint. És akkor a néni az meg is kérdezte, hogy de akkor hogy beszélünk? A Viber-e van, csak internete nincs.
3: Isten. De és a nini, ő hogy értette, vagy jó beszélte az angol nyelvet, mert mégis Magyarországon
1: van. Hogy fordítóprogrammal megy ez, tehát már eleve magyarul írnak egy valamilyen fordító, AI, vagy valamilyen fordítóprogrammal, Google fordítóval, akármivel.
2: Sajnos ezek már egyre pontosabbak, már nagyon észre se lehet venni, hogy az ilyennel készült.
0: Mondjuk azért ezt hozzátenném, hogy streaming szolgáltatóknál is vannak olyan sorozatok, ahol időnként egy-egy évad sok részénél becsúszik egy-egy ilyen furcsa fordítás, aminél lehet látni. Nagyon bosszantó, mert például most, amit én néztem, és ezt muszáj ide beszúrnom, csak hogy a fordító programoknál azért lehet látni, hogy hol lóg ki a lóláb, amikor a vetet, mint veterán, tehát hogy a vietnami veteránt, összekeverik az állatorvosnak a rövidítésével, és akkor arról beszélgetnek, hogy el kell menni az állatorvos gyűlésre, ott vár a többi katona. És hogyha valaki ezt megnézi, aki nem tud angolul, hát elveszti a fonalat örökre.
2: Igen.
0: Szóval itt vannak azok a nüansznyi dolgok, amiket, tehát a kifejezéseket csak mit tud, tehát hogy amit csak ember tud. Tehát ezt nem tud különbséget tenni mondjuk egy fordító, de egy nagymama ezt nem fogja tudni.
2: Ez így van.
1: Persze. Sőt, ez annyira fejlett, ugye, hogy a hangomat, ha felveszi valaki, mint tudom most, akkor annak azon a hangon is tudnak már szöveget generálni. Konkrétan volt olyan eset, hogy egy német cégnek a osztrák lányvállalatának a vezetét fölhívta a német cég tulajdonosának a hangján valaki, és rávette, hogy valami 20-40 ezer eurót utaljon át.
3: És azok a hölgyek, akik így fel vannak hívva, nem egy videóhívásban vannak, vagy akkor már a videót is deepfake-el helyettes?
1: Tehát elkerüli azt, hogy videó legyen. Van egy Facebook profilja, persze ott a hozzáértő az rögtön kiszúrja. Hát én elég sok ügybe felkértek, tehát volt olyan ügy, hogy egy vidéki hölgy, nem mondom meg mi volt a foglalkozása, de jól keresett vele, de már nyugdíjas volt, és lehet tippelni, hogy mennyi pénzt utalt át a szerelmének, hogy így mondjam, mire megkerestek engem, hogy beszéljek vele, hogy álljon le, mert ugye ezek azzal kezdik, hogy ne mondd el a családodnak, mert akkor mondani, hogy ez kamon.
2: 10 milliót?
1: Többet.
2: 100?
1: 110.
2: Wow. 110 millió forintot?
3: És ki fizették?
1: Átutalta neki apránként.
2: Azt
1: a néhány milliónként. Erre kell, arra kell, és amikor már jelzálogot tett volna a családdal közös lakásra, akkor kerestek meg engem, hogy írjak valami anyagot, és próbáljak meg vele beszélni, mint szakember.
2: Értem, egy ilyen hívást bármilyen szakértői eszközzel ki lehet deríteni? Hogy például egy torzított vagy AI által generált hanggal van dolgunk?
1: Hát az inkább a hangszakértőnek a feladata, meg a józan paraszti észé, ugye? Mert nyilván a fogalmazás, amiről az előbb is beszéltünk, tehát a fogalmazás, a félreértések, a szlenget rosszul használja, ilyenekből ki lehet deríteni, de átlagember az nem.
2: Ugye, mi is pont erre a következtetésre jutottunk. Múltkor Petrával pont arról beszéltünk, hogy ezek a deepfake videók, amik készülnek, ezek már lassan megkülönböztethetetlenek az eredetitől. Tehát valószínűleg a videotechnikával is ki lehet deríteni azt, hogy ebből mennyi a valóság, mennyi nem. De hogy egy átlag mezei néző, amikor néz egy olyan AI által generált videót, amiben nem tudom, a Stallone éppen veri a
0: kutyáját.
2: Kutyáját, igen, akkor azt simán elhiszi 10 emberből 9.
1: Igen.
0: És ezzel...
1: igen? Ne menjünk bele a politikába, de arra felé is sok.
2: Igen.
0: Nagyon komoly probléma van ezzel, és ugye minek utána van egy korosztály, aki nem él a kételkedés jogával, és a kritikus gondolkodást nem is sajátították el, mert nem lehetett nekik abban az időszakban, amikor ők iskolába jártak, divat ezt tanítani, hanem ez nem volt való, kell feltenni egy kérdést, tehát ők abban vannak, hogy de hát ez igaz, hiszen mondta a tévé, de hát ez igaz, hiszen látom, írta nekem az interneten.
1: Igen. Ezek az emberek hozzá vannak fokva, hogy amit kinyomtattak, tehát újság az igaz. Tehát ez az alapállás. Egyébként ez egy üzleti stratégia, a boltokban is azért van nyomtatott árcédula, és nem kézzel írt, mert arra kevesebben alkusznak.
3: Nagyon érdekes. És azt akartam kérdezni, ön, mint szakértő, vagy esetleg más szakértők, mennyire készítik föl az embereket ezekre? Ezt úgy értem, hogy esetleg van-e önnek egy blogja, vagy esetleg egy vlogja, és akkor azt lehet-e tovább küldeni, hát, mondjuk az idősebbeknek?
1: Szakértés Facebook oldalam, blogom is van, de hát azért szoktam én ismeretterjesztő, vagy ahogy én hívom, ismerettenyésztő anyagokat közé tenni. Nagyon sokan meg is találnak, hogy láttak itt-ott podcastekben, cikkeimet látták, ilyesmi, és akkor úgy találnak meg.
2: Tamás, minden szentnek maga felé hajlik a keze, a videótechnikára egy picit rá tudunk térni, hogy milyen jellegű feladataid vannak ezzel kapcsolatosan?
1: Talán a kevés. Most van egy olyan feladatom, hogy valami felvettek telefonbeszélgetéseket, és akkor az egyik, egy büntető ügy, egyik fél azt állítja, aki felvette, hogy ez teljesen jó, a másik fél azt állítja, hogy ki van zárva, mert ő ilyeneket nem mondott. És pont vitában vagyok egy ilyen hangtechnikai szakértővel, mert ő azt mondja, hogy mindenféle ilyen speciális szoftverekkel nem látszik rajta a vágásnak a nyoma. Viszont a iratokból kiderült, hogy ezt úgy vették föl, hogy egyik telefonon beszéltek, a másikon meg felvették. Uh-huh. És én fel fogom tenni azt a kérdést, hogy ugye ezek a műszerek meg szoftverek, amik kirajzolják ugye a hangfrekvenciákat, mindent, ahol látszik benne az ugrás a vágásnál, uh-huh. hogyha én megszabok egy ilyen hangfelvételt, utána lejátszom a telefonom hangszóróján, és egy másik telefon hangszóróval fölveszem, akkor is látszanak ezek az ugrások, mert szerintem nem, de ezért nem értek.
0: Amikor hanganyagokról beszélünk, amikor vágástechnikáról beszélünk, amikor a videotechnikáról beszélünk, az informatika mint olyan, úgy egyben előhozza belőlünk azt az érzést, amivel Ferivel jókat szoktunk beszélgetni ezzel kapcsolatban, tehát amivel kapcsolatban már többször szó volt, a csalásoknak a kifinomultságáról. Tehát a gyakorlatilag mi vagy azok a szakértők, akik ezzel foglalkoznak, azok a hackereket, tehát akik a csalásokat fejlesztik, őket követik, vagy velük vannak úgy nagyjából egy most idézőjelben képzettségi szinten. Értesz, hogy mire gondolok? Kicsit kacifántosan értem, mondtam, de...
1: Hát itt szerintem itt az van, hogy ez a rablópandor üzemmód, ugye, hogy a rablók kitalálnak valamit, aha. és akkor annak utána kell menni. És ebben az a baj, nem sokára meg fog jelenni egy podcastben egy elég hosszú beszélgetésünk egy banki compliance szakemberrel, meg még valakivel, aki a podcast, és ott pont erről beszélgettünk, hogy gyakorlatilag ott is ezek a banki csalások, ugye, ami most elég gyakori, ott ha az első 50-100 nem jön össze neki, akkor finomítja a módszert, és gyakorlatilag 50-100 emberen kifejleszt egy olyan módszert, ami működik. Máshol is így van.
3: Én azt szerettem volna kérdezni, hogy akkor ugye elhangzott az, hogy külföldről ezek a csalók telefonon keresztül, Viberen keresztül, de vannak olyanok is, akik esetleg telefonálnak, és tényleg beszélik a magyar nyelvet, hogy mennyire már vannak összefonódások azok közül, akik kitervelnek egy ilyen csalást, visszaélést, mert általában mondjuk más országokba ülnek, és nem beszélik a magyar nyelvet, viszont mennyire összefonódtak magyar bűnözői csoportokkal?
1: Hát, ha jobban megnézzük, nyilván összefonódtak. Tehát itt már iparszerűen megy a dolog. Tehát van egy vállalkozás, amelyik fölvesz embereket, ott van neki a forgatókönyv, hogy mit kell mondani, mire mi a válasz, és ő egy ilyen telefonos, ilyen
2: call center-t üzemeltet tulajdonképpen.
1: Igen, gyakorlatilag, és ők a kotta szerint mondják a szöveget. Egyébként nem itt lehet ezeket megfogni. Tehát a csalásokat ott lehet megfogni, hogy van egy csomó jellemzője olyan, ami észrevehető, például a sürgetés. Tehát most kell dönteni, most azonnal.
0: Soha nem jön vissza a lehetőség. Igen.
1: És ez marketingben is van, ez a 5 percig még ennyi az ár, ha leteszed a telefont, akkor már nem ennyi. Ez pont ugyanaz a technika, csak az egyiknél kap ért árut, a másik nem, meg nem.
3: És mennyire tudják azok az emberek, akik mondjuk azt gondolják, hogy call centerbe jelentkeztek munkára, hogy akkor ők egy bűnözői csoportnak dolgoznak, mert mégis, hogy van erre egy gyomruk?
1: Ő beszélget. Hát nyilván egy csomó embernek létezik olyan összeg, amennyiért korpásodik a haja, ugye? Ez volt egy...
2: Igen, a másik pedig az, hogy nem mindenki önszántából csinálja ezt.
0: Tehát vagy nem tudja, hogy mit csinál, ugye?
1: Hát én ott Kambodzsa környékén én hallottam olyanról, hogy lerabolják az embereket, és rabszolgaként dolgoztatják.
2: Így van.
1: Ilyen kolt.
2: Nem kell olyan messzire menni, van itt Európában is.
1: El tudom képzelni, igen. Most Magyarország abból a szempontból van szerencsés helyzetben, hogy itt magyarul kell tudni, tehát szóba jöttnek a magyarországi magyarok, Ukrajna, Szlovákia, Erdély és kész. Igen. Más nem nagyon, meg Szerbia, meg kis része.
3: Én azt szeretném megkérdezni, hogy tudná-e beszámolni olyan esetekről, amelyek mégis megóvtak az illetőt, hogy ne történjen vele visszaélés, és akkor így önök megsporoltak azt az összeget, amelyet épp készült elküldeni. Hogy mégis hát egy kis pozitívabbról beszéljünk.
1: Hogy banki csalás esetében ez olyan gyorsan megy, hogy volt olyan banki csalás, hogy a rendőrök szóltak a hölgynek, mert a bank megállította a gyanús utalást, kimentek az áldozathoz, és nem hitte el nekik, hogy ez csalás.
3: Ja, azt gondolta, hogy ezek álrendőrök?
2: Nem.
1: Igen, azt hitte, hogy ők álrendőrök, és a bank az igazi volt, igen. És nagyon nehéz volt meggyőzni, hogy ez csalás volt. Tehát ezek olyan gyorsan mennek, itt nincsen arra lehetőség. Utólag van arra lehetőség. Ugye most, ha jól tudom, akkor februárban volt valami jogszabálymódosítás. Eddig a bank nem állíthatott meg utalást, hogy elküldtem egy utalást, az én pénzem, én utaltam el, ennyi. És most már jogilag lehetőségük van arra, hogyha gyanúsnak ítélik meg, akkor megállítják az utalást, és konzultálnak az ügyféllel.
2: Így van.
1: Tehát most már egy kicsit emiatt jobb.
0: Nekem volt olyan, hogy fölhívott a bank, hogy itt megpróbálnak levonni az én számlámról valamit. Én nem is vettem észre az SMS-t, nem tudom, egy filmet néztem akármi későn este. És nézem, hogy az, hogy én voltam? Mondom, én nem. Hát, hogy akkor itt most valamit kéne lépni, a kártyát tiltsam le azonnal, és kiderítettem, barátunk a ChatGPT, hogy ez egy amerikai mobilszolgáltató cég, és azt csinálják, valahogy rajtuk keresztül, nyilván csalók, tehát nem maga a cég, hogy először kis összeget megpróbálnak 20-30-40 dollárt lemenni, és hogyha működik, akkor leszippantják utána az egészet. És nem, nem kettő ilyen van, és még ezzel a telefonra telepített, összehozott bankkártyás fizetéssel is nagyon sok probléma szokott lenni, és azt mondják, és erre kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, Tamás, hogy nem nagyon lehet utána menni. Tehát el lehet kezdeni nyomozni, és el lehet kezdeni felgöngyölíteni a szálakat, de hogy az embernek a pénz az valószínűleg nem kerül vissza hozzá.
2: Hát a keresd a pénzt, hát, a vonalon elindulnak, nem találod meg.
1: 5 másodpercen belül elmegy az utalás, utána a szétspriccel millió helyre, tehát az már egy bevett módszer nekik, hogy merre felmegy.
2: Azonnal tovább utalják, tehát már nem követhető, és akkor egy idő után elveszítik a vonalat.
0: Na most, hogy mindenkire ráhoztuk a frászt, amiben én egyébként én abszolút partner vagyok, mert hogy nagyon sokszor az embereket másképp nem lehet észhezteríteni, csak akkor, hogyha megijednek. Igen. Szóval, hogy mit kell tennünk, mik az alapvető dolgok, amiket megtehetünk egyénenként, napi emberként, nem szakértőként, hogy ez a lehető legkisebb eséllyel forduljon elő velünk. Sajnos még hát megfogalmazásban első, sem tudom azt mondani, hogy ne forduljon elő.
1: Az első, amit nagyon meg kell tanulni az embereknek, és most informatikusul fogok egy picit beszélni, azt kell megtanulni, hogy a bankszámlához tartozó bankszámlaszám az az input, tehát ott jön be a pénz, bankkártyaszám, meg az output, tehát ott megy ki a pénz. Tehát olyan csalások, ami gyakran előfordul, ugye ez az ilyen marketplace, meg jófogás, meg ilyenek, ahol valami mesével elkérik a bankkártya adatait, vagy jön egy levél, hogy én vagyok a NAV, és visszautalok, és ad meg a bankkártya adataidat, és elhiszik az emberek, hogy a bankkártya adata kell ahhoz, hogy ő pénzt kapjon, ami nagyon nem így van.
2: Így van, ez nonsense.
1: Ezt kell nagyon megtanulni. A bankszámlaszámot meg lehet adni, hát tessék oda csak beutalni lehet. Tehát bankszámlaszám az nem a internetbankos belépés, hát azzal nem tud mit csinálni, csak utalni lehet.
0: Tudjátok, mi most a legújabb? Hát legújabb, tehát ami a közelmúltban történt velem. Az áramszolgáltató nevében küldenek valami hülye kifényképezett MMS-es SMS-t, hogy na, elmaradásod van, és ha most azonnal nem utalod, add meg, melyik banknál vagy, ki van fényképezve, föl van sorolva. Ha most azonnal nem utalod, már mennek kikötni az áramot. Hát nyilván az ember tudja, hogy ez egyrészt nem így működik. Így van.
1: Ez
0: hogy most azonnal,
1: igen. Meg melyik banknál vagy, ezt azért kérdezi, mert nem tudja.
0: Mert megöljük a családod, lekapcsoljuk az áramot, beléd vezetjük az áramot. Tehát a leghülyébb fenyegetések jönnek, ez az egyik. A másik, hogy a streaming szolgáltató nevében is küldenek SMS-t.
2: Rendszeresen.
0: Úgyhogy én már nyomom rá rögtön, hogy spam, hogy be lehet jelenteni. Nem
1: az
0: szabad megijedni.
1: Hogy ezek ilyen SMS küldő szolgáltatások. Aha. Tehát az egy legális vállalkozás, hogy én beküldöm az informatikai rendszeremből az üzenetet meg, hogy kinek akarom küldeni, és ő elküldi SMS-ben. És van olyan csaló, amelyik ugyanazt a szolgáltatást használja, mint mondjuk a bank. És ha letiltom spambe, akkor a banki üzenetet sem fogom többet megkapni.
3: Wow. Nekem volt, képzeljétek, egy olyan, hogy telefonált valaki a gázszolgáltató, a hárombetűs nevén nevezem az MVM nevébe telefonált, és az otthoni vonalos számon hívott engem, és azt mondta, hogy most kell adatot egyeztetni, mert különben lekapcsolják a szolgáltatást. Hát mondtam, hogy én nem érek rá, hát de akkor nem lesz otthon fűtés, meg ilyenek, mondom, akkor se érdekel.
1: Hát ez a tipikus fenyegetés, ugye, sürgetés, amit mondtam az előbb.
3: Letettem. Így van, felhívtam a szolgáltatót, és mondta, hogy ők egy, nem így egyeztetnek adatot, kettő, adategyeztetés miatt nem is kapcsolják le a szolgáltatást.
2: Én azt mondtam, hogy megadom az anyósom számát, és őt is hívják fel.
1: A másik ilyen probléma az az, amikor ugye fölhív a bank, a valódi bankom, és azt mondja, hogy adjam meg a személyes adataimat, és ugye most már több mint egy éve, vagy talán kettő is, a Nemzeti Banknak van egy ilyen ajánlása, hogy úgy hívják, hogy keresztazonosítás. Az azt jelenti, hogy mit tudom, én megmondom édesanyám vezetéknevét, és ő rávágja a keresztnevét. Vagy én megmondom a születési évemet, ő rávágja a hónapot. Tehát ugye, mert ha belegondolunk abba, hogy én fölhívok egy számot, azt mondom, hogy én vagyok, mit tudom én, a bank, nem mondok banknevet, és tessék magát azonosítani, és ő elmeséli nekem az összes személyes adatát, akkor később azt egy másik csalásra fel tudom használni.
0: Abszolút. Én egyébként ezt meg is szoktam kérdezni, nárag ugyan, de ön hívott engem a banktól, megvannak az adataim. Miért én azonosítsam magam, mikor elméletileg ön tudja, hogy kit hívott, miért nem ön azonosítja magát számomra, hogy nekem legyen biztonságtudatom ezzel kapcsolatban. És a szegények nyilván összerogynak, mert hát nem ők tehetnek erről. Persze.
3: Az egyik kollégámnak.
1: Ezt kell kérni.
3: Egy nagyon érdekes dolog, az egyik kollégámnak az a bevált szokása, hogy ilyenkor azt szokta kérdezni, legyen kedves, mondja meg, hogy melyik fiókban nyitottam a bankszámlamat, és melyik ügyintézőnél. Igen. Akkor helyes beszélgetünk tovább. Na, ilyenkor ők lecsapják a telefon.
0: Nagyon igazán.
2: Igen, egy végszó.

ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld eltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Megkezdte a munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Ismét lángol a Hortobágyi Nemzeti Park. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a jövő évi költségvetés előkészítése, amelynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthonügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét és megnevezze a felelősöket. Komoly változások jöhetnek a győri autóiparban. Évvégén jogutód nélkül bezár egy helyi beszállító, amely prémium autókhoz készített alkatrészeket. 500 ember veszíti el a munkahelyét. A dolgozók érdekképviselete és a győri önkormányzat már azon dolgozik, hogy az érintett munkavállalók minél hamarabb új munkahelyet találjanak. A Volkswagen csoport összesen 100 ezer munkahelyet szüntet meg a következő években, de a győri Audi gyár bezárását nem tervezik. Mai félig lehet kitölteni a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. Többek között az elektromos rollerek szabályozására, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. Az erős szél miatt újra felcsaptak a lángok a Hortobágyi Nemzeti Parkban, eddig 7 hektár égett le. A területen keddeste 50 hektáron égett a nádas, bozótos terület. A tűzoltók hajnalban biztonsági okokból felfüggesztették az utómunkálatokat, de reggel óta ismét a helyszínen vannak. A tűz kiterjedését drónnal derítik fel. A nagy füst miatt az úttal párhuzamosan haladó vasúti pályán lassítják a vonatokat. Olajterminálra és hadihajókra mértek csapást az ukrán erők az oroszországi Novorosszijszkban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint az orosz hadsereg Kijevben, Mikolaivban és Odesszában hadipari üzemeket, logisztikai központokat és kikötői létesítményeket támadott. Halálos vonatbaleset történt Közép-Lengyelországban. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Egy Intercity és egy betonkeverő teherautó ütközött össze. 7 embert kellett kórházba vinni, köztük a teherautó sofőrjét és a mozdonyvezetőt. Időjárás. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor. A szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21 és 29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
3: Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mai beszélgető partnerem egy olyan úriember, aki inkább kerüli a rivardafényt, mint sem a közepébe álljon, ám filmes elköteleződésével sokak számára fontos mérföldkövet jelent a tevékenysége. Én magam nagyon régen ismerem, de fiatal koráról és filmes életútjáról nem sok információm van, ezért is örülök, hogy elfogadta a meghívásom, mert így most lehetőségünk lesz egy picit jobban is megismerni őt, a tevékenységét, és mint említettem, a magyar filmek iránti elköteleződésének a mozgató. Sok szeretettel köszöntöm a Cinem Anna vendégmikrofonjánál a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál alapítóját és igazgatóját, Bunyik Bélát.
4: Én is szóval is. Szervusz, Béla.
5: Szervusz. Én is köszöntöm a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
3: Hát én köszönöm, hogy elfogadtad, mert hogy most véletlenül mondhatjuk úgy, hogy itthon vagy Pesten?
5: Nem véletlenül vagyok itthon, de itthon vagyok. Itthon vagyok Pesten, itthon vagyok Los Angelesbe. Hát ezt most 2 éve csinálom. Amióta özvegy lettem, az, hogy a évnek a felét Magyarországon töltöm, Európába töltöm, és a év másik felét pedig Los Angelesbe.
3: És Budapest az neked mennyire olyan helyszín, ami a gyerekkorodhoz fűződik, vagy kötődik? Vagy tudod mit? Nem is ezt kérdezem, más
5: kérdeztél. Jót kérdeztél.
3: De fogok mást kérdezni, jó, de most hirtelen önmagamat javítom, előre szaladtam.
5: Okay.
3: Mielőtt jöttem volna ide erre a beszélgetésre, említettem valakinek, hogy mi fogunk találkozni, és szóba került, hogy jaj, hát te milyen régóta élsz Los Angelesbe, hogy te is az az amerikás magyar vagy-e, akinek a beszédén lehet érezni, hogy élni kicsit sokat Amerika, és akkor, hogy ez az akcentus van. Na most, aki nem tudja, hogy te egyébként az életed, mondhatjuk, hogy többségét élted Los Angelesben, ott dolgoztál, a családod, a feleséged amerikai, a gyerekeid kvázi amerikai unokáid. Ha most így hallgatják, hogy te beszélsz, egyáltalán nem lehet érezni, hogy az akcentusod, mint olyan, az amerikai.
5: Hát ezt köszönöm, amit mondtál. Jól esett.
3: Örülök neki. Tehát, hogy te nem az a fajta amerikás magyar vagy, aki mikor megszólal Budapesten, akkor így rögtön lerír róla.
5: Igen, keves beszélni magyar, nem nyomom meg, stb. Nagyon jól ismerem, de én nem az vagyok. Tulajdonképpen, 1982 óta járok nagyon sokat vissza Magyarországra. Én 19 éves voltam, amikor innen elmentem, és valójában egy telekitéri valaki vagyok, telekitérhez közeli valaki vagyok. Nagymamámnak volt ott egy kis bótja, pékárú, tejtermék, ilyen dolgokat árult, akinek én ott segítettem. Uh-huh. Ez közvetlen a háború után volt. Lehet, hogy az Eldorado című filmet ezért is vettem meg.
3: Mert hogy az neked kvázi egy ilyen párhuzam a saját életeddel, hát amit ott látunk?
5: Annyira azt a légkört, azt a világot, amiben én akkor mindgyerek éltem, azt a Berenymény olyan sikeresen megcsinálta. Uh-huh. Azt a filmet nekem megmutatták itthon, közvetlen, amikor készen volt, és hát azonnal mondtam, engem ez érdekel, én ezt megveszem. Uh-huh. Én hazajártam Magyarországra, akkor már filmeket vásárolni, uh-huh. és szóval abban a világban nőttem föl. Minden, ami abban a filmben volt, persze film az film, de a légkör és a hangulat az mind az volt.
3: Uh-huh. 19 évesen mentél el a telekitéről, és merre indultál?
5: Vörösmartiba érettségiztem. Nem indultam, szüleim elvittek Dél-Amerikába, Buenos Airesba. Uh-huh. Ahova én soha nem akartam menni. Én mindig Európába akartam maradni. 56-ban, hát nagyon sok barátom Münchenbe ment, Szabad Európa Rádiónál dolgoztak, több olyan gyerekkori barátaim, úgyhogy nekem az volt valójában, hogy vissza-vissza Európába.
3: Uh-huh. És érdekes, mert például van egy közös barátunk, hát úgy közös barátunk, hogy ezeket az embereket mint te mutattad be nekem, például a Péter, ugye Buenos Airesből, aki szintén filmekkel...
5: Márai Péter.
3: Igen. Tehát szintén a filmekkel foglalkozik. Hogy például a Péterrel te Buenos Airesben találkoztál, vagy még innen Magyarországról van
5: nem, a kapcsolatotok? Nem, a Péter papája csinálta nekem az argentin állampolgárságomat.
3: Igen?
5: Igen, és én akkor a Pétert nem is ismertem, nem is tudom, hogy hányba született a Péter, fiatalabb nálam, de szóval olyan papájával voltam valójában kapcsolatban. Akkor Buenos Airesban 2 év után lehetett útlevelet kapni, állampolgárságot és automatikusan útlevelet. Uh-huh. Tehát egy roppant egyszerű dolog volt, föl kellett tenni a kezedet, és azt kellett mondani, hogy si juro, amit elmondott a bíró, azt ha értetted, igen, ha nem. Si juro, és ez el volt minden intézve, ellentétben az amerikai állampolgársággal, ami egy nagyon komoly fölkészülést igényel, és többen meg is buknak ottan, volt, aki 2-3-szor ment, mire végig levizsgázott. Uh-huh. De ez Argentina. Mondtam, hogy mellékutakra elmegyek.
3: Nyugodtan menjél mellékutakra, szóval imádom a mellékutjaidat.
5: Jó, hát szóval, úgyhogy én a Péterrel aztán sokkal később találkoztam, ez már akkor volt, amikor filmekkel foglalkoztam, és megláttam, hogy az egyik magyar filmet Márai Péter megvásárolta, és hopp, ez az érdekes ki, ez a Márai Péter, csak nem annak a illetőnek, nem a papájának, van-e kapcsolat, és akkor kisült ugye, hogy igen, a Péter a papája. Hát aztán a Péterre kialakult egy tényleg nagyon jó barátság. Szakmaival kezdődött, de Berlini Filmfesztivál, különböző fesztiválok mindenhol együtt mentünk és vagyunk, filmeket megvitattuk, pár nappal ezelőtt beszéltünk, jelenleg Cannes mikor kezdődött?
3: 16-án.
5: Ő Cannes-ba megy, Cannes után lehet, hogy jön Pestre, lehet, hogy nem. Uh-huh. Ezt még nem döntött el. Szóval Péterrel ez van.
3: Akkor gyakorlatilag elindultál a szüleiddel együtt Buenos Airesbe, és akkor a középiskola után egyetem továbbtanulás, az akkor neked már Argentinához kötődik?
5: Akkor ez dióhéjban annyit, hogy anyám azt szerette volna, hogy orvos legyen. Én ahhoz, hogy bejussak ott az egyetemre, a magyar érettségivel kellett egy különbözeti vizsgát tenni. Uh-huh. A spanyol az egy roppant nekem egy roppant könnyű nyelv volt, plusz, hogy 19 éves voltam. Uh-huh. Hát teljes gőzzel neki a spanyolnak, és keletenem egy különbözeti, érettségi különbözeti vizsgát. Uh-huh. És egy gimnázium van ott, ami el van ismerve, hogy az a legkomolyabb, szigorúbb gimnázium Buenos Airesben volt akkor, 1957-58, és hát ott egyetem ezt az érettségi különbözeti vizsgát 5 tantárgyból, és elmentem anyám kívánságára, orvosira, 2 szemesztert jártam, és akkor én nagyon tudtam, hogy ez nem nekem való. Uh-huh. Különös az anatómia, az nem volt nagyon szimpatikus. Úgy nem lehet boncolni, hogy ne nézd a hullát, hanem a föl a plafont nézed. És valaki mondta, tartsd itt, tartsd ott. Én nem tudom, hogy hogy van ez máshol, de Argentinában ez úgy volt, kérlek szépen, hogy bedobtak nekem akkor a legszörnyűbbe, ilyen fürdőkádszerű valamibe, lábak, kezek, és akkor hozz egy kezet, hozz egy lábat. Tulajdonképpen az, én utólag azt gondolom, hogy ott kiszűrik azokat, akik nem ide való.
4: Igen.
5: Szerintem ez így volt, és aztán anyám megértette, hogy akkor ezt uh-huh. én nem fogom forcírozni.
4: És akkor merre indultál tovább?
5: Hát mentem egyenesen Münchenbe, hát Münchenben nagyon sok gyerekkori barátom volt. A Szabad Európa Rádiónak, a magyar osztálynak a vezetője, az egy kislánynak, aki a József körúton, ahol laktam, abban a házban a férje lett, volt, és ez volt a Szabad Európa Rádiónak akkor az igazgatója. Hát hogy olyan élet volt akkor Münchenben, valakivel találkoztam nemrég, aki sokkal később került oda, hát ennek ma már ott nyoma sincs. Uh-huh. Nem csak az 56-osok, tehát ott voltak ugye a második világháború, uh-huh. Erdély István, nem tudom, mond-e neked valamit.
4: Igen.
5: Ő volt a Kárpát filmnek a tulajdonosa.
4: Igen.
5: Aki a háború előtt hát sok-sok filmnek volt a producere, és köztük jó filmeknek is, szóval nem csak limonádénak, uh-huh. ugye főleg akkor a limonádé volt, én annak hívom, az volt a népszerű, szóra kimondott.
4: De a közönség az ilyen filmeket is kimondott, szereti.
5: Igen, de semmi baj, én is nagyon szeretem őket, de szóval ő még azokat ott vetítette a magyaroknak, ott egy nagyon erős ilyen magyar valami, és akkor hát aztán találkoztam valójában nem akarom számozni a barátaimat, de az egyik legjobb barátom, az a Ferenci Csaba volt. Uh-huh. És akkor, hát a Ferenci Presse Agentur, ez a József from Ferenci, uh-huh. hát elég ismert, híres ember. Hát ugye ez a társaság volt az, ami engem aztán ott Münchenbe tartott. Hát aztán ott is volt egy ilyen már határozottabb életútom, uh-huh. ami kimondottan a filmet jelentette. De én ott az első feleségemmel voltam, és ez nagyon megnehezítette a helyzetet, mert egy vízumot kaptam, mint diák. És mint diák volt egy olyan Erlabniszom munkavállal, volt egy Steuerkártyám, adó
4: Igen.
5: kártya, amiben oda volt írva, hogy iskolai szünet nyár, télen, akkor dolgozhatok. Uh-huh. Erre kaptam engedélyt. Hát abból nem lehetett megélni. Úgyhogy én elmentem egy valakihez, egy Zimmermannhoz, vagy akárkihez dolgozni, hogy meg tudjak élni. És közben ugye a Ferencéken keresztül akkor indult be az, ami valójában elindította a tevékenységemet. Makároly, a Karcsi akkor járt nagyon sokat Münchenbe, Radványi még élt. Ferencinek akkor volt egy stúdiója, annak a művészeti igazgatója Radványi Géza volt. Hát én ott aztán gyakorlatba is részt vettem, hol lámpát tartottam, uh-huh. hol átszaladtam a szetten. ami munka volt, azt csináltam, standfotós voltam bármi az iskola mellett. És oda jártam két szemesztert, és akkor a németek kirúgtak.
4: Mondjuk én ezt nem is tudtam, hogy te beszélsz spanyolul.
5: Spanyolul jobban beszélek, mint angolul. Spanyolul akkor volt olyan, hogy valakivel ott dolgoztam, hosszabb ideig, hónapok után az illető megkérdezte, hogy a szüleim hova valók. Nem is feltételezte azt. Szóval akcentus nélkül beszéltem. Mondom, hogy spanyol volt a feleségem is, úgyhogy argentin. Ehhez megjegyzem azt, hogy Argentinában élő magyarok sokkal-sokkal jobban beszélik a nyelvet, a spanyolt, mint Amerikában élő magyarok az angolt.
4: Tényleg?
5: Óriási a különbség. Majd ha találkozol a Péterrel újra, akkor igazolt le vele.
4: Jó, mondjuk a Péterrel én mindig magyarul beszélek. És a Péternek a Péternek a beszédén se lehet érezni az akcentust olyan nagyon. Az érződik, hogy nem Magyarországról származik, tehát a beszédéből rögtön kiderül, de ez az amerikás magyar, noha ugye ő is Latin Amerikában él, ez rajta sem érződik.
5: A Péter az az ember, akivel ha én Kámba megyek, azért nem szeretek vele az utcán menni, Kámba. Nem tudsz vele 100 métert úgy menni, hogy egyik pillanatban ne franciául beszélne, másik pillanatban ne spanyolul, a harmadikban ne angolul, utána ne olaszul, de igen. Így mindenkinek.
4: Igen, már volt a
5: Péternek olyan nyelvérzéke van, amit én kirigyelek vele. Hát ez nekem nincs, ő neki van. Úgyhogy de tényleg ilyen, ez fantasztikus, és ezért, amit említettél, ugyanígy van a magyarral is. Úgyhogy ő teljesen otthon van Kámba, akárkivel, és mindenki ismeri. Hát,
4: igen.
5: Hát még mai napig is Argentinára főleg vásárol filmeket. Vett néha-néha vásárol magyar filmet is.
4: Igen. Mi is írtunk alá még annól Péterrel szerződést, nem emlékszem rá.
5: Hát
4: visszakanyolod erre a Németországot, tehát ugye ott akkor a németek azt mondták, hogy auf Wiedersehen.
5: A németek azt mondták, hogy menjél vissza Argentinába, és ott kérd meg, és akkor gyere vissza, mert ez a módja. Vigyél magaddal egy papírt a Zimmermanntól, hogy rád szükség van.
4: És akkor egy teljes munkavállalási...
5: Akkor én hát akkor teljesen munkát tudok vállalni, és meg tudok élni, tudok tovább tanulni. Hát nem lehet ilyen formátumban. Beadtam, és akkor pár hétre jött a levél, hogy hát sajnos az ön számára, az ön szakmájába ilyesmire nincs szükség. Úgyhogy ezzel véget ért a módja ennek, és akkor azt mondtam, hát akkor megyek én újra, ti nem tartotok engem vissza, és újra mentem Münchenbe, és akkor nem olyan munkát végeztem, ahova be kellett adni a Steyer kártyát, hanem olyan munkát, ahova nem kellett. Akkor elmentem ahhoz a Schwab, nagyon kedves Schwab magyarhoz, aki házbontással foglalkozott, tető, szedés, szóval mindenféle árokásás, ami létezett, kemény fizikai munka, ott egy bizonyos összegért ezt ott meg lehetett így is élni. De aztán nagyon hamar jöttem Magyarországra, és megtaláltam azt, hogy itt olyan gyönyörű szecessziós dolgok vannak, mint a szemét úgy tartják a piacon, meg a hát a különböző helyeken, ahol ezeket még akkor árulgatták, szóval nem volt értékük, és tulajdonképpen hát azok akkor én abszolút hivatalosan, de 100%-ig hivatalosan beváltottam a pénzemet, amiről kaptam egy papírt, annak az értékének megfelelően vásároltam üveget, porcelánt, kerámiát, mindent, ami valami köze volt a szecesszióhoz, vagy az volt. És akkor a Ülőúton van egy múzeum, a iparművészeti.
4: Igen.
5: És oda le kellett menni, ha jól emlékszek, egy héten egyszer volt ott egy ilyen dolog, le kellett mutatni a cuccot, oda kellett tenni a papírt, hogy te ezért vásároltad, és akkor megnézték, és lepecsételték, és amit lehetett, azt frankon vittem ki. Hegyeshalom az egy, nekem akkor az egy olyan volt, hogy börtönből ki, börtönbe be.
4: Igen?
5: De, hát a Hegyeshalom kérlek szépen a 60-as, 70-es években, hát volt úgy, hogy ott aludtam egy éjjel, másik sztori, de ezt most tényleg nem mondom, mert túl hosszú lenne, hogy azzal, szóval én nem vettem semmilyen rizikót, mert láttam azt, hogy ebbe úgy megtalálom azt, amire szükségem van. Münchenben volt egy két fiú, akik volt egy ilyen kis üzletük, angol fiúk voltak, ahol kimondottan ilyen szetesziós dolgokat mindig kért, ékszer, sajnos ékszert nem találtam, próbáljál valamit, ezüst ékszert, azt se találtam. Attól már úgy látszik, hogy nem olyan könnyen váltak meg, váltak el itthon. Tehát ezt az utat én megcsináltam úgy, hogy itt jöttem, bevásároltam, 3 hónap múlva visszajöttem, bevásároltam, és akkor már nem kellett árkot ásni, vagy tetőt szedni. Szóval ilyen volt, de hát ez hosszú-hosszú évek voltak. És a Karcsi ugye akkor járt oda Radványihoz.
4: A Makároly?
5: Makároly, igen. És akkor a Makároly volt az, aki valójában én ugrok egy nagyot. Én ebbe az egészbe, hogy film, meg mindenébe, ebbe beleszerettem nagyon korán. 8. általános iskolába jártam, és bejöttek, és kiválasztottak egy magyar filmbe. Én is a nagyapám. Ez a magyar film, ez nekem egy nyaram volt. Hát egy nyarat töltöttem el a filmbe, ahol hát a Rutka Évának ez volt, úgy tudom, az első filmje. Gózon Gyula főszereplő, Koletár Kálmán, aki sajnos elég szomorúan végezte, pedig ott nagyon akkor a legjobb gyerekszínész volt. Szóval ebbe a közegbe ott megszerettem ugye az egész nyüzsgést, meg mindent, és az után pedig írtam egy levelet akkor a Ifjúsági Színháznak az igazgatójának, most nem ugrik be a neve, hogy én színész szeretnék lenni. De jöjjön el. Én akkor nagyon sokat szavaltam. Vörösmartiban én volt a szavaló. Március 15, akármilyen ünnep volt.
4: Ezekről az ambícióidról se nagyon, tudtam korábban.
5: Az nagyon ment nekem a szavalás, de tényleg. És akkor bementem oda, bekerültem egy darabba, úgy hívták azt a darabot, hogy Gimnazisták. Ebbe volt a Szendrő József a rendező, véletlenül. Az előbb megemlítettem, igen, a nevét.
4: Akkor velét, hagyd tegyek egy zárójelet, mert ugye, amikor mielőtt elkezdtünk beszélgetni, igen, akkor megint az történt, ami már a nagyon sok beszélgetésünknél megtörténik itt Pesten. Az, hogy Los Angelesben, azon nem csodálkozom, hogy megyünk Los Angelesbe, és mondod azt, hogy miközben megyünk, hogy itt baromi jó a polip, ott baromi jó a steak, ott baromi jó ez. Tehát ezt így folyamatosan mondod nekem, nagyon jó éttermekbe szoktál elvinni. De hogy itt Budapestről is elképesztő sztoriaid vannak, és itt most az adás előtt is arról beszélgettünk, hogy valamikor a 60-as évek közepén, amikor te itt jártál Pesten, én most mondtam egy szót, és arra te rákötsz azzal, hogy ja, ott volt egy szórakozó hely, ahol a Szendrő Józsefnek a felesége volt a bárzongorista, és te ott jártál. Tehát, hogy
5: Vadas Zsuzsa.
4: Igen, tehát hogy elképesztő, hogy egyébként a fővárosról is milyen sztoriaid vannak, úgyhogy ezért is mondtam az előbb a kedves hallgatóknak, hogy én nem bánom a te mellékvágányaidat, nyugodtan sztorizzál, zárója bezárva.
5: Jó, hát nézd ide, én úgy érzem most, hogy közel a 85-höz úgy érzem, hogy egy nagyon gazdag életem volt. Több országban mondhatom azt, hogy 2 kontinens, 3 kontinens, úgyhogy tényleg Magyarországra ugye aztán volt idő, amikor 4-5-ször egy évbe jöttem ilyen egyhetes, kéthetes utakra. Időközben volt egy televízió műsorom is, ami ment több mint 10 évig az International Channel-en, szateliten, Alaszkától egész Hawaiiig, ahol minden szombat este főműsor időben 7 órakor volt egy magyar műsorom. Ugyanezen az állomáson voltak lengyel műsorok, meg más európai műsorok. Ebbe én akkor készítettem is anyagot, nekem volt ott egy stábom, akivel mentünk. Náva Janikó volt a riporter, a nevet megemlítettem, van, aki ismeri, van, aki már nem ismeri. És hát szóval ez is egy olyan dolog volt, amiért kellett gyakran jönni Magyarországra, ugye?
4: Én is próbáltam megfejteni, hogy mi hol találkoztunk, és hogyan találkoztunk először, és nem tudom összerakni, hogy most egy magyar filmszemlén találkoztunk, és hogy vagy a Kálamista Gábor, vagy a Koltai Robi mutatott be minket egymásnak, már ezt én nem tudom összerakni, nem várom el tőled, hogy te is emlékezz rá.
5: Én egy pár helyre emlékszek, többek között arra emlékszek egész biztos, hogy a Filmmarketen, az irodában nem egyszer beszélgettünk, és esetleg más véleményeim voltak a filmről.
4: Igen.
5: Hát akkor, mint vevő beszélgettünk, igen. Meg eladó, és az egy egész más hozzáállás, mint hogy most csinálsz velem egy interjút, ott pedig ugye igyekeztél eladni egy anyagot, egy produktot, és azt nyomtad, hogy az...
4: Hát igen, mert ugye akkor te ugye úgy bukkantál föl, hogy már ugye az Egyesült Államokban, te akkor már Los Angelesben éltél, és ugye magyar filmek jogait vásárolt.
5: Kálomistának minden filmjét megvettem akkor, amikor te ott a Kálomistánál dolgoztál, mert a Kálomista csinálta akkor azokat a filmeket, amiben én tudtam, hogy a magyarjaimnak, evőimnek megtalálom azt, ami szórakoztatja őket, mert egy idő után már ugye igényesebbek kellettek a nézők, vagy akik vásárolták akkor a VHS kazettát, vagy később a DVD-t. És hát ugye aztán volt a másik közönség, amely az amerikai, de erről inkább akkor beszélek majd, mikor a fesztiválról van szó, hogy a fesztiválon csak angol feliratos filmek mennek, és hogy a fesztiválnak az a célja, hogy elérjük a nagy közönséget, igen. És ne csak azt a kicsi 1%-ot, vagy mennyi a magyar közönség egy ilyen nagy országba. Ugye ezért a fesztiválon minden film angol felül.
4: Jó, akkor most ugorjunk gyorsan arra vissza, hogy akkor a Németország szecessziós tárgyak és társai, és akkor mikor jött a Los Angeles?

0: egyáltalán. Ez egy ilyen, nem egy könnyű válás volt, és akkor egyik barátom azt mondta, menj el Amerikába egy-két hétre majd ott. Gyere hozzám Kaliforniába, mondom, én dehogy megyek Amerikába, én voltam ott 69-ben, és az annyira nem tetszett, azt mondtam, én is soha nem fogok élni. Ez nekem nem jó. Onnan mentem vissza Buenos Aires, mondom, inkább Buenos Aires, nekem Amerika nem kell. Ez New York volt és Pittsburgh. Tél volt, hideg, és valahol leültünk, és a Krapek hozta a vizet, szedett egy pohár vizet jéggel. Ez megbolondult. Jeges víz, januárban. Azért jöttem be, hogy ne fagyjak meg. Hát olyan szél volt New Yorkban, hogy az utca egyik oldalára a másikra átfújt a szél. Hát aztán ugyanez volt Pittsburghben is, ott volt egy, szintén egy ilyen magyar valaki, akihez elmentünk, az se. Szóval ezek mi nem jöttek be vissza. Akkor volt ez, hogy Münchenben ez a barátom, itt Pesten a barátom azt mondta, hogy gyere el hozzám Los Angelesbe. A lényeg itt az, hogy megérkeztem Los Angelesbe, kérlek szépen, egy charterral, leszálltam a repülőről, és hát ami a reptértől be Hollywoodig, akkor a forgalom nem volt ilyen rettenetes, mint ma. Szóval egy óra, két órával később találkoztam egy hölgyel, ki 6 hónapa később a feleségem volt.
1: Ő volt a Bonnie.
0: Ő a Bonnie. Szóval ezért mondom azt, hogy, ez egy olyan volt, hogy ez, hogy így történt ez, így történt. Ő meg volt róla győződve állítólag, amikor az irodában ő adta nekem a kulcsot ahhoz a házhoz, Westwoodba, a barátom háza, ahova mentem akkor lakni, amíg ő a olimpia után jött, mert ő végig maradt az olimpián. Ez közben én már akkor, amikor az izraeli dolog volt, amikor jött a támadás, akkor azt én már Los Angeles-ben
1: akkor te már nem is voltál.
0: Úgyhogy így kerültem Los Angelesbe.
1: És hát akkor elindult az a fajta filmes kötődésed, ami aztán gyakorlatilag a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválba teljesedett ki?
0: Hát ott teljesedett ki, kérlek szépen, hogy elkezdtek megjelenni VHS kazettán francia filmek, olasz filmek. Akkor én már 10 éve Los Angelesben voltam, és akkor mondottam egyet, írok egy levelet a Karcsinak, Maknak, hogy te gondolok arra, hogy itt esetleg magyar filmek, annyi magyar van, meg mindent, akkor tényleg teli volt 56-os magyarokkal még a város, 10-valahány magyar étterem, szóval
1: igen.
0: Tudtam azt, hogy itt van közönség, amire lehet építeni, és akkor a Karcsi bemutatott engem, azt mondta, gyere, persze. Bemutatott a Hungáró filmnél, Várad István volt az igazgató. Vezér Éva volt a harmadik, aki aláírta, akkor 3 aláírás kellett egy szerződéshez, és akkor kérek szépen levetítettek nekem 50 magyar filmet. De azt úgy, hogy voltam, amiből megnéztem 10 percet, voltam itt 20 percet, következő. Lényeg az, hogy hazamentem 6 magyar filmmel, ez volt az első csomag, amit vásároltam itthon, és ez egy ilyen vegyes valami volt, volt olyan benne, amit azt mondták, hogy ez biztos jó lesz a magyarainak.
1: Emlékszel rá, hogy mi volt az a 6 film a legelső?
0: A 6-ot nem tudom megmondani egész biztosan, de amit tudok, az az, hogy vettem egy olyat, ami ha azt vásároltam volna csak, akkor soha nem lett volna üzlet, és nekem kurvára tetszett, mert egy nagyon jó film. Régi idők focia.
1: Aha.
0: És ehhez hozzáfűzték az, hogy itt volt egy másik magyar, aki már ezt a filmet megvette, de a végén visszadobta, mert a partnere nem volt hajlandó aláírni a szerződést, és ketten voltnak partnerek. Hát ez az Andy volt, az Andy Vajna, aki visszadobta. Később aztán mesélek egy másik sztorit, ami szintén így az Andy után jutott hozzám, sokkal-sokkal később, már azután, hogy a Andy nem, és akkor... Yeah. Hát akkor...

0: Hát nekem nagyon tetszett a film, most nem akarok elmélyülni benne, és tudom, hogy, hogy itthon is nagy sikeres film volt benne, szóval kitűnő.
1: Igen. Kitűnő. Hát a régi idők focia nekem is egy nagy kedvencem. Igen.
0: Igen. Nem. Legjobb magyar film, de egy jó magyar.
1: Egy jó magyar film, igen.
0: Jó
1: igen.
0: magyar film, jó színészek, szórakoztató minden. Akkor ők, amit ajánlottak, kérlek szépen, ez egy operett volt, Mágnás Miska. Uh-huh. Hát a Mágnás Miskát azt vették, mint a cukrot. Uh-huh. Úgyhogy valójában meg volt olyan szem, hogy Dísz magyar, hát az is nagyon, nagyon tetszett a magyaroknak. Uh-huh. Ezekre a filmekre így emlékszek, de pontosan a hatot utána kellene nézni.
1: Ez
0: megvan nekem valahol, ez már
1: nekem,
0: minden.
1: Nekem elég. Tehát ugye ekkor elkezdtél magyar filmeket vinni az Egyesült Államokba, igen. és hát ugye létrejött a fesztivál, ami ugye gyakorlatilag nagyon sok mindenkinek egyfajta belépő is volt Hollywoodba. Ugye most már a 20. fesztiválnál tartunk?
0: Hát kérlek szépen a 21. jön most októberba, tavaly volt a 20.
1: De ugye azért ezt tegyük hozzá, hogy ez úgy 20. hogy nem volt mindegyik évben.
0: Nem volt mindegyik évben, mert ugye volt a Covid, akkor kimaradtunk, és aztán volt egy év, amikor itthon volt egy ilyen társaság, aki azt mondta, hogy ők ezt jobban tudják csinálni, mint a Bunyik Béla, és akkor úgy döntöttek, hogy most ők fogják csinálni. Uh-huh. És aztán az valamiért, nem tudom miért, nem sikerült nekik, és utána egy évek később Bunyik Béla
1: szeretnék, hogy csinálta. Politikusan fogalmazol. Tessék,
0: hát mondhatnám azt, hogy lenyúlták a fesztivált, tehát ilyen is volt. Lenyúlták. De mondom el a neveket, nem mondom.
1: Nem, jó. Tehát, hogy ezt a 20-at ezt úgy kell érteni, hogy ez nem 20 év, hanem azért ez egy hosszabb...
0: Hát hosszabb év, mert volt ugye, igen. volt egyszer-kétszer kimaradás, hát a Covid, és ez, amit említettem, ez így. Valójában az volt, hogy amikor már a fesztivált csináltam, én már előtte több filmet bemutattam. A Makárolynak közvetlen a rendszerváltás után volt egy olyan filmje, hogy Magyar Requiem.
1: Igen.
0: Akkor Los Angelesben a UCLA-nek a filmiskola igazgatója, tanára Gazdag Gyula volt, akit én már korábbról is ismertem, korábbi filmjei keresztül. És hát akkor levetítettem ott azt a filmet a UCLA-n, és mivel ennyi magyar filmet vásároltam, engem minden évben meghívtak a film szemlére, ami februárban
1: igen.
0: volt azelőtt, éveken keresztül, és az egyik alkalommal, mondjuk ez egy kicsit érdekesebb sztori, mert ez is szerintem a véletlen, késő este 8-9 vagy 7, valahol sötét volt. Urániával szembe a másik oldalon volt egy telefonfülke. És a telefonfülkén fölhívom a Gyulát, Gazdagot, te én most már hittem, annyi szar filmet láttam, van valami jó film. Persze, nézze meg a Sose halunk meget. Uh-huh. És így nézek, és óriási, ki van írva, Sose halunk meg az Urániába, és én ott állok szembe. Mondom, Gyuszi, ezt itt mutatják, szia! Bementem az Urániába, mondja, ha már 20 perce megy, mondom, nem számít, veszem a jegyet, beülök. Hát a közönség tombolt, végignéztem a filmet, utána bementem, és megnéztem az egész filmet rögtön a következő eladásnál. És hát akkor volt egy ilyen fogadás, azt hiszem, hogy az a zárója volt ennek a filmszemlének, és akkor bemutatták nekem a Robit, hogy hát ő a rendező főszereplő, és mondtam Robinak, hogy ezt a filmet meg fogom vásárolni, és hát így is történt, ez a pif-pufra nagyon gyorsan ment a vásárlás, mondanám akkor a stúdiónak az igazgatója volt, akit ő megvette, effektív megvettem a jegyet, filmrendező is volt, valahol megvan az illetőnek a neve.
1: Most én sem fogom tudni neked megmondani, hogy ki az, de...
0: Csinált egy-két filmet, és volt köztük jobb is, de főleg sokan, mint Tanító bácsi emlékeznek rá, fiatalok nagyon, nagyon sokan emlékeznek ő rá.
1: A Simó Sándor, ő volt szerintem a stúdióvezető.
0: Igen, a Simó Sándortól vette meg a filmet, és akkor a film még nem volt meg az angol fordítása, amit aztán később lefordítottam. Szóval kérlek szépen, akkor indult itthon az HBO. Aha. És a valamiért, nem tudom, hogy miért, az HBO-nak minthez valami köze lett volna az egészhez, és találkoztam a HBO-nak akkor az igazgatójával, és mondtam neki, hogy a filmet viszem Amerikába. Szóltak esetleg, hogy segítsen ott, hogy mit tudom én, mi legyen a filmmel, hogy sikeres legyen a film, és hát nem akarta elhinni, hogy én ezt viszem Amerikába, és én mondtam neki, majd meghívlak, és gyere el, majd nézd uh-huh. meg, ezt megmondom neked, hogy van egy olyan, hogy Lemley Theatres, uh-huh. és ott fogom bemutatni, én ott otthon vagyok. Uh-huh. De ez csak a segítségéhez kellett, ami aztán az volt a segítsége, hogy amikor eljutottunk sokkal később, a film az olyan fogadtatást kapott azután, hogy itt Magyarországon a kritika nem tartotta figyelemre méltónak, az kapott kérlek szépen egy oldalt a New York Times-ba, ami fantasztikus volt. Uh-huh. Úgyhogy mikor én már a filmmel eljutottunk New Yorkba, már ott az HBO vevő volt, és amerikai HBO is megvette a filmet, tudomásom szerint. Uh-huh. Vagy az első és utolsó magyar film volt, amit Amerikára az amerikai HBO megvett. Uh-huh. Más forgalmazók jöttek valószínű. De szóval akkor elkezdődött a Robival ez a Sose halunk meg, és azon keresztül utána, hát a Robinak minden filmje be lett mutatva uh-huh. valamelyik fesztiválon. Úgyhogy több sikeres vetítések után jött ez az ötlet, hogy hát van francia filmfesztivál, olasz film, görög filmfesztivál, uh-huh. akkor legyen egy magyar filmfesztivál is. És hát az első magyar filmfesztivál akkor ott a Los Angeles Times-ba Kevin Thomas nevű filmkritikus, aki a legkeményebb filmkritikusnak volt akkor elismerve Los Angeles-be. Hát ő úgy fogadta ezt a filmet, hogy erre szükség volt, erre vártunk. Uh-huh. És akkor hát ott is ugye színesen lett összeállítva szintén a műsor, hogy volt benne közönségfilm, meg művészfilm, úgynevezett művészfilm, és 5 vagy 6 filmről kapott kritikát akkor a film a Los Angeles Times-ba, szóval az első fesztivál abszolút sikerrel indult uh-huh. azon. A meglepetés pedig az volt, amit senki nem várt, hogy amit kiemelt a Kevin Thomas, az a Bolsevita volt.
1: Igen.
0: És a Fekete Ibolya ott volt a film, ő is ott volt a rendező. Míg ment a fesztivál, Berlinbe meghívták a filmet, Ibolya Berlinbe elküldtük átvenni a díjat, és Berlinből visszajött a fesztivál végére Los Angelesbe. Hát voltak más rendezők ott, akik egy kicsit meglepődtek, elszomorkodtak, mert ezt senki nem várta. Aha. Ugye egy ilyen film. De akkor ugye a politika, meg az időzítés, nem tudom, láttad a Bolsevitát, tehát hogy emlékszel a filmre. Igen. Ezek az orosz fiúk itt Budapesten találkoznak a angol csajjal. Szóval ez egy olyan dokumentum feature film volt valójában. Uh-huh.
1: És ugye akkor elindult a fesztivál, de például az elején mondjuk milyen nehézségekkel kellett megküzdened például? Tehát azért abban az időben még a kópiák ilyen nagy, nehéz fémdobozokba utaztak. Hát ugye azoknak a utaztatásáról, a mozigép behelyezéséről, stb. Tehát ott voltak kalandok?
0: Hát komoly problémák voltak, ugyanis akkor egy magyar filmnek egy kópiája volt, ami járt, a feliratos kópia, angol feliratos kópia, volt egy francia feliratos kópia, arra nekem nem volt szükségem, de volt egy angol. Az angol feliratos kópia szaladt a világba, és ezt kellett mindig egyeztetni, hol Indiából jött a kópia, hol Brazílból jött a kópia. Szóval, és itt többször volt olyan, hogy a gépész akkor utolsó pillanatban tudott segíteni, hogyha nem jött meg egy kópia, akkor le tudott vetíteni már nekünk egy filmet, egy VHS kazettáról, mert a kópia nem érkezett meg. Ez a Music Hall nevű Wilshire Boulevardon a Lemlinek, az volt akkor a mozi, ahol a fesztiválok mentek, és szóval sokkal-sokkal költségesebb volt. Szóval problémákkal kellett állandóan megküzdeni, ami manapság már nincs. Nem létezik.
1: Segítsünk a hallgatóknak egy picit, hogy ugye ez a fesztivál, ahol zajlik, ez Los Angelesnek melyik része? Mert ugye Los Angeles nagyon nagy, lehetne mondani, hogy ez egy külváros, de ez nem külváros.
0: A fesztivál az már évek óta Santa Monica-ba van, második utcába, Santa Monica-ba, Lemley Theatres, ami nagyon közel van a AFM-hez, az American Film Market-hez.
1: Igen, és egyébként ugye a Santa Monica Pier, ugye ez a híres móló, az mondjuk így az óriás kerékkel, meg a Vidámparkkal, az ugye nagyon sok filmnek a kelléke is egyébként, és hát ugye ott ér véget Malibu Beach.
0: Így van. Ebbe a filmszínházba egyik filmfesztivál követi a másikat. Úgyhogy tulajdonképpen az van, hogy minden héten van egy filmfesztivál a világ valamelyik részéről, és egy olyan hely, ahol ugye megkapom azt a közönséget, elérem azt az amerikai közönséget, mert az a cél tulajdonképpen egy filmet, vetítettem én filmet Magyar Házba, vetítettem filmet Magyar Templomba, de ha amerikai nézőt akartam elérni, akkor ez volt az a filmszínház, ahol olyan kevés amerikai, aki olvassa a feliratot. Nem szeretnek olvasni feliratos filmeket, nem kedvelik az amerikaiak, és hát szóval ezen a színházadnál lehet elérni.
1: És ugye azáltal, hogy mondjuk például te Amerikára megvetted a filmeket, és ugye Amerikában bemutatásra kerültek általad a magyar filmek, azért ez nagyon sok filmet az Oscar nevezéshez is hozzásegített, ugye?
0: Tulajdonképpen a fesztiválnak a támogatója, és most anyagiról van szó, azért ez a mindig Magyarországról volt a fesztiválnak a támogatása, a Filmuniónak, vagy a Film Alapnak, vagy a NFI-nak ma. Az érdeke az, hogy ezek a filmek a fesztiválon szerepeljenek, tehát a szerződésemben benne van velük. Én állítom össze a műsort, én válogatom a filmeket, mert én ismerem a közönségemet, de egy film van, és ez a magyar Oscar nevezés, amit vetítenem kell. Persze ennek nagyon örülök. Talán egyszer volt az, hogy valamilyen ok miatt nem tudtam vetíteni a filmet, a magyar Oscar nevezést, és akkor mi erre a vetítésre már az akadémiai tagokat meg tudjuk hívni, akik díjtalanul jönnek, de ugyanúgy a rendezők szövetsége, a színészek szövetsége, tehát minden szakmai, aki valójában szakmai, az díjtalanul jöhet erre a vetítésre a magyar Oscar filmet, meg magyar Oscar jelölt filmet.
1: Hogy kell elképzelni a fesztivált? Egy picit segíts nekünk a hallgatóknak betekintést nyerni a fesztiválba. Milyen nagyobb, prominensebb vendégei voltak a fesztiválnak? Magyarországról én tudom, hogy ki az, aki a legtöbbször volt, de jó lenne, ha ezeket például te mesélnéd el.
0: Kérek szépen, talán a Tarantino volt az, akit először megemlítenék, aki egy itthon is ismert rendező, aki a fesztiválon volt. A fesztiválnak van egy megnyitója, ami egy fogadással kezdődik. Ez a fogadás legtöbbször a magyar konzulátusnak van egy Clubhouse nevű helysége Belérbe, nagyon színvonalas, egyik közvetlen Beverly Hills mellett egy olyan terem, ahol ezeket a fogadásokat rendezzük. Erre a helyi szakmabeliek meg vannak hívva, más fesztiváloknak a igazgatói, színészek, akiket ismerünk, ezek vannak meghívva. Úgyhogy, és hát az, azért elég sok magyar filmes is él Amerikában, akik dolgoznak. Úgyhogy valójában ezt követő estét kezdődik a vetítés a filmszínházban. És van egy megnyitó film, amit aztán eldöntünk, hogy melyik filmmel nyitunk, de fesztiválnak van egy zsűrije, amit nagyon fontosnak tartok. Most például a 20. fesztiválnak is 5 tagú zsűrije van. Ez a zsűri nemzetközi, egy magyar esetleg benne van, de nekem nagyon fontosnak tartom azt, hogy a döntéseket azt nem magyarok hozzák. Azok eldöntötték itt Magyarországon, itthon, hogy melyik film figyelemre méltó, de ezt kint egy nemzetközi zsűri dönti el.
1: Ugye elég, te is említetted, hogy nagyon sokan élnek Los Angelesben magyarok filmalkotók. Hát most, ha csak úgy kezdem a felsorolást, hogy a Gáti Kati, a Csupó Gábor, ugye te említetted a Gazdag Gyula bácsit, de ott van például Tarján Györgyi, például a Bordán Irén, akinek ugye a lánya, igen, a Bordán Lili már ugye, igen, rendez is.
0: Nekem most volt egy rövid filmje, azt is vetítettük, aztán a Szabados
1: Misivel. De ugye a Misi, ugye ő Kanadában élt, tehát ő nem ott, de például a Comba Imre, ugye zeneszerző.
0: És sikeres is. Nem tudom, 5-6 éve élhet Amerikában, ahova nagyon-nagyon-nagyon nehéz bejutni szakmailag. És,
1: na most például ők hogyan fogadják a fesztivált?
0: Várják a fesztivált. Én mondjuk annak örülök, hogy vége van a fesztiválnak, és mindenki azt mondja, ugye lesz következő, mert már hát évek óta az van, hogy most már elfáradtam, és hogy elég volt, de hát ezt nem lehet abba hagyni, úgyhogy szeretettel várják, érdeklődéssel, várják a filmeket, jobban várják talán a vendégeket. Tehát egy színész jobban örül annak, hogy Magyarországról egy színész ér, vagy egy rendező, de a filmeket aztán, ugye van film, aminek eljut a híre, és van olyan film, ami már úgy érkezik, hogy különböző fesztiválokon milyen díjakat nyert Berlinbe, vagy Chicagóba, ami közvetlen előttünk van. De hát aztán jönnek filmek, ugye, amiről senki nem tud semmit. Ez korábban sokkal könnyebb volt elérni a magyar újságokon keresztül, így a kint élő magyar filmesekről most szó, de ugyanúgy hirdettük a Los Angeles Times-ba is, a Lemley Theatre-nek van egy ilyen hirdetése, ahol állandó jelleggel a filmeket, hogy mi magyar filmek jönnek, mikor van a fesztivál, stb. Hirdettük.
1: De ugye a magyar alkotók is azért szívesen mennek Los Angelesbe. Hát végül is, ugye ez mindenkinek egy innen pláne Európából, meg Budapestről, ez egy komoly ajtónyitás a nagy álomgyár felé.
0: Hát valójában nem csak magyar, valójában a az egész világról mindenki Hollywoodba szeretne valamit készíteni, dolgozni, vagy sikert elérni. Uh-huh. Tehát ugye óriási a kompetencia, és nagyon-nagyon nehéz. És hát 50% az a szakmai tudás, másik 50% a szerencse. Uh-huh. Ez kétségtelen, ezt mindenki így mondja, hogy nem elég, hogy jó legyél a szakmádba. Szerencsésnek is kell lenni. Ugye sokan megpróbálták, kevésnek sikerült, de hát ugye azért a magyar név azért ismert, ez hogy hangérjen, ez ismert Hollywoodba, uh-huh. Most nem akarok belemenni a híres stúdió alapítóba, ugye?
1: Igen.
0: Paramount és Fox stúdió, úgyhogy, és akkor azért könnyebb volt egy például egy magyar színésznek sikert elérni. Elemen ugye a Gáti Kati, aki mai napig is erősen dolgozik televízió sorozatban.
1: És ugye neki két Emmy jelölés, Daytime Emmy jelölése is van már.
0: Igen, valójában a Kati az Kanadába született, de Magyarország, magyar filmekben is dolgozott.
1: Igen.
0: Sose halunk meg, igen, keresztül ismerem őt.
1: És ugye nektek családi jó barátotok is, nem merem azt mondani, hogy volt, mert szerintem még most is.
0: Tessék?
1: Tehát nektek családi jó barátotok is a Kati.
0: Ma is barátunk, de különösen a feleségemnek, a Baninak volt jó barátnője. A Bani az minden nap nézte, minden nap a Katit. Az neki olyan volt, hogy talán annyit mondanák a feleségemről így, hogy a feleségem az az amerikai mozi kedvelő, aki kimondottan amerikai filmeket szeretett, és a külföldi filmek ismeretlenek voltak. Mondhatom azt, hogy teljesen a számára. Az első években komoly vitáink voltak, különböző európai filmeket, amikre szinte el kellett cipelni, hogy eljön vele megnézni egy olasz vagy egy francia filmet, és aztán az évek során pedig ugye hát a fesztiválnak a 50%-a, ami munka volt a fesztivál.
1: Ez egyik mozgatórugója volt a fesztivál.
0: Ő csinálta, a karakterén keresztül volt benne valami olyan, ami belőlem nagyon hiányzott, tehát ő egy nagy veszteség a számomra, nem csak mind a feleségem természetesen, de ha a fesztiválról volt szó, ez volt az első fesztivál, a 20., amit nélküle csináltam.
1: Köszönöm, hogy eljöttél és beszélgethettünk.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Cinema Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Eddig tartott a Cinema Anna a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált és annak alapító igazgatóját, Bunyik Bélát bemutató adása. Köszönöm még egyszer Bélának, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethettünk a mikrofonok mellett is. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinema Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, és minden megosztásért továbbra is külön köszönet. Kedül Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinema Anna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók.
3: Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Újabb 4 milliárd euró érkezhet a korábban befagyasztott uniós pénzekből. Nőtt a magyarok megtakarítása. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az Európai Bizottság egyelőre nem tudta megerősíteni, hogy panaszt kapott volna Ausztriától a paksi fenék küszöb építése miatt, közölte a bizottsági szóvivő. Korábban Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Ausztria a paksi fenék küszöb építkezés miatt tett bejelentést Brüsszelben. Több szervezet is kifogásolta azt, hogy a beruházás engedélyezési eljárás és a szomszédos országok hivatalos értesítése nélkül valósult meg. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A TISZÁS politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
5: A generációkutatás nem az emberek címkézéséről szól, hanem a viselkedésük értelmezéséről. Kitaláltad, generációkutatóval beszélgetünk a Cross GPS új epizódjában. Hello, én Bali Mónika vagyok, itt van velem szokás szerint Pajor Tomi, és a Sziasztok. Vendégünk Berezki Enikő. Hello, Enikő, köszi, hogy itt vagy.
6: Sziasztok, köszönöm, hogy elhívtatok.
5: Enikőről tudni kell, hogy generációkutató és tréner is, a Pán Péter Stop blog szerzője, a Rejtélyes Z generáció című könyve által országos ismertségre kuncog a Pajor Tomi, ismertségre és elismertségre is szertett és nagyon gyakori média szereplő, és már régóta tervezzük végre befutott hozzánk. Na, vegy egy levegőt, mondj, nem bírja ki a Tomi, hozzánk. Na mi van? Mondd, na mi van?
0: Az volt, mint a Hófinál, amikor a Kádárt parodizálta, hogy nem tudom, őt is. De itt adott egy szünetet.
5: Ja, oké. Amiről szó lesz ma, a Z-generáció, vagy Eper-generáció, vagy Hópehely-generáció vallási viszonyulásai, kiemelve azt, hogy természetesen ez sem egy homogén generáció. A Z-sek munkahelyi attitűdjéről is beszélgetünk, a vezetőkhöz, tekintély személyekhez való viszonyulásukról is. Azért is, mert az a terv, hogy valamikor augusztus végén kerül adásba a Crosson és a Mannán is ez a beszélgetés, és ősszel megjelenik a következő könyved, Generációk a munkahelyen, én ezt írtam fel. Vagy ez a munkacím?
6: Igen, ez a munkacím.
5: Ez a munkacím, igen. Akkor még rejtélyes.
6: De ez az a téma.
5: Oké, nagyon szuper. Márciusban én részt vettem egy konferencián, a Baptista Egyház szervezte, Generációk együtt, ez volt a téma. Te is az egyik előadó voltál. Elhangzott ezen a konferencián, hogy a Z-generációban az 57%-uk klinikai szintű szorongást mutat. Ez borzalmasan nagy szám. Mielőtt erről beszélünk, természetesen szeretném, hogyha ha fókuszba állítanánk azt, hogy milyen a vallási viszonyulásuk, de beszélnünk kell arról is, hogy kik is ők, miért olyan nehéz, ha egyáltalán nehéz hozzájuk kapcsolódni, és tudjuk róluk, hogy ők nagyon szerették az őszinteséget, örülnek, hogy áprilisban Magyarországon hallathatták a hangjukat, tehát részt vehettek nem csak a választásokon, hanem a talán választási marketingben is, de miért annyira mások ők, és miért eprecskék, meg még miért hópihek generáció, ez szerintem degradáló.
6: Nagyon degradáló, de ezt az eprecskét én nem hallottam.
5: Na, nem hallottad?
6: Nem.
5: De az eper az mehet?
6: Igen.
5: Az úgy nem degradáló.
6: Hát az eper sem szerintem így, de a hópehely generációs kifejezés az kifejezetten degradáló, mert arra vonatkozik, hogy annyira érzékenyek, túlérzékenyek, hogy egyetemeken, ha olyan témákat hallanak, akkor külön kis sarkokat kell kialakítani, ahol felnőtt színezők vannak, és megnyugodhatnak.
5: De ez komoly, vagy ez most?
6: Vannak ilyen egyetemek valóban, de ez megint egy túlzott általánosítás.
0: Akkor Monika legközelebb hozza nekem is színezőt.
5: Jó,
0: és nem jutok szóhoz, akkor hagyj színezgessek egy kicsit.
5: Oké.
0: Dörmögödömöt tört, légy szíves.
6: Jó. De lehetnek természetesen közöttük is olyanok, akik különféle problémákkal küzdenek, érzékenyek idegrendszerileg jobban, mint mondjuk társaik, és hát a kutatások is, a neurológiai kutatások is már számos olyan zavarra, vagy személyiség problémára is felhívták a figyelmet, ami korábbi generációnál nem is foglalkoztak, nem volt beazonosítható ADHD, például ezzel nem foglalkoztunk, vagy nem foglalkoztunk az autizmus spektrum különféle zavaraival, és most már erre is jobban odafigyelünk, és lehet, hogy csak arról van szó, hogy vannak ilyen hallgatók ott abban a körben, akiknek tényleg segít az, hogyha kimehetnek, és felnőtt színezőtvel foglalkozhatnak egy kicsit arra, hogy a lelki egyensúlyuk helyreállhasson.
5: Változott szerinted az Z-generáció megítélése, és ha igen, mennyiben az elmúlt néhány évben a pandémia után kezdtünk el sokat beszélni róluk, és pontosan azért, hogy tudjunk kapcsolódni, hogy legyenek hídépítések egyházi körön belül is, és természetesen munkahelyen is, de még én mindig úgy érzem, hogy nem értjük őket. Mennyiben változott a megítélése ennek a generációnak?
6: Én sem tapasztalom azt, hogy pozitív irányban megváltozott volna a fiataloknak a megítélése, sőt én rendszeresen találkozok olyan felhangokkal, amikben kifejezetten negatív kifejezéssel illetik őket. Legtipikusabb az, hogy lusták, kütyümániások, nem tisztelik a tekintélyt például, ezt is nagyon gyakran megkapják, de én úgy gondolom, hogy talán azért, mert nagyon félreértjük őket, vagy nem ismerjük meg azt a világot, amiben ők szocializálódtak. Ez általában gyakran megtörténik velünk, akik idősebbek vagyunk tőlük.
1: Én felismertem magamban ezeket a tüneteket, úgyhogy én biztos az éhez tartozom.
5: Meg rajong az égenerációért a Tomi.
6: Ez különben, hogyha valaki sokat van fiatalokkal, megnyitott a mindsetje, akkor nem feltétlenül hozza saját generációnak a sajátosságait, hanem inkább a fiatalabb generációjét. Van ilyen.
5: Jaj, de jó, akkor te Z-tüneteket produkálsz.
1: Ezt infantilizmus, Pán Péter szindróma.
6: Nem feltétlenül, mert ugye az pedig az, hogyha a felelősséget vállalja, vagy hárítja. Tehát ennek így nincs köze ahhoz, hogyha valaki fiatalosabb valóban. Mondjuk a fiatal
1: De mindennek mindenhez köze van, csak nem ugyanannyira.
6: De a fiatalok azt nem szeretik, ha fiataloskodunk túlzottan. Az visszatetsző nekik, tehát azt elvárják, hogy önazonosok legyünk, de azt díjazzák, ha nyitottak vagyunk. Szeretnék megismerni őket, szeretnék megismerni az ő világukat, gondolkozásmódjukat, azt díjazzák. De valami olyasmiről beszéltünk, igen, hogy sokan félreértik őket,
5: igen,
6: mert hajlamosak vagyunk arra, hogy benne ragadunk a saját fiatalkorunkba, és idealizáljuk az akkori időszakot, mert ezek az emlékeink...
1: Akkor volt jó, mikor 82-ben a Kati Presszóba nyomtuk a Hard Rock Blues-t.
6: Igen.
1: Az volt az igazi. Onnan a vége a világnak.
6: Igen, igen. Ez tipikus, vagy igen, ez én időben. De ezek utána megkopnak, ezek az emlékek, kiegészülnek a felnőttkori érettebb tapasztalatainkkal, ezt plusz még rávetítjük a fiatalkori énünkre, akkor azok a hibáink feloldódnak ebben, és úgy látjuk, hogy mi sokkal jobbak, rátermettebb, erkölcsösebb, stb. Voltunk fiatalon, és az is nagyon gyakran megesik, hogy ezek az akkori időszak elvárásait vetítjük rá a fiatalokra elvárásként, annak ellenére, hogy a mostani korszak kívánalmai már mások.
5: Mitől szoronganak? 57% klinikai szorongást mutat. Ezt olvastam fel, ezt az adatot a beszélgetés elején. Mitől félnek, szoronganak ők?
6: Nagyon érdekes az, hogy készült egy kutatás, reprezentatív kutatás, ami 4 évente ismétlődik, magyar ifjúság kutatás, és feltérképezik a fiataloknak a problémáit, és ezen probléma térképen is láthatók a változások. 2008-ban, amikor a mostani Y generáció került ki a munkaerőpiacra, vált felnőtté, az egzisztenciális szorongás vezetett. Tehát akkor legjobban attól féltek, hogy lesz-e munkahely, a megélhetésük hogy fog alakulni, és ez kezdett lejjebb csúszni a ranglétán, és 2020-ra már körülbelül a harmadik helyre került, és az első helyen nem az egzisztenciális szorongás van, hanem a jövőtől való félelem, a kiszámíthatatlanságtól való félelem.
1: Ennek a szimbóluma Billie Eilish szerintem.
6: Mert miért gondolod?
1: Hát azért, mert az ő előadói tónusa, az ő frekvenciája, az ő artikulációja, habitusa, zenei irányvonala, és minden, ami sugárzik belőle, az egy ilyen posztapokaliptikus nihilizmusnak az ilyen paradigmatikus megteremtője. Tehát ő az első, aki ezt az egészen új, ilyen a jövő félelmébe vetett, rezignált passzivitást, ezt az ilyen melankolikus flót kiárasztotta magából, és azóta, amennyire én követtem, azóta erre csatlakoztak rá nagyon sokan.
6: Igen, mondjuk ez tényleg így van, én nem gondoltam bele ennyire, de valóban ez megjelenik, és felerősödik ilyenkor, amikor a jövő annyira kiszámíthatatlan a ma. Ugye ez a YOLO, hogy you only live once, te csak egyszer élsz, akkor legalább most próbáljuk meg jól érezni magunkat, amennyire tudjuk, hogyha nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő.
5: Hogy tudjuk őket kisegíteni, vagy kicsatornázni az érzéseiket, hogy tudjuk ebből a szorongásból? Beszélhetünk munkahelyi közösségekről is ebből a vonatkozásban, vagy akár egyházi körökből is, hiszen itt mi a stúdióban hívő emberként is ülünk.
6: Szerintem nagyon fontos első lépésként, hogy próbáljuk meg megérteni őket, és ne negligáljuk ezeket a nehéz érzéseket, hogy szoronganak, félnek a jövőtől, hogy ugyan már, hát ez nem kell ettől félni, hanem tényleg validáljuk az érzéseiket. Ez nagyon fontos.
0: Ettől nem kell félni, ettől rettegni kell.
6: Nem, de hogy azért megértem, igen, hogy ettől félsz. Mert például részt vettem egy konferencián az UNICEF szervezésében, egy kerekasztal beszélgetésen, főként gimnazista fiatalok voltak, budapestiek, és kérdéseket is tehettek fel, volt jövőkutató, mérnök, volt, aki az egészségügy területén vizsgálja az AI-t, és elképesztően megdöbbentő kérdések érkeztek, ami kifejezetten a saját jövőjüket érinti. Hogy érdemes például agysebésznek tanulni, amikor már robotok is végezhetnek műtéteket, vagy pszichológusnak.
0: Szerintem tudod, minek érdemes tanulni? Robotnak.
5: Robot.
6: Olyan embernek, amúgy, aki ért a robotokhoz. Ez biztos, hogy hiányterület lesz. Különben van egy ilyen elemző oldal, robotstakeyourjob.com, és ott elemzik azt, hogy mennyire kockázatos vállalni egy munkát, vagy mekkora kockázata van, hogy el fog tűnni. És az emberekkel, akik emberekkel foglalkoznak, ott azért szerencsére nem nagy kockázat. Például a gyógyszerészeknél nincs nagy kockázat, de mondjuk már a gyógyszerész asszisztensnél nagy a kockázat.
5: Igen, igen.
6: És itt valószínű, hogy a lelkészek, vagy az pszichológusok, emberekkel foglalkozó szakemberek is felértékelődnek majd a jövőben. Tehát nem minden fiatal akar az lenni.
0: Nem mindenki, de az biztos, hogy nagyon felértékelődik, de arra te nem látsz veszélyt, hogy az AI ilyen konyhapszichológia szinten kihasít ebből a szakmából? Mármint, hogy az AI ingyen van, nem kerül semmibe, vagy az előfizetési díjban benne van, és egy tényleg szakembert megfizetni az drága, és a kettő közötti, hát hogy is mondjam, piaci rés végül is le fog faragni a pszichológus szakmából egy jó nagyot, mert lehet, hogy nem azt fogja adni a Gemini meg a ChatGPT, de azért valamit mond neki, és akkor nem megy el szakemberhez, ami persze nem jó.
6: De hát ez a kockázat szerintem valós. Nagyon sok fiatal használja a lelkisegi szolgáltatásra az AI eszközöket, és sok esetben teljesen félrevezetheti őket.
0: Persze.
6: Vagy szimulál, vagy helytelen diagnózist ad.
0: Uh-huh. Mert kezdjük ott, hogy elve nyalizik, ami szerintem egy tőke áttétel, semmi más. Az inputnak az a szándéka, hogy benyalizza magát, és többet használ. Ennyire zseniális vagy, ilyen gondolattal még sose találkoztam, közben más sincs a padláson, mint ilyen gondolat. Ez már félrevezető és manipulatív, és akkor hát arra nem is beszélve, hogy mondjuk csak most a napokban arra lettem figyelmes, hogy valami konkrét adatot kértem, hogy miből mennyi van nyitva, megadott 3 nyitva lévő gyógyszertárat, és akkor te, az nincs még nyitva szintén éjjel-nappali XY helyen? Ja, de! És akkor miért nekem kell ezt mondani, hogyha ő a mesterséges intelligencia? De ez csak a legkevesebb, és jelentőség, nincs jelentősége, hiszen a boltba bárki el tud menni, vagy ha nem megyek el, nem dől össze a világ, de ha azzal kapcsolatban kérek útmutatást, hogy most én nekem, mit tudom én, ADHD szindrómám, vagy bipoláris, vagy és mit kell tenni, vagy szedjek esetleg gyógyszert, hogy még rosszabbat mondjak, és mond valamit, és azt nem kéne, akkor mi van?
6: Hát akkor nagy probléma van, de ez is hosszú távon negatív következményei lehetnek a fiatalok életében, de én azt is óriási nagy problémának látom az AI használatnál, hogy akár mentális egészség kérdéseibe, de akár hit, akár kapcsolatok terén, hogyha csak az AI-jal beszélget, akkor lekopnak a személyes beszélgetések még.
5: De ez nem csak az Z-generációra jellemző, nem minden csak. Generációra, igen. Ugye?
6: De talán az Z-generáció, mivel életkorilag vulnerábilisabb, tehát sebezhetőbb, talán emiatt jobban ki van téve annak, hogy illetve hát, hogy kapcsolat tőkével nem rendelkezik úgy, mint igen. az idősebb generáció tagjai, mert hogy demográfiailag jóval kevesebben vannak. Kisebb létszámú családokban vannak, kisebb közösségekben vannak, és nincs már meg az a falu, aki uh-huh. ott legyen körülöttük, és azért magányosabbak is.
5: És ezért is van az, hogy elvárják, hogy minden generáció partnerként kezelje őket, gondolom. Elkaptam egy beszélgetést, Seres Samu barátunk volt már itt nálunk vendég, az egyik influencer vendégünk ő volt, és ő tőle hangzott el, hogy a Z-generáció tiszteletét bizony ki kell érdemelni, azt ők nem adják csak úgy, és ő azt mondta, aztán helyesbített, hogy már nem olyan nagy érték talán a bölcsesség, mert hogy mindenki számára elérhető az AI és az internet, és ott te finomítottál egy kicsit, nagyon, nagyon tetszett a szóhasználatot, hogy egy kicsit árnyalnád, pontosítanád, az ismeret az, ami elérhető, de a bölcsesség az korral jár, és ő elfogadta ezt, de mégis én úgy éreztem nála, hogy azért a tiszteletüket ki kell érdemelni. Hát mi nem így szocializálódtunk, én X generációs. A tisztelet az idősnek, akit már megpróbált az élet, jár. A Bibliában is ezt olvasom, hogy tiszteld apádat és anyádat. Tehát nekünk valahogy ez olyan zsigeri. Nekik miért nem az?
6: Talán az őket körülvevő világ is formálja őket, és hát a saját szüleik, a család, az elsődleges szocializációs közeg, a család is meghatározza. Ugye zömében X generációsok nevelik a Z generációsokat, és vagy átviszik azt a mintát, amit ők is láttak a szüleiknél, nagyon tekintélyelvűséget, de azért azt is lehet látni, hogy sokan szakítani akarnak ezzel, és jobban akarják csinálni. Tehát nem azt akarják már megvalósítani, hogy mert megmondtam, és így van, hanem bevonják a gyerekeket a beszélgetésekbe, bevonják a döntésekbe, uh-huh. a családba. Ilyen nem volt a korábbi generációnál, hogy gyerekként megkérdezték, hogy te mit gondolsz erről.
5: Sőt, ha mondtad, én gyerekként mondtam, akkor már hát ez, Monika, ez nem a te dolgod, most menj be a szobába, holott nekem tényleg rugalmas szüleim vannak. És ott ez volt, hogy akkor el kell fogadni, én vagyok a gyerek, és akkor nekem be kellett menni a szobába, itt a felnőttek beszélgetnek, és döntenek. És nagyon furcsa ez, nekem nincs gyermekem, és nagyon furcsa lehet ez. Ebből egyáltalán felnőttként, akár egy X-generációsként kijönni, hogy igen, tudatos vagyok, és akkor most leülök a vacsoraasztalhoz a gyerekemmel, és most ez a nagy családi dilemma, és akkor mondjátok el a véleményeteket.
6: Igen.
5: Ez döbbenet, de lehet, hogy te a tizenéves gyerekeiddel is ezt csinálod már otthon?
6: Hát én is bevonom a döntésekbe, meg sokszor azt vettem észre, amikor a lányom most 14 éves, meg kicsi volt, hogy még nem elég késő tanult meg beszélni, és a boltban is megkérdeztem, hogy mit szeretne, és akkor elég volt rámutatni, tehát még beszélni sem kellett, de ezen sokan vitatkoznak, hogy ez jó-e hosszú távon, vagy inkább negatív hozadékokkal jár a fiataloknál. Akik amellett érvelnek, hogy jó, érdemes bevonni őket a döntésekbe, ők azt mondják, hogy azért jó, mert asszertívabbak lesznek, önérvényesítőbbek lesznek. Tehát már nem lehet mindent lenyomni a torkukon. Ők is el akarják mondani a véleményüket. És ezt tényleg lehet látni, de ugye azért a közösségi médiában is azt látják, hogy ott bárki elmondhatja a véleményüket.
1: Meg azért ne felejtsük el, hogy bocs, közben vágtam fejezbe.
6: Csak a negatív része pedig az, hogy a döntés, hogy sokszor azért, ha úgy látják, hogy maga a szülő ezt azért teszi, mert bizonytalan, akkor az ők is egy ilyen bizonytalanság felé sodorja, ugyanis azért nagyon fontos, hogy a szülő legyen, ne más, ne a legjobb barátja, a haverja, hanem a szülő legyen, akire tud támaszkodni, ad egy stabilitás számára.
5: Tekintély személy maradjon a szülő igen, ilyen helyzetben
6: igen,
5: is.
6: Igen, egy referenciapont is, és a döntéssel együtt járó felelősség, ami ugye, hogyha döntést hozunk otthon, a felelősség, az egy gyerekként az még nincsen ott a vállukon, és ugye ezt megszokják, hogy döntetünk úgy is, hogy a következményeket nem kell vállalni, az a munkaerőpiacon, vagy a későbbiekben nehézséget okoz számukra.
1: Meg azért ne felejtsük el azt, hogy szerintem éppen a Billie Eilish szindrómából kiindulva, szóval szerintem a történelemben ők az első olyan generáció, legalábbis az én nagyon szerény kis perspektívámból, akikkel úgy tényleg ki van cseszve, de nagyon. Tehát, hogy nagyon durván negatívra determinálja őket a sors. Nincs jövőképük, az egzisztencia teremtési lehetőségük nagyon alacsony, a kapitalizmus csutkára van csavarva, a potméter tövig van tekerve, és az elvárások meg a maximumra. Ez egyik. A másik, amire még akartam reagálni, a tudás versus bölcsesség témában, nem véletlen az influencer jelenség sem. Az influencerek megint csak az idős generáció esetében sok esetben közmegvetés tárgyát képezik. Előttem nem csak azért nem, mert valahogy én is az lettem, hogy így maradjak fiatal, na mindegy, csak egy viccesnek szánt beszúrás volt, szóval nem, azért van gondolom mondani való, meg tulajdonképpen eddig is az voltam, csak máshogy nevezték. De a lényeg, hogy ez az új típusú influencerkedés, tehát ez a self-made man, megmondó emberség az interneten, ez valójában pont azt bizonyítja, hogyha valakiben van kellő kurázsi, akkor az legalábbis relatív többletértéket tud produkálni, mert valami olyan van benne, amire mások kíváncsiak. Más számára is elérhetőek azok az információk, amiket ő feldolgoz az interneten, de ő tudja úgy feldolgozni, hogy az közérdeklődésre tartson számot. Ebben szerepet játszik a személyes varázs, a kifejező erő, a expresszivitás, sok minden, és valószínűleg valamiféle bölcsesség is, amely persze életkörtől függően kinél mennyi, de hát nem is lehet egy fiatal embertől bölcsességet elvárni, még jó, ha időstől el lehet. De mindesetre figyelve az ifjú influencer kollégákat, én azt látom, hogy nagyon sokan azért sokkal többször teljesítményt raknak le az asztalra, mint csak úgy megúszást.
6: Igen, de ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ki lehet az influencer, vagy te influencer vagy-e, vagy a mostaniak influencerek, mert talán az különbözteti meg a mostani influencerként, mondjuk apostrifált Pajor Tamást, a régebbi sztártól mondjuk, hogy most már ott a média felületeken, amiken jelen vagy, lehetőség van az azonnali interakciókra.
1: Igen.
6: Még régebben erre nem volt lehetőség, igen. Tehát akkor, ha valaki akart veled találkozni, vagy kíváncsi volt valamire, akkor meg kellett, hogy várjon a koncert után. Vagy, tehát azért kemény erőkész.
1: Vagy papír alapú levelet. Jó, igen. Mondjuk az e-mail is azért már pár évtizeden működik, de az se ennyire gyors.
5: Meg nem. Az aláírás, az autogramgyűjtés a koncertek
1: az
5: után.
1: Most, ez... most is van, az nem kopott ki. Nem, itt alapvetően a Web 2, Web 3, Web akárhány megjelenése, egy paradigmaváltás, amikortól tulajdonképpen az állandó jelenlét, a hozzáférés vált a kulcsán, nem pedig a mondjuk hanghordozók előállítása, vagy a szerkesztőségek szerepéről is beszélhetünk, amely nagyon leredukálódott, sőt igazából, jó, hát nem szűnt meg, leredukálódott. Leredukálódott, mert bárki lehet szerkesztőség, aki úgy szerkeszti a valóságot, ahogy arra igény van. Persze az más kérdés, hogy itt a újságírói etika, meg általában a morális érzék mennyire számon kérhető, de szerintem van ennek az egésznek egy öntisztító jellege. Tehát ha valaki hülyeséget beszél, abból negatív mém lesz, és nem azon nevetnek, vagy szórakoznak, amit mond, hanem aki mondja, és ahogy. És az nem egy pozitív stigma, hanem egy negatív. Viszont akik meg tényleg tudnak tartalmat nyújtani szellemesen, szórakoztatóan, komolyan, szakértően, mert ilyen is van, meg kinőttek, azokat értékelik. Én nemrég egy műsorban voltam egy olyan fiatal lányjal, tényleg nagyon, nagyon fiatal, hát ilyen, nem is tudom már mennyi, ilyen 20 körüli volt, tehát abszolút Z, hanem még annál is fiatalabb, aki egy ilyen, nem is tudom, műkörmös vagy kozmetikai vlogot vezetett, és hirtelen egyszer csak ilyen belső inspirációra beleállt a politikába, de még akkor, amikor az ennek tétje volt, és egyre többet és többet, végül átment ilyen politikai influencerbe, és nagyon becsültem, mert utána elkezdett utána járni, képezte magát, hogy ne hülyeséget mondjon, és jól bejött neki.
6: Igen,
1: szimpatikus.
6: Ez nagyon félrevezető szokott lenni, ahogy az idősebb generáció látja, hogy ó, hát 2-3 perces TikTok videó, az mit számít? És nagyon sokszor ilyen lavinákat tud elindítani.
1: Meg ugyanúgy meg kell érte dolgozni, tehát ahhoz, hogy jól legyen, sok
5: ez munkát nagyon kell,
1: sok munkát kell végezni. Arról nem ők tehet, vagy mi tehetünk, vagy a fiatalok tehetnek, hogy a tömegkommunikáció, a technológia állandóan változik, nem mondom, hogy fejlődik, de állandóan változik. Azért nem ők a felelősek. Volt nemrég egy ilyen, illetve most már rég, mert gyorsul az idő,

0: lefordítani, a másik oldal pedig azt mondta, hogy jó, de ha ezt nem tesszük, akkor el fog veszni onnan frank története, akkor most melyik kezembe harapjak. Én inkább az utóbbit támogatom, mert így még mindig visszamentünk valamit az eddig felhalmozott kincseinkből és történeteinkből, noha lehet, hogy nem azt. De ez ugyanaz a problematika, csak máshogy, mint hogy mondjuk egy nyelvet le lehet-e másik nyelvre fordítani. Tehát már a magyar és az angol között is óriási ugrás van, pedig az a legkézenfekvőbb fordítási kísérlet, de mondjuk, hogyha az eszkimók nyelvére vagy szuahélire szeretnénk lefordítani József Attilát, akkor igencsak bajban lennénk, mert ott a fogalomkészlet, a történelem, a pszichológia olyannyira más, hogy azt el se tudjuk képzelni. Magyarul, hogyha nem csak a térben, hanem időben is, és a technológiára vetítve képzeljük el ennek az egész kommunikációnak a nehézségét, akkor én inkább azt mondom, hogy adjunk teret, úgyhogy azért van, mert én mondom, de hogy fogadjuk el inkább akkor így az új generáció hangját és működési modellét, akkor is, hogyha joggal emelhetünk kritikát is a dolognak a működésével szemben, mert természetesen töredékes, felszínesedik, bizonyos komplexitású dolgokat nem lehet elmondani két percben, de hát erről nem azok tehetnek, akik ennek a generációnak a tagjai.
1: Igen, nem ők tehetnek, de érdekes különben, hogy van ilyen az Instagramon 2010-es évek végétől, és a magyar Anne Frank naplóját dolgozta fel egy izraeli stáb, Neumann, ha jól emlékszem, Neumann Éva történetét, és a holokauszt áldozata.
2: Na, utána járunk, és nem hallottam.
0: Kérlek, járjunk.
1: Több millióan követik az Instán, és Instagram sztorikban lehet nyomon követni az ön.
2: De legalább életét. Úgy befogadható, mert igen. Tudjuk, hogy az Z-generáció hosszú, nagy, tömény szöveget, prózát nem tud befogadni. Pörögnek.
1: De a történetek
2: a történetet igen, rövidekre szabva. És az Z-generációról azt is tudjuk, mert már nagyon megy az időnk, és most már muszáj fókuszálni.
0: Akkor lehet, hogy én most a magyar közlönyből egy hosszabb részt így felolvasni.
2: Légy szíves, most ne, inkább most színez. Színez, jó? Színez. Arról is híres a generáció, az Z-generáció, hogy nagyon nyitott a spirituális témák felé, erkölcsi dilemmázók, és nyitnak a vallások felé is. Ami nagyon izgalmas, és én még nem kaptam rá választ, hogy hány évesen kezdtek el ők nyitni, és tulajdonképpen mit keresnek?
1: Ó, hát az, hogy mennyire nyitottak, vagy különlegesen nyitottak-e, arról nem olvastam adatokat még, viszont az hosszú ideje kimutatták kutatások, hogy rendkívül érdektelenek a politika iránt.
2: Nem ezt támasztja alá a magyar most, valóság?
0: Most nem, változott, nem? Nem. Nem változott?
1: Most ugye változott, de korábban néhány évvel ezelőtt több kutatás, és teljesen mindegy, hogy milyen politikai irányoltságú stáb állt az adott kutatott cég mögött, akár jobboldali, akár baloldali kutatások egyértelműen kimutatták, hogy a Z-generáció konformista, alkalmazkodik a szüleinek az értékrendjeihez.
0: Ez érdekes. Ez nekünk nagyon más volt a mi generációnk. Mi abszolút
1: kevésbé lázad. Igen, hogy kevésbé lázad, és nem érdeklik a politikai ügyek. Ez nagyon érdekes volt.
2: Hol készült ez a kutatás?
1: Ez több volt. A magyar ifjúságkutatás is, talán az aktív fiatalok, tehát több kutatás is.
2: Okay, okay.
1: Több kutatás is így hozta ki. És ennek ellenére, és de ugyanakkor az már látható volt hosszabb ideje, hogy a társadalmi ügyek iránt érzékenyek a fiatalok. Uh-huh. A politikai ügyek iránt nem, de a társadalmi ügyek iránt nagyon érzékenyek, főleg azok iránt, amik az ő életüket közvetlenül érintik. És ez úgy nagyon megragadta a figyelmemet, mert ugye most az lehet látni már ősztől, szerte a világban, nem csak Magyarországon, hogy az Z-generációs fiatalok nagyon aktívak lettek a politikai ügyekbe, Madagaszkáron, Perúban, Indonéziában rezsimeket is döntöttek meg, legalábbis ezeknek az élére álltak.
0: Pont oda akartam elutazni, hogy elnökké válasszanak.
1: De, és ugye Magyarországon is nagyon aktívak voltak, és

0: gondolom, hogy eljuthattunk egy olyan pontig, amikor már valahogy a társadalmi ügyek és a politika összekeveredett, és az életüket érintette már a politika. És ezt már nem tudták szó nélkül hagyni ők.
1: De ezek
0: sem.
1: Milyen érdekes ilyen látlehetek a korszellemről, hogy egy hullámban óriási az érdeklődés, csak a mi generációnk, vagy a nálunk egy picit idősebb boomer generáció, tehát akik ugye 68, ennek az emblémája, hogy
2: igen,
1: a fiatalság étosza, a bíd nemzedék, stb. Hát ez
2: legnagyobb forradalmak
1: forradalom lett.
2: Igen.
1: És utána hogy konformizálódott egy későbbi hullámban, még azért nálunk is ezt tartott, akik mondjuk a 80-as években voltunk fiatalok, de akkor most újra feljövőben van a lázadás kultusza.
0: Igen, de azért is, mert valahogyan a korszellem, az adott korszellem, az formája a generációknak.
1: Akkor erről beszélj kicsit, hogy mik ennek a korszellemnek a jellemzői szerinted szociológiai és pszichológiai szemmel?
0: Hát ez jó kérdés. Mindenképpen individualistábbak a fiatalok, meg maga a korszak. Nem annyira a közösségeknek a szerepe értékelődik fel, hanem az egyénnek a szerepe értékelődik fel.
2: És ez a vallási viszonyulásukban is megmutatkozik, hogy nem vágynak közösségbe, ezt is egyedül szeretnék, vagy online?
0: Nem mondom, hogy nem vágynak közösségbe, bár nehezebb megmozdítani, nehezebb kimozdítani a fiatalokat, mert nagyon sokszor az online közegben is megélnek valamilyen közösségi létet. Tehát,
2: akár ott, spirituális élményt is.
0: Akár spirituális élményt, akár barátságokat is csetelnek, videóhívásokat hívásoznak, és ott kapcsolatban vannak egymással. Persze ezt teljes egészében nem tudja pótolni a szemtől szembeni kapcsolatot, de nagyon sokan azért vannak fenn a világhálón, meg a közösségi média oldalakon, mert ők kapcsolatot akarnak teremteni, főleg egymással, a kortársakkal. És hát az intézmények azok gyengébbek lettek. Az intézmények gyengültek, és a bizalom, az intézménybe vetett bizalom újra gyengült, hasonlóan, mint a 60-as években történt mondjuk Amerikában. Most megint azért...
1: Lehet, hogy ezért szimpatizálok én velük ennyire.
0: Lehet, igen. De amúgy is talán jobban megértik magukat, inkább nem a szüleik nemzedék, hanem azután a jövő nemzedék az, akikkel jobban megértik egymást.
1: Hát ezt most sértésnek veszem.
0: Igen, attól függ, hogy hány évesek.
2: Amikor Z-generációról beszélünk, mindig szóba kerül az igényük az őszintességre, és az is, hogy bár multiknál végzik általában ugye ezeket a felméréseket, hogy nagyon gyorsan váltanak, és munkahelyet, és nem... nincs stressztűrő képességük, olyan, mint mondjuk egy Y vagy egy X generációsnak, és a tekintély személyek tiszteletével gondjuk van. És ez csak a munkahelyre vonatkozik? Esetleg más társadalmi szférában, közösségekre, vagy netán egyházi személyekre is?
0: Mi mindenhol jelen.
2: Mindenhol jelen van.
0: Akár az oktatásban, a tanárral szemben is, akár kisebb közösségekben is, tehát, hogy a vezető az már úgymond nem az Atya Úristen.
2: Aha.
0: Tehát az nem úgy van, hogy ott egy pozíció, és jön a bizalom. Hogy én megbízok benne, mert ő a vezető. Szóval ez egy ilyen bizalmi kérdés.
1: Én szerintem ez egy nagyon üdvözlendő jelenség, mert azt erősíti, hogy a társadalom meritokratikus legyen, hogy a tekintélyért teljesítményt kelljen letenni, és ráadásul nem egyszer aztán abból megélni egy életen át, hanem folyamatosan. Szerintem ez egy igazságosabb berendezkedés felé tart, és ennek a kommunikációs forrását szerintem nagyon is pozitív módon teremtette meg az internet. Én most direkt ilyen provokatív dolgokat mondok, mert általában ezeket mindig divat szapulni, a technológia, az internet, a nem tudom, minden egyre rosszabb, és egyébként persze ez sok mindenre igaz is. De azért ne feledkezzünk el a dolgok pozitív oldaláról. Tehát
0: hát
1: az én személyiségemhez legalábbis, vagyis az őszintesség igényemhez sokkal közelebb áll az, hogyha két-három ilyen demitizáló, földre lehozó, brutál őszinte felütéssel indul egy műsor, és nem pedig a Kossuth Rádió 1972-es hanghordozásával, ahol a hajóvonták találkozása tilos kellett hallgatni 15 perc terjedelemben. Tehát érted, mire célzok? Tehát hogy a transzparencia lemesztelenítette a bullshitet, a mellébeszélést, az udvariaskodást, a fölösleges diplomáciát, és in medias res, belevághatunk a dolog közepébe, az időt takarít meg, hazugságot spórol, és a többi.
2: De ez nekem is személyiség, igen, de személyiségfüggő is, és nem húzhatjuk rá egyetlen generációra sem. Meg személyiségfüggő, meg szerintem mentális állapottól is függ, mert én nem tudok például mindig folyamatosan ilyen tartalmakat befogadni, de mondjuk én sokkal jobban szeretem a csendet, és én nem vagyok...
1: Hát az jó.
2: Ez nem, én nem vagyok exhibicionista.
1: De bocs, ennek nem a csend, ennek nem ellentéte a csend, amit én most mondok, sőt, nyilván. Nagyon jó kiegészítője.
2: Persze, de akkor sem, nem vagyok egy exhibicionista ember, és például egy ilyen felütésű tartalmat, mindegy, hogy 3 perc vagy egy 40 perces tartalom, televíziós, rádiós podcast, akkor sem tudom mindig befogadni. És hallottam, hogy a Z-generáció meg készít, direktben készít ilyen bro talk-szerű indítást, hogy az első, nézed a stúdiót, és 5 percig csak ez van. Most tényleg kifigurázom őket, és hello, jó vagy? Aha, aludta. Nem.
1: De ez, nem ugyanaz, amire most én
2: persze, gondoltam. Nem, de hogy az indítás, de hogy igazából a műsorok, a tartalomkészítésre vonatkozóan, igen.
1: Igen, de ez amit mondasz, szerintem ez ugyanennek a kommunikációnak a póz rétege. És mindenkinek voltak pózai, annak a hagyományosnak is, meg minden kultúrkörnek, tehát nyilván az avantgárdnak is megvannak a pózai, mindenhol meg van ez a fajta ilyen melléktermékgyártás, de én most nem erre gondoltam, hanem arra, ami nem csak a TikTokos, meg egyéb platformokon történő tartalomgyártásra vonatkozik, hogy dur belevágunk a közepébe, és leveszünk minden sallangot, hanem az újságírásra is, a hagyományos sugárzott médiára, vagy az olvasott médiára is ugyanez igaz, hogy egészen más, hogy néz ki egy 444, vagy egy telexik, de még egyébként mondjuk egy most tudom én, Magyar Nemzet, vagy szerette volna a Pesti Srácok, meg a Vadhajtások is ugyanezt csinálni, csak ugye a durváskodás, meg a fasiszta beszéd, az nem lesz attól kedves, hogy ezt a stílus elemet rá húzzuk. De ez az egész tömegkommunikáció fölött átvette az irányítást, és én erre mondtam, hogy ez egy üdvözlet. Nem arra, hogy itt ilyen direkt azért, hogy az idősek ne értsék ott hűmögünk mindenféle órunk alatt mindenféle hülyeségeket, mert ez csak egy...
2: De jó, hogy ezt tisztáztad, hogy ez gyakorlatilag egy póz, mert már beszélgettünk fiatalokkal póz, erről.
0: De lehet, hogy az önazonosságnak a kifejezése.
1: Lehet, nem kell bántani. Hát a póznak,
0: egy ilyen nyers, hogy milyenek is vagyunk, ez is belefér.
1: Meg a póznak is van helye. Hát most ki mondja azt, hogy állandóan tökéletesnek, meg állandóan őszintének kell lenni. Hát ki az, aki állandóan őszinte?
2: Veszélyes is lenne.
0: Igen, de viszont ez a transzparencia, amit említesz, ami berobbant a közösségi média oldalakkal, az információs dömpinggel, ami azért a szorongást is okozhatja, visszatérve a korábbi témához, mert a COVID alatt elterjedt egy úgynevezett infodémia, amikor már az információk miatt is szorongtak, és az is megbetegítette az embereket, nem csak a járvány, de azért ez a transzparencia segíti őket abban, hogy tudatosabban válasszák meg azt, hogy ők kiben bíznak, kiben érdemes megbízni. Akár a munkahelyen, akár a kisebb közösségekben, akár az egyházakban. Tehát ők nem úgy választanak közösséget, hogy ez van, és akkor ide járunk. Ez is mondjuk általánosítás, mert vannak ilyenek is, hanem inkább megnézik az embert, aki azt vezeti, utána járnak, lecsekkolják az interneten, a véleményeket is, tehát ütköztetik, nem csak a Wikipédiát, hanem milyen vélemények, rétingek vannak róla. Ők is nagyon szeretnek rétingelni, véleményt nyilvánítani. Ebben is azért másak, mint a korábbi generációban szabadabbak.
2: És ez viszont valahol még bölcsesség is. Nekem ez nagyon szimpatikus. így utána járni a dolgoknak, nem benyelni mindent, és elfogadni engedelmesen, mert most az engedelmesen ezt inkább idézőjelbe teszem, mert azért elég nagy kára lehet ennek is.
0: Igen, igen. De utána járnak, és utána megnézik, hogy a viselkedése alapján, nem csak a szónoklatok alapján, vagy a bullshitelés alapján, hanem a viselkedése alapján mennyire megbízható valaki. És az a valaki, a vezető, akár egyházi, akár munkai, akár tanár, valamilyen tekintésszemély, ember számba veszi-e őket, meghallgatja-e őket. És itt Tom Tyler, amerikai jogi és szociálpszichológiai szakembernek az egyik jelenség, egy dolgot elnevezett, egy jelenséget, most így nem jut az eszembe, hogy valamilyen igazságosságnak itt az jelenti, hogy kedvezőtlen döntéseket is jobban elfogadunk, akkor, hogyha a döntésnek a módja számunkra megfelelő.
1: Ez jó.
2: De szép. És az, ahogy átadják, tehát ahogy a kommunikáció is.
0: Igen, ahogy átadják a kommunikációja, meghallgattak-e minket például a vezető a munkahelyen, vagy csak kiállt és azt mondta, hogy nem tudunk több fizetésemelést adni gyerekek. Hanem megkérdezett minket, a véleményünket, mennyi fizetésemelésre lenne szükségünk, hogy ott maradjunk mondjuk annál a cégnél még egy vagy két évig, meghallgatta a véleményünket, elmondta az, hogy ők mit tesznek annak érdekében, hogy javítsanak a helyzeten, és hogyha még így is ez kedvezőtlen számukra, jobban elfogadják, mint hogy csak egy döntést a fejük fölött meghoznak.
2: Őket be kell vonni. De minden, igen, az élet minden területén igénylik a partnerséget.
0: Igen, partnerként, igen, megszólítani őket.
2: Azt a bélyeget is rájuk szokták nyomni, hogy nincs tudásszomjuk, tudásvágyuk, ami az internetes rövid kis tartalmakat leszámítva, aminek te ellent mondtál nemrég egy stúdióbeszélgetésben, talán a TV2-ben voltál jelen, egy nyári témát boncoltatok, filéztetek ki. Én felírtam, remélem jól, hogy a skill-cation, ez is jellemzi őket, vagyis készségek tanulása nyaralás idején. Tehát ők úgy választanak úti célt, hogy ott ők mondjuk megtanulnak főzni, vagy horgászni.
0: Igen, de azért nem mindenki. Tehát,
2: ez sem általános.
0: Igen, nyári punyadás, édes semmittevés, ez is ugyanúgy megvan náluk is, mint a többi generációnál, de azt lehet látni, hogy tájékozottabbak, és akikben megvan ez az igény, szeretnének tanulni. Az, hogy folyamatosan tanulni kell, az számukra az természetes, sőt, sokszor azért frusztráló is, és ahogy Tamás is mondta, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Tehát itt már nem elég az, hogy megszerzem a diplomát, a papírt, vagy a szakmát, mert lehet, hogy semmire megyek két év múlva. Én is ismerek olyan grafikus fiatalokat, akik tényleg kétségbe vannak esve, hogy mit fognak kezdeni.
1: Most hallottam erről egy adatot egy komoly cégnél, hogy egy ilyen álláshívásra hányan jelentkeztek vérprofi, momét végzett szakemberek, grafikusok, AI-hoz értőizek, marketingesek is, de alig vettek föl valakit, és hogy micsoda túljelentkezés van, szóval azért én régebben nem voltam lelkes támogatója az alapjövedelem gondolatának, de azért egyre jobban kezdek megbarátkozni vele, mert azért most miért halljanak éhen a kiváló emberek? Azért, mert a nagy tőke mindig föltalál valami újat, de olyan tempóban, hogy ezt nem lehet már lekövetni. Úgyhogy ez egyébként elnézést kérek a kedves nézőktől, nem azért pötyörészeknél a telefonomban, mert SMS ezek ki van kapcsolva, csak jegyzetelek, mert a téma érdekel.
2: Pár percünk maradt. Ősszel megjelenik az új könyved. Rejtélyes még a címe, nem tudjuk, de biztos, hogy arról szól, hogy a Z-generáció mit tesz, mit nem tesz, és hogyan tesz a munkahelyeken. Mi az, amit mondjuk meg tudsz már osztani? Akár tízer is lehet erről a könyvről, és akkor ezzel le is zárjuk ezt a beszélgetést sajnos.
0: Valójában nem a Z-generációval foglalkozik.
1: Kicsit gyerek közelebb a mikrofonhoz.
0: Valójában nem jó, csupán tényleg. A Z-generációval foglalkozik majd az új könyvem, hanem az összes munkahelyen jelenlévő generációval, 4 generáció munkahelyen lesz ez a munka címe.
2: 4 generáció.
0: Igen. Okay. Tehát a Z-generációval foglalkozom, ők jelentenek most a legnagyobb kihívást a munkáltatóknak, mert kevesen vannak, mert más attitűddel, más elvárásrendszerrel kerülnek be a munkahelyre, de természetesen a tőlük idősebb Y, X és baby boomer generációról is fogok szót ejteni a könyvben, és az alfa generációt sem hagyom ki, ők a legfiatalabbak, 16 év alattiak jelenleg, de nagyon kevés kutatás áll még rendelkezésre, ezért én ezzel óvatosan bánok még.
2: És mi az, ami arra vitt téged, hogy erről egy könyvet ír, hiszen folyamatosan beszélünk már erről, társadalmi kérdések fókuszában van, hogy a generációk hogyan tudnak hatékonyan, jól kapcsolódni. Mi vitt rá, hogy erről könyvet kell írni?
0: Személyes tapasztalatom vitt rá, ugyanis gyakorta hívnak cégekhez, vagy előadást tartani ebben a témában, vagy tréninget tartani, vezetői tréningeket is, tartok munkavállalói tréningeket is, és érdekes mostanában már külön a Z-generáció számára is van igény, hogy nekik is tartsak tréninget, hogy ők hogyan tudnak szocializálódni egy több generációs munkahelyre teljesen pályakezdőként. És ezeken a tréningeken, vagy workshopokon tapasztalom azt, hogy még mindig nagyon nagy meg nem értettség a generációk között. És ezt nagyon nehéz áthidalni. Sokszor nem elég egy előadás, meghallgatnak egy előadást, hanem különféle módszerekkel érdemes megtanulni, amiket el lehet sajátítani, akár kommunikációs módszerek, vagy konfliktuskezelés, és ezeket jól lehet alkalmazni ahhoz, hogy jobban megértsük egymást.
2: Várjuk a könyvedet, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Berecki Enikővel beszélgettünk arról, hogy bezzeg az én időmben, és ezt húzzuk át vörössel. Enikő, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Én is köszönöm.
1: Tényleg köszönjük.
0: Köszönöm.
2: A Cross GPS-ben a premier adásokkal keddenként este 7-kor jelentkezünk. Kövesd be a Cross Rádió YouTube csatornáját, ott találsz szuper izgalmas tartalmakat. Nem csak izgalmas ez, meg már le akarok szokni erről a szóról, mert volt nálunk egy rabbi, rendszeresen idézem, aki azt mondta, hogy legyünk már inkább irgalmasok, ne annyira izgalmasok, mert annyira zűrös, zajos, zaklatott ez a világ. A Manna FM-en szombatonként este 6-kor jövünk a Cross GPS-szel. Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
1: Sziasztok!
3: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek.
0: Időjárás.
3: Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
4: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place. I know a place. I wrote this song about...
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezhess arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked is nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: Manna Hit. Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
1: John 15, Jesus calls us to
2: a János 15 tanítása szerint Jézus arra hív minket, hogy maradjunk meg benne. Azt mondja, maradjatok a részeim, mivel én is a részetek vagyok. Nem tehetsz ez ellen semmit. A dal főmondandóját főleg ez adja, hogy Isten vágya nem mindig az, hogy kirángasson minket bármilyen körülményből, amivel szembesülünk. Nem mindig az, hogy kihúzzon minket a szenvedésből vagy a szívfájdalomból, hanem az, hogy békét adjon nekünk ezekben a pillanatokban, hogy segítsen növekedni ezekben a percekben. Csak ő benne találjuk meg ezt a békét, reményt, örömöt és tulajdonképpen mindent. Azzal nézünk szembe, hogy Jézusban és egyedül Jézusban bízhatunk. Reméljük, hogy ez a dal tetszeni fog neked, és bízunk benne, hogy a dal meghozza Isten áldását.

Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. Pax Televízió jó voltából.
1: Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is.

Tudjátok, valami nagyon erősen a szívemen van ebben az évben. Egy olyan dolog, amit nagyjából az életetek minden területén alkalmazhattok, úgy látszik, ez jön ki belőlem folyamatosan. Szóval ma este az jutott eszembe, hogy talán ez lesz ebben az évben az én erős üzenetem, mégpedig, hogy kétfajta ember van a világon. Vannak, akik céltudatosan tesznek dolgokat, és aztán vannak a különböző szinten passzív emberek, vagy vannak olyanok is, akik majdnem teljesen azok, és az élet számukra egy rémület. De egy passzív ember is azt akarja, hogy jó dolgok történjenek vele, és csak ül a babérjain, és várja, hogy történjen valami. Nem szükségszerűen teszi meg azt, amit a jó dolgokhoz meg kellene tennie, csak vágyakozik. Bárcsak meg lenne ez, és bárcsak meg lenne az. Néznek másokra, akik rendelkeznek azzal, amit ők szeretnének, és irigykednek, vagy neheztelnek rájuk, de nem fogják megtenni, amit az általuk irigyelt ember megtett a cél érdekében. Egy passzív embernek mindig várnia kell az érzésre, hogy ő ezt szeretné. Vár egy érzésre, vagy arra, amikor azt gondolja, hogy megfelelő az idő. Vagy amíg minden barátja el nem kezdi csinálni, vagy amíg nem lesz könnyebb megtenni valamit.

0: Mit. A passzív emberek semmiből sem hozzák ki a legjobbat. Mindig csak éppen, hogy boldogulnak, és általában másokat hibáztatnak. Mindenki hibás, mert az élet nehéz. De aztán vannak céltudatos emberek, és belőlük igazán szeretnék többet látni. Tudjátok, remélem nem hangzik ez úgy, mintha beakadt volna a lemez, de folyamatosan ez van a szívemben, hogy az embereknek meg kell tanulniuk azt, hogy tanulmányoznak valamit, és utána szándékosan meg is teszik azt. Nem azért teszed meg, mert úgy érzed, vagy mert meg akarod tenni, vagy a tömeg, akikkel együtt lógsz, megteszi, vagy mert jó ötletnek tartod. Megteszed, mert ez a helyes, és bízol benne, hogyha megteszed, ami helyes, egy jó szívbéli hozzáállással, akkor végül jó eredményt is fogsz látni. Céltudatos vagy passzív? Ezen a hétvégén a hozzáállás erejéről akarok beszélni nektek. Tudtátok, hogy a hozzáállás mindent megváltoztat? Egy jó hozzáállás átlagon felüli élethez juttathat, és egy rossz hozzáállás mindig átlag alatti élethez vezet. Az Efézus 4:22-től 24-ig egy olyan igerész, amit igazán szeretek. A 22. vers így szól. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vesd le és hagyd el a régi, nem megújult önmagadat, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Pál azt mondja, ne viselkedj úgy, mint a megtérésed előtt. Hányan tudjátok, hogy bár megtértünk és új természetünk van, előáshatjuk a szekrényből a régi természetünket és felvehetjük, ha úgy érezzük. Halottnak kéne nyilvánítanod. A régi természetet halott, és emlékeztetned kell rá, hogy az. Tehát Pál azt mondja, vesd le a régi természetet. Hagyjuk most ki a 23. verset, és ugorjunk a 24-re. Öltsétek fel az új embert, újjászületett önmagadat, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Leegyszerűsítve, ne úgy viselkedj, mint régen, hanem úgy, ahogy kell. Nagyon egyszerű. De hát hogy csináljam? A 23. vers a híd. A híd a régi életből az új életbe, és állandóan. Mindenki mondja állandóan. A passzív emberek nem jók az állandó odafigyelésben. És állandóan újítsátok meg gondolkodásotok szellemét. Szeretem az Amplified változatot, legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Van itt valaki olyan, akinek ma valamivel kapcsolatban rossz volt a hozzáállása? A többieknek szabadulásra van szüksége. Figyeljetek, nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy ma legalább 7-szer vagy 8-szor kellett gyorsan, céltudatosan változtatnom a hozzáállásomon. Nem érdekel, mikor tértél meg, vagy mennyit imádkozol reggelente. Megvan a lehetőséged, hogy eldöntsd, céltudatos leszel vagy passzív, aki csak az érzéseit követi. Mert úgy értem, történt velem néhány dolog, nem olyan nagy dolgok, inkább kicsik, de nem éreztem tőlük jól magam. Ma este 7-szer próbáltam betenni a kontaktlencséimet, és ez nagyon nem tetszett. És aztán kivettem a hajlakomat, és nem működött a flakon. És ez olyan spriccelős típusú, és eresztett, és én meg pont úton vagyok, és most nincs hajlakom. A kontaktlencsém nem működik, és pont a hozzáállásról tanítok. Gyerünk! Nézzétek, ha valaki céltudatosan meg akarja tartani a jó hozzáállását, az nem jelenti azt, hogy érzi is, hogy jó a hozzáállása. Még csak az sem jelenti, hogy a jó hozzáállás mindig fairnek tűnik, de mégis tartjuk, mert a szívünk mélyen tudjuk, hogy az ige igaz, és ha megtesszük, amit Isten mond nekünk, akkor beteljesednek az ő ígéretei, és nincsen rövidebb út. Mindig mondom, hogy a fotelból nem fogsz áttörést látni. Ebben a világban már mindent elérhetsz kényelmesen a fotelból azonnal. Ételrendelés, fotóelőhívás, ruhatisztítás. A fotelból azonban nem rendelhetsz áttörést magadnak. Egyetlen mód, ha átküzdöd magad. Nincs mikroból elővarázsolható szellemi érettség. Meg kell járnod hozzá a lassú utat. Elég gyakran repülünk, és találtam egy érdekes dolgot a repülőkkel kapcsolatban. A repülőn található egy műszer, melynek neve műhorizont. Azt gondoltam, az a magasságjelző, de nem. Ez a műszer a repülőgép helyzetét mutatja a horizonthoz képest. A horizont szemlélteti a normál, vagy az átlagos szintet. Mikor a gép felfelé repül, azt mondják, fent van az orra. Mikor ereszkedik, azt mondják, orral lefelé van. Tehát, ha a horizont mutatja a normális, hétköznapi életet, ha meg tudjuk tartani az orral felfelé pozíciót, akkor mindig felfelé kapaszkodunk majd az utunkon, és átlagon felüli életünk lesz. Ha azonban az orral lefelé hozzáállás választjuk, akkor mindig kicsit az átlag alatt leszünk, kicsit mindig alatta leszünk a legjobbnak, amivel rendelkezhetnénk, és kicsivel alatta annak, amit akarunk. Az igazat mondom nektek. Azt hiszem, hogy ha az összes prédikációt meghallgatjuk ebben a témában, még akkor sem fogjuk fel, milyen ereje van a hozzáállásnak. Mit tud tenni velünk, ha jó, és mit tud tenni velünk, hogyha rossz. Sokszor gondolok Józsefre, mert ő keresztül ment néhány igazán kemény, igazságtalan dolgon, és mégis láthatóan nagyszerű volt a hozzáállása. Mármint onnan indult, hogy pusztán azért, mert volt egy álma, a testvérei eladták rabszolgának, és bedobták egy gödörbe. Évekkel később, sok évvel később, még 13 évet is ült börtönben olyasmiért, amit el sem követett, és jó pár olyan szituáción keresztül ment, ahol igazán rosszul bántak vele, nem csak egy ilyen helyzet volt, hanem sok, amikor szörnyű volt neki. Voltál már olyan helyzetekben, ahol rosszul és igazságtalanul bántak veled? Amen. És József mégis a palotába jutott végül. Néha azt gondolom, bárcsak Mózes első könyve többet írna arról, hogy milyen nehéz volt neki. Nem mond róla sokat. Ha csak úgy elolvasod, majdnem úgy tűnhet, hogy József természetes módon volt ilyen boldog és csodálatos fickó, akinek minden könnyen ment, és könnyen volt jó a hozzáállása. Van azonban egy ige a 105. Zsoltárban, ami bepillantást enged abba, hogy ez talán egy kicsit nehezebb volt, mint amilyennek tűnik. Az ige a 105. Zsoltár 17. és 18. verse. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Na most figyeljetek! Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték. És a lelke is vasba lett verve. Hogy őszinte legyek veletek, néhányan nem értitek, de ha keresztül mentél ilyesmin, akkor érted. Mert itt arról beszélnek, hogy amin József keresztül ment, az annyira megsebezte őt, hogy még beszélni is nehéz róla. És amin keresztül ment, a bebörtönzés, hogy az emberek hazudtak róla, amit a testvérei tettek vele, tudván, hogy az apja mit érezhetett. Mindazok a dolgok, amiken keresztül ment, olyasmit tettek a lelkével, hogy nem a bokáján és csuklóján lévő vas uralkodott rajta, hanem a lelke lett olyan, mint a vas, és képes volt megtenni Isten akaratát. De hadd mondjak el nektek valamit. Ha valaki éli az életét, és nagyszerű hozzáállást akar, az olyasmi, amit céltudatosan kell kialakítani. Nem lehetsz közben passzív, céltudatosnak kell lenni hozzá, és ezt Isten dicsőségére tesszük, nem csak a jutalomért, hanem az Isten dicsőségére. Tudjátok, az én pozíciómban az emberek mindig megkérdezik, mi az, amit remélsz ezzel az évvel kapcsolatban? Mi lesz a tanításaid fő témája? Azt mondtam, valószínűleg az, ami mindig is, nőjetek fel. mert hiszem, hogy ez az Isten akarata a gyülekezet számára. Azt akarja, hogy képesek legyünk kimenni a világba, és olyan életet éljünk, ami bemutatja őt. Nem számít, mit csinálunk itt, ha odakint nem tudunk változást hozni. És tudjátok, ez könnyű, amikor égnek a fények, és a zene nagyszerű, és fantasztikusok a prédikátorok, és csodálatos dolgok történnek. Jó dolog csak boldognak lenni, tapsikolni, de tudjátok, az igazság az, hogy haza kell mennetek. Bocsánat, de az alkalomnak vége lesz, és haza fogtok menni, és ott kezdődik a munka. Ott van a lényeg. Tud valaki erre elment mondani? Nekem tetszik, hogy a repülőgép helyzetét vagy magasságát a pilóta meg tudja változtatni egyszerűen egy döntés által. És ha orral felfelé vagy, akkor azt feltétlenül tartsd meg. Ha azonban az a hozzáállásod, hogy orral lefelé vagy, akkor bátorítalak, hogy hozz ma egy döntést, hogy nem fogsz orral lefelé tovább menni, és változtass a hozzáállásodon. Mielőtt elmész innen, egyszerűen úgy, hogy hozol egy döntést. Ez van, és én meg fogom tanulni, hogy hogyan lehetek mégis győztes. Szeretem azt a tényt, hogy Isten döntési szabadságot adott nekünk. Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is. Amen. És persze tudjátok, biztos vannak, akik azt gondolják, hát igen, könnyű neked ezt mondani, nem tudod, hogy mind megyek keresztül. Valóban nem tudom, hogy mind mész keresztül éppen ma este, de azt tudom, hogy valószínűleg többen ülnek itt ma olyanok, akik nagyon nehéz dolgokkal néznek szembe, és kevesebben vannak, akik úgy ülhetnek itt, az életem egy rózsakert. Sok dolgon keresztül mentem a múltban, és kicsit úgy érzem magam, mint József. Annyira fájnak ezek, hogy a lelkem vassá változott, és ezt tett engem Isten erős asszonyává. Pedig úgy indultam, hogy az apám szexuálisan zaklatott gyermekkoromban. És visszanézek ma ezekre a dolgokra, és őszintén azok a dolgok, amik az ellenségeim voltak, azok lettek a legjobb barátaim, mert rajtuk keresztül Isten azzá tett, aki ma vagyok, és képessé tettek engem arra, hogy több embernek segítsek. Tehát ahelyett, hogy keserűek lennénk, mikor problémáink vannak, hagyjuk meg a problémákat keserű. Nem mondjuk, hogy szórakoztatóak ezek, vagy élvezhetőek. Azt gondolom, József valószínűleg nagyon nehéz időkön ment keresztül. Tudjátok, valahogy olyan, mintha Dániel az oroszlánok vermében nem lett volna még ideges sem. Mintha csak leheveredett volna egy kőre, és egész éjszaka aludt volna. Nekem azonban olyan érzésem van, hogy volt ott az oroszlán veremben egy kis remegés, egy kis idegesség. Céltudatosan akarnunk kell, hogy azzá váljunk, akivé Isten akar tenni minket. Hányan értitek a különbséget, mikor a céltudatos és passzív emberekről beszélek? Tudjátok, időnként nem érezzük magunkat céltudatosnak. Tanítottam egy üzenetet néhányszor ebben az évben, és később a tévéműsorban is el fogom mondani. Az a címe, hová tűnt a lendület. Mikor eltűnik belőled a tetvágy, csak egy választásod van, az, hogy felkelsz és visszaszerzed. Ülhetsz naphosszat, és várhatsz arra az érzésre, hogy megtedd a helyes dolgot. Viktor Frankl, mialatt a németországi koncentrációs táborban volt, azt mondta, a végső emberi szabadság az, hogy senki sem veheti el azt a képességet, hogy valaki megválaszthassa a hozzáállását bármilyen adott körülmény közepette. Szóval ez az ember koncentrációs táborban volt, és ott hihetetlenül rosszul bántak velük, és ő azt mondta, egy dolog van, amit Hitler nem tud elvenni tőlem, és ez a döntésem, hogy megőrzöm a jó hozzáállásomat. Ez lenyűgöző, nem? Abszolút lenyűgöző. A hozzáállás kívülről mutatja meg, hogy mi van bennünk, a gondolatainkban. És tudjátok, a hozzáállásban az az érdekes, hogy nem tudod elrejteni. Tudjátok ezt? Mindig meglátszik az arcodon. Meglátszik a testbeszédeden. Ha mondjuk azt gondolod, hogy valaki mondott, vagy tett valami hülyeséget, még ha ki sem nyitod a szádat, ezt csináljuk. Tudom, hogyha Dave olyasmit tesz, amivel nem értek egyet, ilyen leszek. Vagy mi van ezzel, amikor? Tehát, mikor ott van a hozzáállás, az meg fog látszani az arcodon, a testbeszédeden. Még akkor is, ha a megfelelő szavakat mondod, a hangszíned rossz lesz. Emlékszem, mikor Isten annyit dolgozott rajtam, hogy engedelmes feleség legyek. És ó, Istenem, annyira nehezen ment ez nekem. S végül eljutottam arra a pontra, mikor Dave megkért valamire, amit nem akartam, azt mondtam, igen, drágám. Hányan tudjátok, hogy azzal, hogy azt mondtam, igen, drágám, azt úgy értettem, igen, megcsinálom, de biztos, hogy utálni fogom. Mózes első könyvének 4. részében az 5. verstől a 7. látjuk Kain és Ábel helyzetét. És akarok ezzel kapcsolatban mutatni nektek valamit. Szerintem érdemes megnézni. De Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Láthatod, hogy valami volt a szívében, és ez kiült az arcára. Látjátok? A szívében volt, de meglátszott az arcán. Haragos volt, és dühös, és emiatt szomorú lett, és csüggett. Képzelem, hány depressziós ember van kint a világban, aki, ha igazán őszinte lenne magával, rájönne, hogy igazából dühös, keserű, vagy neheztel valakire, talán nincs mindig így. Vannak testi dolgok is, melyek depressziót okozhatnak, de nagyon sokszor nem gyógyszerrel kell kezelni, hanem foglalkozni kell vele. Nem mindig van így, de nagyon sokszor. Nem mindig, de nagyon sokszor. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Figyeljétek a 7. verset. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De ezt figyeljétek, de te uralkodjál rajta. Tehát kinek a feladata uralkodni a kísértés felett? Kinek a feladata uralni a bűnt? A miénk, persze Isten segítségével. De nézzétek, tény, hogy Isten felszerelt minket arra, hogy helyesen cselekedjünk. Mondjátok, képes vagyok helyesen cselekedni. Sokan nem úgy mondtátok, mintha komolyan gondolnátok. Igazából az az igazság, hogy emberekként nem igazán akarunk ezzel szembesülni, mert azt akarjuk gondolni, hogy nem tehetünk róla. Jól érezzük magunkat? Két ember, igen. Rendben van, én jól érzem magam. A lányom mesélte a kislány unokámról, hogy a múlt héten egyik reggel a vejem, az apukája megkérte valamire, és az unokám nagyon hasonlít rám. Csak az én hátam mögött már van 70 év finomítás. Az unokám 12 éves, és teljesen a Joyce Meyer megtörtség és szenvedés nélküli változata. Még külsőleg is nagyon hasonlít rám. Emilynek hívják. Szóval az apukája azt kérte tőle, hogy ágyazzon be, és ő erre nemet mondott. Ezen vitatkoztak. És Emily soha nem kérne bocsánatot, egyszerűen nem. A lányom észrevette, hogy Emily egész nap csüggett, és nyomott hangulatban volt, egész nap szomorkodott. Végül délután 5-kor odament az apjához, és bocsánatot kért, és azt mondta, sajnálja. És Laura azt mondta, észrevettem, hogy az egész hangulata megváltozott, boldog lett újra. Mi itt az üzenet? mivel Emily lelkében volt valami, ami nem volt megoldva, ti jöttök. Tudjátok, ha ma boldogtalan vagy, talán meg kéne nézned, mit tettél tegnap, amit még nem rendeztél el. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, nem tudtam. Hajnali 5 óra volt, és általában elég jól alszom, szóval végül felkeltem, és azt kérdeztem, Istenem, mi a baj? Bárcsak feltettem volna ezt a kérdést este 10-kor. Isten rögtön megmutatta nekem, mit tettem előző nap, amikor rosszul viselkedtem valakivel, és meg kellett ezt bánnom, és bocsánatot kellett kérnem. Azt mondtam, a lehető leghamarabb fel fogom hívni az illetőt, és bocsánatot kérek tőle. És ezután el tudtam aludni. Isten túlságosan szeret minket ahhoz, hogy benne hagyjon az űrjeinkben. És nem csak úgy nyaggat és nyaggat minket, hogy mindenképpen az ő útját kövessük. Isten eltervezett egy orral felfelé néző életet a számunkra, és ilyen hozzáállásúra kell lennünk, ha élvezni akarjuk azt az életet, ami az ő akarata. Azt akarom, hogy mindnyájan magasabbra jussatok ebben az évben. Fej vagyunk, és nem farok. Felül vagyunk, és nem alul. Kölcsön adunk, és soha nem kérünk kölcsön. De nem az orral lefelé hozzáállással, hanem csak is akkor, ha a hozzáállásunk orral felfelé van. És minden egyes nap, minden egyes embernek közülünk döntenie kell, hogy sajnálja magát, vagy kialakít egy jó hozzáállást.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Bújvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvény módosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadósságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5 ezer milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ušakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nyílik a kalendárium szeptember 9-énél, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. 95 éve született például Latinovits Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, maga a színész király, érdemes művész, a magyar színházművészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth díjas. Édesanyja Gundel Katalin a legendás vendéglátós família sarja. Második férjétől Fren Reisz Istvántól születtek Latinovits féltestvérei, Bújtor István és Fren Reisz Károly. Építész diplomát szerzett, majd a debreceni Csokonai Színházhoz szerződött. 62-ben került a fővárosba, a Víg Színházhoz. Játszott és rendezett Veszprémben. Utoljára a fővárosi Operett Színházban lépett fel. Szuggesszív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. 1959-ben filmezett először. Több mint 50 filmen játszott. Legemlékezetesebbet az Isten hozta Őrnagy úr és a Huszárik Zoltán rendezte, Szindbád szerepében alakított. Kiváló volt Adi, József Attila, I. és Gyula verseinek előadójaként is. Rendezőként is a megszállottság és a kérlelhetetlen igényesség jellemezte. Latinovits sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel, igazságkeresését, jobbító szándékát írásban is megfogalmazta a Köd szurkáló című önéletrajzi kötetében. A kortársak meg nem értése felőrölte idegeit. Máig vitatott, hogy a balatonszemesi vasútállomáson véletlen baleset történt-e vele, vagy öngyilkos lett. 31 éve, 1995-ben hunyt el Móricz Virág író, Móricz Zsigmond leánya és Móricz Lili testvére. 1936-ban nyerte meg a Nyugat pályázatát Bukaresti éjszaka című novellájával. 474 éve a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a mai napon a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. Az akkori naptár szerint szeptember 1-én. A mostani naptár szerint szeptember 9-én kezdődött a vár körbevétele. A támadások szeptember 16-án indultak a vár ellen, és október 17-én vonult el a török sereg. A körülbelül 2000 fős várőrség 5 hét alatt visszaverte a támadást, visszavonulásra kényszerítette a török sereget. Eger várának döntő szerepe volt a Felvidék védelmében, a törökök csak 1596-ban tudták elfoglalni ezt a végvárat. 714 éve, 51 éves korában hunyt el Otto, magyar király, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként. 1261-ben született Henrik bajor hercegnek és Erzsébetnek, negyedik Béla magyar király leánya annak gyermekeként. A hatalmon és a hercegi javadalomokon kénytelen volt megosztozni fiú testvéreivel. A német koronáért vívott küzdelemben szembe került a Habsburgokkal. 1300-ban fegyverrel segítette II. Vencel cseh királyt, 1301-ben pedig kibékült Habsburg Alberttel, és őt támogatta a koronáért folyó harcban. 197 éve hunyt el Vitkovics Mihály, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Nyelvújító, költő, meseíró volt. Vitkovics részt vett a Tudományos Akadémia felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és reggae átdolgozásai az első eredmények e műfajban. Jó nevű ügyvédként kerül kapcsolatba több tekintélyes családdal és kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, és ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. 195 éve született Izsó Miklós szobrász, a 19. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alakja. 160 éve hunyt el Cucor Gergely költő és nyelvész, bencés tanár, akadémikus. Ő a 45-66 közötti időszakban az akadémia megbízásából élete végéig kisebb-nagyobb megszakításokkal a magyar nyelv szótárának összeállításával foglalkozott. 1848 végén Kossuth hírlapjában kiadta királyellenes forradalmi versét, a Riadót, ezért világos után 6 évi várfogságra ítélték. 1851-ben szabadult Kufsteinből. Ettől kezdve ismét a szótáron dolgozott, illetve a Nemzeti Színházban volt dramaturg. Munkássága kiterjedt történelmi, földrajzi és más tárgyú ismeretterjesztő művekre, fordításokra. A magyar romantikus nemzeti eposz egyik megteremtője, főműve az Augsburgi ütközet, amely a kalandozó magyarok 901. évi győzelméről szól. Ódái és balladái a hazafias liberalizmus eszmét fejezi ki a romantika eszközeivel.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: FM, Budapest Update.
1: Ma is rengeteg mindenről olvastam a főváros kapcsán, mondom is ezeket. Például a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek az idei 41. Vízer Budapest félmaraton versenyére. Csak ha a rajtolás folyamat közel 50 percig tartott, 10 kilométeres távon is lehetett indulni, az idei szeptemberi félmaratonra 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek fotók. Karsai Gábor és az augusztusi birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese Vindics Tóth Lilianna nyerte a 41. Vízer Budapest félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot, mindketten megvédték címüket. A mezei futó országos bajnok Karsai mögött Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos lett a második, illetve a harmadik, míg az óriási egyéni rekordot futó Vindics Tóth közel 10 perccel volt gyorsabb az ezüstérmes Nice Viktóriánál és bronzérmes Nagy Nóránál. A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek. A mezőnyben 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott. Szeptember végén megtelik koreai filmekkel a Corvin mozi, ahol 8 nap alatt 24 nagy játékfilmet vetítenek a 19. koreai filmfesztiválon. A kínálat a történelmi drámától, a romantikától, az okkult akciófilmeken át egészen a zombi vígjátékig terjed. A koreai kulturális központ szervezésében szeptember 25 és október 2-e között rendezik meg az eseményt. Idén 3 koreai rendező is személyesen érkezik a magyar fővárosba, a vetítések után pedig közönség találkozókon lehet velük beszélgetni. A program 4 blokkra, friss arcok, fókusz és extra épül, így a nemzetközileg ismert koreai popkulturális jelenségeken túl a kortárs filmművészet jóval szélesebb szeletét mutatják be. A nyitófilm szeptember 25-én Chang Hang-yun történelmi drámája a király gondviselője lesz. A 15. századi Csoszonban játszódó történetben egy szegény hegyi falu vezetőire bízzák a trónjáról letaszított gyermek királyt. A friss blokk műfajilag jóval vadabb, romantikus történet, családi rejtély és akciófilm is helyet kap benne. A szentély démonvadászok például egy természetfeletti képességekkel rendelkező triót követ, amely egy ördögimádó bűnszervezettől próbálja megmenteni Szöult. Közben győztek a 100 millió forint feletti ingatlanok a fővárosban. Augusztusban a júliusihoz hasonlóan alacsony szinten maradt a lakáspiaci kereslet, a piacon lévő potenciális vevők azonban kezdik elfogadni a magasabb árakat. Tavaly óta jelentősen csökkent az 50 millió forint alatti ingatlanokra irányuló érdeklődések keresleten belüli aránya, míg az 50 millió forint felettieké növekedett, derül ki a zenga.hu elemzéséből. Országosan és Budapesten is stagnálást mutattak a zenga.hu adatai az ingatlan érdeklődések, vagyis a telefonszám felfedezések és üzenetküldések számában augusztusban, júliushoz képest, tehát a nyár utolsó hónapja sem hozott élénkülést. Ezzel idén nyáron országosan 28, Budapesten 47%-kal volt gyengébb a kereslet a tavaly nyárinál, miután akkor az otthonstart program bejelentése aktivizálta főként az érdeklődőket. A piacon maradó érdeklődők viszont egyre inkább alkalmazkodnak a magasabb árszintekhez. Míg tavaly országosan a kereslet 66%-a irányult 50 millió forint alatti ingatlanokra, idén nyáron már csak 58%-a, az 50 millió forint feletti ingatlanok részesedése pedig 34-ről 42%-ra emelkedett, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. Budapesten tavaly az érdeklődők 42%-a keresett 50 millió forint alatti ingatlant, idén nyáron már csak 19%-uk. Eközben a 100 millió forint feletti fővárosi ingatlanok iránti érdeklődések aránya 14-ről 24%-ra nőtt. Budapesten tehát ma már többen keresnek 100 millió forint feletti otthont, mint 50 millió alattit. A legnépszerűbb az 50-75 millió forintos ársáv, míg országosan a 25-50 milliós kategória jellemző. Szeptember 12-én ingyenes szabadtéri koncertet ad a budapesti fesztiválzenekar Fischer Iván vezényletével a Hősök terén. A műsorban Schubert és Prokofjev művei szerepelnek többek között. A budapesti fesztiválzenekar 18.30-tól adja ingyenes szabadtéri koncertét. A hangversenyen Schubert befejezetlen szimfóniája és Prokofjev hamupipőke szvítje csendül majd fel mások mellett, illetőleg bemutatkozik a BFZ új gyermekkórusa is. A részvételhez nem kell regisztráció. Szeptember 10-én indul a Kraft Sörfesztivál a budapesti Dürer kertben. Idén 30 sörfőzde közel 300 különleges itala várja az érdeklődőket. A fesztiválon minden nap koncertekkel, DJ és szelektor szettekkel, valamint változatos street food kínálattal találkozhatnak az érdeklődők. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényen 5 különböző food truck, valamint ciderek, koktélok és alkoholmentes craft üdítők is elérhetőek lesznek. A Craft Sörfesztivált először 10 éve, 2016-ban szervezték meg Kőbányán. Az esemény azóta a hazai kisüzemi szintér egyik legfontosabb találkozójává nőtte ki magát. magát a Budapest Beer Weekend túl. A rendezvény különlegessége, hogy végig függetlenül piaci alapon állami támogatások, nagy befektetők és nagy sörgyárak nélkül működött az elmúlt évtizedben. A látogatók a helyszínen számos neves főzde termékeit kóstolhatják meg. Az indián nyarat kihasználók kaptak egy jó hírt a MÁV-tól. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Idén a megszokottnál tovább jár tehát a járat, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és fekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információk egyébként a MÁV csoport honlapján érhetőek el. 100 felújított klasszikussal várja a nézőket szeptember 15 és 20 között a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. Műsoron lesz a Csodacsatár eredeti, Puskás Ferenccel forgatott változata is. A program egyik különlegessége Keleti Márton filmje, ami Puskás Ferenccel forgatott változat. Látható lesz többek között az Améri Csodálatos Élete, a Thelma és Louise, a zongorista és David Bowie kultfilmje az Éjség is. A Nemzeti Filmintézet eljuttatott közleménye szerint a fesztivál programjában az ikonikus alkotások mellett legendás némafilmek, élőzenés vetítések, szakmai programok, beszélgetések és workshopok is szerepelnek. Az esemény kiemelt témája az 56-os forradalom 70. évfordulója lesz. A programban olyan közönségkedvencek és filmtörténeti klasszikusok kapnak helyet, mint például az Améri Csodálatos Élete, Audrey Tatúval vagy Ridley Scott Thelma és Louise című road movie-ja, Susan Sarandonnal, Gina Davis-szel és Harvey Keitellel, valamint Sára Sándor 80-húszár című történelmi filmje. A maraton egyik különlegessége Keleti Márton 56-ban készült a Csodacsatár című szatírájának felújított, eredetileg Puskás Ferenccel forgatott változata lesz. A film az Aranycsapat sikereinek időszakában készült, és éles társadalomkritikát fogalmazott meg. A történetben egy képzeletbeli ország lakói akkor is ünneplik két balkezes futballsztárjukat, amikor ő látványosan kudarcot vall, miközben a cselekmény végén a tömeg fellázad a teljhatalmú miniszter ellen. Hamarosan programajánlatok érkeznek. Volt egy

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. szeptember 9-e van, szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Rekord alacsonyra csökkent a Duna vízellás a Budapesten. Forgalmi korlátozások jönnek az atlétikai világdöntő miatt. Új kiállítás nyílik a Szentendrei régi művésztelepen. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Rekord alacsony, mindössze 1 cm-es vízellást mutatott kedden a Duna hivatalos vízmércéje Budapestnél. Ez az eddig mért legalacsonyabb érték a fővárosban, ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a folyó mindössze 1 cm mély. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Duna átlagos mélysége Budapestnél jelenleg 3-3,5 méter. Az alacsony vízállás azonban már a hajózást is befolyásolja. Ilyen körülmények között ugyanis egyes nagyobb hajók nem tudnak közlekedni a folyón. Az 1 cm-es adat azt jelzi, hogy a Duna vízfelszíne ennyivel található a budapesti vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett. Ezt a viszonyítási pontot még a 19. században rögzítették, ezért a vízmércén szereplő érték nem azonos a folyó tényleges mélységével. A szakemberek szerint a folyószabályozások, a meder süllyedése, valamint a klímaváltozással összefüggő száraz időszakok miatt a Duna vízszintje az elmúlt évtizedekben már a 19. században tapasztalt minimumok alá is csökkent. Idén július végén még 28 cm-es vízállással dőlt meg a korábbi budapesti negatív rekord, ezt múlta most jelentősen alul az új 1 cm-es érték. A következő napokban ugyanakkor változhat a helyzet. A meteorológiai előrejelzések szerint a Duna felső vízgyűjtő területein jelentősebb csapadék várható, ezért a vízügyi szakemberek arra számítanak, hogy a hétvégén emelkedés kezdődhet a folyó budapesti szakaszán. Jelentős forgalom

Útlezárása a szabad Hongkong utat érinti, az ujgur mártírok útja és a stadion közötti szakaszt szeptember 10-től egészen szeptember 14-én hajnalig lezárják a gépjármű forgalom elől. A stadionhoz vezető többi utcában ugyanakkor nem lesz teljes lezárás. A hajóállomás utcában, a Csont utcában, valamint a Csöper rakpart érintett szakaszán folyamatos megállási tilalomra kell számítani. A versenynapokon ezeken az útszakaszokon délutántól éjfélig egyirányú forgalmi rendet is bevezetnek. A Budapesti Közlekedési Központ az atlétikai világdöntő idején sűrűbben közlekedő járatokkal segíti a stadion megközelítését. A szervezők ezért azt kérik a nézőktől, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel érkezzenek, és ne induljanak autóval a Nemzeti Atlétikai Központhoz, mivel annak közvetlen környezetében nem lehet majd parkolni. Több száz állás lehetőséggel és ingyenes tanácsadásokkal várják az érdeklődőket a jövő héten a 4. Budapest állásbörzén. A kétnapos rendezvényt szeptember 16-án és 17-én tartják a Biodomban, ahol több mint 30 munkáltató mutatja be aktuális állásajánlatait. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közös rendezvényén az álláskeresők több száz meghirdetett pozíció közül válogathatnak. Az idei börze központi témája a munka és a magánélet összeegyeztetése lesz, így a szervezők a fizetés és a munkakör mellett a kiszámítható munkaidő, a rugalmasság és a megfelelő szabadidő fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet. A látogatók az állásajánlatok mellett több az elhelyezkedés segítő ingyenes szolgáltatást is igénybe vehetnek. Lesz önéletrajz tanácsadás, munkajogi segítség és life coach szolgáltatás, valamint profi portréfotózás is, ahol az önéletrajzhoz vagy szakmai profilhoz használható fényképet készíthetnek. A rendezvényre gyerekekkel is lehet érkezni, számukra külön gyereksarkot alakítanak ki. A hallássérült látogatók számára a teljes nyitvatartási időben jelnyelvi tolmács áll rendelkezésre, a látássérült érdeklődők tájékozódását pedig hangos térkép segíti. A Budapest állásbörzén a részvétel és valamennyi program ingyenes. A kétnapos eseményt megelőzően szeptember 15-én foglalkoztatáspolitikai konferenciát is rendeznek, amelyen a kormány képviselői is részt vesznek. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi társasház, amelynek tető szerkezete kigyulladt a Stefánia úton az elmúlt napokban. A lángok mintegy 600 négyzetméteren pusztítottak, és az épület több részére is tovább terjedtek. A tűz két lakást és három erkélyt is elért, emellett a környező épületeket is veszélyeztette. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a lángok megfékezésén és a tovább terjedés megakadályozásán. A tűzben a társasház közműhálózata is súlyosan megrongálódott. A víz és az elektromos rendszerben keletkezett károk miatt az épület egyelőre nem alkalmas lakhatásra. A lakók ezért a tűz eloltása után sem térhettek vissza otthonaikba. Az épület ismételt használatba vételére csak a szükséges helyreállítási és biztonsági munkálatok elvégzése után kerülhet sor. Órákon átkerestek egy balesetet szenvedett férfit Szentendre közelében. 14 órán át bolyongott sérülten egy férfi az erdőben, miután autójával fának csapódott Szentendre közelében. A baleset még szombaton hajnalban történt, a sofőr a fejét is beütötte a szélvédőbe, majd zavart állapotban kiszállt a járműből és elindult a közeli erdőbe. Az összetört autót később arra járók találták meg, a jármű azonban üres volt. A betört szélvédőből a helyszínre érkező kutatócsapatok arra következtettek, hogy a sofőr fejsérülést szenvedhetett, ezért nagy erőkkel kezdték keresni. A kutatásban több mint 10 vettek részt, és keresőkutyákat, valamint drónokat is bevetettek. A férfit végül kora este egy kerékpáros találta meg az erdőben, mintegy 14 órával a baleset után. A sérült férfi a becslések szerint körülbelül 3 kilométer gyalogolt az erdőben az összetört autótól. Amikor rátaláltak, még mindig zavart állapotban volt, ezért kórházba szállították. A rendőrség a baleset körülményeinek tisztázására szabálysértési eljárást indított. Új kiállítás nyílik szeptember 11-én a fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Szentendrei régi művésztelepen. A jubileumi programsorozat részeként Gnyihár Amarilla egyéni tárlatát mutatják be, amelynek középpontjában a természet, a víz és az ember belső világának kapcsolata áll. A kiállítás címét Szabó Lőrinc egyik verssora ihlette, és a víz folyamatos változására, valamint annak tükröző szerepére egyaránt utal.
Nyihár Amarilla festményein a

0: Természet nem egyszerűen tájként jelenik meg, hanem az érzelmek, az emlékek és a belső folyamatok kifejezésének eszközévé válik. A művész alkotásaihoz gyakran Szentendrén, elsősorban a Papsziget környékén készített fényképeket használ kiinduló pontként. Festményei azonban nem a valóság pontos ábrázolására törekednek, sokkal inkább egy-egy pillanat, hangulat vagy érzelmi állapot lenyomatai. A tárlaton hangsúlyos szerepet kap a víz, annak mozgása és mozdulatlansága, valamint a felszínén megjelenő tükröződés. A képek az idő múlására, a természet állandó változására és az önreflexióra is irányítják a figyelmet. A víz körkörös fodrózódása és az emberi szem koncentrikus formái több alkotáson is egymásra felelnek. Nyihár Amarilla kiállítása szeptember 11-től november 15-ig látogatható a Szentendrei Régi Művésztelep kiállító terében. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
2: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Az ősz beköszöntével a múzeumok és galériák is új évadot hirdetnek. Idén különösen izgalmas és sokszínű kiállítások érkeznek a városba. Megismerhetjük Zolát, a fotográfust, elmerülhetünk a japán papírművészetben, megnézhetjük, mit kezd egy festő a mesterséges intelligenciával, és az elfeledett magyar női alkotókat is jobban megismerhetjük. Összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. A mai Manóházban két izgalmas kiállítás is nyílt. Az egyik a 19. századi francia irodalom egyik legnagyobb alakja, Zola egy másik arcát mutatja meg nekünk. A naturalista regényeiről ismert szerző 48 éves korában kezdett fényképezni, bár barátai között számos elismert alkotó volt, ő mégis autodidakta módon sajátította el a fotográfia tudományát. 1894-től a fényképezés mindennapi tevékenységé vált számára, saját laboratóriumot rendezett be otthonában, ahol maga hívta elő és dolgozta ki képeit. A több mint 2000 fennmaradt üveglemez negatív, valamint számos papírkép maradt utána, amelyek egészen új nézőpontból láthatják a világot, ezt hozzá nekünk a Zola fényírő című tárlat. A szintén szeptember elején megnyílt egy humanista tekintet Nora Dumas újrafelfedezése című tárlaton, nem csak a Franciaországba emigrált magyar származású fotográfus műveit, de életét is megismerhetjük. Nora Budapesten született, a közép-európai emigráns fotográfusok azon köréhez tartozik, akik kult szerepet játszottak a két világháború között Párizsban kibontakozó fotográfia formálásában. Képein a vidéki életet örökítette meg, vízhordó asszonyok, igavonó állatok, viseltes ruhájú gyerekek láthatóak ezeken. A mai Manóházban nyíló kiállításon ebbe a modernizáció hatására folyamatosan eltűnő világba pillanthatunk be. Új kiállítóteret nyitott a Kieselbach Galéria, amelyben rögtön egy izgalmas tárlatot nézhetünk meg. Mi történik, ha a mesterséges intelligencia nem csak inspirációs forrássá, hanem egy festő alkotótársává válik? Bagyko Robert Kevin Crew című kiállítása a K2 Galéria nyitótárlataként erre a kérdésre keresi a választ. A művész új Safety Card című sorozatának kiinduló pontját a repülőgépek biztonsági tájékoztatóinak ábrái adták, amelyeket egy AI képgenerátor segítségével alakított át bizarr, olykor groteszk jelenetekké, majd ezekből kiindulva készítette el festményeit. Az összefolyó emberi alakok, eltorzuló testrészek és értelmüket vesztő tárgyak egyszerre mutatják meg a mesterséges intelligencia korai képgenerátorainak hibáit, és vetnek fel kérdéseket arról, hogyan alakítják át vizuális kultúránkat az AI, és azt, hogy mi magunk hogyan látjuk a világot. Keveset beszélünk a gyászról, a halált a mai napig tabunak tartjuk, annak ellenére, hogy még 100 évvel ezelőtt is milyen mélyen gyökerezett társadalmunkban a gyász megélése. Hogyan éljük meg, amikor elveszítjük egy szerettünket? Hogyan változnak meg a szokásaink, amíg végig kísérjük őt az elmúlás szakaszain, és mi történik velünk utána? Hogyan segítenek minket a közösségek és az újrateremtett rítusok a veszteség megélésében? A gyász személyes és közösségi oldalát, valamint az elmúláshoz kapcsolódó szokásaink átalakulását járja körül a Budapest Galéria megnyílt kiállítása. A szívem is sír belül gyászmunkák, hazai és nemzetközi művészek alkotásain keresztül foglalkozik, többek között a személyes veszteséggel, a gondolkodással, a kollektív gyásszal, valamint a vallás, a spiritualitás és a rítusok megváltozott szerepével. Mindemellett azt a fontos kérdést is felteszi, hogy az évek során miért vált a halál és a gyász egyre inkább tabuvá. A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány desztinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgász kunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott Dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, szerint, aminek csak az eleje bíztató, bejebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregényesebb. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szent László és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a Gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védettebb éghajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát, pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a Nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgyszólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya, Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghírtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős, kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kupleráiként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig boltok. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a második világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a Nagykörút felüli részét. A másik fele még két évig húzta, végül azt is a föld zöldeltették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: adtam meg magam.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: A múzeumok után az egyetemek kertjeit és parkjait is sorra vette a világ Budapest, mert azokat is nagyon szeretjük. Bár van köztük olyan is, amiket csak az utcáról csodálhatjuk meg, mert belépni kizárólag az egyetemistáknak meg a tanáraiknak lehet. Az első állomásunk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Műszaki Egyetem kampusza a Szabadság híd és a Petőfi híd között nyúlik el, egy óriási területen. A rakpart felől nézve azt látni, hogy robusztus méretű, irdatlan nagy épület az egész, ám a helyzet nem egészen ez. Több kisebb-nagyobb épületből áll a kampusz, amit parkos részek választanak el egymástól, kicsit olyan, mint valami külön városrész. Ide gond nélkül besétálhatunk, ha megtelepednénk egy padon, egy fa árnyékában, hogy kicsit elmerüljünk a gondolatainkban, vagy egy könyvben, miközben körbeülelnek minket a fák és a tudomány. A következő a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A Villányi út mentén található Buja Park a budai arborétum olyan Budának, mint Pestnek a fűvészkert. Ugyan nem ez a több oktatási intézmény összevonásából összeállt egyetem központja, mivel az Gödöllőn van, viszont vita nélkül ez a legszebb parkja, pedig sem a keszthelyi, sem a gödöllői kampusz nem mondható csúnyának. Egykor ez volt a Kertészeti Egyetem, most több tanszék is működik itt, vagyis oktatás is folyik a területen. Az arborétum díjmentesen látogatható, de csak szigorú szabályok betartása mellett, elvégre mégiscsak egy természetvédelmi területről beszélünk. A következő a MOME, Budán a 12. kerületi Zuglegeti úton található művészeti egyetem ma már azért nem új, kampusz egészen másképp fest, mint a régi iparművészeti egyetem. Az kicsi volt és buja, ez a mostani ultramodern, hatalmas, és a nem tudnám mi van itt, nem egy művészeti egyetemre tippelnék, ez persze semmit nem von le az értékéből. Az épületeket egy tényleg tekintélyes 15 ezer négyzetméternyi parkos rész veszi körül, aminek épp úgy megvan a konszolidált, jól fésült része, mint a lazább. Az ELTE bölcsészeinek múzeum körúti épület együttese is egy nagy parkos részen terül el, bár Trefort kert néven fut, amikor az ember átsétel rajta, mégis arra jut, hogy oké, vannak szobrok és padok, de elférne itt még több zöld. Persze így is hangulatos, nem véletlenül volt itt nyaranta szabadtéri kocsma, egyébként pedig visszavisz a múltba, a kiegyezés időszakába, így abban sem lenne semmi furcsa, ha szembesétálna velünk korabeli öltözékben maga, Eötvös Loránd. Az ELTE TTK a 11. kerületben a Petőfi híd és a Lágymányosi híd közötti területen található, konkrétabban a Lágymányosi kampusz, az Irinyi József utca, a Goldman György tér, a Pázmány Péter sétány és a Magyar Tudósok körútja által határolt részén fekszik. Bár nincs kerítéssel körbevéve, mint a PTK, de mivel azon belül találhatók az egyetemek épületei, mégiscsak összeír a kettő az ember fejében. Bár a neve Egyetemisták Parkja, ide nem csak az egyetemisták szeretnek kiülni. A következő az Állatorvosi Egyetem. A szobrokkal, szép épületekkel és eldugott csendes helyszínekkel tarkított egyetemi parkba belépni sajnos csak rektori engedéllyel lehet a Covid óta. Persze körbejárató és a kerítésen át egyes részeit megcsodálhatjuk, de csak belesajdul a szív, hogy átsétálni rajta egyébként nem lehet, pedig szívesen ücsörögné itt néha az ember. A Terézvárosban a Bajza utcában lévő ős park, az Epreskert 1921 óta tartozik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez. Kicsit csalunk, mert nem a kampusznál van, de a közelében. Nevét az itt állt eperfákról kapta, ezek már nincsenek, de azért bokrok, fák és zöld akad itt bőven. Csak külön engedéllyel lehet belépni ide, de nagyon meg kell indokolni, hogy miért szeretnénk. Öröm az ürömben, hogy évente egyszer-kétszer látogatható bárki számára. Egyébként pedig ugyanaz a helyzet, mint az Állatorvostudományi Egyetemnél. Körbesétálható és a kerítésen át megcsodálható, illetve irigykedhetünk a szobrász, látványtervező és festőhallgatókra, akik nap mint nap az Epreskertben dolgoznak.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az államadósságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ushakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
4: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna FM. Élet, öröm, zene.
1: Mind az elmúlt idők fogjai és áll.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából a mai műsorban. Vendégem szokás szerint Dimitrova Desziszlava, okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, és ma a deepfake-ről fogunk beszélgetni, és nyilván kezdjük onnan, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Deszi, köszönjük, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást. A deepfake egy olyan technológia, amely mesterséges intelligencia és a gépi tanulás segítségével létrehoz olyan dolgokat, amelyek tényleg úgy néznek ki, mintha a való világban vett dolgok legyenek, ezek képek, videók, hangfelvételek, hol ott ezek nem igaziak, hanem generáltak, és ezt a technológiát sajnos használják például hírességek arcának másokra cserélésére filmekbe, de ugyanakkor komoly etikai és biztonsági kockázatokat is hordoz, mert csinálnak ezzel a politikai megtévesztést, nálunk Bulgáriában már történt olyan, vagy akár használják rágalmazásra, zsárolásra.
1: Ennek óriási nagy veszélye van, így, ahogy te is mondod, hiszen a hétköznapi ember számára, aki mondjuk nem foglalkozik behatóan ezzel, még ha tudja is, hogy az AI létezik, hogy a ChatGPT létezik, hogy ennek a segítségével létre lehet hozni képeket, videókat, meg lehet mozdítani régi fotókat, óriási befolyásoló hatása lehet az emberekre.
2: Igen, tényleg így van, mert mondjuk történt olyan, úgy ugye mondtam nálunk Bulgáriában, hogy egy híres ember olyanra hívta föl a figyelmét, illetve olyan befizetésre, tevékenységre buzdította az embereket, amelyek gondoltak és megbíztak benne, és akkor történtek a befizetések, így a hírekbe kellett őket javainteni, ugye ez nem igazi, és valaki egyszerűen az arcát meg a hangját használja, és a jobb járját, hogy megtévessze őket, és pénzt zsároljon tőlük.
1: Mit tehetünk annak érdekében, vagy lehet egyáltalán tenni valamit annak érdekében, hogy felismerjük ezeket? Egyáltalán felismerhetőek-e azok, amik ezek a bizonyos deepfake tartalmak?
2: Hát ugye nagyon jól kell megnézni, hogy valóban így mozgatja az illető az arcát, a szemét, a száját, és valamilyen szinten talán felismerhető, de ha nagyon jó minőségű, akkor nehezebben felismerhetőek ezek az előállított dolgok, és hogy készüljünk, hogy ne legyünk áldozatok, hát elsősorban tájékozódni kell, és kritikusnak kell lenni azzal a tartalommal, amelyet fogyasztunk nap mint nap az interneten, és alaposan meg kell vizsgálni, hogy tényleg az illető most ilyen is kezdett foglalkozni. Tényleg pénzt kér tőlünk, és valóban ennyire hatalmas üzleti lehetőség, utána kell járni, le kell ellenőrizni. Ugye Magyarországon is a bankszektorban már megvannak azok a javaintő e-mailek, információk, amelyek az adott bank küld a felhasználóiknak, hogy mire figyeljenek, és inkább kritikusak legyünk, és duplán ellenőrizzük, mint hogy utána fussunk a pénzünk után.
1: Érdekes dolog ez a deepfake nagyon sok szempontból, de abból a szempontból főként, hogy miért szabadul el valami, amiről tudjuk, hogy nem valós. Hol van ennek a helye, ki indította el, milyen szándékkal, miért létezik ez egyáltalán? Erről fogunk a továbbiakban beszélni, ma is újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világában szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök, közgazdásszal, AI szakértővel ma a deepfake-ről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából, méghozzá a deepfake-kel kapcsolatban, erről beszélgetek ma. Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desztiszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel. Nagyon sok mindent elmondott már Desztiszlava a deepfake-ről. Arról még nem beszéltünk, hogy mondjuk úgy, hogy kinek áll érdekében ezeket létrehozni. Ki gyártja ezeket, és kinek a megtévesztésére próbálják, és miért hagyják ezt? Hogyan létezik az, hogy ez jogilag egyáltalán létezhet az online térben?
2: A deepfake-et többféle szereplő használja sajnos megtévesztésre. Az egyik a politikai csoportok és azoknak a kampányai. Biztos emlékeznek a hallgatók, hogy a Joe Biden Amerika elnökről készültek deepfake videók, amelyek például az egyikben az elnök arra buzdította a választókat, hogy maradjanak otthon az előválasztáson, de volt, hogy Zelenszky ukrán elnök hamis videó is, amely megadásra felszólította a háború idején. Nagyon sok eset van Bangladesh, Pakisztán, Indiában is. Volt, hogy ezzel kapcsolatosan, mert ugye említettem az előző részben, hogy Bulgáriában is használják a megtévesztésre, és akkor ezt az üzleti social médiában posztoltam, és Indiából más cégvezetők jelezték, hogy náluk sajnos előszeretettel a politikai szektorban használják. Viszont a politikán túl a kiberbűnözők és a csalók használják, és olyan támadásokat intéznek, amikor hamis rokonok, vagy pedig vezetők a hangján kicsálnak pénzeket a panikba esett áldozatokról. Sajnos dezinformációs műveletek is vannak a deepfake segítségével, ezek hírek, politikai, vagy társadalmi narratívak manipulására is használják a deepfake-et.
1: Uh-huh. Hogyan lehetséges az, hogy ezt nem próbálják meg megállítani, visszafejteni, jogilag szabályozni?
2: Tudjuk, hogy nálunk az Európai Unióban a GDPR mellett most már az AI Act is életbe lépett, így Európában én azt mondom, sokkal jobban próbálják megvédeni a lakosságot a deepfake-tól, és akkor értelemszerűen azok a platformok is, ahol felkerülnek ezek az anyagok, szintén próbálják leszűrni, és akkor megállítani ezeket, illetve mi, mint felhasználók, hogyha találkozunk ilyen anyagokkal, tudjuk jelenteni ezeken a platformokon, viszont egy adott időre, addig, amíg mondjuk ez teret, és akkor nem lett lekapcsolva, sajnos meg tudja téveszteni a felhasználókat, akik azt gondolják, hogy ez egy válos videó. Uh-huh. És akkor így több millió dolláros károkat is okoznak ezek a csálók.
1: Hová fejlődhet ez, Desi? Milyen mélységek vannak ebben?
2: Hát ugye tudjuk, hogy egyre jobb, meg egyre ügyesebb az AI, mert tanítják, illetve saját magat is fejleszti. Sajnos mindenképpen informáltnak kell lenni az embernek, inkább sokkal jobban kell leszűrni azt, amit lát. Rettentő nagy kritikussággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy leszűrje, hogy tényleg most manipuláció áldozata tud válni, vagy pedig egy igaz információ érkezett ő hozzá. Ahogy mondjak, a deepfake, a pornográfia, a politikai manipulációk, a digitális pénzügyi csalások ott a legerősebb. Mert végsőképpen arra megy ki a játék, hogy valakit mondjuk fekete piározzak, vagy akkor megtévesszék a követőit, vagy pedig pénzt csáljanak a felhasználóktól.
1: A deepfake-ről beszélgetünk, illetve a mesterséges intelligenciáról és az oktatásról. Természetesen állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desztiszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel, úgyhogy érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni, hiszen az oktatással kapcsolatban úgy szintén nagyon sok kérdőjel merül föl a ChatGPT-t és a mesterséges intelligenciát illetően.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újabb érdekességek a mesterséges intelligencia világából. Eddig a deepfake-ről beszélgettünk. Mi ez? Honnan indult? Mik a veszélyei? Hogy milyen keretrendszerben szabályozható és miért nincs még szabályozva? Ebben volt eddigi segítségünkre Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő, állandó tanácsadónk, és most, ahogy ígértem, a mesterséges intelligencia és az oktatás összefonódásáról és kapcsolatáról beszélgetünk, de ez itt is nagyon sok kérdőjel van.
2: Igen, valóban fel kell készíteni a fiatalokat az AI használatra, úgyhogy közben nekik megmaradjon a saját kreativitásuk, a saját gondolkodási képességük és az, hogy dolgokat tudjanak létrehozni. Tudjuk, hogy az AI az oktatásban, akik az élen járnak, például Szingapur, Finnország, Dél-Korea, India, Ausztrália, ne is beszéljünk Kínáról, ezekben az országokban jó koordinált stratégiák vannak, úgyhogy használják, most már azt mondják, AI írás tudosság és annak a fejlesztésére az iskolákban. Szerencsére Magyarországon is elindított ezzel kapcsolatosan tanfolyamokat, illetve betette az oktatásba. Vannak olyan képzések, amelyek az oktatóknak is szólnak, úgyhogy itt is próbálunk felzárkózni.
1: Miben tud segíteni? Mi az, ami tiszta haszon ezzel kapcsolatban? Mi az, amilyen irányban ez úgy fejlődik, hogy jó a srácoknak? Miben állhat a veszélye? Látjuk-e egyáltalán azt, hogy hova fejlődhet ez?
2: Hát az AI az oktatásban annak vannak előnyei, mert ugye a diákok már az iskolában megismerik az AI működését, tudják azt jól használni, és ezáltal jobban lesznek felkészültek a jövő munkaerőpiacára, ahol az AI kulcsfontosságú lesz, ugye hogy szoktam mondani, ahol az AI végsőképpen vagy munkatárs kolléga, amelyel kell kollaborálni, vagy pedig versenytárs, mert ugye arról beszélgettünk már más anyagokba, hogy lesznek olyan szakmak, amelyek megszűnnek, és lesznek olyan szakmak, amelyek létrejönnek. Én úgy gondolom, hogy ennek a használata növeli a diákoknál az innovációs képességet, a probléma megoldó készséget, elősegíti őket, hogy tudjanak, hogy etikusan kell, és felelősen kell használni a technológiát, viszont emellett a veszélyt abban látom, hogyha nem tanulnak, és akkor nem képesek leszűrni, hogy a megkapott adatok mennyire igazak, és egyszerűen elkényelmeskednek. Ez kb. Olyan, mint ugye a mi korunkban, amikor a matek vizsgáknál nem is volt szabad használni a számológépet, mert ugye az nagyon kényelmesített volna minket.
1: Mi az, amiben ez hasznosan fejleszthető úgy, hogy kizárható belőle minden olyan, ami hát, hogy mondjam, csak ugye azt a veszélyt fenntartja, amit például ugye a social media felületeken viccesen megpróbálnak megosztani az emberek, hogy a jelenkori orvosok is a ChatGPT segítségével tanulnak, úgyhogy jó lesz, hogyha rászokunk az egészséges ételekre, ami nyilván túlzás, és nem is egy szép vicc, mert hát azért az enyhe túlzás, de mégiscsak azért az emberben benne van ez a bogár, hogy akkor mi lesz, hová jutunk, hol lesz az igazi tudás?
2: Hát igen, ez valóban egy igaz kérdés, mert végsőképpen, hogy te is mondtad, a tananyagokat is már az AI segítségével használják, ami azt jelenti, hogy tényleg az, aki mondjuk jóva hagyja azokat, olyan tudással kell rendelkezzen, hogy lássa, hogy ezek váló adatok is igaz az adatok, és nem csak az AI kreálmánya, mert emlékszel, beszéltünk az AI is a hallucináció, hogy miért van úgy, hogy bizonyos kérdésekre megtévesz minket az AI, viszont lehet azt mondani, hogy abba az érába léptünk bele, ahol a dolgoknak a kreálása, illetve az egymással váló kollaboráció és az egymással váló együttműködés, és akkor így semmiképp se szabadna félretenni, félrerökni az AI-t, és félni tőle. Én úgy tudom, hogy a diákok legtöbb esetben arra használják az AI-t, hogy mondjuk ötleteket kapjanak, amikor egy dolgozatot kell írniuk, vagy pedig akkor az információt sokkal gyorsabban leszűrik, és akkor kvázi megkérik az AI-t, hogy azt a tananyagot helyettük olvassa el, és akkor két oldalba foglalja össze, ami mondjuk abból a szempontból nem gond, mert tényleg ahhoz szükséges, hogy jól tudjanak gondolkodni, jó kérdéseket tegyenek föl, hogy jó válaszokat kapjanak.
1: Tehát tulajdonképpen akkor itt is arról van szó, hogy az embernek magának kell jól dönteni, jól választani, önfegyelmet és önuralmat gyakorolni, hogyha valódi tudást akar, illetve élni a gyanújogával, bármilyen mesterséges intelligenciához köthető tartalommal kapcsolatban is utána járni, még mielőtt széttrombitáljuk. Valahogy így?
2: Igen, én is így gondolom, mert lehet azt mondani, hogy most már minden ember kezébe ott lehet az AI titkárnő, amely segíti őt a munkába, vagy akkor a hétköznapi életbe, de ugyanúgy, mint amikor mondjuk szeretnénk valamit létrehozni, és akkor mi vagyunk azok, akik felelnünk annak az eredményért, mert mondjuk tegyük a cégnél nekünk kell megcsinálni egy pályázatot, és abban olyan adatokat kell szerepelni, amelyek igazak, illetve olyan eredményeket kell felmutatni, amelyeket meg tudjuk csinálni ennek a projektnek a használatával. Ugyanúgy mondjuk az AI-t arra használva, hogy ír nekem egy bevásárló listát, meg egy olyan leves receptet, amely lenyűgözi az egész családot, hogy az embernek valamilyen szinten már tapasztalatnak kell lennie ahhoz, hogy átlássa, hogy valóban olyan dolgot kreált az AI, amelyből eredmény fog születni. Hát végsőképpen mi emberek hoztuk létre az AI-t, úgyhogy ilyen alapon, ahogy szoktak viccelődni ismerőseim, hogyha nagyon elegünk lesz belőle, akkor kihúzzuk az áramhálózatból, és akkor ennyi neki. De ezt most csak viccnek mondtam.
1: Állandó szakértőnkkel, Dimitrova Desziszlava okleveles villamosmérnök közgazdász AI szakértővel beszélgetünk újfent a mesterség és intelligenciával kapcsolatos érdekességekről, úgy mint a deepfake, illetve a mesterség és intelligencia és az oktatás kapcsolatáról. Deszi, köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, Petra.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Könyvbemutató itt a Mannán, a vendégem Molnár Éva, illatterapeuta és coach, a láthatatlan gyógyító, az illatok terápiás ereje című könyv szerzője. A könyvet is ünnepeljük, illetve az illatokat is ezzel a beszélgetéssel. Szia Évi, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok!
1: Na, kezdjük azzal, hogy mit is csinál egy illatterapeuta, aminek van egy fancy-bb elnevezése, amit úgy hívnak, hogy olfaktív terapeuta. Na, mit jelent ez?
2: Az olfaktív terápia tulajdonképpen a szaglás segítségével végzett lelki blokkoldás. Ez tulajdonképpen az aromaterápia és a pszichoterápia házasságából jött létre ez a módszer. És nagyon finoman, intenzíven lehet vele emlékeket, traumatikus élményeket előhívni, és ennek segítségével ezeket oldani, illetve ezeknek a lelki terheit feloldani.
1: Hogyan tud ez összekapcsolódni? Miért ilyen fontos a szaglás? Miért ilyen fontosak az illatok? Hiszen azt tudjuk, hogy amint megérzünk egy illatot, én például a mai napig meg tudom mondani, hogy ez bölcsi illat. A bölcsödében volt ilyen illat, az óviban volt ilyen illat, a nagymamának ilyen illata volt. Az unokahúgaim azt mondják, amikor találkozunk, hogy átviszek nekik egy pulcsit, mert fáznak, amikor itthon vannak Magyarországon, mert sajnos Franciaországban élnek, hogy ennek keri illata van. És azonnal megjelenik sok-sok évnyi emlék. Ez hogyan működik? Miért ilyen fontosak az illatok?
2: Ez így van, a szaglásunk az egyik legősibb érzékszervünk, és ennek evolúciós okai vannak, hogy a fajfenntartást és a túlélésünket segít biztosítani az, hogy az illatok, illetve a szagok a szaglás segítségével közvetlenül az agyunknak olyan területeire jutnak, amik egyrészt az érzelmeket, az emlékeket tárolják, illetve nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a területekhez is, amik a rögzült viselkedési sémákat, illetve az ösztönös reakciókat irányítják. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor megérzünk egy illatot, azok az emlékek, azok az élmények, tapasztalatok komplexen, képekkel, érzésekkel, mindennel együtt felszínre jönnek. Amikor megérezzük az illatot, akkor ez egész egy ilyen csomagban a felszínre tud kerülni, bármennyire mélyen is el vannak temetve, vagy bármennyire is régen történtek ezek az élmények, tapasztalatok. Úgyhogy ennek ez az oka. És ha belegondolunk, akkor például a túlélésünket olyan módon tudják segíteni az illatok, szagok, hogyha megérzel egy rossz illatot, akkor nyilván nem fogsz közel menni hozzá, nyilván nem fogod megkóstolni, nem fogod megenni, nem fogsz abból fogyasztani, vagy nem mész be egy terembe, vagy egy helységbe, ahol kifejezetten büdös van, mert a szervezetünk így védekezik ez ellen a számunkra veszélyes, vagy kellemetlen hatások ellen. Hogyha az érzelmi részét nézzük, akkor, vagy a fajfenntartás részét például, akkor ugye a párválasztásban is nagyon megszeretett játszanak az illatok, hiszen úgy vagyunk kitalálva, hogy azok iránt az egyedek iránt érzünk vonzalmat, akik tőlünk eltérő genetikai koktélval rendelkeznek, és azért olyan illatot, olyan feromonszerű vegyületeket bocsátanak ki, amik számunkra őket vonzóvá fogják tenni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog.
1: Hogyan tudja a blokkjaimat, a nehézségeimet, az elakadásaimat oldani az illat?
2: Többféleképpen is. Az egyik például pont az emlékeket, érzéseket előidéző tulajdonsága, amit te is említettél, hogyha én megérzek egy olyan illatot, ami egy korábban eltemetett emlékhez kötődik, akkor ugye az nagyon intenzíven fog a felszínre jönni. És ennek segítségével tudjuk ezeket a traumatikus élményeket vagy tapasztalatokat feldolgozni. Például, hogyha neked egy illathoz, mondjuk nem tudom, egy levendulás öblítőhöz egy traumatikus élményet fűző,

0: mert ezt az illatot érezted akkor, amikor valami rossz dolog történt veled, akkor ennek az illatnak a segítségével ezt fel tudjuk idézni, ezt az emléket, és különböző technikákkal, főként imaginációs technikával ezeket fel tudjuk oldani, illetve ki tud jönni az az érzelmi teher, ami ehhez az illathoz kötődik. Ami ennek az érdekessége, hogy az olfaktív terápiában azokkal az illatokkal dolgozunk, amiket elutasítunk, mert azokat az illatokat, amikhez nekünk rossz, traumatikus élményeink kötődnek, azokat azért a későbbiekben el fogjuk utasítani, hiszen így védekezik a szervezetünk az ellen, hogy ezek az élmények, ezek az emlékek folyamatosan újra előjöjjenek, és szembesüljünk velük.
1: Évi, hogyan tudunk minden illatot prezentálni egy ilyen terápia során? Pontosabban nem mi, hanem te, a szakértő, a terapeuta, hiszen a világ összes illatát nem tudjuk felvonultatni, és plusz ugye nyilván akkor adódik a kérdés, hogy ezeket meg kell szaglásznom beszélgetés közben?
0: Igen, ezeket szaglászni kell beszélgetés közben, de nem vonultatjuk fel a világ összes illatát. Amikor jön hozzám egy kliens egy témával, akkor a témájához én ajánlok neki 4-5 olyan illatot, amit megszagol, és ebből a 4-5-ből fogja ő kiválasztani azt az illatot, amit a leginkább elutasít, amit a legkevésbé szeret, és egy olyat, ami kifejezetten jó hatással van rá, és ezzel a két illattal fogunk dolgozni a terápiában.
1: Hogyha az illatokkal dolgozunk, akkor nyilván emlékekkel is dolgozunk, és valahogy azok mindig kapcsolódnak ízekhez is.
0: Ez így van, nagyon szorosan összekapcsolódik a két érzék tulajdonképpen. Ezért is van egyébként az, hogyha valakinek például vagy valamilyen sérülés, vagy valamilyen betegség, fertőzés, akár a COVID kapcsán elveszti a szaglását, akkor az ízérzékelése is majdhogy nem teljesen elvész. Ez a két érzék ez nagyon szorosan összekapcsolódik. Én a terápiában csak az illatokkal dolgozom, az ízeléssel nem. Kivéve akkor, amikor arról van szó, hogy anozmiát szeretnénk helyreállítani, ami a szaglásvesztést jelenti, akkor igen, mert akkor kifejezetten a terápiához hozzátartoznak olyan ízek, amik segítik a szaglás visszahozatalát, vagy visszaállítását.
1: A műsor vendége Molnár Éva, egyrészt illatterapeuta, vagyis olfaktív terapeuta, viszont másrésztől a Láthatatlan gyógyító, az Illatok terápiás ereje című könyv szerzője, és most a könyvet is ünnepeljük meg, hát nyilván az illatokat is, és még mielőtt a könyvről és annak a szerzői folyamatairól beszélgetnénk, a következőkben egy kicsit beszélgetünk erről a bizonyos ízlelés, de főleg a szaglásvesztésről, ami ugye a Covid után nagyon sok mindenkinél így maradt. Hogyan lehet ezt az illatokkal gyógyítani? Ezzel folytatjuk majd.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Molnár Éva, kócs és illatterapeuta, akinek a láthatatlan gyógyító az illatok terápiás ereje című könyvéről is beszélgetünk. Eddig az illatokról beszélgettünk, az illatterápiáról beszélgettünk, és egy kicsit Évi is bemutatkozott, hogy lássuk azt, hogy hogyan indult el az ő életútja az illatok felé. Hogyan született meg a könyv, Évi?
2: A könyvem úgy született, hogy azzal szembesültem, hogy én nagyon mélyen beleástam magam az illatos gyógyítás módszertanába, de akárhányszor elmondtam valakinek, hogy ezzel dolgozom, csak néztek rám kerek szemekkel, hogy jó, oké, ez tök jó, de miben más ez, mint az aromaterápia. És azt gondoltam, hogy megérdemel egy könyvet, hogy ennek a két egyébként nagyon finom és nagyon hatékony terápiás eszköznek a különbségeit bemutassuk, illetve megmutassam azt, hogy pontosan az olfaktív terápiát mire és hogyan tudjuk használni, mire kell figyelni, hogyha ezt az eszközt szeretnénk a jó közérzetünk helyreállításában használni. Úgyhogy ez volt a legfontosabb motivációm.
1: Amikor a könyv elkészül, akkor van nyilván egy eufória, akkor van ott egy megszületett gyermek, de van egy projektnek vége is. Maga a könyvnek a születése, az nyilván egy sokkal mélyebb folyamat, mint pusztán az, hogy az ember az összegyűjtött információit és a tapasztalatait leírja. Ez hogyan alakult nálad?
2: Nálam nagyon, nagyon érdekes volt ennek a születése, mert én nem csak magáról a módszerről szerettem volna írni, hanem ha már Franciaországban élek, és az illatos gyógyítás hazájában, akkor szerettem volna bemutatni azt a folyamatot is, ahogyan megszületett az illatterápia, ahogyan megszületett az aromaterápia, hogy milyen több évszázados tudás és hagyomány van-e mögött, és ennek az integrálása volt nekem nagyon fontos, hogy be tudjam azt is mutatni, hogy ez a módszer ez nem a semmiből jött létre, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúló hagyományokon alapszik. Tulajdonképpen abból az időből származik az illatos gyógyításnak a koncepciója, amikor még az ókorban, középkorban nem vált el egymástól a parfümkészítés meg az illatos gyógyítás, illetve a gyógyítás. És ezt szerettem volna bemutatni még a módszer mellett, hogy meg legyen idézőjelbetéve ágyazva neki, hogy tudjuk, hogy ezt hova helyezzük el a gyógyítóeszközök palettáján.
1: Ez azt is jelenti, vagy jelentheti, hogyha az ember egy kicsit tudatosabban választana magának illatot, akkor gyógyítaná nap 24 órájában magát, vagy nem a 24-ben, de mondjuk az ébrenléti időben?
2: Hát, hogyha természetes illatokat választ, és nem mesterségesen előállított szintetikumokat, akkor akár ezt megtehetnénk, hiszen a természet elképesztő kincses bánya ilyen szempontból. Rengeteg gyógyító növényünk van, amiből készítenek illóolajokat is, gyógynövénytejákat, forrázatokat, tejákat, úgyhogy ezt akár megtehetnénk.
1: Hogyan segít a könyv? Hogyan épül fel a könyv? Hogyan tud segítség lenni azoknak, akik mondjuk nem foglalkoztak még az illatokkal, vagy az illatos gyógyítással, ahogy olyan szépen mondod?
2: A könyv első részében az illatos gyógyítás történetét írom le egészen a napjainkig, az ókortól kezdve, hogy hogyan használták akár parfümként, akár térillatosításra különböző gyógynövényeket, aromás növényeket. Ezt én kifejezetten úgy írtam meg, hogy inspiráció is lehet, mert rengeteg olyan felhasználási módról írok benne, és gyógynövényről, amit akár ma is használhatunk, és kipróbálhatunk otthon a háztartásban. A könyv második része beszél egészen konkrétan az olfaktív terápiáról, hogy hogyan működik a szaglásunk, hogyan működik a terápiás folyamat. Leírom azt is, hogy én hogyan csinálom a terápiát, illetve leírok jó néhány gyógynövényt, aromás növényt, hogy miben, hogyan tudnak nekünk segíteni az illatukkal. A könyvben egyébként van egy fontos rész, ami arról szól, hogy adok hozzá praktikus tanácsokat, hogy hogyan lehet ezeket az eszenciákat jól és biztonságosan használni, hiszen ne felejtsük el, hogy attól, hogy ezek az anyagok természetes anyagok, még hordoznak magukban kockázati tényezőket, hiszen nagyon erőteljes hatással rendelkeznek. És a harmadik fejezet pedig kimondottan a minőségi illóolajokról szól, arról, hogy hogyan választunk magunknak megfelelő eszenciákat, milyen kockázati tényezőkre figyeljünk, honnan tudjuk, hogy egy illóolaj valóban terápiás hatással rendelkezik és megfelelő minőségű, mert ez számomra kifejezetten fontos, hogy ilyen gyakorlati útmutatót is adjak, hiszen rengeteg termék van a piacon, és egy olyan fogyasztó, aki nem biztos, hogy végzett aromaterapeuta, nem biztos, hogy meg tudja állapítani egy-egy eszenciáról, hogy ez jó minőségű-e, vagy nem, vagy neki tényleg arra van-e szüksége, vagy nem. Úgyhogy ehhez szerettem volna praktikus segítséget is nyújtani a könyv végén.
1: Az illatokkal kapcsolatban még zárásképpen, Évi, említetted a geriátriát, hogy ott is sikerrel alkalmazzák. Gyerekeknél, állatoknál használhatjuk-e, ha igen, akkor hogyan, és mik a főbb illatok, amiket különböző állapotokra sikerrel használhatunk?
2: A gyerekeknél nagy körültekintést igényelnek az illóolajok. Nagyon sok olyan van, amit nem szabad gyerekeknél használni, mert megterheli nagyon a szervezetüket, illetve nagyon sok kockázati tényezőt használnak, de vannak kifejezetten gyerekbarát illóolajok, ilyenek például a kamilla, vagy a mandarin, a levendula. Ezek nagyon finom, gyengéd eszenciák, ezeket nyugodtan lehet gyerekeknél is használni. Amire figyelni kell, hogy mi olfaktív terápiában például gyakran eljük, hogy az illóolajos fiolából is lehet szagolgatni az eszenciákat. Ezt gyerekeknél nem szabad megtenni 7 éves kor alatt, mert nincs még kellőképpen kifejlődve a tüdejük hozzá, úgyhogy csak 7 éves kor fölött lehet közvetlenül nekik illatokat, illóolajokat szagolgatni. Az állatoknál még sokkal nagyobb körültekintéssel kell használni az illóolajokat. A kutyáknál nekik ugye sokkal érzékenyebb a szaglásuk, úgyhogy ha szeretnénk például diffúzort üzemeltetni úgy, hogy kutya van a háztartásban, akkor sokkal kisebb cseppszámot érdemes a diffúzorban használni, mint amit egyébként mi magunknak, embereknek használnánk. Illetve, hogyha a kutyát testi problémákkal szeretnénk kezelni, például fertőtleníteni a bőrét, vagy gyulladást csökkenteni a bundáján, akkor sokkal nagyobb higításban kell az illóolajokat használni, mint az embereknél. Ez maximum 1% lehet, tehát egy növényi olajba beleteszünk mondjuk egy csepp illóolajat, 10 ml növényi olajba egy csepp illóolajat teszünk. Macskáknál, meg még ennél is sokkal nagyobb körültekintést kell alkalmazni. A macskák nem feltétlenül tolerálják jól az illóolajokat, van jó néhány olyan, amit kifejezetten tilos náluk használni.
1: Mik azok?
2: Ilyen például a cédrus eszencia. Náluk még alacsonyabb higításban kell használni, és még kevesebb csepp számmal az illóolajokat. És nagyon kell figyelni a reakcióikat is, hogyha elkezdenek köhögni, plüszkölni, elhagyják a helységet, vagy olyan reakciókat mutatnak, ami a szokásos viselkedésüktől eltér, akkor abba kell hagyni az illóolajok használatát a jelenlétünkben.
1: Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál és ránk értél. Honár Éva volt a vendégem, illatterapeuta és coach, a Láthatatlan Gyógyító, az Illatok Terápiás Ereje című könyv szerzője. Köszönjük szépen, amit elmondtál, és köszönjük a könyvet is.
2: Én köszönöm, hogy itt láttam.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, akivel a stresszoldásnak egy egészen speciális módszeréről fogunk most beszélgetni, a légzés, illetve a légzés technikáknak a varázsáról. Szia Alma, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia, mindenkit köszöntök szeretettel, itt vagyok ismét.
1: No, kezdjük onnan, hogy a légzés nagyon-nagyon sok mindenre tud gyógyír lenni, hogyha elkezdünk vele tudatosan foglalkozni, odafigyelni rá, és nem csak reflexből hagyni, hogy ugye lélegezzen a testünk, mert ez egy olyan automatizmus, ami mindannyiunkban megvan.
2: Így van, szerencsére nem kell rá odafigyelni, tehát ugye teljesen automatán működik a légzés, viszont pont ezért nem használjuk a légzést tudatosan, pedig gyakorlatilag, hogyha elkezdenénk tudatosan használni, akkor teljesen ki tudnánk egyensúlyozni az idegrendszerünket, és bizonyos szituációkban, amikor akár stresszesnek, frusztráltnak, vagy dekoncentráltnak érezzük magunkat, akkor rögtön tudnánk összpontosítani és központosítani, és hát a légzés az, ami ingyen van, mindig ott van kéznél, tehát nem kell hozzá edzőruhába öltözni, vagy akár elmenni otthonról, és akár pár perc légző gyakorlat is nagyon pozitív hatással tud lenni önmagunkra, csak nagyon kevesen használják.
1: Sokszor hallani például arról a típusú légző gyakorlatról, amit az amerikai tengerész gyalogosoknál is alkalmaznak, pontosabban amit ők alkalmaznak, hiszen megtanítják nekik, hogy hogyan tudnak egészen rövid idő alatt nyugvópontra kerülni és pihenni, hogy aztán tovább tudják tenni a dolgokat. Tehát gondolhatjuk, hogy ők milyen stressz alatt vannak. Hogyan tudjuk a légzést, a lélegzést, a lélegzés tudatosítását mint jó szelet befogni a vitorlánkba, Alma?
2: Először is tudatosnak kell lennünk a légzésünkkel kapcsolatban. Érdemes egy nagyon egyszerű gyakorlatot megpróbálni. Az egyik kezünket tegyük a mellkasunkra, a másikat a hasunkra, és csak lélegezzünk úgy, ahogy eddig is tettük. Semmiféle egyéb változtatás nem kell. Viszont nézzük meg, hogy az alsó vagy a felső karunk emelkedik először a kezünk, tehát mellkasba vagy inkább hasba lélegzünk. Ezzel rögtön ki tudjuk azt deríteni, hogy felületesen lélegzünk, tehát kapkodjuk a levegőt, piciket lélegzünk a mellkasunkba, vagy mély, lassabb légzésen vagyunk, és mondjuk a hasunk kezd el elsőként emelkedni, tehát mint hogyha egy lufi lenne a hasban, ami minden irányba előre, hátra, jobbra és balra is tágul. Így már rögtön kiderül az, hogy egyfajta folyamatos hiperventilációban vagyunk, ami eleve egy idegesség érzetet is generál, és azáltal belekerülünk egy ördögi körbe, vagy kihasználva a légzés erejét, mélyeket és lassabban lélegzünk, ezáltal a percenkénti légzés számunk ugye alacsonyabb, ami normál esetben azért jó lenne, hogyha olyan 10-12 körül, maximum 14 körül lenne légzés per perc egy embernél, de hát ez általában akár több is lehet, 16-18-20 légzés is percenként, amikor pedig kifejezetten lassú, mély légző gyakorlatokat végzünk, akkor akár ez lemehet 4-6 légzésre is percenként.
1: Mit tud adni nekünk a tudatos légzés?
2: Hát gyakorlatilag mindent, tehát a légzés az nem valami ezó-mizó dolog, hogy akkor megváltoztatja az embert, és rögtön elkezd az univerzummal csatlakozni, tehát nem erről szól a történet, hanem arról, hogy egész konkrét fizikai hatásai is vannak a stresszre, kiegyensúlyozza például a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszert, ugye a szimpatikus idegrendszer a pörgésért, a cselekvésért, a csekkbefizetésért felel, és ugye általában ez működik túl normál állapotunkban, amikor tesszük a dolgunkat, és ugye megyünk abba a bizonyos taposómalomba, míg a paraszimpatikus idegrendszer pedig ugye az emésztésért és a pihenésért felel, ugye az úgynevezett rest and digest üzemmód. És ugye az a probléma ezzel, hogy ha egyszerre nyomjuk a féket és a gázt, akkor ugye túl sok hatást az autóban sem érhetünk el. Tehát lényeges lenne az, hogy ebben megtaláljuk a harmóniát. Mind a kettőre szükség van, viszont az, amikor túlműködik valakinek a szimpatikus idegrendszere, akkor jönnek ugye az alvás problémák és az emésztési problémák, hiszen ugye nem tud átkapcsolni paraszimpatikus működésbe. Ugye ez az egyik dolog, tehát azáltal, hogy tudatosítom a légzésemet és légző gyakorlatokat végzek, megnyugtatom magam pár perces légzőgyakorlatokkal, ezáltal ezt például azonnal ki tudom egyensúlyozni, illetve hogyha mondjuk szeretnék energiát nyerni a légzésből, akkor is egy más típusú légzést csinálunk, vagy amikor szeretném magam megnyugtatni, akkor is egy más típusú légzést alkalmazunk, vagy amikor például szeretném lecsendesíteni az elmémet, a testemet, és még szeretnék nyugovóra térni. Tehát nagyon sokféle légzőgyakorlat van, ezt az alapján változtatjuk, hogy a belégzés milyen gyors vagy lassú, és a kilégzés mennyire gyors vagy lassú, illetve vannak-e légzés visszatartások, úgynevezett pozitív légzés visszatartás, amikor beszívom a levegőt és bent tartom, ezt nevezik pozitív légzés visszatartásnak, vagy pedig amikor kifújom és nem veszek levegőt egy pár másodpercig, ugye ezt nevezik negatív légzés visszatartásnak. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindenre, ahogy elmondtam, használható, csak sajnos nagyon kevesen élnek ezzel, sokkal előfordulnak mondjuk az emberek egy nyugtatóhoz, egy altatóhoz, mint hogy elkezdjenek rendszeresen légzőgyakorlatot végezni. Nekem azért nagyon masszív személyes tapasztalataim is vannak, én 2020-ban pánikrohamokkal küzdöttem, és hát amikor ugye elmentem az orvoshoz egyébként szívinfarktus gyanújával, és te hatalmas kivizsgáláson vettem részt, azt mondták, hogy mindent rendben találnak, viszont hát menjek fel ugye a neurológiára, mert hát valószínűleg itt ugye pánikrohamokról van szó, és akkor hát ott nyilván az orvos mit ajánl, azt mondta, hogy kezdjek el nyugtatót szedni, és hogyha beveszek napi 2-3 szemet, akkor biztosan jobban leszek, mert hát általában ugye így kezelik a pánikrohamosokat, emellett ugye menjek egy pszichológushoz, és akkor kezeltessem magam. Na most ez volt az a pont, amikor én a légzéshez fordultam, és teljesen alternatív módon elkezdtem légzőgyakorlatokkal meggyógyítani saját magam, és 4 hónap alatt sikerült teljesen és végérvényesen megszabadulni a pánikrohamoktól, úgyhogy semmilyen gyógyszert soha nem kellett bevennem.
1: Pirner Alma, holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. Hamarosan beszélgetünk tovább a légzés fontosságáról, a légzés tudatosságról és arról, hogy mi mindenen tud segíteni, például a stresszoldásban, vagy például a szorongás oldásában. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Jó!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Pirner Alma, holisztikus egészségkócs, stresszoldás, pánikbetegség oldása, vagy annak a tompítása, szorongás oldás, illetve még egyéb sok dolog, amiben a légzés tudatosság, vagy a tudatos légzés, illetve légzés technikák segíteni tudnak. Alma, egyrészt köszi, hogy itt vagy, másrészt pedig akkor adódik nyilván a kérdés, hogy itt van, említetted a pánikbetegséget. Nagyon-nagyon sok szorongó fiatal is van. Szoronganak a vizsgák miatt, a tanulás miatt, a világnak való megfelelés miatt, köszönhetően ugye a social media felületeknek. Hogyan tudunk elkezdeni dolgozni úgy a légzéssel, hogy mondjuk segíteni tudjunk a srácoknak?
2: Elsőként nekünk kell tudatosítani a légzésünket, az, ahogy mondtam, hogy ne egy automatizmus legyen, hanem figyeljünk oda ugye a mély és egyenletes légzésre, hogy ne egyfajta felületes hiperbó legyen, ami által sokkal inkább elfáradunk, az agyunk is egy ilyen agyi köd jön létre, illetve ugye a pulzusunkat ezáltal folyamatosan magasan tartjuk. A másik az, hogy legyen a napi rutinunk része a légzőgyakorlat, már 2-3 perces légzőgyakorlatokkal rendkívüli eredményt lehet elérni, tehát ezt iktassuk be mondjuk egy reggeli rutinba, egy lefekvés előtti rutinba, meg napközben egy 2-3 percben, amikor úgy érezzük, hogy éppen olyan helyzetünk van, hogy szükséges egy picit megnyugodni, megpihenni, vagy valami fontosabb döntés előtt állunk, vagy egy olyan szituációban, amikor érezzük azt, hogy felülkerekedik a szorongás rajtunk, a félelem, akkor egyszerűen csak leülök, behúnyom a szemem, tudatosítom a lélegzetemet, mélyeket és egyenletesen lélegzem, és arra figyelek oda, hogy a kilégzéseim hosszabbak legyenek, mint a belégzéseim. Nagyon egyszerű példa, mondjuk 4 másodperc alatt belélegzünk, 6 másodperc alatt kilélegzünk, vagy 4 másodperc alatt belélegzünk, 8 másodperc alatt kilélegzünk. Ahogy egyszerűen csak számolom a lélegzetemet. Már ezáltal, hogy odafókuszálok a lélegzetre, ennek a mélységére és ennek a lassítására már 2-3 perc alatt meg tudom nyugtatni saját magamat, és ki tudom egyensúlyozni azt a bizonyos szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer, illetve ugye az agynak is van egy különleges működése, az amigdala, illetve a prefrontális kéreg, ugye az amigdala felelős elsősorban a félelmekért, a szorongásokért, a dühért, egy csomó olyan érzelemért, amit ugye szabályoz, tehát nagyon egyszerűen, hogy engem egyszer mondjuk megharapott egy kutya, akkor onnantól kezdve mindig, amikor meglátok egy kutyát, akkor az amigdala fogja azt jelezni, az agyamnak ezen része, hogy félni kell a kutyától, mert a kutya veszélyes. Míg ugye a prefrontális kéreg az, ami felelős azért, hogy racionálisan gondolkodjunk, és amikor ugye az amigdala túlműködik, akkor a prefrontális kéreg az, ami ugye próbálja ezt kompenzálni, és végig gondolni, hogy jó, de hát nem minden kutya olyan, hogy feltétlen meg akar engem támadni. Tehát ahogy megértjük ennek a működését, hogy ugye ne legyen ez a diszfunkció, hogy túlműködik az amigdala, ez az érzelmi riasztórendszer tulajdonképpen az agynak, ezt is például a légzéssel lehet kiegyensúlyozni, hogy egyszerűen megpróbálok az itt és mostban jelen lenni, és nem előre predesztinálni olyan félelmeket, amik valószínűleg soha nem fognak megtörténni, de azáltal, hogy ugye elképzelem, hogy mi az, ami megtörténhet velem a jövőben, és ez egy negatív érzelem, ennek a negatív érzelemnek azonnal hatása lesz a szervezetünkre, és a szervezetünknek a biokémiai folyamatokra. Tehát úgy is mondhatnám, hogy saját magunkat paráztatjuk be sokszor így leegyszerűsítve, és ezáltal van egy olyan fizikai hatás is, ami egyfajta szorongássá fog válni, és aztán ezekből a szorongásokból jönnek a pánikbetegség, pánikrohamok, vagy akár ugye az alvás problémák.
1: Olyan érdekes különben, hogyha belegondol az ember, akkor amikor valami nagyon nyomja az ember szívét, lelkét, akkor van olyan, hogy veszünk egy ilyen nagy levegőt, és olyan jól esik, és megnyugtat, és talán erre lenne érdemes elkezdeni figyelni. Például odáztam, hogy megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy mikor jönnek elő ezek a nagy sóhajok, amikor olyan óriási nagy levegőt vesz az ember, vagy amikor így csinál, és akkor utána kifújja a levegőt, hogy ezekre a pontokra érdemes lenne figyelni, hogy mikor érzem magam így, és akkor például beiktatni egy-egy X darabos belégzés-kilégzés sorozatot?
2: Amikor ezek az egyfajta sóhajtozások vannak, meg amikor egymásra veszik a levegőt, ez a bizonyos hüppögés, amit a gyerekek is csinálnak, igen, igen. Vagy ezek a nagy sóhajok, akkor már ugye a szervezetünk tulajdonképpen önmaga is próbálja oldani a feszültséget. Tehát akkor már egy automatizmus ezáltal bekapcsol, úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy a szervezet ilyenkor próbálja lenyugtatni önmagát ezekkel a sóhajokkal, vagy akár a gyermekeknek, amikor sírnak ezzel a fajta hüppögésével, amikor egymásra veszik a levegőt. Tehát én inkább azt mondanám, hogy azáltal, hogy tudatosabban élünk, ezáltal kellene kiküszöbölni azt, hogy a szervezetnek már ilyen automatizmusokat kelljen alkalmazni. Tehát ne várjuk meg azt, amit nyilván az ember kap egy sírógörcsöt, aztán elkezd hüppögni, hanem azáltal, hogy én kezelem egyébként az érzelmeimet, úgy a pozitív, mint a negatívakat, tehát elkezdek figyelni a saját érzelmi szabályozásomra, arra, hogy hogyan is érzem magam. Van annyi önismeretem, hogy tudom, hogy vannak olyan szituációk, amikor mondjuk félelmet kelt valami bennem, amikor szorongást, például be kell mennem a főnökömmel tárgyalni, ki kell állnom egy színpadra szerepelni, valakitől kell kérnem valamit, ami nekem diszkomfortos, akkor már mielőtt belemegyek ebbe a negatív szituációba, ami úgy hat számomra, hogy negatívan, már azelőtt érdemes fölkészülni. Egyfajta pár perces légző gyakorlattal. Tehát én sokkal inkább a prevencióban, a megelőzésben hiszek, és a rendszeres gyakorlásban. És a légzés gyakorlásnak egyébként az a fantasztikus előnye, nem csak az, hogy ingyen van és mindig kéznél van, tehát a kocsiban lehet gyakorolni, hogyha az ember úgy érzi, az irodában, hogyha fölbosszantották, be lehet menni a mosdóba 3 percre. Nem csak ez, hanem az, hogy nagyon gyorsan hatást érünk el. Tehát ez nem olyan, mint egy fogyókúra, hogy csinálni kell 1-2-3 hónapig, hogy lássam a tükörbe, hogy már vékonyodik a derék és kúsznak le a kiló, hanem így gyakorlatilag rögtön mérhető is, okos eszközökkel, az, hogy igen, a pulzusom lejjebb ment, érzem azt, hogy megnyugodtam, érzem azt, hogy nem kapál már úgy a szívem, össze-vissza kapálódzik a mellkasomba. Tehát ezeket iktassuk be, és legyen egyfajta napi rutin része, amikor pedig tudom, hogy jön egy olyan szituáció, ami számomra szorongáskeltő, ez az én 7 éves vagy 9 éves gyerekemmel is ugyanígy van, 7 éves kora óta tanítom őt egyébként légzőgyakorlatra, illetve meditációra, most már 2 éve foglalkozunk ezzel, és ő is tudja, hogy vannak olyan szituációk, például amikor a fogorvosi székben ül, amit nyilván semmelyik gyerek nem szeret, akkor ha odafigyel a légzésére és arra koncentrál, akkor sokkal inkább meg fog tudni nyugodni. Tehát amikor tudom, hogy van egy szituáció, akkor tanítsuk meg erre, ahogy kérdezted a fiatalokat, a gyerekeket, általános iskolásokat, egész kicsi gyerekeket is már meg lehet erre tanítani játékosan.
1: Pinner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzés technikákról, a légzés varázslatos segítő képességéről beszélgetünk. Érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Pirner Alma holisztikus egészségkócs a vendégem a mai műsorban. A légzéstechnikákról, a stresszoldó, szorongásoldó, akár a pánikrohamoldó légzéstechnikákról, ezeknek az egyszerűségéről és fontosságáról beszélgetünk. Nagyon sok mindent elmondott már Alma eddig is. Amit én most szeretnék zárásképpen, Alma, kérlek, hogy azt mondd el nekem egy afféle útravaló csomagként, hogy hogyan induljunk el, hogyan kezdjünk el erre figyelni. Mik a legegyszerűbb módszerek, amikkel rá tudjuk szoktatni magunkat arra, hogy rendszeresen a légzéshez nyúljunk akkor, amikor valami kibillent minket az egyensúlyunkból, vagy amikor stresszelünk, szorongunk?
2: Elsőként azt, hogy tudatosítsuk a légzésünket, tehát minél többet egy nap próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy most én hogyan lélegzem. Akár be is lehet állítani egyébként a telefon emlékeztetőjét egy 2-3 alkalmat egy nap, hogy amikor az megjelenik és elkezd csilingelni, akkor figyeljek oda 1-2 percig csak a légzésemre, hogy hogyan is lélegzem, hogyan is tartom magam, mennyire egyenes a felső testem, mennyire vannak fölhúzva a vállak, begörnyeszve, vagy pedig mennyire tartom szépen ugye a felső testemet, ezáltal tud jól működni például a rekeszizom is, ezáltal tud jól működni, hogy a rekeszizom megfelelően mozog, akár az emésztés is, tehát itt, ahogy mondtam, fiziológiailag ugye minden mindennel összefügg. A tudatos légzés után, hogy tudatosítottam egy pár percig, kezdjem el olyan szituációkban használni a nyugtató légző gyakorlatot, amit annyit kell róla megjegyezni, hogyha számolok, akkor mondjuk 4 számolásig beszív a levegő, és 6 számolásig kifúj, vagy 4 számolásig beszív, 8 számolásig kifúj, kinek ez mennyire kényelmes, de ha valakinek nagyon nem megy a 4 belégzés, 4 számolás, akkor akár 2-vel is próbálkozhat, hogy 2-re beszív, 4-re kifúj. Az a lényeg, hogy hosszabb legyen a kifújás, mint ugye a belégzés, és orron át próbáljunk meg folyamatosan lélegezni, tehát szokjunk le a szájlégzésről, szokjunk le arról, hogy nyitva van a száj, és úgy kapkodjuk a levegőt, ugye erre is érdemes napközben odafigyelni, és amikor jön a stresszes szituáció, akkor tudom azt, hogy itt a légzésem, és ezáltal én tudom oldani a saját feszültségemet, és egy-két percig egyszerűen csak ismételgessem ezt a légzést, illetve lefekvés előtt, amikor már az ágyban vagyok, és a telefonomat már letettem, nem nyomkodom, semmi dolgom nincsen, akkor egyszerűen csak figyeljem meg a saját légzésemet, testtudatosításomat, hol érzek feszültséget a testembe, és figyeljek oda arra a légzésre, hogy ugye a kilégzés hosszabb legyen, és ugye mindig orron át történjen, mint a belégzés. Hogyha már ezt megteszem, és gyakorlom folyamatosan, és ez egyfajta rutinná tud válni, akkor már ugye nem kell erre ennyire sokat odafigyelni, de ugye nyilván az ember olyan, hogyha valamire nem kényszerül rá, akkor minek is foglalkozna ilyesmivel. Tehát általában ugye az emberek akkor kényszerülnek rá, hogy mondjuk foglalkoznak mélyebben a légzés technikákkal, mint hogy én is 2020 óta foglalkozom bele, és most már ugye instruktorként is dolgozom, mert rá voltam kényszerítve arra, hogy elutasítottam a gyógyszert, és fontos volt, hogy találjak valami megoldást, amivel önmagamat is meg tudom gyógyítani. És ugye nekem ez ezért bizonyított, de nem mindenki jut el idáig. Az lenne a legjobb, hogyha ugye úgy használnánk a légzést, hogy még tök szuper állapotban vagyunk, és nem kell, hogy feltétlen szorongás vagy akár pánikbetegség legyen, de hogyha bárki ilyennel küzd, akkor javaslom, hogy próbálja meg, nyilvánvalóan konzultáljon az orvosával, de a legalapvetőbb dolgot használja, hiszen mi az, amit legelőször csinálunk, amikor megszületünk a légzés, és amit legutoljára, amikor meghalunk a légzés.
1: Nagyon sokszor ez milyen szép gondolat, és tényleg, hogyha az ember belegondol, akkor ez egy olyan alapvetés, ami egy olyan eszköz a kezünkben, amit gyakorlatilag egy folyamatos mentőfként ott lehet körülöttünk, úgyhogy érdemes lenne ezzel elkezdeni foglalkozni azoknak is egyébként, akik például olyan folyamatos stresszben vannak a munkahelyükön, hogy ki kell menni cigizni, hogy föl kell állni, hogy mozogni kell egy kicsit, a légzés az, ami valóban, ahogy Alma is mondja, kéznél van. Mit csináljon az, aki mondjuk szédülős fajta, sokszor hallani azt is, hogyha kicsit visszatartom a levegőt, lassabban folyom ki, tovább tartom bent, akkor elszédülök.
2: Még egy gondolat a dohányzásra, amit mondtál. A dohányzás is erről szól egyébként, hogy a légzőgyakorlattal nyugtatják saját magukat.
1: Pont, igen.
2: Ahogy beszív és kifúj, tehát teljesen ugyanezt csinálják, csak ezt meg lehet csinálni dohányzás nélkül is.
1: Igen.
2: Ugyanígy ki lehet menni a levegőre az irodából, és a cigi nélkül is ezt meg lehet csinálni. Visszatérve a kérdésedre, nyilván, hogyha valaki nem jól lélegez, és van egy rossz légzés mintája, ami berögzült hosszú évtizedeken keresztül, akkor ezt hosszú gyakorlással lehet csak felülírni. Ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki nincs jó állapotban, és esetleg szédülés jön neki, esetleg pánikos érzések, szorongások, hogyha mondjuk akár vissza kell tartani a lélegzetét. Egyébként erre is van egy nagyon egyszerű gyakorlat, hogyha még van esetleg időm, ezt szívesen elmondom,
1: kérlek.
2: Ezt mindenki meg tudja most rögtön csinálni, akár amikor végighallgat engem. Az lenne a lényeg, hogy normálisan lélegezve fújja ki a levegőt, tehát vegyen egy mély levegőt, fújja ki a levegőt, és indítson majd egy másodperc számlálót, tehát egy stoppert, és nézze meg az ember azt, hogy mennyi ideig tud kilélegzett állapotba maradni, úgyhogy még ne érezze azt, hogy mindenáron levegőt szeretne venni. Tehát egyszerűen csak kényelmesen kilélegzett állapotban hány másodperc lesz ez. Ezzel meg tudjuk mérni egyébként a BHT-nket, ez egy rövidítés, breath hold time, tehát a légzés visszatartási idő, és ez rengeteg információt tud rólunk adni, hogy például milyen állapotban vagyunk, hogy 50 másodpercig tudom kényelmesen visszatartani, vagy 30-ig, vagy 20 alatt, vagy 15. Ez például szervesen összefügg az egészségügyi állapotunkkal, szervesen összefügg azzal, hogy mennyire vagyunk vitálisak, illetve azzal is, hogy akár milyen betegségek lehetnek abból, hogyha ez a BHT nagyon alacsony.
1: 43, eddig számoltam. 43.
2: Szuper, akkor az egy nagyon jó szám egyébként, tehát egy nagyon klassz szám. Ezt lehet még felfelé tornázni különféle gyakorlatokkal, és ez rögtön ad egy mutatót arról, hogy egyébként milyen állapotban vagyunk. Nyilván ez minél alacsonyabb, annál rosszabb állapotban van az ember, és lehet is érezni, hogyha esetleg jön egy betegségünk, és megmérjük a BHT-nket reggel, amikor felkeltünk, és érezzük, hogy betegek vagyunk, a BHT-nk le fog esni. Milyen tehát érdekes. Ez kevesebb lesz, mint ahogy egyébként a HRV is párhuzamba le fog esni, ami meg ugye a szívfrekvencia variabilitásunk. Tehát ez mind kimérhető okos eszközökkel is például, és azáltal, hogy ezt fejlesztem, azáltal ugye az egészségügyi állapotomat is fejlesztem, illetve ez kiváló egyébként a fiatalság megőrzésének szempontjából is, anti-aging szempontból is, mert rengeteg olyan légzőgyakorlat van, ami kifejezetten egy tisztító légzőgyakorlat, tehát bármire tulajdonképpen tudunk légzőgyakorlatot végezni.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy tudatosan megnöveljük a bevitt oxigén mennyiségét, ami nagyon-nagyon sok mindennek gyakorlatilag pontosan ugyanannyira fontos, mint a bevitt folyadék, sőt, talán még fontosabb az oxigén ebből a szempontból. Tehát, hogyha a vérünknek az oxigén szintje magas, aztán a javíts, hogyha nem jól mondom, akkor a bőrünk, a látásunk, a hajunk, tehát mindenünk jobban működik.
2: Így van, illetve ugye ilyenkor muszáj beszélnünk a gerinc folyadék áramlásáról is, a különféle légzőgyakorlatokkal, ugye a gerinc folyadékot tudjuk áramoltatni és tisztítani, és ugye ez a nem mindegy, hogy amikor ez a gerinc folyadék tisztul, és fölmegy teljesen, ugye, és az agyat is tudja tisztítani, akkor mennyire válik tisztább a gondolkodás, mennyire válik például csillogóvá a szemünk fehérje, ezeket mind-mind észre lehet venni, akik különféle légzéstechnikákat alkalmaznak, például a kundalini jogában is vannak tűzlégzések, nem véletlen végzik ezeket a gyakorlatokat, ami egy tisztító légzés, gyakorlatilag az elmétől kezdve a testen át mindent kitisztít, és ugye azáltal, hogy visszatartjuk a lélegzetünket akár pozitívan, akár negatívan, tudjuk serkenteni a boldogsághormonok termelődését is a szervezetben, ami által ugye rögtön kiegyensúlyozottabban érzem magam, illetve az őssejttermelődést is tudjuk, ami által meg ugye vitalitásom fog növekedni, az immunrendszerem fog erősödni, illetve ugye a fiatalság szempontjából sem utolsó.
1: Alma, nagyon szépen köszönöm az idődet, természetesen Pinner Almával még fogunk találkozni sokszor itt a Manna délutánban, mert szükségünk van ezekre a jó tanácsokra, ezekben az időkben pláne, főleg úgy, hogyha az embernek stresszes a munkája. Érdemes tehát utána nézni ezeknek a légző gyakorlatoknak, a légzés technikáknak. A vendégem volt Pinner Alma, holisztikus egészségkocs. Nagyon szépen köszönöm az idődet, Alma.
2: Én is köszönöm szépen, sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága, egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyha egészségesek vagyunk, akkor szépek is vagyunk, és ennek érdekében igen sok mindent meg kell tegyünk. Például rendszeresen kell fokhagymát fogyasztani. A jellegzetes erős szaga ne tántorítson el senkit a fogyasztásától. A fokhagymát nem csak a jó íze, de a gyógyhatása miatt is érdemes beépíteni a mindennapi étkezésünkbe. A jellegzetes illatát nagyon sokan szeretik, legalább annyian óckodnak tőle, vagy legalábbis csak úgy fogyasztják, hogy másnap mondjuk nem menjenek dolgozni, tehát csak olyan napokon. A legtöbben azonban egyetértünk abban, hogy az aromája elsősorban az ételnek áll jól, a fokhagymás lehellet viszont meglehetősen taszító tud lenni, hasznos lenne pedig a rendszeres fogyasztása, mert a hatóanyagai zseniális hatással vannak az egészségünkre és a szépségünkre. Mit képes gyógyítani a fokhagyma, jogos a kérdés. Közel 5000 éve ismerik és használják ezt a fűszernövényt az emberek. Az egyiptomi tekercsek és a görög orvosi feljegyzések is megemlékeznek a fokhagyma gyógyító hatásáról, amelyet számos betegség kezelésére alkalmaztak. Több mint 25 fajta hatóanyag, enzimek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek találhatóak meg benne, és bár sok olyan betegségre is használta a népi gyógyászat, aminek a leküzdéséhez érdemben nem feltétlenül járulhat hozzá, mondjuk a lepra és a szifilisz, a rendszeres fogyasztása azonban bizonyította jó hatással volt egy csomó minden másra, koleszterin szintre, aztán segített beállítani a vérnyomást, egyes vizsgálatok szerint a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszik, arról nem beszélve, hogy olyan erős baktérium és vírusölő hatású, ami miatt nem véletlenül mondják azt ugye a nagymamák influenzás meg megfázós időszakban, hogy mindenképpen fokhagyma mézzel, fokhagyma vörösborban eltéve, stb. Tehát erre is vannak jó módszerek. Arra is van egyébként jó módszer, hogy mit kell tenni akkor, hogyha fokhagymát fogyasztottunk, és szeretnénk, hogyha a leheletünk nem lenne annyira fokhagymás illatú. Szóval, baktérium és vírusölő hatás, ami az egyik legfontosabb, ez a benne lévő allicinnek köszönhető. Bizonyos mikroorganizmusok ellen pedig képzeljétek, hogy még a penicillinnél is hatásosabb a fokhagyma. Hogyha emésztőrendszeri zavaraik vannak, akkor az ezt előidéző kórokozók ellen is bevethető, gyomor és bélpanaszok ellen igen régi házi gyógymód a fokhagyma. A leves antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozza a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Például a vírusülő képessége miatt a bélhurutnál, a mágyulladásnál vagy herpesz ellen is kiválóan használható, nagyon jól harcol bizonyos gombás fertőzések ellen is, úgyhogy a bőrgombák kezelése is használtak fokhagyma oldatokat és kivonatokat, kevésbé ismert, de a fokhagyma természetes afrodiziákum is. Hogyan tudjuk elnyomni a fokhagyma illatát? Ígértem, hogy erről is beszélünk egy kicsit, mert azért ez is fontos, mert bármennyire jótékony hatású a fokhagyma, igen kellemetlen másnap, hogyha a kollégád rád lehel közelről egy kis fokhagymásat. Sokan gyógyszerként apróra vágva nyelik le a fokhagymát, hogy a szájban a lehető legkevesebb ideig maradjon benne, és ne hagyjon szagot maga után. A semlegesítő hatást egyébként tulajdonítják még a meleg tejnek, a méznek, a vörösbornak, pörkölt kávénak, kávébabnak erre, és nagy adag nyers petrezselyennek szintén elrágva, az utóbbi kettőt próbáltam, működik. Nyilván ezek a saját aromájukkal is fellépnek egyébként a fokhagyma illatanyagai ellen, és így inkább elnyomják azt. A fogmosás és a rágógumi is tud természetesen segíteni. A makacsszagot egyébként nem lehet ilyen könnyen kijátszani, mert ezek az aroma anyagok nem csak a gyomorba kerülnek, hanem tovább haladva természetesen a belegből bejutnak a véráramba, és elosztanak az egész szervezetben. Ezért egy részük csak a vízzelettel, a másik részük pedig a verejtékkel távozik a szervezetből, így aztán az embernek a test szaga is, és most ezt vegyétek jó értelemben, ne pedig gusztustalankodva, árulkodni fog arról, hogy korábban mit fogyasztottunk. Ezt alá tudom támasztani nektek azzal, hogy amikor volt szerencsém Pekingben kintartózkodni egy egész hónapot, még a szép emlékű Danubius Rádióval az olimpia ideje alatt, ott egyszer ettünk egy ilyen utcai árusnál zöld, csak zöldséges dolgot, ilyen kis ezt a tésztabatyút, tudjátok, tele van fokhagymával, ők mindez fokhagymát használnak, nyilván egyébként pont a bélfertőtlenítő hatása miatt. 3 napig konkrétan minden egyes olyan vékony bőrfelület, ahova tudjátok, a parfümöt is ajánlják, hogy fújjuk, mert ott vannak a verőrek, de ott folyamatosan fokhagyma szaga volt az embernek. Nyilván más erőteljesebb hagymás ételeket készítenek, és a kínai ételekben nem csak fokhagyma, hanem salotta hagyma, sonka hagyma és egyéb hagyma is benne van. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, hogyha jelentősebb mennyiséget fogyasztotok, az még nem baj, de ha rendszeresen fogyasztatok jelentősen mennyiséget, akkor erre oda kell figyelni, hogy előbb-utóbb a bőr kipárolgása is fokhagymás lesz. De hát ez semmi ahhoz képest, amilyen zseniális hatással bír ez az egészségünket és a szépségünket illetően, úgyhogy hajrá, egyetek fokhagymát. Kell hozzá a rágógumi, még a táskába fogkrém, fogkefe, petrezselyem, kávébab, és akkor jók vagytok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ezzel a négy természetes immunerősítővel, amit most el fogok mondani, ellenállóbbá tudjuk tenni a szervezetünket. Tessék figyelni, mert tényleg nagyon jól működnek ezek a természetes anyagok, és főleg ilyenkor ősz derekán már a téli időszak előtt szükségünk van az immunrendszerünknek a támogatásra, főleg most a járványos időszakban. Ugye az immunrendszer védelmében bevethetjük ezeket a módszereket, de nyilván a szinten tartás érdekében is. Mit érdemes beszerezni? Hát itt van ez a szuper gyümölcs, a homoktövis. A csipke bogyóhoz hasonlóan a homoktövisben is elképesztő mennyiségű C-vitamin van és ásványi anyag van benne, E-vitamin, B1, B6 és K-vitamin. Tele van flavonoidokkal, magnézium van benne, kalcium és értékes antioxidánsok is. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy fokozza az anyagcserét, segít az optimális testsúly megtartásában, akadályozza a hajhullást, lassíthatja a ráncok kialakulását. Az E-vitamin és az esszenciális zsírsavak jóvoltából pedig jótékony hatással van a száraz és berepedezett bőrre, és ha rendszeresen fogyasztunk homoktövist, akár lé, akár lekvár formájában, akkor visszanyerhetjük a bőr rugalmasságát, a puhaságát, emellett a pajzsmirigy működésre van nagyon jó hatással, valamint a központi idegrendszerre, és a libidóra is kedvező hatással van. Aztán ott van a propolis, ami a méhecskék ajándéka, ez egy illatos balzsamszerű anyag, amit a méhecskék állítanak elő a kaptár védelmére, a baktériumok, gombák és egyéb kórokozók ellen, tehát ez konkrétan a propolis, egy természetes antibiotikum. A gyógyhatását az emberiség már több ezer éve ismeri és használja, ugye többek között a gyulladás csökkentő és mikroba ellenes összetevői miatt segít a szervezetünknek legyőzni a vírusokat, a bacikat, a betegségek megelőzésében is nagyon nagy szerepe van. Hámosító hatású flavonoidokat is tartalmaz, nagyon értékes savakat, de van benne a táplálék felszívódását segítő enzimektől kezdve aminosavak, B1, B2, B6C és E-vitamin is, valamint ásványi anyagok is. A propolis készítményeket étkezés előtt negyed órával érdemes fogyasztani, és érdemes arra is odafigyelni, hogyha mondjuk a nap végén veszük, akkor utána már ne együnk semmit. Az echinácia a másik óriási nagy varázslat, szép és hasznos virág, úgyhogy most itt a jó tanácsok között álljon ez is, a kasvirág, ami egy természetes fertőzésgátló, mikroba ellenes tulajdonságai vannak, nagyon erős immunrendszer segítő, úgy is működik, a fehér vérsejtek termelődését is képes fokozni, a rendszer fogyasztása pedig megelőzi a gyakori téli betegségeket, úgy, mint a klasszikus nátha influenza, de emellett még a húgyúti fertőzésekre és a bőrbetegségekre is alkalmazható nagyon jól, úgyhogy emiatt is érdemes odafigyelni az echinácia bevitelre fogyasztása. Aztán ott van a föld rejtett kincse, a huminsav, amit ugye az állategészségügyben is szoktak már emlegetni. Ez egy növényi eredetű biomassa, és az évezredes bomlási folyamatokban ugye a növények humifikálódása során keletkező anyag az, amiről beszélünk, legalább 70 féle ásványi anyagot tartalmaz, ráadásul olyan formában, hogy azokat a szervezetünk a lehető legjobban és legnagyobb mértékben képes hasznosítani. Emellett a természetes méregtelenítési folyamatokat is serkenti, remek immunerősítő és immunstimuláló hatása is van. Tehát akkor még egyszer, immunerősítés szempontjából tessék nagyon figyelni, huminsav, echinácia, propolis, homoktövis, a szupergyümölcs. Ezeket kell beszerezni, ezeket kell fogyasztani. Ezeknek a nagy részét már gyerekek is fogyaszthatják, az időseknek különösen nagy szükségük van erre, és ezek közül nagyon sok kutyának, cicának is adható, a huminsav biztosan, és nekik is nagyon-nagyon jót tud tenni. Tehát a szupergyümölcs, ami immunerősítő, a homoktövis, aztán ott van a propolis, mint természetes antibiotikum, az egyik legerősebb immunerősítő az echinácia, vagyis a kasvirág, és aztán ott van a huminsav, amiről nagyon kevésszer hallani, de nagyon-nagyon hasznos a szervezetünknek. Ezeket kell fogyasztani ilyenkor, hogy erősítsük az immunrendszerünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Tovább nőtt a lakossági állampapírállomány. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt szerdán a kormány. Az ülésen részt vett Hernádi Zsolt MOL vezérigazgató is. Magyar Péter ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az 1-2 héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Rövidesen újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Bujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a közmédiának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A Transparency International Magyarországot jelöli szakértőnek a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA, jelentette a testület elnöke. Csőszi Attila közölte, hogy a csütörtöki ülésen szavaznak a javaslatról. A tiszás politikus szerint eldől, hogy a bizottság ellenzéki tagjai támogatják-e az igazi felelősök megtalálását. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. A Kárpát-medencei középiskoláknak hirdet utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. A cél, hogy a diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási támogatást kapnak. Pályázni október 5-éig lehet. Abu Dhabiban folytatódhatnak a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról, jelentette ki az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Jurij Ušakov úgy vélekedett, segíteni a tárgyalásokat, ha Washington felhagyna a Kijevnek nyújtott közvetlen segítséggel. Korábban több ország is jelezte, készek volnának helyszínt adni az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló egyeztetéseknek. Csütörtökön a front mögött változóan felhős napos idő lesz, csak néhol fordulhat elő eső, zápor, a szél megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hajnali 13-19 fokról 21-29 fokig melegszik a levegő.
3: Manna Hits.